A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

két. Csicsis baba, nincsen papa, elment apa a malomba, húz majd egy kis lisztecskét, abból sütünk kenyérkét.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

tebo bo párnácskára, tente bobo párnácskára, tente bobo párnácskára.

Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

A szivárvány. Hallottátok már a pigmeusok nagy királyának, Makalellének a történetét? Az ifjú uralkodó nagy tiszteletnek örvendett Afrika népei között, ám Makalele figyelme mégis gyakran elkalandozott, s a népe vezetése helyett sokszor inkább álmodozott. Mivel királyként nagy hatalmat kapott, könnyen megvalósíthatta álmait, és aztán mindig újabbak jutottak az eszébe. Hanem egy nap olyan ötlete támadt, ami sehogy sem hagyta nyugodni. A király egész nap törte a fejét, hogyan valósítsa meg, mivel tudta, hogy ezen a pénz vagy a hatalom nem segíthet. Makalelét egyre inkább nyomasztotta az ötlete, és ahogy teltek múltak a napok, feleségének is feltűnt, milyen csendes és szomorú lett a király. Egész nap a hangját sem lehetett hallani. Ha kérdezték, épp hogy csak válaszolt valamit, még enni és aludni sem tudott. Kedves uram, mondd el, mi bánt, hadd segítsek rajtad, kérlelte a felesége minden nap. Ám az meg se hallotta a szavát, csak elmélyedt a gondolataiban, és álmodozott tovább. Az asszony nagyon megijedt, már kezdte azt hinni, hogy a néma Makalelén átok ül. Rengeteg álmatlan éjszaka után végül egy éjjel az uralkodónak eszébe jutott egy terv. Reggel jókedvűen ébredt, és első dolga volt, hogy magához hívatta törzse legbátrabb és legügyesebb vadászait. Fiaim! Ti vagytok a legerősebb és legvakmerőbb embereim, és szeretném, ha a segítségemre lennétek a nagy tervem megvalósításában. Holnap vadászatra indulunk a végeláthatatlan szavannákra, ki tart velem? Kérdezte Makalele, és a bátor férfiak egytől egyig csatlakoztak. Másnap kora hajnalban útnak indultak, s hogy a vadakat fel ne keltsék, némán lopakodtak keresztül a vidéken, s közben nyomokat kerestek. A vadászok egymással versengve a legveszedelmesebb ragadozót akarták elkapni, hogy a királyuk kedvében járjanak. Aztán hirtelen az egyik bokorból előugrott egy vaddisznó. Mikor az állat meglátta a csapat vadászt, megijedt és megpróbált elmenekülni, ám az egyik vadász fürgébb volt, célzott, és eldobta a láncsáját. A vaddisznó pedig megállt, majd nagy robajjal a földre zuhant. A vadász büszkén vitte Makaleli elé a zsákmányt, ám az rá se hederített. Nem kell nekem semmilyen vad, csak is a szivárvány színes húsából akarok enni. A vadászok mind csodálkozva néztek a királyukra, mintha rosszul hallottak volna. Makalele szivárvány húst akar enni. Végül a csapat úgy határozott, hogy megpróbálnak egy másik vadat elejteni, hát ha az majd elfeledteti a királlyal a szivárványt. Nem sokára nyomára is akadtak egy antilopnak, és addig követték, míg a bokrok között végül rábukkantak. Kilőtték rá nyilvesszőiket, majd az állat összeesett. Büszkén vitték a király elé az újabb vadat, ám az egyre csak azt hajtogatta, hogy neki a szivárvány kell. A törzs tagjai akkor még több állatot ejtettek el, és még aznap visszatértek egy bivajjal, két antiloppal és egy zebrával. Ám Makalele hajthatatlan volt, neki csak is a szivárvány kellett. Így hát a vadászok úgy döntöttek, hogy másnap megpróbálják a lehetetlent, és elkapják a szivárványt. Kora reggel elindultak, ám az ég lassan beborult, és nem sokára elerett az eső. A csapat férfi egy barlangban keresett menedéket, ott várták meg, míg eláll az eső. Aztán néhány óra múlva kisütött a nap, és mikor a vadászok előbújtak a barlangból és felnéztek az égre, egy csodaszép szivárványt pillantottak meg. Na hát, milyen szép színes, kapjuk el, kiáltottak fel egyszerre. Igen ám,
de szivárványra még egyikük sem vadászott korábban, és fogalmuk sem volt, hogy fogják el. Körbeálltak és tanakodni kezdtek. Végül arra jutottak, hogy köteleket kötnek a nyílveszőik végére, majd a szivárványra céloznak a nyilaikkal. A terv sikerült. Eltalálták a szivárványt, majd a kötelek segítségével megragadták, és lehúzták az égről. A vadászok ujjongtak örömükben, és már alig várták, hogy megmutassák a zsákmányt a királyuknak. Mikor Makalele meglátta az elejtett szivárványt, szeme felragyogott. Végre beteljesült az álmom, gondolta magában, majd utasította az embereket, hogy hamar főzzék meg a szivárványt, hadd kóstolja meg a húsát. Ám a törzs tagjainak nem tetszett az ötlet. A szivárvány mégiscsak az égből jön, az eső, a felhő és a villámok a társai, s a hatalmuk sokkal nagyobb az emberénél. Ezért úgy döntöttek, hogy nem segítenek, és a királynak magának kell megfőznie. A királynak nem tetszett, hogy népe ellent mond neki, ám annál jobban égett benne a vágy, hogy végre megízlelhesse a szivárványt. Fogta hát, és a tűzbe dobta. Abban a pillanatban óriási hangos robbanás következett be, és az emberek egyszerre mind a földre rogytak. Mire feleszméltek, látták, hogy a királyuk ott fekszik a földön, s nem mozdul. A szivárvány bosszút állt rajta. Így történt, hogy az emberek megértették, hogy nem szabad háborgatni az égieket, hanem Istenként kell tisztelni őket.

0: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.
1: A mindennapi kenyerünk. A mindennapi kenyerünk, mielőtt az asztalra kerül, sok mindenen megy keresztül, és sok ember szorgalmas munkájára van szükség. Mielőtt egyáltalán elvetnék a búzát, vagy más magokat, jól elő kell készíteni a földet. Tudod, ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát. Mert bizony tavasszal a magok gyökere teresztenek, és a pici levelek kidugják a fejüket a föld alól, és a nap sugarai hatására elkezdenek növekedni. Régen, a nagyszüleink idejében még lovakat fogtak az eke elé, és azok húzták az ekét, és így szántották fel a földeket. Utána következett a boronálás, hogy a rögök porhanyos földé váljanak, és csak ezután lehetett belevetni a búzát, vagy a kukoricát. Aztán a hengerrel ezt mind lehengerezték, tömörítették. Ma már egészen más a helyzet. A traktorok hatalmasak, és már majdnem úgy néznek ki, mint valami űrhajó. Sok közülük már légkondicionált, számítógéppel vezérelt, és vannak olyanok is, amelyeket GPS irányít, így a traktort irányítva centiméter pontossággal megmondja, merre menjen. Talán még mindez csak érdekességnek tűnik számodra, de ki tudja, lehet, hogy egyszer majd éppen te fogod vezetni ezeket a gépeket. Vagy talán te fogod megtervezni az újabb és még okosabb traktorokat. Mert a mezőgazdaság ma már nem csak kétkezi munka, hanem technológia, tudomány és kreativitás is. És ha legközelebb a boltban meglátsz egy cipót, vagy egy zsemlét, vagy bármilyen más péksüteményt, jusson eszedbe! Abban nem csak liszt van, meg élesztő, hanem rengeteg munka, tudás és odafigyelés, és talán egy kicsit a jövő is, akár a te jövőd is.
2: Izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: a csirketojás, aki elmeséli nektek Mahu Andrea.
1: Hol volt, hol nem volt, volt a világon egy szegény asszony, és annak a szegény asszonynak volt 19 tojáskája és egy kotlócskája. Hát bizony megültette, s az egyik tojásból egy akkora hatalmas csirke kelt ki, hogy még akkora csirkét senki se látott. De alig bújt ki a tojásból, valahogy a kotló kiment a kert mellett, s a csirke is kibújt a kerítésen, s oda a kapu elejébe akkorát tudott az a napos csibe tojni, hogy a forgalmat megállította. Jöttek szekerek, megrakva gabonával, búzával,

0: villával ki mivel érte tojást evett. Volt ott egy szegény ember, az is budli bicskával látott hozzá a tojáshoz. Hát ahogy falatozott, véletlenül a bicskáját belejtette a tojásba. Na, mérgelődött, csak nem hagyom annyiban az én drága fehérvári budli bicskámat, hanem én lemegyek utána és visszahozom. Egy nagy, hosszú lajtorját keresett, s azon a tojásba leereszkedett. Hát a sötétben, ahogy matatta a bicskáját, keresi, összetalálkozott a keresztapjával. Adjon Isten, keresztapám! Adjon Isten, édes fiam! Hát te mit keresel itt? Én a budli bicskámat. Ahogy ettem a tojást, belejtettem. Azt te hiába keresed, legyintett a keresztapja. Én hajtottam haza a csordát, s ökröstül, tehenestül, mindenestül mind ide beleesett. Már 3 napja keresem, de sehol sem találom a csordát. Akkor te hogy találnád meg a budli bicskádat? Jobb, ha kimászunk, s mi is esszük tovább a tojást, mert amíg mi itt keresgélünk, addig megeszik, s nekünk nem jut belőle. Így aztán szép lassan kimásztak a tojásból, és ők is neki láttak tojást enni. Még most is eszik, ha el nem fogyott. Aki nem hiszi, nézze meg, valamelyik utca sarkán, forgalmas helyen megtalálja.
1: A Csirketojás című mesét hallottátok.
2: A cinege, amikor keresi a hernyót a fán, és nem találja, így beszél. Itt sincs, ott sincs, itt sincs, ott sincs, itt sincs, ott sincs, itt sincs, ott sincs, itt sincs, ott sincs. Ha talál egy kis hernyót, akkor ezt fütyüli. Kicsit ér, kicsit ér, kicsit ér, kicsit ér, kicsit ér, kicsit ér, kicsit ér. Amikor hideg idő közeleg, ezt mondja. Fityeg! Fityeg, fityeg, fityeg, fityeg, fityeg, fityeg, fityeg. Friss idő, friss idő, friss idő, friss idő, friss idő. Csücsülyben, csücsülyben, csücsülyben, csücsülyben, csücsülyben, csücsülyben. Ha meleg lesz az idő, így beszél a cinege. Kicsi jót, kicsi jót, kicsi jót, kicsi jót, kicsi jót. Kicsi csűr, kicsi csűr, kicsi csűr, kicsi csűr, kicsi csűr, kicsi csűr, kicsi csűr, kicsi csűr, kicsi csűr, kicsi csűr, kicsi csűr, kicsi csűr.
3: Hallgassuk együtt a Csukás Mese Rádiót.
4: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Gyere velem, kis virágszál. Oda, hova a madár száll. Tök szárdudát faragunk, 7 országon száldalunk. Tengeren is által megyünk, dudálunk, meg énekelünk, csillag lesz a pogácsánk, az éjszaka vigyáz ránk. Halpénz lesz a fizetségünk, egy zsáknyival hazatérünk, csigaházat veszünk rajt, elkerülünk minden bajt.
4: Csodás napra virrattunk, számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukás Mese Rádió.
6: Sziasztok gyerekek, én Káder Gellért vagyok, és ma én olvasok nektek mesét. Csukás István, Pompom meséi. Óriás tüdejű levegőfújó. Pompom vickelődött, vackolódott az ágon, meg izgett, mozgott, meg türelmetlenül mocorgott. Hogy kicsoda Pompom? Hogy nem ismeritek? Ó, igazán senki se ismeri. Egyszer ilyen, egyszer olyan, most milyen? Most leginkább egy szőrsapkához hasonlít, egy mocorgó szőrsapkához. De nem csak mocorgott, hanem hangosan morgott is, kikilesve a levelek közül. Hol lehet ez a lány? Azt mondta, hogy ma kirándulni megyünk, és azt is mondta, hogy lesz egy nagy meglepetés is. És most tessék, se picúr, se meglepetés. Ekkor meglátta picúrt, és rögtön abba hagyta a morgást, meg a dohogást, meg a zsörtölődést, vidáman felkiáltott. Na hát, ott jön picúr és a meglepetés, azaz, hogy nem is jönnek, hanem gurulnak. Picúr a fa alá ért, fékezett a meglepetéssel, mivel a meglepetés nem volt más, mint egy csillogó-villogó kerékpár. Szia, Pompom! Ne haragudj, kicsit elkéstem, de tudod, össze kellett szerelnem a biciklit. Ugye szép? Pompom elragadtatva suttogott az ágról. Gyönyörű! Picúr meg volt elégedve az elragadtatással, mosolyogva magyarázott. Most kaptam, mert jó lett a bizonyítványom. Pompom komolyan bólogatott. Gratulálok neked is, a bizonyítványodnak is. Nagyon szépen gurultatok. Ó, az még semmi. A guruláson kívül tudok még egy csomó figurát, majd meglátod. Gyere gyorsan, lesz majd meglepetés. Pompom azonnal lekecmergett az ágról, és Picúr fejére ült. Imádom a meglepetéseket, motyogta. Picúr beletaposott a pedálba, Pompom megkapaszkodott, és nagyokat rikkangatott. Repülünk! Suhanunk! Micsoda bringa! Micsoda kereke van! Picúr félkézzel tartotta a kormányt, figurázott, nyolcasokat írt a parkban, kanyargott merészen a bokrokat kerülgetve, s dicsekedve sorolta, hogy még mi mindene van a bicajnak. Ó, hát nem csak kereke van, van neki csengője, dudája, zászlója, első és hátsó vicsogója, ködlámpája, sebességmérője, magasságmérője, hőmérője és iránytűje, pótkulcsa és kontrafékje, azon kívül fésütartó, kulcsfogas. Az utolsó szavakat összekoccanó foggal mondta, mivel a kerékpár nagyokat döccent. Nagyokat döccent Pompom is Picúr fején, és ő is fogvacogva kérdezte. Mi van? Mi történt? Picúr fékezett, letette a lábát a földre. Leeresztett a gumi. Szálljunk le. Én is? Neked nem muszáj, úgyis én tolom a biciklit. Most gyalogolhatunk haza. Pompom nem értette a dolgot, meg is kérdezte rögtön. De hát miért kell hazamenni? Vedd elő a pumpát és fújj fel a kereket! Picúr idegesen hümgetett, meg krákogott, egy kicsit el is pirult, majd kibökte. Nincs pumpa, valahogy elfelejtettem. Hát, vagyis nincs. Aha, ködlámpa van, fésütartó van, zászló van, első-hátsó vicsogó van, pumpa nincs. Haj. Ez aztán a meglepetés, haj. Picúr dühösen nézett fölfelé. Én tolom a bicajt, és te sóhajtozol. Hát tehetek én róla, hogy kiment a levegő? Pompom egy kicsit összehúzta magát, szelíd hangon magyarázott. Csak azért sóhajtottam, mert eszembe jutott óriás tüdejű levegőfújó. Ha az most itt lenne. Picúrnak elszállt a mérge, megenyhülten kérdezte Pompomot. Óriás tüdejű? Sose hallottam semmiféle óriás tüdejűről. Mesélj róla, majd szép lassan tolom a biciklit. Pompom kényelmesen elhelyezkedett Picúr fején, és belekezdett a mesébe. Óriás tüdejű levegőfújó, amúgy külsőre elég kicsi, csak a tüdeje óriási. Egy focit felfújni neki semmi. Egy lengedett, vacak bicikligumit keményre fújni egy pillanat. Egy kicsit csücsörít, így csinál, hogy és kész. Egy szó mint száz, fantasztikusan tud levegőt fújni. Fantasztikusan. Mikor már mindent felfújt a környéken, utoljára tévedésből egy sündisznót is, aki akkora lett, mint egy borjú, vagyis amikor már semmi felfújni való nem volt a közelben, elhatározta, hogy vándorútra kél. Körülnézek egy kicsit, mondta. Az lehetetlen, hogy minden tele van már levegővel. Hát, ahogy ment mendegélt, egy benzinkúthoz ért. Roppant érdeklődéssel figyelte, hogy nem csak a tartályokat töltik meg benzinnel, hanem a kerekeket is telefújják levegővel. Ezt én is tudom, vetette oda a benzinkutasnak, és ráadásul ingyen, hadd csináljam én. A benzinkutas beleegyezett. Rendben van, hát csináljunk egy próbát. Ott egy kis autó, fújja fel. Óriás tüdejű levegőfújó. Belefújt először az első gumiba, azután a második gumiba, azután a harmadik gumiba, s végül a negyedik gumiba. De a nagy igyekezetben, hát egy kicsit túlfújta a gumikat. Vagyis akkorák lettek, mint egy kamioné. De nem elég, hogy akkorák lettek, sorban ki is pukkadtak. Először az első, azután a második, azután a harmadik, azután a negyedik. A benzinkutas befogta a fülét a nagy durranásokra. Majd mikor a negyedik gumi is kidurrant, és csend lett, így ordított mérgesen. Mit csinált maga szerencsétlen? Azonnal hagyj el a benzinkutat! Szegény, óriás tüdejű, levegőfújó szomorúan elhagyta a benzinkutat, vagyis vándorolt tovább, s közben kiabált, mint egy ószeres. Nincs valami felfújni való? Levegőt tessék! Halló! Nincs valami felfújni való? Mikor senki se válaszolt, bánatosan legyintett. Ha nincs, hát nincs. Ajajajaj, mit tehetek egyebet, tovább vándorolok. Majd csak lesz valami. Kiállt az út szélére is, integetett az autóknak. Egy teherautó meg is állt, a sofőr mosolyogva kiszólt az ablakon.
7: Ugor fel, hátra, öcsi!
6: Óriás tüdejű levegőfújó felugrott hátra, és boldogan sóhajtozott, vagyis fújta a levegőt. A sofőr feszülten fülelt, gyanakodva hallgatózott.
7: Ajaj, enged a gumi!
6: Majd lekászálódott a fülkéből, és körbejárta a kocsit.
7: Ez se lyukas, ez se lyukas. Hát akkor mi sziszegett?
6: Ránézett óriás tüdejű levegőfújóra, s rögtön mindent megértett.
7: Aha, te voltál! Minek sziszegsz itt, mint egy megkergült gúnár? Mindig azt hiszem, hogy a gumi ereszt. Leszállni!
6: Óriás tüdejű levegőfújó leszállt, a teherautó elrobogott.
7: Ajaj, most mit tegyek? Keresek egy olyan járművet, amelynek a kerekében nincs levegő. Így is tett, kiballagott az állomásra, éppen bent állt egy vonat.
6: Felült az utolsó kocsi tetejére. Mikor a vonat elindult, egy nagyot sóhajtott örömében, csak úgy bele a levegőbe. A mozdonyvezető kinézett az ablakon, és meglepődve látta, hogy a füst előre száll.
7: Most előre megyünk, vagy hátra megyünk? Morgott dühösen.
6: Megállította a mozdonyt, de a füst így is előre szállt. Leugrott a mozdonyról, végigfutott a kocsik mellett, s meglátta óriás tüdejű levegőfújót, ahogy sziszegett, meg susogott.
7: Te csinálod velem ezt a csúfságot? Leszállni!
6: Szegény óriás tüdejű levegőfújó leszállt, a vonat elrobogott. Ahogy ott áldogált, meg szomorkodott, eszébe jutott valami.
7: Elmegyek Gombóc Artúrhoz.
6: Ő biztosan segít rajtam. El is baktatott, bekopogtatott, s összepréselt szájjal megkérdezte.
7: Ha-ho, Artúr! Lakhatok nálad egy kis ideig?
6: Gombóc Artúr szélesre tárta az ajtót, és barátságosan így szólt.
7: Természetesen! Vendég a háznál, öröm a háznál, de gyere be! Nekem most úgyis el kell mennem csokoládéért! Tudod, keményen fagyókúrázom, és nem eszem más, csak egy icipici csokoládét, de akármilyen icipicit eszem, mindig elfogy. Csak arra kérlek, hogy ne fújj fel semmit a lakásban!
6: Óriás tüdejű levegőfúrjó panaszosan feljajdult.
7: De hát mit csináljak, ha annyi fölösleges levegő van bennem?
6: Gombóc Artúr összeráncolt homlokkal töprengett. Valóban, mit is csináljon szegény? Majd így nyugtatgatta a panaszkodót.
7: Persze, persze, de az én kedvemért próbáld meg egy kicsit visszatartani. Cserébe megígérem, hogy segítek, vagyis keresek neked valami felfújni valót.
6: Ezzel kiment, becsukta az ajtót. Alig engedte el a kilincset, alig ment pár lépést, mikor érezte, hogy a háta mögött valami furcsa dolog történt. Megfordult, hogy megnézze, mi az, s rémülten a fejéhez kapott.
7: A házam! Felrepült a házam, mint egy léghajó! S valóban a ház fent lebegett, mint egy léghajó, mert óriás tüdejű levegőfújó belülről felfújta. Csak el ne vigye a szél, sóhajtott Gombóc Artúr. Ennek a felesett tréfa, azonnal keresem kell valami felfújnivalót, a csokoládé ráér. S rohant, ahogy csak a lába bírta, először madárvédő, golyókapkodóhoz ment, s lihegte, hadarva. Sürgősen segíteni kellene valakin. Madár az illető? Kérdezte madárvédő, golyókapkodó. Nem madár, óriás tüdejű, vagyis, hogy óriási a tüdeje, és tele van levegővel, és muszáj neki fújni. Most éppen a házamat fújta fel, úgyhogy sürgős a dolog, nem tudsz valami felfújni valót? A madárvédő golyókapkodó együttérzően ingatta a fejét. Itt nincs semmi a háznál, ami van, az már mind tele van levegővel. Próbáld meg radírpóknál. Gombóc Artúr megköszönte a tanácsot, és elrohant radírpókhoz, vagyis egy nagy lyukhoz, és lekiáltott. Ha-ho, radírpók, itt vagy! Radírpók felmászott a lyukból. Hát persze, hogy itt vagyok. Mit gondolsz, ki tudna ekkora lyukat radírozni? Mit akarsz? Azt akarom, hogy nem tudsz-e valami felfújni valót, ugyanis nálam lakik óriás tüdejű levegőfújó, és sürgősen kellene neki valami. Radírpóknak felcsillant a szeme. És mindent fel tud fújni? Mindent, hajjajaj! Engem is? Téged? Hát minek? Csodálkozott el Gombóc Artúr. Radírpók lázasan csillogó szemmel válaszolt. Hogy nagyobb legyek, világos, képzeld, mekkora lyukat tudnék radírozni, egész városokat, országokat, földrészeket tudnék kiradírozni, a napot, a csillagokat. Gombóc Artúr gyorsan otthagyta a képzelgőt. Hogy micsoda? Persze, vagyis én most rohanok, szerbusz! Egyenest festéktüsszentő habcibenőhöz ment. Hadarva mondta. Szervusz, de jó, hogy itt találok. Mondd, vagyis mind búsulsz? Festéktüsszentő habcibenő a fejét lógatta, fancsali képet vágott, vagyis valóban búsult, bús hangon válaszolt. Hogy ne búsulnék, amikor nézd, milyen gyönyörű autót kaptam az egyik tisztelőmtől. Tüsszentettem érte egy kis képet. Utána elhatároztam, hogy tájképeket fogok tüsszenteni, és ezért tájakat fogok látogatni. Mivel, hogy itt ez a gépkocsi, hajjaj, és hidd el, hogy csak egy kicsit barkácsoltam a motoron. Csak néhány encsem-bencsemet csavargattam, hogy ne zörögjenek, hogy meg ne zúgjanak, meg ne pöfögjenek, és ne kattogjanak. És most nézd meg, bedöglött ez a vacak autó, pedig tiszta, új! Gombóc Artúr megnézte az autót, és a fejét csóválta. Hajaj, ez kampec, ebből se lesz már motor. Festéktüsszentő habcibenő még fancsalibb képet vágott. Ugye te is azt mondod? Most mit csináljak? Hogy fogok én tájak nélkül tájképeket festeni? Mi lesz velem? Gombóc Artúr elgondolkozott, majd nagyot mosolygott, mivel eszébe jutott valami. Várjál csak! Ne bőgj a fülembe, hadd töprengjek egy kicsit. Há, hopp, megvan. Óriási szerencsét, hogy velem találkoztál. Átalakítjuk a gépjárművet széljárművé. Ennek már úgyis mindegy, hogy mivé alakítjuk. Megspórolod a benzint, és nem szennyezed a levegőt. Ide a tetejére egy hatalmas vitorlát szerelünk. Festéktüsszentő habcibenő képe felvidult, majd újra elkomorodott. Mi lesz, ha szélcsend lesz? Gombóc Artúr csak legyintett. Semmi vész, ez a lényeg, mert nem kell hozzá szél. Ha-ha! Szerződtetni fogod óriás tüdejű levegőfújót, és ő annyi levegőt fúj neked, hogy megbüntetnek gyors hajtásért. Erre már festéktüsszentő habcibenő is elmosolyodott, és azonnal el is mentek óriás tüdejű levegőfújóért. Előbb persze még le kellett engedni a házat, de felkiabáltak neki, hogy nyisson ki ajtót, ablakot, és a ház szépen le is szállt. Óriás tüdejű levegőfújó rögtön elfoglalta az állását, és nagyon elégedett volt, mert annyit fújhatott, amennyit csak tudott. Festéktüsszentő habcibenő is nagyon elégedett volt, mert gyönyörűen száguldozott a széljármű. Gombóc Artúr is nagyon elégedett volt. Tudod, miért? Picúr vidáman bólogatott. Tudom, a háza miatt. és én is elégedett vagyok, hogy sikerült hazatolni a biciklit. És köszönöm a mesét, és ha szerzek egy pumpát, újra kirándulunk. Pompon felugrott egy fára, és onnan beszélt. Ó, hát szóra sem érdemes. Azért a biciklid igazán gyönyörű.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Ma egy olyan dologról mesélek, ami sok mindenki életét megkönnyíti. Így szól a találós kérdés. Ez a tárgy lehet hosszúkás, lehet olyan formájú, hogy a tenyeredben is elfér. Sok-sok apró fogacska áll benne sorban. Ha végig húzod a hajadon, szépen kisimítja és rendbe teszi a frizurád. Lehet puha, műanyag vagy fa. Van, aki mindig a táskájában hordja. Na, kitaláltátok? Igen, de ügyesek vagytok, ez a fésű. Én minden reggel megfésülöm a hajam, hogy ne kuszálódjon össze, de néha napközben is többször használom. Ti szerettek fésülködni? Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.

0: Móra Ferenc, a béka pásztor, aki elmeséli nektek Mesenyei Ferenc.
1: Mikor én kisgyerek voltam, többféle mesterséget tudtam, mint most. Az édesapámnak én voltam az újsághordója, az édesanyámnak én voltam a vízhordója. A húgom engem szalasztott medvecukorért, a nagyanyó tyúkja, ha elveszett, nekem kellett megkeresni. Én jártam örletni a malomba, én talicskáztam haza a szőlőből a cseresznyét, s mikor a forgószél elkapta a nagyapám kalapját, nekem kellett utána bujdokolnom a 7. utcába. No, az igaz, hogy nem esett hiába a lótásfutás, édesapám mindig megdicsért érte, ha jó kedvében volt. Derék gyerek vagy, sokra viheted, még szokta mondogatni. Ha jól igyekszel, még kengyelfutó is lehet belőled. Egyszer azt találtam mondani erre a biztatásra, hogy nem kengyelfutó leszek bizén, hanem hídpénzszedő. Hát, ugyan miért szeretnél hídpénzszedő lenni? Nézett rám csodálkozva édesapám. Azért, mert annak nem kell szaladozni. Egy helyben ül reggeltől estig, helyébe viszik még az ennivalót is. Nem szólt erre semmit az édesapám, hanem ebéd után megfogta a kezem, és kivezetett a kertbe. Gyere, mutatok valami szépet. Bizaz pedig nem valami szép volt, amit mutatott. A ribiszke bokor tövében egy békácska kukucskált ki a moha közül. Éppen csak a barnás fejecskéje látszott meg az egyik lába. Vigyázz, el ne ugrasd, rántott vissza édesapám, hogy közelebb hajoltam volna hozzá. Ugyan mi nevezetes van ezen az Isten adta békán, hogy ilyen féltős, tűnődtem magamban. Megtudtam mindjárt. Édesapám letessékelt az öreg bodzafánk alá, szemben a békácskával, és kiadta a parancsot. Úgy ülj ezen a helyen, mint a hídpészszedő a bódéjában. Meg sem moccanj addig, míg a békácska el nem ugrik a helyéről. Ne félj, helyedbe hozzák az azsonnát. Ezzel édesapám otthagyott, én meg elnevettem magamat, hiszen mire ő beér, akkor a békácska a szomszédék kertjében számolgatja a legyeket. No, ez valami hídpészhedő béka lehetett, mert meg sem moccant. Káprázott bele a szemem, annyi ideig rajta tartottam, de a békula még csak nem is pislantott. Ez az ostoba állat bizonyosan alszik, gondoltam magamban, s addig lestem az ébredését, míg magam is el nem aludtam. Álmomban hídpészszedő voltam, s olyan sokszor kinyújtottam a karomat, hogy utoljára már elhalt bele. Az ám, mert a legyeket kergettem el vele magamról. Arra ébredtem föl, hogy az egyik nagyot csípett rajtam, s az zümmögte a fülembe. Vigyázz, hé, mert a békás vám nélkül ménált a Tiszán. Ilyetten ugrottam föl, de bizony a békácska még mindig állt azt az egy helyet, hanem az uzsonnám már ott volt mellettem a füvön. Mekkora mézes kenyér, hogyha a lábamra ejtem, eltörik. Pedig a hídpészszedőnek is szüksége van ám a lábára. Na nem is ejtettem le a mézes kenyeret, hanem leküldtem még a mesztelennyét is. Lassan morzsoltam, hogy tovább tartson, mert untam már magamat nagyon. Elzsibbadt minden porcikám. Nem adtam volna egy körte muzsikáért, ha beszaladhatok édesanyámhoz. Az ám, de a békámnak nem volt szaladhatnékja. Nem annak még csak ozsonnázhatnékja se. Bizonyosan nagyon beebédelhetett délben. Az utcánkban pedig nagy riadalom támadt, dopperget, dudanyekerget, bizonyosan medvetáncoltató járt arra. Elfutott a méreg, mikor eszembe jutott, hogy minden pajtásom ott ugrándozik most. Mérgemben elkaptam egy legyet, s odahítottam a békának. Ennek már csak utálnak a palustája. Rá se nézett bizaz, de még azt is eltűrte, hogy a legyet a feje tetejére ültessem tornászni. De ez már csak ugyan kihozott a sodromból. Megállj, hékás, majd megugratlak én, gondoltam magamba, s egy bodzafággal megsújtottam a békácskát. Indulj, békula! Nem indult az most se, csak a feje tört le. Az ám, mert töltött csokoládé volt az egész békácska. Ezért nem volt szabad közel mennem hozzá, hogy rá ne ismerjek. Úgy álltam rajta bosszút, hogy megettem még a körmehegyét is. Aztán beoldalogtam az udvarba, de már a szobában szégyeltem bemenni. Én nem mentem be, de édesapám kijött, s csodálkozva kérdezett. Nini, vége a békapásztorságnak. Vége, hajtottam le a fejemet. Megunta a béka az egy helyet? Én untam meg, édesapám. Hely, fiam, hát még ha hítpész szedő lesz belőled, veregette meg édesapám a vállamat. Többet aztán sose panaszkodtam, hogy sok a szaladozni valóm.
0: A Béka Pásztor című mesét hallottátok.
2: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: A fűriek palattyolnak a vetésben tavasszal. Azt fütyüli a hím. Pitty palatty, pitty palatty, pitty palatty, pitty palatty, pitty palatty, pitty palatty. A tojó kérdi a hím hívó szavára. Mit keresz, mit keresz, mit keresz, mit keresz, mit keresz? Feleli a hím rá. Hat lovat, hat lovat, hat lovat, hat lovat, hat lovat. Kérdi a tojó újból. Mi csodást, mi csodást, mi csodást, mi csodást, mi csodást, mi csodást, mi csodást. Feleli rá a hím. Szürkést, szürkést, szürkést, szürkést, szürkést, szürkést.

A delfin fiú. Hajdanán, mielőtt a kalandorok megérkeztek, Amerika kontinensét északon zöld, lombos erdők és sűrű, nagyfűvű prérik borították. S mindenféle fajtájú vadlovak és bölények népesítették be a vidéket. Akkoriban még csak indián törzsek laktak a vidéken, akik csodálták a természetet, s a legnagyobb harmóniára törekedtek vele. Háromszög alakú nagy sátrakban laktak, és a nők gyűjtögettek, a férfiak pedig haláztak, vadásztak. Egészen északon, mindentől távol, a jeges tengerpartján lakott egy indián törzs, akik a legnagyobb békére törekedtek mindenkivel. Történetünk a törzsfőnök fiáról, Kemantáról szól. Kemantát az apja már egészen kicsi korában elvitte magával a vadászatukra. Így mire férfivá érett, ő lett a törzs legügyesebb vadásza. Volt, hogy egyedül több állatot ejtett, mint a többiek összesen. Méltó utódja lett volna a törzsfőnöknek. Egyetlen gond volt csak vele, nem tudott halászni, mert félt a víztől. De annyira félt, hogy mikor társai kihajóztak kenuikkal halat fogni, a fiú inkább az asszonyokkal maradt a faluban. Még csak a víz közelébe sem merészkedett. Az indián törzs tagjai nem nézték jó szemmel a fiú gyávaságát, s csak hamar minden tiltakozása ellenére kiközösítették. Először csak nem szóltak hozzá, de aztán már messziről elkerülték. Végül Kemanta úgy döntött, hogy a falu végén állít fel magának egy sátrat, s ott fog éldegélni egyedül. Mert bizony a fiú is szégyelte a félelmét, s a társai gúnyolódását sem akarta hallgatni többé. Egyik éjjel a fiú valami furcsa zajt hallott, s mikor kinyitotta a szemét, egy öreg ember állt fekhelye mellett, akinek a keze s lába helyén oszonyok voltak. Bőre helyett pedig pikkelyek. Én vagyok a tenger szelleme, és azért jöttem, hogy segítsek neked, szólalt meg nyájas hangon a jövevény. Ugyan, rajtam már te sem tudsz segíteni, mondta elkeseredetten Kemanta. Annyira félek a víztől, hogy nem fogok megtanulni úszni. Jobb nekem itt egyedül a kunyhóban, ahol senki se lát. Majd én megtanítalak, és hidd el, te leszel a legjobb úszó a környéken, bíztatta a szellem. Fogd ezt a kagylót, s edd meg. Miután felkeltél, majd menj ki a partra, s vesd bele magadat a vízbe, mondta, s ott hagyott a fiúnak egy kagylót, majd ahogy jött, úgy el is tűnt egy szempillantás alatt. Reggel a fiú nem tudta, hogy valóság volt-e a szellem, vagy csak álmodta. Ám a földön ott feküdt a kagyló. Gondolta, nincsen vesztenivalója, megette hát a kagylót, majd kisétált a tengerpartra. A hajnali szél óriási hullámokat keltett, melyek nagy erővel és hangos robajjal csapódtak neki a partmenti szikláknak, s hosszan benyúltak a homokos részen. Ám Kemanta egy percig se gondolkozott. Befutott a vízbe, s felfeküdt az első hullámra, mintha mindig is ezt csinálta volna. A víz pedig ide-oda ringatta a fiút a hátán. Eközben megjelentek a parton az első halászok is, akik hangosan kiabálni kezdtek, mikor meglátták Kemantát a hullámok között. Hozzatok segítséget, még megfullad! Akkor az egyik hullám tetején előbukkant a fiú, s akkor vették csak észre az indiánok, hogy Kemanta új testet öltött. Keze és lába helyett oszonyok nőttek, teste és orra megnyúlt. Kemanta bizony delfinné változott, eztán a tenger lett az otthona.
egész nap a hullámok között ficánkolt, játszadozott, s többé nem volt boldogtalan. De az emberek sem csúfolták többet, s Kemanta szívesen kísérte el őket halászni, hogy így segítse tovább népét.

0: Sugaras hátatyúk,
1: az is úgy, hátapulyka,
0: edd meg Gyurka!
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: a pattogó fóka. A világ legvégén, ahol folyton fúj a hideg északi szél, ahol folyton tél van, ahol alig süt a nap, hatalmas jégtáblákon éldegélnek a fókák. Mi nagyon fáznánk ott, de ők sehol máshol nem éreznék magukat ilyen jól. Sokat úsznak a tiszta, sötétkék vízben, ha pedig elfáradnak, csak kifekszenek a jégtáblákra, és az uszonyukat a fejük alá téve szundítanak egy nagyot. De ahogy az lenni szokott, nem mindegyik fóka ilyen ám. Egyszer ugyanis az egyik fóka családban a legkisebb fóka gyerek már kicsi korától kezdve mást szeretett volna csinálni, mint a többiek. Ez pedig az ugrálás volt. Ha-ha-ha-ha, de hát a fókának nincs is lába, mondhatnátok rögtön, és igazatok is van. Ez a fókakölyök bizony nem a lábán szeretett ugrálni, hanem a hasán. Persze szó sincs róla, hogy ő nem szeretett volna a többiekkel a vízben kergetőzni, vagy nagyokat pihenni a jégtáblákon. Csak rájött arra, hogy ha felfújja magát, úgy tud ugrálni és pattogni jobbra-balra, mint egy nagy szürke labda. A többiek minden alkalommal meglepetten nézték, ahogy a kis fóka egyik jégtábláról a másikra, onnan a harmadikra és a negyedikre ugrik, és közben hangosan kacog. Nem igazán értették, de nem zavarta őket. Egészen addig a pillanatig, amíg egyszer csak az egyik jégtábla a sok ugrálástól hirtelen hopsz, ketté törött, és az összes ott pihenő fóka belecsobbant a vízbe. Persze a fókák jól úsznak, úgyhogy a morcosságon kívül nagy bajuk nem lett. Aznap este összegyűltek a fókák, hogy beszéljenek a kis fóka fejével. Nézd csak, nekünk nincs lábunk. Mi csak csúszunk és úszunk és süttetjük a hasunkat, mondták neki. Nincs helye köztünk az ugrálásnak. A kis fóka nagyon megszeppent, és úgy elszégyelte magát, hogy elhatározta, elbújdosik. Össze is szedte a kevés kis holmiát, csókot nyomott a szülei és a két testvére homlokára, azzal nekiindult. Jó messze talált magának egy szép, nagy, széles és vastag jégtáblát, amit még a sok ugrálás sem tudott volna széttörni, és oda költözött. Ott kedvére hódolhatott a szenvedélyének, és nem háborgatott senkit. Amikor már nagyon unatkozott, bejárta a fókák számára ismeretlen jégtáblákat, jeges medvékkel, pingvinekkel, viharmadarakkal barátkozott, hogy ne legyen egyedül. Ez így is maradt volna az idők végezetéig, ha egyik útja során keserves sírást nem hall. De olyan keserveset, hogy a szíve szakadt bele, mikor meghallotta. Gyorsan el is határozta, hogy megkeresi kisírt. Bejárta az egész jégtáblát, benézett minden hóbucka mögé, sőt, még jó magasakra is ugrott, hogy felülről láthassa a tájat, de semmi. A sírás viszont csak nem maradt abba. Megemberelte magát, hogy olyan magasra ugorjon, mint még soha, és akkor látta meg, hogy a jégtábla közepén van egy magas peremű, hatalmas gödör, aminek az alján ott pityergett egy nála is kisebb fóka. Óvatosan felkúszott a gödör széléig, és lekiabált. Hát te mit keresel itt?
1: Bújócskáztunk a testvéremmel. Csak belecsúsztam a gödörbe, és sehogy sem tudok kijönni.
0: Sírdogált a kis fóka.
1: Ráadásul a szél jó messzire sodort a többiektől. Egyet se félj, mondta neki a pattogó fóka. Lemegyek hozzád, és segítek kijönni. Nem tudsz, válaszolta a kis fóka. Te sem tudsz majd kijönni innen, és mind a ketten itt ragadunk. Majd meglátod, mire vagyok képes, válaszolta a fóka, és zsupsz, egy csúszással a gödör alján termett.
0: Jól figyelj! Én most felfújom magam, mint egy nagy labda. Te pedig addig ugrálsz a hasamon, amíg ki nem kerülsz a gödörből, tanácsolta a kisfókának. A kisfóka így is tett,
1: és már a harmadik ugrással kintermett a gödörből. Nagy volt ám az öröme, de gyorsan lekiabált a pattogó fókának. És te hogy jössz ki? Kiugrom! Jött a válasz, és egy perc sem telt bele, már a pattogó fóka is kint volt. Most pedig hazamegyünk, fogta Uszonyan a kis fókát, és úszva, csúszva, ugrálva indultak meg hazafelé. Otthon már mindenki az Uszonyait tördelte aggodalmában, hova tűnt a kis fóka. Amikor meglátták őket, kitört az üdvrivalgás, és alig hittek a fülüknek, mikor a kis fóka elmesélte nekik a veszélyes kalandot. Össze-vissza csókolták őt is, meg a pattogó fókát is. Attól a naptól kezdve senkit sem zavart, hogy a pattogó fóka kicsit más, mint a többiek, mert tudták, hogy aranyból van a szíve, és senkit sem hagyna cserben. Ő pedig megtanulta, hogy az ugrálással nem szabad zavarni a többieket. Ezentúl csak a vízen pattogott, mert az legalább nem szakad be alatta. Ha pedig már nagyon elfáradt, csak kifeküdt a jégre, nagy lufivel fújta magát, és hagyta, hogy a kis fókák ugráljanak rajta. De olyan ügyesen és olyan kedvesen bánt a kicsi fókákkal, hogy hamarosan őt kérték meg fóka óvónéninek, mert minden anyuka nyugodt szívvel bízta rá csemetéjét. A pattogó fóka pedig olyan boldog és elégedett volt végre, mint még soha. És ha valamelyik kis fóka megkérte, hogy tanítson ugrálni, akkor sosem mondott nemet.

gyerekem! Pártali, most álljatok föl! Mert megnézzük, tudtok-e egy lábbal is ugrálni a pocsolyában? Jó, kipróbáljuk? Akkor most mindenki keresse meg a jobb lábát! Ez lesz az? Na, akkor nézzük, gyere! Locs! Locs! Locs! Locs, most jön a másik láb! Locs!

Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.

A bölcs nyúl és a bíró. Hol volt, hol nem volt, élt egyszer két szomszéd, akik egy nap megbeszélték, hogy együtt mennek vadászni. Hát, ha úgy nagyobb szerencsével járnak. Már kora hajnalban felkeltek, és kimentek az erdőbe, hogy csapdát állítsanak a vadaknak. Találtak is egy tisztást az erdő közepén. Az egyik ember vermet ásott, és gondosan betakargatta ágakkal és falevelekkel. A másik pedig az egyik fán állított csapdát. Mikor mindketten végeztek, elbújtak a bokrok közé, és onnan figyeltek. Ott üldögéltek naphosszat, de mint hiába. Egyiküknek sem volt fogása. Menjünk haza, barátom, majd holnap visszajövünk. Hát, ha éjjel, nagyobb szerencsével járunk, mondta az egyik. Majd fogták a sátorfájukat, és hazamentek. Hanem az az ember, aki a fán állított csapdát, már pirkadatkor talpon volt, és elindult a szomszédja nélkül, hogy meglesse a csapdáját. Mikor odaért, nagy meglepetés várta. A hálóját üresen találta. Azután odalépett a szomszédja verméhez, s megpillantott benne egy foglyul ejtett szarvast. Először csalódott volt, de aztán eltűnődött, és eszébe jutott valami. Megkötözte a szarvast, és kihúzta a veremből. Majd a hátára kapta a zsákmányt, nagy nehezen felmászott vele a fára, és beletette a saját hálójába, mintha csak ő fogta volna. A szomszédja vermét pedig újra letakarta ágakkal és levelekkel, mintha mi sem történt volna. Mikor gondosan elrendezett mindent, hazament, és visszafeküdt aludni. Eltelt néhány óra, és a szomszédja kopogtatott az ajtaján. Jó reggelt, komám! No, megnézzük, mit tartogat nékünk a mai nap! Köszöntötte jókedvűen a szomszéd. Elindultak együtt az erdőbe, és mikor a tisztásra értek, a fán egy hálóban ott lógott a szarvas. Na hát, micsoda szerencse! Milyen nagy vadat sikerült elejtenem! Örvendezett az ember, aki a fán állított csapdát. Hanem az a vadász, aki a vermet ásta, közelebbről is megvizsgálta a csapdáját, és akkor látta, hogy vöröses-barna szarvas szőr és furcsa nyomok vannak mindenütt. Mintha valaki kihúzott volna valamit a gödörből. Sejtette a vadász, hogy itt valami nincs rendben, ám nem szólt semmit, csak hazament. Otthon aztán kérdezi tőle az asszony. Na, édesapám, fogtál valamit? Mi lesz ma a vacsora? Mire az ember elmesélte neki, mi történt az erdőben. Nem értem. Még sosem láttam olyat, hogy egy szarvas felmászott volna a fára. De különben hogyan ejthette volna el? Sopákodott a férj. Én azt mondom, hogy igazából az én csapdámba esett bele, csak a szomszéd még korábban áttette a magáéba. Úgy van, helyeselt az asszony. Menj csak el a bíróhoz, és panaszold be, ez a zsákmány téged illet. Igazad van, vágta rá a vadász, és el is ment a bíróhoz. A bíró meghallgatta a két szomszédot, aztán ítéletet hozott. A zsákmány bizony azé, akinek a csapdájában volt. Mivel nem tudod bizonyítani, hogy a szomszédod ellopta a szarvast, hogy a saját hálójába tegye, ezért neki kell, hogy igazat adjak. De hisz teljesen nyilvánvaló, hogy a szomszédom hazudik, erősködött az ember, aki nem nyugodott bele az ítéletbe. Rendben van, adok neked egy nap haladékot. De ha holnap reggel 8-ig nem bizonyítod az igazad, két szarvassal kell megbékítened a szomszédodat, felelte a szigorú bíró. A vadász szomorúan bandukolt hazafelé, s közben azon törte a fejét,

majd én segítek rajtad. Hanem előbb beszéljük meg, mit kapok érte cserébe, válaszolta a nyúl. Mondjuk adok érte neked egy tallért. Egy tallért? Mit kezdjek én azzal? Inkább egy fürd banánt kérek, azt szeretem a legjobban, válaszolta a nyúl, és megnyalta a szája szélét. Nem bánom, holnap reggel egy fürd banánnal megyek hozzád, mondta a vadász, majd hazament. Másnap reggel banánnal a kezében kopogtatott az ember a nyúl ajtaján. Ám ahelyett, hogy elindultak volna, a nyúl kényelmesen leült falatozni. Mindjárt 8 óra, indulnunk kéne, sürgette az ember. Ne aggódj, minden rendben lesz, mondta a nyúl, és nekilátott még egy banánnak. Mire odaértek a bíróságra, már 9 is elmúlt. A bíró kimondta az ítéletet. Elkéstek, ezért a vadász veszített. Kérem, előbb hallgasson végig minket. Csak is én vagyok az oka a késésnek, rimánkodott a nyúl. Ugyanis az történt, hogy útközben olyan csodát láttam, hogy mentem földbe gyökerezett a lábam. Képzelje, láttam egy fát az erdőben, aminek a törzse tele volt halakkal. Uszonyaikkal próbáltak felkapaszkodni a fatörzsön, és ezernyi csillogó pikkelyük teljesen lenyűgözött, mesélte óriási lelkesedéssel a nyúl. Elég a tréfából, ki hallott már olyat, hogy a halak fára másznak, felelte szigorúan a bíró. Igazán? Hanem olyat látott-e már, hogy egy szarvas felmászott a fára? Kérdezett vissza a ravaszdi nyúl. A bíró akkor elgondolkodott, és belátta, hogy tévedett az ítélettel. A zsákmányt megkapta a vadász, aki vermet ásott, s azon felül is kapott még egy szarvast a hazug szomszédjától. A bírót pedig leváltották, s helyét a bölcs nyúl vette át.

0: Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sárga rózsa, vadvirág, álljál gyorsan meg.

0: történt már megint?
1: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Kótyavetye megmondja a tutit.
1: Óriási szerencsétek van, mert most megmondom nektek a tutit.
2: Kótyavetye Delfin Daninál nyaralt.
1: Amire hazaértem a nyaralásból, Manyika néni kifestette a kamrát. Ezt már szeretem. Na, szóval a tengerparton voltam Delfin Daninál. Ő egy igazi mókamester, és nagyon kedves családja van. Nem ütik bele a palackorrukat a másik dolgába. Ha jól tudom, egyetlen delfin sem jár egyetemre, pedig mindegyikük nagyon okos. Például együtt vadásznak úgy, hogy furmányos taktikákkal ejtik el a zsákmányaikat. Engem a szüleim arra tanítottak, hogy mindig jól rágjam meg az ételt. Ők bezzeg egyben lenyelik. Őrület! Ja, és egyfolytában versenyeznek, hogy ki tud magasabbra kiugrani a vízből. Delfin Dani elmagyarázta, hogy ez azért van, mert így vesznek levegőt, hiszen nincsen kopoltyújuk, tehát nem tudnak lélegezni a víz alatt. A legmenőbb az, hogy nem a szájukon veszik a levegőt, hanem a fejük tetején. A delfinek akár olyan gyorsan is tudnak haladni, mint egy autó. Jövő nyáron tuti visszamegyek Delfin Daniékhoz. Velem jöttök?
0: Műsorajánló következik. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban. Csukás Mese
3: Rádió! Rádió egyfejűeknek.
0: Hamarosan itt a vakáció. Töltsd a nyarat is a Csukás Mese Rádióval. Hallgass sok mesét és vidám zenét. Vár rád a nyár. Strand, a táborok, a kánikula, pringa, kirándulás. Töltsd hasznosan a nyarat. Játsz sokat, és persze hallgasd a Csukás Mese Rádiót.
4: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Még több újrahallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a 7-esen, a nagymutató pedig a 12-esen pihen, ami azt jelenti, hogy reggel 7 óra van. Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

gyereken. Pártali, most álljatok föl, mert megnézzük, hogy tudtok-e egy lábbal is ugrálni a pocsolyában. Jó, kipróbáljuk? Akkor most mindenki keresse meg a jobb lábát. Ez lesz az? Akkor nézzük, gyere! Locs, locs, locs, locs. Most jön a másik láb.

0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.
1: Sziasztok gyerekek, Sipos Szilvi vagyok, az M5 kulturális csatorna műsorvezetője, és most én olvasok nektek mesét. Mester Györgyi, nyári kaland a parkban. Az óvodás nagy csoportból elballagó Réka az iskola kezdés előtti nyár jó részét a nagymamájánál töltötte, mivel szülei szabadsága nem volt elég arra, hogy az egész szünetet kislányukkal tölthessék. De így is minden este beszéltek egymással telefonon, és Réka élménybeszámolójából a szülei pontosan tudták, mik voltak az adott nap történései, milyen a kislányuk hangulata, jól érzi-e magát. Ez utóbbival sohasem volt baj, hiszen Nagyival remekül telt a nyár. Reggeli után minden nap kisétáltak a közeli parkba, ahol a kislány megismerkedett a park különböző fajtájú fáival, virágaival, és néha egy-egy érdekes szép madarat is láttak a lombok között, amelyekről nagymama jóvoltából egy csomó érdekes dolgot tudott meg. De Nagyi mást is mesélt. Igazi mesekönyvből, míg végül a mindennapi felolvasás a parkpadján ücsörögve elmaradhatatlan részévé vált a délelőtti sétáknak. Réka persze néha magával vitte a babakocsiban Jutka babát, hogy ő is levegőzzön egy kicsit. Máskor a nagy pöttyös labdát, amivel nem csak ügyesen pattogtatni, hanem kapura lőni is lehetett a gyerekeknek kialakított, az igazival szinte teljesen megegyező kis futballpályán. Nem szabad azonban megfeledkezni a séták harmadik résztvevőjéről sem, akit Réka a ruhája vagy köténye zsebében szokott magával vinni, és otthon nem hagyott volna semmi kincsért. Ez a harmadik társuk Makkarcsi volt, jobban mondva egy apró kis makk, akinek festett szeme, szája és a makkupak sapka alól kilátszó fekete, frufrus haja volt. Mindez lakkal alaposan rögzítve. Ő Réka legkedvesebb óvodai pajtását Kovács Karcsit volt hivatott megszemélyesíteni. A kis figurát a fiúcska saját kezűleg festette, és emlékül egyben barátságuk zálogául adta. Igaz, a nyári szünet után az iskolában majd újra találkoznak, de hol van még a szeptember? Réka sokszor felemlegette a nagymamának Karcsit, és ezzel meg is indokolta, hogy miért hordja mindig magával a kismakkot. Az a bizonyos nap is ugyanúgy kezdődött, mint a többi. Reggeli után Réka hálóba rakta a pöttyös labdát, nagymama pedig magához vette a még ki nem olvasott mesekönyvet, és indultak volna a parkba. Réka az ajtóból szaladt vissza. Várj csak, Nagyi, Makkarcsit elfelejtettem berakni a zsebembe. Hagyd inkább itthon, mondta erre a nagymama. Még a végén elveszíted a parkban. Kiesik a zsebedből labdázás közben, akkor aztán sírhatsz utána. Jobb lenne, ha itthon hagynád. Rékát azonban nem lehetett lebeszélni az elhatározásáról, és zsebre tette a makkocskát. A parkban aztán volt nagy labdapattogtatás, kapura rúgás, majd amikor a kislány elfáradt, letelepedett a nagymama mellé, és várta a soron következő mesét. Közben nem felejtette el a zsebében ellenőrizni, megvan-e még Makkarcsi, sőt, ki is ültette maga mellé a padra. Azután várakozás teljesen fordult nagymama felé. Jöhet az új mese! Most Makkarcsi is meghallgatja, tette hozzá. A mese nagyon izgalmas volt, annyira, hogy sem Réka, sem a nagymama nem vette észre, amikor a fejük felett a nagy fenyő lombkoronájában elcikázott egy kis vörös villám. Legalábbis, ha valaki megfigyelte volna, bizonyára ennyit lát belőle. Sajnos az érdekes mese is egyszer csak véget ért. Nagyi és unokája szedelőzködni kezdtek, hogy hazamenjenek. Réka hálóba rakta a pöttyös labdát, nagymama pedig felvette a szatyrát, amiben persze mindig meglapult egy kis üvegben Réka kedvenc üdítője is, és már indultak, amikor a kislány felkiáltott. Nagyi, eltűnt Makkarcsi! Talán nézd meg a pad alatt, hát ha leesett, tanácsolta a nagymama. Keresték a fűben, a kavicsok között, Réka még a közeli virágágyásban is megnézte, négy kézláb mászva kereste mindenütt, de Makkarcsi csak nem került elő. Potyogni kezdtek a könnyei, annyira sajnálta a kisbarátja elvesztését. Hazamentek. Otthon Nagyi volt olyan tapintatos, és persze szerette, sajnálta annyira az unokáját, hogy nem rótta fel a kislánynak, én előre figyelmeztettelek, ne hozd magaddal a parkba Makkarcsit, mert... Másnap reggel kissé szomorúan indultak a parkba, csak kettesben. Rékának nagyon hiányzott harmadik társuk, Makkarcsi. Nem is volt labdázás, kapura rúgás, bár a pöttyös labda most is ott lapult a hálóban. Csak csendben leültek a padra, és Nagyi kezdte felolvasni a soron következő mesét. A kislány láthatóan alig figyelt a történetre. Még csak el sem mosolyodott a mulatságos résznél, amikor a szajkó lábára rászorult a magkupakból készült papucs. Talán nem is volt jó ötlet, gondolta Nagyi, olyan mesét választani, amiben szintén makról esik szó. De azért végigolvasta a mesét. Amikor becsukta a könyvet és szedelőcködni kezdtek, hirtelen valami koppant a padon, pontosan Réka mellett. A kislány odanézett, és a földön, a fűben meglátta magkarcsit. Akkor a feje fölül is zajt hallott, ágak finom roppanását, és elsuhanni látott egy vörös villámot, ami még cikázott egyet-kettőt, majd ráült egy közeli ágra. Egy szép, loboncos farkú, barnás-vörös kis mókus volt. Ott ült, Réka szerint mosolygott, és mintha azt mondta volna, én csentem el magkarcsit, mert jó csemegének tűnt, de visszahoztam, mert olyan kemény, hogy nem tudtam megrágni. És valóban, magkarcsi kalapján apró fognyomokat lehetett látni, de ez semmit sem változtatott a kislány örömén, megkerült a barátja, egy becsületes megtalálójó voltából. Mit gondoltok, Réka magával vitte ezután is magkarcsit a parkba? Elárulom, hogy igen, csak nem vette elő a zsebéből.
0: Csukás Mese Rádió. Szuperhősök vagytok. Bármilyen kihívás is vár ma rátok. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a Gyerekek Rádiója.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok! Réka vagyok. Nem újdonság, hogy szeretek találós kérdéseket feltenni és megfejteni. A mai így hangzik. Gömbölyű és gyorsan forog. Sőt, a nap körül kering. Vannak rajta hegyek, vizek, és ő rajta élünk mind. Gömbölyű és gyorsan forog. Strandlabda az örvényben. A nap körül kering. Akkor viszont egy bolygó a mi naprendszerünkben. Na de melyik? Nézzük csak tovább. Vannak rajta hegyek. Szűkül a kör, de még nem egyértelmű. Van rajta víz, és mi is itt élünk. Na jó, ez csak a Föld lehet. Büszke vagyok, hogy ezt is megfejtettétek. Okosak vagytok!
3: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap! Sok barát és meg annyi kaland vár rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát! Ez a Mesés reggel. Itt a Csukás Mese Rádió. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Szervusztok, gyerekek! Egy Lázár Ervin mesével készültem. Banner Géza vagyok. A címe Dömdödömdödömdödöm. Mikka Makka nagy rikoltozásra ébredt, majd beszakadt a dobhártyája. Nem csoda, mert éppen az ő fülébe rikoltoztak. Hárman is. Nevezetesen Bruckner Siegfried, a kiérdemesült oroszlán, Aromo, a fékezhetetlen agyvelejű nyúl, és a vacska Mati. Te meg Maminti lesztek a döntőbírók, üvöltötte éppen Bruckner Siegfried. Mikka Makka először is befogta a fülét. Miféle döntőbíró? Kérdezte akkor. De nem vette le a kezét a füléről, mert amazok hárman egyszerre kezdtek kiabálni. Sőt, odajött Nagy Zoárd is, a lépkedő fenyőfa, és nem sokkal később Ló Szerafin, a kék paripa. Most már öten üvöltöztek.
5: Én tőlem megszakadhattok az ordibálásban, mondta Mikka Makka. Addig úgysem veszem el a kezem a fülemről, amíg nem kezdtek csendesen és egyenként beszélni.
4: Aromót választották szószólónak. Mikka Makka levette a füléről a kezét.
5: Arról van szó, kérlek szépen, hogy Bruckner Siegfried azt állítja, ő itt a legnagyobb költő,
4: kezdte Aromó.
5: És bármelyikünknél szebb verset tud kitalálni. Egy szóval.
4: Henceg.
5: Mik, hogy én hencegek?
4: Igenis. Mikka Makka újra befogta a fülét. Mindenki Bruckner Siegfriednek támadt.
5: Hadd mondja végig, Aromó.
4: Az oroszlán elhallgatott.
5: Elhatároztuk hát, folytatta Aromó, hogy költői versenyt rendezünk. Mindenki költ egy verset, és a végén te meg Maminti, a kicsi zöld tündér, eldöntitek, hogy melyik kapja az első díjat.
6: Természetesen az én versem, mondta maga biztosan Bruckner Siegfried, de megint leúrogták.
4: Jól van, mondta Mikka Makka. Ezen nem múljon. Fölült a tisztás szélén egy emelvényre, Maminti mellé.
6: Ki akar versenyezni? Kérdezte.
4: Mindenki fölemelte a kezét, még Szörnyeteg Lajos, a legjobb szívű behemót, és Dömdödöm is. Valamennyien papírt és ceruzát ragadtak, és vadul nekiláttak. Csak úgy sistergett a sok ceruza. Legelsőnek Szörnyeteg Lajos készült el a verssel. Föl is állt, hogy elszavalja.
5: A múltkor Mikka Makkával fát vágni mentünk az erdőre, de olyan szerencsétlenül dőlt a fa, hogy Dömdödöm alászorult. Hú-hú! Fiú, fűcs, lengettek, rengettek, fütyöréztek, fütyöréztek a többiek. Ez nem vers, kikérem magamnak.
4: Dühöngött Bruckner Siegfried.
5: Hallod, Mikka Makka, azt mondja, nem vers?
4: Méltatlankodott Szörnyeteg Lajos. Mikka Makka ráncolta a homlokát.
5: Bizony,
4: mondta aztán. Kedves Lajos, ez tényleg nem vers.
5: Miért? Lobogtatta a papírját Szörnyeteg Lajos. Amikor a sorok szépen egymás alá vannak írva, és minden sor nagybetűvel kezdődik, akkor miért nem vers?
4: Mikka Makka elgondolkozott, vakarta a feje búját. Valami okosat akart kisütni, ki is sütött, mert amikor Szörnyeteg Lajos harmadszor kérdezte, hogy miért nem vers, rávágta.
5: Csak!
4: És lássuk be, igaza volt. Rögtön színre is lépett a második versenyző,
5: maga Bruckner Siegfried. Pózba vágta magát, az égre emelte tekintetét, és neki kezdett. Hely, mi a kő, tyúkanyó, kend a szobában lakik itt bent.
4: Állj, mondta Mikka Makka, ezt nem te írtad.
5: Hát kicsoda,
6: háborgott Bruckner Siegfried.
5: Ki az ördög írta volna, itt van, nézd meg a papírt. Nem az én írásom ez.
4: Jó, jó,
6: vágott közben Mikka Makka. De ezt már régen megírta Petőfi Sándor. Mi meg abban állapodtunk meg, ha jól emlékszem, hogy mindenki a saját versét adja elő.
5: Úgy van,
6: helyeseltek a többiek.
5: Ki az a Petőfi Sándor?
6: Kiabált Bruckner Siegfried.
5: Soha se hallottam a nevét.
6: Elég szégyen, mondtam a Minti. De a verset akkor is ő írta. Légy szíves, saját költeményt előadni.
5: Na jó, mondta Bruckner Siegfried. Tudok én mást is. Ide süssetek.
6: Húz arc az ég felé. Neki kezdett.
5: Hely, kent, gyúkanyó, mi a kő? Itt bent lakik a szobában? Ho-ho, hadonászott a romó. Ugyanazt mondod, kitekerve. És ráadásul rím sincs benne. Rímnek kell benne lenni?
6: Kérdezte Bruckner Siegfried Mikka Makkát.
4: Hát, nem árt, mondta az. De ne az anyám gyúkját mondjad. Akárhogy forgatod, úgyis ráismerünk.
5: Na jó, mondta újra Bruckner Siegfried. Akkor nem az anyám gyúkját mondom.
6: Elkezdte.
5: Apám tyúkja,
6: írta Bruckner Siegfried.
5: Egy tyúkapó, mi a kő? Itt bent lakik a szobában, kend.
6: Ez zavarni, kirúgni, dőltek a többiek.
5: Így nem lehet szavalni, háborgott Bruckner Siegfried.
4: Bizony nem, mondta Mikka Makka. Jobb is, ha abba hagyod. Itt csalással nem élsz meg. Halljuk a következőt.
6: Bruckner Siegfried elsonfolygott onnan, s nagy zoárd a lépkedő fenyőfa ugrott a helyére.
5: Szavalt, csak úgy zengett. Legszebb állat az anakonda, de nem tudja ezt a ma konda. Ha ráterelnék a ma kondát, széttiporná az anakondát.
7: Ugyan, miféle vers ez?
6: Mondta szemrehányóan a romó. Ilyen erővel azt is mondhattad volna.
4: Legszebb állat az anaménes, de nem tudja ezt a ma ménes. Ha ráterelnék a ma ménest, széttiporná az anaménest.
6: A többiek tapsoltak, tetszett nekik a romó gúnyolódása. Sőt, hogy köszörüljön a költő tudományen esett csorbán, Bruckner Siegfried is megszólalt.
5: Vagy azt is mondhattad volna, legszebb állat az anacsorda, de nem tudja ezt ama csorda. Ha ráterelnék ama csordát, széttiporná az anacsordát.
6: Nagy zoárt, dobozai vöröslöttek a méregtől. És azt nem mondanád meg, hogy mi a csodát jelent az az anacsorda meg anaménes?
5: Ugyanazt, amit az anakonda.
6: Kiabált közbe Vacska Mati.
4: Azaz semmit. Az anakonda igenis egy állat.
6: Bizonygatta Nagy zoárt.
4: Ki ismeri?
6: Tette föl a kérdést Mikka Makka.
5: Senki,
6: zúgták a többiek.
4: Nem ér,
6: hadonászott Nagy zoárt. Tessék megnézni a természettudományi kis lexikonban.
5: Ha nincs benne, vágjanak föl tűzifának.
7: Kinek van természettudományi kis lexikonja?
6: Kérdezte Mikka Makka.
4: Senkinek,
6: felelték kórusban.
4: Ezen nem újjon,
6: szólt akkor ma Minti, és elővette zöld varázspálcáját.
4: Csiribi, legyen itt egy csiribá, természettudományi, pricc, kis lexikon, pruccs.
6: És már ott is volt a lába előtt.
4: Nosza neki estek lapozták, csak úgy sistergett. Hányadik betű az ABC-ben az A?
6: Kérdezte Vacska Mati.
7: Hátulról vagy előről számítva?
6: Érdeklődött a romó, de akkor már Nagy zoárt diadallal felkiáltott.
4: Itt van az 59. oldalon.
6: És olvasta.
4: Anakonda. Eunectes murinus. Állat, 10 métert is elérő, dél-amerikai óriás kígyó. Áldozatát körülgyűrűzi és összeroppantja.
7: Hát legyen neked ez a legszebb állat,
6: mormogta a romó, de mit volt mit tenni, el kellett fogadni Nagy zoárt versét. Íme kiderült, van anakonda nevű állat.
7: Jöhet a következő,
6: intett Mikka Makka.
5: Ló Serafin méltóság teljesen fölállt, középre ballagott, meghajtotta magát.
8: Ha elpusztul a tulok, szarvából lesz a tülök, de ha én elpüsztülök, belőlem nem lesz tulok.
4: Hát az biztos, kiaválták a többiek, mert már most egy nagy tulok vagy.
5: Még hogy elpüsztülök,
6: pihogott Bruckner Siegfried.
5: Püsztülök a rühigéstől.
4: Csend legyen,
6: kiáltott Mikka Makka.
4: Ki következik?
6: Én, mondta Vacska Mati. Egy egészen rövid verset írtam.
5: Halljuk!
6: Szerda ablakában csütörtökül, és Ordít csütörtökül. Egy darabig csend volt, aztán Szörnyeteg Lajos megkérdezte.
4: Miért csütörtökül Ordít?
6: Mert csütörtök, mondta Vacska Mati.
4: Ha péntek, péntekül ordítana.
5: Idegen nyelveket nem tud?
6: Akadékoskodott Bruckner Siegfried.
4: Nem, mondta Vacska Mati, ez egy műveletlen csütörtök. Mikka Makka megrázta az elnöki csengőt. Elég, mondta. Halljuk Aromót. Aromó fölényes mosolya sétált a tisztás közepére, rázendített.
5: Bálomböki bagu u fan. Bálomböki big a fun.
4: Nem ér, ordította közbe Bruckner Siegfried. Egy hangot se értek belőle. Arról nem volt szó, hogy hottentottául is lehet verset írni. Eszed tokját, hottentotta, háborgott Aromó. Ez igenis magyarul van. Akkor én megeszem a fülem, mondta Bruckner Siegfried. Már meg is sózhatod, felelte Aromó. Hadd mondja végig, próbált rendet teremteni Mikka Makka. Aromó újra belefogott. Bálomböki bagu fan, bálomböki big a fun, búlámböki bög ifan, bálumbaká bög öfin. Bilambúk a bág öfön, bölömbakú bog áfön, bölömbik a búg a fán.
5: Ez semmi, mondta Ló Szerafin. Így egy gyerek is tud verset csinálni, ha ugyanez egyáltalán vers.
4: Igenis vers, jelentette ki Mikka Makka, akinek úgy látszik tetszett ez a bálomböki. És ha azt hiszed, hogy olyan könnyű ilyet írni, rajta bizonyítsd be. Írj egyet.
5: Nem is kell leírnom, mondta Ló Szerafin. Kapásból is elmondhatom.
4: És már, mondta is. Aromó újra belefogott.
5: Kómirelű kőtyúal, komórile kütyőül.
4: Kőmirelű kőtyúal, kamórile kütyőül.
5: Kumaráli kecsűöl, kőmuraló kityeül. Kőmürula kátyie, kemürőlú kacsóil. Kimerülő kutyahol.
7: Jó, de ennek semmi értelme sincs. Mi az, hogy kimerülő kutyahol?
4: Szólt Aromó. Kimerülhet egy zseblámpa elem, vagy esetleg egy hegymászó.
5: Te egy kutyahol?
4: Esetleg elfárad, vetette közbe Bacska Mati. Miért ne fáradhatna el a kutyahol?
5: Vagy a kutya nagyon nyomja belülről?
4: Kelt Bruckner Siegfried is Ló Szerafin védelmére.
5: Rendben, mondta Aromó, de a módszer, ahogy a verset írtam, mégis az én találmányom.
4: Ez igaz,
5: hagyták helyben a többiek.
4: Találmánynak nem rossz, lepéskedett Nagy Zoárt, csak versnek. Mikka Makka megint csengetett.
5: Halljuk az utolsó versenyzőt. Nagy pironkodva előállt Dömdödöm, akiről mindenki tudja, hogy csak annyit tud mondani, Dömdödöm.
4: Így szavalt.
5: Dömdödöm, dömdödöm, dömdödöm, dömdödöm.
4: Nem ér, rikoltozott Bruckner Siegfried. Akkor én meg azt mondom, hogy prompapam, prompapam, prompa, prompa, prompapam.
5: No, mondta Mikka Makka.
4: Csak azért kiabálsz, mert nem tudod, mit jelent Dömdödöm verse.
5: Miért? Mit jelent?
4: Azt, hogy mindannyiunkat nagyon szeret.
5: Engem is?
4: Kérdezte gyanakodva Bruckner Siegfried.
5: Persze,
4: téged név szerint is megemlített, mondta Mikka Makka.
5: Éljen Dömdödöm, kiáltott Bruckner Siegfried. Adjuk neki az első díjat.
7: Adjuk!
4: Kiabálták a többiek. Mikka Makka és Maminti egy babérkoszorút helyezett Dömdödöm fejére.
5: Te győztél,
4: mondták neki.
5: Majd kölcsön adhatod krumplifőzelékembe,
4: veregette meg a győztes vállát Bruckner Siegfried. Dömdödöm meg boldogan elindult az erdő felé, és fennhangon dúdolgatta a győztes verset.
5: Dömdödöm, dömdödöm, dömdödöm, dömdödöm.
9: Fecske László, a száguldó kerékpár. Aki felolvassa, Csorba Lóci. Van nekem egy kerékpárom. Úgy repül, mint az álom. Hajtom nappal, hajtom éjjel, hajtom teljes szenvedéllyel. Tekerem, hisz azért vettem. Ma én is nagy menő lettem. Szép kerékpár, ritka fajta. Klassz érzés utazni rajta. Minden reggel korán kelek, s a templomig eltekerek. Jó érzés ez lábnak, kéznek. Az emberek furán néznek, óvatosságra intenek. De én bátran legyintgetek, hisz már 9 éves múltam, de most sírok, mert felborultam.
10: Minden nap egy újabb kaland. Tartsatok a Csukás Mese Rádióval. Ma is.
11: Csukás Mese Rádió. Sziasztok, kedves gyerekek! Szirota Jennifer vagyok, és most újra én mesélek nektek. Vlagyimir Szutyejev. Miau és más vidám mesék. Miau? A kutyus a pamlag előtt aludt a szőnyegen. Álmában egyszerre csak úgy hallotta, mintha valaki azt mondaná. Miau? Felkapta a fejét, körülnézett. Sehol senki. Biztosan álmodtam az egészet, gondolta és kényelmesen visszafeküdt. De megint csak azt mondta valaki. Miau? Kinyávogott. A kutyus felugrott, körülfutotta a szobát, benézett az ágy alá, az asztal alá, sehol senki. Felmászott az ablakpárkányra is, meglátta a kakast, amint az ablak előtt az udvaron sétálgatott. Biztosan ez ébresztett fel, gondolta a kiskutya, és kifutott az udvarra a kakashoz. Te nyávogtál? Kérdezte. Én nem nyávogok, én beszélek, csapkodott a kakas a szárnyával, és tüstént elkiáltotta magát. Kukurikú! Mást nem tudsz beszélni? Nem, csak azt, hogy kukurikú, válaszolta a kakas. A kutyus a hátsó lábával megvakarta a fülét, és visszament. Alig, hogy a lépcsőhöz ért, ismét megszólalt valaki. Miau? Na most megvagy! Szólt magában a kiskutya, és mind a négy lábával kaparni kezdte a földet a lépcső alatt. Jókora lyukat ásott, s a lyukból egy szürke egérke ugrott elő. Te nyávogtál? Kérdezte tőle szigorúan a kiskutya. Cin-cin-cin, cintogta a kisegér. Én nem, de ugyan kinyávoghatott. Valaki azt mondta, hogy miau. Közel? Nyugtalankodott az egérke. Hát itt, egészen közel, felelte a kutyus. Júj, de félek! Cin-cin-cin! Cincogta az egérke, és besurrant a lépcső alá. A kutyus elgondolkozott. Most pedig a kutyaol mellől hallatszott, jó hangosan. Miau! A kiskutya háromszor is körülfutotta az ólat, de senkit sem talált. Odabent azonban valaki mozgolódott. Itt van hát, gondolta magában. Mindjárt megfogom! És közelebb lopódzott az ólhoz. Láncát csörgetve egy hatalmas, bozontos kutya ugrott eléje. Rrrr! Morogta. Én csak meg akartam tudni. Rrrr! Ön nyávogott talán? Suttogta a kiskutya, és behúzta a farkát. Én? Talán gúnyolódsz, ebatta? A kutyus ugyancsak szedte a lábát, elfutott a kertbe, és egy bokor alá bújt. És itt? Éppen a feje fölött valaki megint azt mondta. Miau? Kikukucskált a bokor alól. Az orra előtt egy virágon bolyhos méhecske ült. Itt van hát, aki nyávogott. És be akarta kapni a méhecskét. Zzz, zümmögött sértődötten a méhecske, és belecsípett a kutyusba. A kutyus feljajdult, neki iramodott, a méh utána. Züm-züm, megcsíplek! Futott a kutyus a tóhoz, és beleugrott a vízbe. Amikor újra kidugta a fejét, a méh már nem volt sehol. És ekkor hirtelen megint nyávogott valaki. Miau? Te nyávogtál? Kérdezte csuromvizesen a halat, amelyik mellette úszott el. A hal nem válaszolt semmit, csak a farkával csapkodott, és eltűnt a tó mélyén. Kvak, kvak, kvak, csacsi kutya! Nevetett a béka, aki egy vízililium levelén ült. Hát te nem tudod, hogy a halak nem beszélnek? Talán bizony te nyávogtál? Kérdezte a kutyus a békát. Kva, kva, kva! Hahotázott a béka. Milyen buta vagy? A békák csak brekegnek! És beugrott a vízbe. A kiskutya csuromvizesen feldagadt orral hazaballagott. Szomorkodva feküdt a pamlag elé a szőnyegre. Egyszerre csak újból hallotta. Miau? Felugrott, és íme az ablakpárkányon ott kucorgott a círmos. Miau? Nyávogta. Wow, wow, wow! Ugatott a kutyus, aztán eszébe jutott, hogyan morgott a bozontos nagy kutya, és ő is morogni kezdett. Rrr! A cica felhúzta a hátát, és fújt. Ssss! Aztán prüszkölt. És kiugrott az ablakon, a kiskutya pedig szépen visszament a szőnyegre, és lefeküdt aludni. Most már tudta, kinyávogott.
12: Csukás Mese Rádió.
3: Jó nyaralást kívánunk mindenkinek a Csukás Mese Rádióból. ti melyik könyvet néztétek ki, hogy el fogjátok olvasni a nyáron? Hm? Micsoda, hogy te még ovis vagy és nem tudsz olvasni? Á, se baj. Akkor neked a szüleid, a testvéreid vagy a nagyszüleid fognak felolvasni. Ha pedig már ők is elfáradnának a sok meseolvasástól, akkor kérd meg őket, hogy kapcsolják be neked a Csukás Mese Rádiót. Én különben már 3 könyvet is kinéztem magamnak, amiket biztosan el fogok olvasni a nyáron. Ha pedig kiolvastátok magatokat, akkor táncoljatok vagy ugrókötelezzetek, labdázzatok vagy ússzatok sokat. Ne feledjétek a közmondást, épp testben, épp lélek. A mozgás és az olvasás kéz a kézben jár. Jó nyári olvasást, mesehallgatást és mozgást mindenkinek! Csukás Mese Rádió.

0: mellettünk akár,
1: vagy én úgy látom, hogy igen, Tibi.
0: Akár otthon az ágyam tetején, mondjátok, olyan, hogy a Vaskó Marika néni megengedte.
2: Így van. És reméljük, hogy Fenyő Miklós bácsi is betoppan egyszer csak ide.

0: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap. Sok barát és meg annyi kaland vár ma rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát. Ez a Mesés reggel, itt a Csukás Mese Rádióban. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Én Kisfaludi Nóra vagyok, és egy jó kis nyelvtörőt Romhányi Józseftől a Róka és a Holló című verset hoztam el nektek. Téma és variációk. Róka és a Holló, megírta ez ópusz, mindannyiunk előtt ismerős ez ópusz. Mégis elismétlem a témát pár szóval, majd megtoldom néhány variációval. A téma. Fencsicsült a Holló a dús hársfa ágán, csőrében jó nagy sajt fogyasztásra várván. Arra kószált búsan a ravaszdi Róka, ki nem jutott sajthoz fagyos szentek óta. Hogy a fára nézett, elszállt komorkedve, felújjongva tört fel mohó gyomornedve, és szólt álnok bájjal. Tollad, ó, be ékes, hogy madárkirály légy régen esedékes, és a neved Holló, oly olvadó, omló, csak hangod nyikorog, mint egy rozsdás olló. A dicséret szép szó, ám de a bírálat már olyas valami, mit ki nem bír állat. Így hát a Holló, hogy meggyőzze a dőrét, vad rikácsolással tátotta ki csőrét. A sajt lehullott, erre várt a Róka. Ezúttal elnyerte tetszését a nóta. Első variáció. A Róka szájában egy jó darab rokfort. Megette a felét, de már az is sok volt. Komoran ült ott fenn a Holló a hársfán, s megakadt a szeme mesebeli társán. Nosza ő is rögtön ravaszkodni kezdett, fundorkodott tervet, s az eredmény ez lett. Ha ez nem ismeri Ezópusz meséjét, megadta a sors a sajtszerzés esélyét, és már is megszólalt cifra ódon módon. Ó, Rókám, ne hidd, hogy táncsak gúnyolódom, királyi palásnál szebb vörhenyes bundád. Le is nyúzzák rólad, mielőtt megunnád. Mégis tekintélyed csorbítja a szégyen, hogy hangod megcsuklik fent a magas C-ben. Rókánk esértésre tágra tátva száját, cáfolatul tüstént üvöltött egy skálát. De meg kell jegyeznem erről az esetről, hogy a sajt a fára azért nem esett föl. Második variáció. Fencsicsült a Holló, falt sok puszta dőrit, annyi maradt mégis majd lehúzza csőrit. Lent a Rókánál egy jó nagy ementáli, de már falánk gyomra kezdett ellenállni. Hogy látta a Hollót, ez megcsömörlött. Még egy sajt, morgott. Vigye el az ördög! Hogy vagyunk? Szólt oda a Holló ásítva, s a sajt lehullott a sejmes pázsitra.
2: Fúj! Vidd el! Nyöszörgött undorral a Róka,
1: s amit tett, azóta nevezték el róla. Harmadik variáció. Éhesen gubbasztott Hollónk a hárs ágán, s töprengett az idők változandóságán. Éppen arra kószált a bús, sovány Róka, sajt likat sem evett húshagyó kedóta. Megváltva a Hollót, könnyesen sóhajtott. Mit ér, ravasságom, ha neked nincs sajtod? Nincs, felelte a Holló. Rég nem ettem sajtod, viszont dalolhatok, hogyha úgy óhajtod. Tudom, kedvedre volt múltkor is az ének.
2: Sajttal! Szólt a Róka. Így kell a fenének!
1: Negyedik variáció. Fencsicsült a Holló a dús hársfa ágán, csőrében trapista hivalkodott sárgán. Jött az éhes Róka, látta, hogy a helyzet megegyezik azzal, amit Ezópusz jelzett. Szólt hát álnok bájjal, tollad ú, be ékes, hogy primadonna légy régen esedékes, és a neved hallga, hogy leng lágyon, Holló. Csak hangod nyikorog, mint egy rozsdás Holló. De hiába várta a ravaszdi Róka, hogy sajtesőt hullat majd a Holló nóta. Mi volt, eme nem várt, különleges, ritka, szerény, józan, okos hallgatásnak titka. Nem hajszolt a dicsvágy, sem nagyzási hóbort? Nem. Az igaz viszont, hogy fehér holló volt. Ötödik variáció. Fenn a hollócsőrben egy szép kicsik vargli. Gondolta a róka, jó lesz kicsikarni. S bár az ezópuszi helyzet elé tárult, csak felnézett szótlan, ácsorgott és bámult. Bámult sóvár szemmel, csendben, pedig tudta ravasz hízelgéssel könnyen sajthoz jutna. A holló csak várt, odafent a hársfán, szeme kérdőn függött mesebeli társán. Miért hallgat a holló? Miért nem szól a róka, holott más a szokás 2000 év óta? A róka néma volt, a holló meg süket. Kérem, elnézésüket.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok gyerekek, Vida Péter vagyok. Én fogom most nektek felolvasni Vadady Adrien, Leszel a barátom című meséjéből az Esős nap című fejezetet. Hatalmas égszakadás volt odakint. A gyerekek mind elázva érkeztek az óvodába, hiába volt rajtuk esőkabát és gumicsizma. Az eső úgy zuhogott, a szél annyira fújt, hogy tetőtől talpig csuromvizes lett mindenki, aki csak kimerészkedett az utcára. De nem csak az időjárás, a gyerekek is szelesek voltak ma. Minden apró cseprő dolgon összevitatkoztak. Hatalmas lármát csaptak, és egész délelőtt azt hajtogatták, hogy menj!

gyerekek azt mondta nekik. Gyertek, üljetek ide a szőnyegre. Játszunk valamit közösen. A gyerekek nem mozdultak az ablakból. Bámulták a vihart, nézték, ahogy integetnek a gesztenyefák, ahogy elsiet egy néni az óvoda előtt, és majd kicsavarja a szél az esernyőt a kezéből. Méregették, milyen messzire csapják az autók az úttesten összegyűlt vizet. Számolgatták, hány zacskót repített fel a szél, a szemközti bolt előtt hány táblát borított fel a vihar. Az óvónéni meg csak ült a szőnyeg közepén, és várta, hát ha valakinek kedve támad játszani. Kis idő múlva oda sonfordált Lea, mert már nem fért el az ablaknál. Lefeküdt a szőnyegre, és az óvónéni ölébe hajtotta a fejét. Az óvónéni megérintette a hátát az egyik ujjával, majd Lea felé nyújtotta mind a két kezét, hogy találja ki, melyik ujja volt az. Lea találgatni kezdett. Hol az egyik, hol a másik ujjra mutatott. És ha nem találta el, az óvónéni újra és újra megcsiklandozta. Lea hangosan kacagott. A gyerekek meg, ahányan voltak, köréjük gyűltek. És nem sokára már mindannyian játszani akartak. Mivel az óvónéni nem tudott egyszerre mindenkit csiklandozni, különféle szabályokat talált ki, hogy senki se maradjon ki a játékból. Keressen minden lány egy olyan fiút magának, akinek a ruháján gomb van, de gyorsan ám, olyan gyorsan, hogy mire megszólal a kis harang, mindenkinek meglegyen a választottja, mondta el az első szabályt az óvónéni. A lányok nagy sürgés forgásba kezdtek. Maja és Zétény rögtön egymásra találtak. Lea és Zsófi összevesztek Ákoson. Dani nem akart Dorci párja lenni. De mire az óvónéni megrázta a harangot, minden kislány fogta valakinek a kezét. Csak Roli állt egyedül, mert neki cipzáros pulóvere és gumis derekú nadrágja volt. Az ő kezét az óvónéni fogta meg. Aztán a párok leültek a szőnyegre, és óriási, na melyik ujjam volt, játékba kezdtek. Most minden szandálos kisgyerek cipőset keressen magának, folytatta a játékot az óvónéni. Először mindenki lenézett a lábára, hogy vajon rajta szandál vagy cipő van-e, aztán kezdődött előről a keveredés, kavarodás. Most sem mindenki talált párt. Hárman is egyedül maradtak, mert Petin, Leán és Botin szandál volt. Erre az óvónéni kiszámolta, ki legyen az ő társa. Petire esett a választás, de ez Leának nem tetszett. Én akarok a te párod lenni, különben is. Mi találtuk ki ezt a játékot? Nyafogott az óvónéninek Lea. Az nem igazság, rám jutott a választás, kiáltotta mérgesen Peti, és meglökte Leát. Lea elesett és sírni kezdett. Az óvónéni megfogta Peti kezét, és azt mondta, úgy lenne igazságos, ha a te párod lennék, Peti. De nem volt szép, hogy ellökted Leát. Ezért most nem leszek a párja senkinek. Segíts neki felállni, légy szíves, és legyetek ti hárman párok Botival. Én nem akarok Petivel lenni, sápítozott Lea. Különben is unom ezt a játékot. Inkább menjünk ki az udvarra. Biztos a vihartól kiestek a fiókák, a diófán lévő fészekből. Mentsük meg őket. Igen, menjünk ki, mentsük meg, kezdtek rá újra a gyerekek. Az óvónéni megrázta a fejét. Az udvarra nem mehetünk, még mindig szakad az eső. De tudjátok mit? Menjünk át a kis csoportosokhoz vendégségbe. Az ő ablakaik az udvar felől vannak. Onnan nézzük meg a fiókákat. És ha tényleg bajuk esett, kitalálunk valamit. A gyerekek az ajtóhoz csődültek. Gyorsan kettes sorba álltak, hogy elférjenek a folyosón, és Lea a nagy izgatottságtól észre sem vette, hogy Peti kezét fogta meg. A kis csoportosok éppen gyurmáztak az asztalnál. Mindannyian felnéztek, amikor a nagyok megérkeztek hozzájuk. Aztán, amikor meghallották, hogy milyen izgalmas dologra készülnek, felugráltak a székükből, és az ablakhoz szaladtak, nehogy lemaradjanak valamiről. A gyerekek egymás után pásztázták végig a szemükkel az udvart, de a hatalmas tócsákon kívül semmi érdekeset nem találtak. Csalódottan tértek vissza a saját csoportszobájukba,
De amikor az óvónéni

0: behozta nekik az esőt, vagyis három nagy esernyőt, egy vízzel teli tálat és a nyári kismedencét, végre elfújta a szél az ő rossz kedvüket is. Lea, Maja és Dorci a kinyitott esernyők alatt masírozni kezdtek. Zsófi és Györgyi a tálból kis poharakba vizet méricskélt. A fiúk meg a medencébe tócsát öntöttek, és a tócsához vitorlás hajót hajtogattak.
1: Csukás Mese Rádió. A reggeli egy nagyon fontos étkezés, sosem szabad kihagyni. Tudjátok, hogy szól a mondás? Reggelizz úgy, mint egy király. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, kedves gyerekek! Én Kis Ernő Zsolt vagyok, és ma én mesélek nektek. Lázár Ervin, Ríztejbeg, a norgol óriás. Frukkancs hazajött az óvodából. A tekintete mord, a szájszöglete zord. Nem kétséges? Már megint az a fránya tejbeg ríz. Ma is? Kérdeztem együttérzőn. Ma is. Minden áldott nap. Pénteken, hétfőn, csütörtökön, és ma is. És kedden? A keddet kifelejtettem? Ki? Kedden is. Valljuk be, ez tragédia. Még akkor is, ha valaki szereti a tejbegrízt. Ha meg nem szereti, arra még rágondolni is rossz. Márpedig Frukkancs nagyon nem szereti. Ha a kedd nem mindig jut is az eszébe a napok felsorolása közben. A többiek biztos szeretik a tejbegrízt. Próbálom menteni a helyzetet. Utálják. Mind? Mind. Az nem létezik, hogy senki se szeresse. Hát az egy Demeter. A Demeter szereti. Ajjaj. Így még rosszabb. A hajhúzós, játékelvevős, verekedős Demeter szereti. Itt tenni kell valamit. Ez biztos egy tejbegrízes maffia, mondom elgondolkodva. Kinek a fia? A mafnak. Az igaz is, mondja élénke Frukkancs. Az van a tartálykocsira írva. Micsoda? Hogy maf és fia, de hiszen nem is tudsz olvasni. Te mondtad, hogy az van ráírva. A tartálykocsit is én mondtam. Azt én mondom. Minden nap azzal a tartálykocsival hozzák a tejbegrízt, amiről azt mondtad, hogy az van ráírva, hogy maf és fia. Akkora tartálykocsi, hogy alig fér be az óvoda utcájába. Az eleje már az óvodánál van, és a vége még át se jött a vasúti átjárón. Akkor az több mint 200 méter. Igen, annyi méter. És olyan magas, mint a ház, amibe a Demeter nagymamája lakik. De hiszen az több emeletes. A tartálykocsi is több emeletes. Ha jön, zászlós emberek integetnek előtte, és megállítják a többi autókat, mert csak egyedül fér el az utcában. És az van az oldalára írva, hogy maf és fia. Hányszor mondjam? És amikor odaér az óvoda elé, bedugnak egy vastag csövet az ebédlő ablakán, és kinyitják a csapot, és zsí, és zsű, és tritty, és trotty, özönöl a rémes tejbegríz. Tele, tele, minden tele tejbegrízzel. Csak úgy a padlóra. Csak úgy. Térdig ér a tejbegríz. A székek alig látszanak ki belőle. És akkor? És akkor meg kell enni. Na ne mondd. De igenis mondom. Én nem enném meg. Aki nem eszi meg, nem kap levest. A levest a tejbegríz után kapjátok. Igen. Azt is a padlóra? Nem. Azt tányérban. A leves jó? Jó. Azért esszük meg a tejbegrízt, hogy kapjunk levest, kivéve a Demetert. De én már nem bírom tovább. Tudnál valamit csinálni? A helyzet nem egyszerű, mondtam elgondolkodva. Ez a maff és fia nyilván két veszélyes bűnöző, akik fondorlatos módon elrabolták a világ összes tejbegrízét. És most drága pénzért eladják az óvodának. Egyáltalán nem érdekli őket, hogy ki szereti a tejbegrízt, és ki nem. Arra meg egyszerűen fütyülnek, hogy aki nem eszi meg a tejbegrízt, az nem kap levest. De se baj. Majd megtanítjuk őket kesztyűbe dudálni. Hogyan? Megállítjuk a tartálykocsit. Mondtam, hogy akkora, mint egy hegy. És ott legyeznek előtte a zászlós emberek. Ugyan, mi az nekünk? Majd a barátom segít. A Pisti? Nem a Pisti, hanem Ríztejbeg, a norgol óriás. Óriás? Az bizony. A feje búbja olyan közel van a naphoz, hogy a meleg ellen kénytelen állandóan szalmakalapot viselni. És mikor jön? Már itt van. Nem látom. Mert láthatatlan. Csak akkor látni, ha szükség van rá. De akkor se nagyon. Azért mindig itt van. Az egyik lába Norvégiában, a másik Mongóliában.
3: Ha lehajol, éppen keze ügyében lesz az óvoda.
2: Másnap délben lesbáltunk a lacibolt előtt. Azért ott, mert az majdnem szemben van az óvodával. Ebéd előtt pár perccel megjelent a kanyarban a böhöm tartálykocsi. Lengettek a piros zászlósok, leállt a forgalom. Hajtogatta, törögette az utcát szegélyező fák ágait a hasas jármű oldala. Rajta a fölirat, Moff és fia. Elkiáltottam magam. Rizdej meg! És akkor odafönn megmozdult valami. Egy eget beterítő felhő, egy világméretű árny. Áttetsző volt, de jól láttuk, hogy szalmakalapot visel. Rizdejbeg a norgol óriás, aki, mint tudjuk, régióbarátom, előrehajolt, és a mutató ujját letette az út közepére. Akkora mutató ujja volt, mint a Mátyás templom tornya. Nosza! Több se kellett a piros zászlósoknak, futottak szerteszét. A tartálykocsi nagy zökkenéssel megállt, Maff és fia lóhalálában kiugrott a vezetőfülkéből, és usgyi az ellenkező irányba. Szedték a lábukat. Rizdejbeg a mutató ujja meg a hüvelykje közé csippentette a tartálykocsit, mint egy cserebogarat, fölemelte, alig láttuk olyan magasra. A repülőgépek utasai biztos eltátották a szájukat a meglepetéstől, nicsak, itt repül egy tartálykocsi. De nem sok idő maradt a meglepődésre, mert Rizdejbeg a norgol óriás teleszívta levegővel a tüdejét, kinyitotta a tartálykocsi födelét, és belefújt. No még olyat! Mint a gejzír tört elő a kocsiból a tejbegríz, beterítette az eget, és huldogálni kezdett lefelé. Hullott, hullott a tejbegríz. Bemerekültünk előle a laciboltba. Ott meg éppen bemondta a rádió, hogy általános tejbegríz hullás kezdődött mind a hat világrészen, a keleti Alpokban és a Kilimandzsáron már síelésre alkalmas a tejbegríz. Mauritániában meg majdnem eltemetett egy tevekarabánt, de szerencsére a tevék szeretik a tejbegrízt, és hamar fölfalták, így aztán különösebb baj nem történt. Maff meg a fia, akik persze nem tudtak bemenekülni a laciboltba, jól megjárták. Az öreg Maff még hagyján, mert volt rajta kalap, de a fia, hajadon főtt volt, csupa ragacs lett a bozontos haja. Most aztán moshatja a fejét ítélet napig. Úgy kellett neki. Nem?
1: Műsorajánló következik. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Titkok a játékboltból. A Csukás Mese Rádió új mesesorozatában a főszereplő maga a mesélő, Kockás Ede úr. A bölcsmesélő szinte mindent tud a játékokról. Ez a játékbolt ugyanabban a városban van, ahol István bácsi a mesepostás. Gévai Csilla mesesorozatát Újréti László meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Még több újrahallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok. Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Mesés reggelt! Ideje felkelni! Hasatokra süt a nap! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Szervusztok, hogy vagytok? Itt vagyok, ragyogok. Legyen szép napotok.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Szólásmondások Laurával és Patrikkal.
3: Képzeld.
4: Na?
3: Tegnap megkértem anyukámat, hogy csináljunk délután valami közös programot. Erre ő kitalálta, hogy menjünk el, és vigyük el a szelektívet a kukákhoz, és dobáljuk be.
4: De jó program, ezt én is nagyon szeretem.
3: Igen, igen, de nekem egészen máshoz volt kedvem. Nagyon szerettem volna is sütit enni anyukámmal a cukrászdában.
4: Hát, ahogy mondani szokták, néma gyereknek anyja sem érti a szavát.
3: Ez azt jelenti, hogy ha nem mondjuk el, mit gondolunk, mit szeretnénk, akkor nem tudnak segíteni rajtunk, nem tudják kitalálni a gondolatunkat.
4: Úgy van, pontosan. Mindig érdemes őszintén elmondani, mit szeretnél, mihez lenne kedved.
3: Igazad van. Legközelebb így fogok tenni.
5: Bye.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Nyár van, s ha nyár van, akkor irány a hűs víz. Ha kiúsztátok magatokat a tóban, akkor biciklire is pattanhattok. Apropó, tudtátok, hogy sok magyarországi tavat körbe is lehet biciklizni? Hogy mit mondasz? Hogy neked csak rollered van? Ó, semmi probléma. Én fogalmaztam pontatlanul. Tehát akkor még egyszer. Tudtátok, hogy sok tavat körbe lehet biciklizni, rollerezni, triciklizni, futni vagy sétálni? Micsoda? Te már réges-régen tudtad? Honnan? Most már értem. A te apukád nagy biciklis és nyaranta biciklitúrákra jártok, igaz? Hűha! Hát ez nagyon jó hír. Mozogjatok minél többet a nyáron. Csukás Mese Rádió.

0: szeretném én a kifli csücsköt kérni.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Hallgass velünk te is ezt a dalt.
3: Ha légy bolond, egy kicsi kételre repül úgy a szürke gond, derül az ég,

0: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap! Sok barát és meg annyi kaland vár rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát! Ez a Mesés reggel. Itt a Csukás Mese Rádió. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Én Dínyi Soma vagyok, a Magyar Rádió gyermekkórusának a vezető karmestere. Egy szép mesét fogok nektek felolvasni. Csibék tánca a tojásban. Muszorszki zeneműve alapján írta Fodor Veronika. Csibék Viktor mosolyodott el. Azért néha én is festettem vidám dolgokat. Hogy jutott éppen ez az eszedbe? Felkértek egy balett előadás jelmezeinek megtervezésére. A rendező elmesélte, miről fog szólni a darab, s már akkor felfigyeltem a vidámságára. Később volt szerencsém megnézni az előadást is. Papírmasé tojásokba bújtatták a gyerekeket, kikelő csibeként próbálták megtalálni lépteik egyensúlyát. Volt egy tojás, amiből sehogy sem sikerült kikelnie a csibének. Egész teste a tojáshéjban volt, csak lábai látszottak ki belőle, ahogy rémülten szaladgál. Nézzétek, neki nem sikerült kiszabadulnia, kiabálta az egyik napos csibe. A többiek óvatosan fordultak a körbe-körbe szaladgáló tojás felé. Segítsünk neki! Igen, segítsünk! Csoportosultak köré. Csőrükkel csípték és ütötték a tojást, kis szárnyaikkal lögdösték le róla a héj maradékát. Mikor végeztek, rémület lett úrrá rajtuk. Ő más, mint mi, nézett körbe az egyik csibe. Más, más, más, csipogták a csibék, és körbeállták a frissen kikelt csibét, aki meglepetésükre koronfekete volt. Csipogva táncolták körbe a fekete csibét, aki éppen magát nézegette ámulattal. Nem táncolunk veled, rikoltott a hangadó csibe. Talán azért volt ilyen magabiztos, mert ő kelt ki legelőször a tojáshelyből. A többiek nem értették, hiszen a csibe, a fekete színtől eltekintve, pont olyan volt, mint ők. A legbátrabb odament és csőrével rákoppintott a veszekedő csibe fejére, mire az elszégyelte magát, és végül mindannyian együtt körtáncot jártak. Remek darab volt. Persze sok múlott a megfelelő jelmezen is.
0: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap. Sok barát és meg annyi kaland vár ma rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát. Ez a Mesés reggel. Itt a Csukás Mese Rádióban. Rádió egyfejűeknek.
2: Helyben járok?

0: kezed orangután, és most gyermek táncolok. Fogjon kezed orangután, mint a szöcske ugrálok. Fogjon kezed orangután, és téged várodó.
1: Orangután!

0: bokád, ne legyen olyan egyszerű. Jó, és most nincs helyben járás. Közben fogod a bokádat. Ez az, ügyes vagy.
1: Gyere, gyere, orangután, táncolj velem, arra kélek, amikor táncolsz, minden szépen
0: szalodjunk. Hát persze, forgulj!

0: orangutan. Chicky, chicky, orangutan, orangutan, orangutan. Maradjon rólad a fán.
1: Helyes. Lassan hajolj előre. Fogd meg a bokád. Még mindig helyben jársz. Nem mondtam, hogy vége. Kis terpet.
0: Fúj.
1: Megállt a dal végén.
2: Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, gyerekek! Grammatika vagyok. Okleveles nyelvtan professzor. A hetet hét kalandból ismerhettek, oda szoktam beszállni, hogy Rozinak segítsek a nyelvtanban. Most én olvasok nektek mesét. Békés Pál, lomtalanítás a Fehér Lófia utcában. Úgy rémlik, még nem említettem, hogy szomszédom Szűcs Sebestyén nyugdíjas borz. Ez persze nem annyit tesz, hogy csak addig volt borz, amíg dolgozott, és most már nem az. Szó sincs róla. Borznak lenni ugyanis nem egyszerű foglalkozás. Nem. Borznak lenni állapot. Sőt, életforma. Olyasmi, ami percről percre kitölti az ember, illetve a borz életét. De azért ne higgyük, hogy az illető pusztán mert borznak született, semmit tevéssel tölti napjait, s csak is a maga borzságában tetszeleg. Szűcs Sebestyén például nem csak a levelezésnek volt nagymestere, de a bélyeggyűjtésnek is. Gyermekkorában szenvedélyes lepkegyűjtő volt, de nagybátyja rápirított.
4: A bélyeggyűjtés sokkal hasznosabb,
3: mondta, és meg is ismételte.
4: Sokkal hasznosabb.
3: Az ifjú Szűcs Sebestyén tudta, hogy az öreg véleménye ellen nincs appelláta, és áttért a bélyeggyűjtésre. Kezdetben csak is a lepkés bélyegeket gyűjtötte, de lassanként letett egykori szívügyéről. Gyakran látom az udvaron, amint sámlián üldögélve a kameruni orszarvú sorozatot, vagy a holland űrhajós sorozatot rendezgeti. A minap éppen annak örvendezett, hogy sikeresen elcserélt két marokkói hadvezért, egy belga királyt, meg egy német kancellárt egy teljes ausztráliai kacsacsőrű emlős sorozatra. Hanem, hogy a szót ne szaporítsam, egy napon lomtalanítás volt a Fehér Lófia utcában. A lakók egy halomba hordtak limlomot, kacatot, vacakot. Hegyekben állt a törött, szakadt, romlott, kopott, kiszolgált és színehagyott, elaggott mojrákta holmi. Mikor mindent összehordtak, a lakók izgatottan várni kezdtek, mert amint leszállt az est, kisettenkedtek a ház elé, és megkezdődött a válogatás. Az emeleti bácsi hóna alá kapta a kibelezett rádiót, amit a földszinti néni egy órája dobott ki. Minek az magának? Kérdezte a földszinti néni.
5: Jó lesz még valamire.
3: Morogta sejtelmesen az emeleti bácsi, és a földszinti néni nyomban sajnálni kezdte, hogy kidobta a kibelezett rádiót. De már nem tehetett semmit. Gondolt egyet, és bosszúból előhalászta a halomból a szakadt lámpaernyőt, amit az emeleti bácsi dobott oda délelőtt.
5: Minek az magának?
3: Kérdezte gyanakodva a bácsi. Jó lesz az még valamire, vihogott a földszinti néni. A bácsi nyomban megsajnálta, hogy kidobta a lámpaernyőt. Szomorúan baktattak vissza a lakásukba. Minek az neked? Kérdezte a szőke kisfiú a negyedikről, amikor a lépcsőházi pöttyös szoknyás kislány kiemelte a romhalmazból az ő lyukas gumilabdáját. Jó lefad még valamire, sejpítette a kislány, mert hiányzott a két metszőfoga. A kisfiú erre lecsapott a kislány szakadt ugrókötelére. Minek af neked? Kérdezte a kislány.
5: Jó lesz az még valamive, ha megvavvom,
3: mondta a kisfiú, mert ő megracsolt. Irigykedve méregették egymást. Így megy ez nálunk a Fehér Lófia utca 13-ban. Minden lomtalanításkor. Hiába, az egyik ember szemete, a másik kincse, tartja a mondás, ha jól emlékszem. A kacat egy fél óra alatt eltűnt, mintha sosem lett volna. Egyetlen ócskaság maradt a járdán. Egy fél tálca. Egy kopott, ketté betört tálca fele. Az senkinek sem kellett. Többen felvették ugyan, megforgatták, de vissza is dobták. No, ez azután nem lesz jó semmire. Egyszerre csak előballagott a kapu alól Szűcs Sebestyén. Felemelte a tálcát, nézte jobbról, nézte balról, és a hóna alá csapta. Minek az magának? Kérdezték többen is. Nem lehet azt már használni semmire. Még én is megkérdeztem. Mire használja majd, kedves szomszéd? Mert mondanom sem kell, én is ott álltam, és éppen azon töprengtem, tudom-e használni valamire a szemközt lakó, holdvilágképű villanyszerelő kihajított, nyeletlen csavarhúzóját.
4: Borzasztó,
3: dörmögte maga elé Szűcs Sebestyén.
4: Mind csak azt hajtogatják, használni így, meg használni úgy,
3: és azzal elballagott. Másnap szokása szerint a sámlin sütkérezett. Én meg szokásom szerint mellé telepettem a küszöbre. Hallgattunk. Ő azért, mert igen jól érezte magát, ha csöndben elnézegethette udvarunk díszét, a leandert. Én meg azért, mert szörnyen fáradt voltam. Ugyanis egész éjjel azon töprengtem, mire használhatnám a holdvilágképű nyeletlen csavarhúzóját. De semmi nem jutott az eszembe. Mire tudja használni a féltálcát, kedves szomszéd? Szólaltam meg végül.
4: Semmire. Nem kell mindent használni.
3: Így Szűcs Sebestyén. Akkor mit csinál vele?
4: Felakasztom a falra. A konyhában.
3: A falra? Ámultam el. Mit keres egy féltálca a falon?
4: Nagy pettyes bakócák vannak rajta.
3: Vetette oda Szűcs Sebestyén, mint aki ezzel mindent megmagyarázott. Tessék, micsodák? Hüledeztem.
4: Nem ismeri a nagy pettyes bakócákat?
3: Pislogott megróvóan a szomszéd. A nagy pettyes bakócák, ugye, igyekeztem leplezni tájékozatlanságomat.
4: Lepkék,
3: világosított fel Szűcs Sebestyén némi lenézéssel.
4: Mit lepkék? Pillangók. A pillangó királynői. Ugye észre sem vette, mi van a tálcán.
3: Hát, mit agadás, mondtam zavartan.
4: 3 egész és 1/2 nagypettyes bakóca.
3: Lelkesedett Szűcs Sebestyén.
4: Ez az, amire mindig vágytam, ám szigorú lelkű nagybátyám rászorított a bélyeggyűjtésre.
3: És most ott vannak a falon, mondtam, csak hogy tisztázzam a helyzetet.
4: Ott, a konyhában. És meg ne kérdezze, mire használom őket. Gyönyörűek és kész. Csodaszépek. Aki csak rájuk pillant, elmúlik a búbánata.
3: Szomszédom vizslatva pislogott rám, mint aki a vesébe akar látni. Igyekeztem minél rokonszembesebb képet vágni. Úgy látszik, sikerült, mert Szűcs Sebestyén azt kérdezte.
4: Nem akarja megnézni?
3: Én pedig majd elájultam, mert bár barátságunkat most már régi keletűnek nevezhetem, de arra még nem volt példa, hogy Szűcs Sebestyén a lakásába hívott volna. Hiába, a borzok természetüknél fogva zárkózottak. Dehogy nem, pattantam fel.
4: Na, kecmergett le szomszédom a sámliáról, kinyitotta a lakás ajtaját, és a konyhába kísért.
3: Tisztaság, rend mindenütt. A falon ott lógott a féltálca, rajta 3,5 nagypettyes bakóca. Sárgák voltak nagy lila és vörös pöttyökkel a szárnyukon, és olyan szépségesek, hogy majd fölröppentek. Én pedig egyszerre éreztem, hogy oda a komorságom, oda az álmosságom, a szívem könnyű lett, és már tudtam, hogy a nyeletlen csavarhúzót ki kell dobni. Hirtelen minden egyszerűvé és örömtelivé vált. Nagyon köszönöm, kedves Szűcs Sebestyén! Kezdtem volna, de a borz leintett és kitessékelt a konyhából. Másnak is meg kellene mutatnia, kockáztattam meg.
4: Nem érdemlik, szigorodott meg Szűcs Sebestyén. Csak azt kérdik, mire lehet használni. Ezt pedig használni semmire sem lehet. Akkor ne is nézzék.
3: Roppant határozott volt. A pöttyös, szoknyás kislány baktatott a folyosó felé. Az, akinek hiányzott elől a két foga. Olyan bánatos volt, hogy még a copfja is kókadozott. Te meg miért vagy olyan szomorú? Kérdeztem.
5: Ne ifteffék mondani,
3: sóhajtotta.
5: Szereztem egy lyukaflabdát, de fennmire fel lehet használni.
3: Borzasztó, rémült el Szűcs Sebestyén, már a gyerekek is.
5: Kérőn néztem szomszédomra, és ő megértett.
3: Végül is gyerek még,
5: győzködte magát, és szigorúan a kislányra pillantott.
3: Akarsz látni nagy pettyes bakócát?
5: Hát perfe, hogy akarok, derült fel a copfos, én pedig elszégyeltem magam, hogy lám, mindenki ismeri a nagy pettyes bakócát, csak én vagyok ilyen tudatlan. Szűcs Sebestyén beengedte a kislányt. Az csak állt, nézte a fél tálcát, és olyan vidám lett, hogy a copfja már-már az égre merett.
6: Köszönöm szépen, Szűcs Sebestyén bácsi, ilyen fép nagy pettyes bakócát még nem láttam, mondta a kislány, és elnyargalt.
3: A gyerekek mások, mondta a borz, amíg végleg el nem rontják őket.
5: Ekkor a racsoló kisfiú termett előttünk, aki tegnap a szakadt ugrókötérre tett szert. Nyűgös volt és rossz kedvű.
3: Kérem szépen, Szűcs Sebestyén bácsi, kezdte. A Mavi azt mondta, hogy itt van 3,5 nagypettyes bakóca, és én nagyon szeretném megnézni, mert...
5: Szűcs Sebestyén bólintott, és kinyitotta a konyha ajtót.
2: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: várod.
1: Mesés reggelt. Ideje felkelni. Hasatokra süt a nap. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Na, az szokott lenni kiskalász koncerten ilyenkor, hogy a közönség teljesen spontán magától bekiabálja azt, hogy kiskalász, azaz mi. Úgyhogy próbáljuk meg, hogy én háromig számolok, és ti a képernyő előtt, úgyhogy még a szomszéd utca is hallja, azt kiabáljátok, hogy kiskalász. Figyelem! 1, 2, 3, kiskalász! 1, 2,

0: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.
1: Kedves hallgatók, kedves gyerekek! Vágó Bernadett vagyok, és egy nagyon érdekes mesét hoztam nektek, Vizi anyóról. A címe is az Vizi anyó jó tette. Észt népmese, fordította Berecki Gábor. Egyszer egy árva leány a tóparton üldögélt a folyó torkolatánál, és panaszkodott, hogy rosszul megy a sora, mert gonosz gazdasszonya és gazdája van. Egyszerre valaki a lány vállára tette a kezét. A lány felnézett. Egy szép, aranysárga hajú, barna szemű asszony állt mellette különös öltözékben. Fehér köveket tartott a kötényében, és kedvesen, mosolyogva mondta. Ne sírj! A rossz napok után jobbak virradhatnak rád. Ezekkel a szavakkal az árva leány ölébe öntötte kötényéből a köveket, s így szólt. Menj haza, s rakd bele ezeket a köveket a ládába. Ne szólj róla senkinek, mit hallottál ma tőlem, vagy mit adtam neked. Annak viszont, aki holnap kérőbe jön hozzád, beszélhetsz erről, s megmutathatod, amit most a kötényemből kaptál. Az árva leány először szóhoz sem jutott a csodálkozástól, végül azonban szomorkásan elmosolyodott, s így szólt. Kérő, nem tudom, ugyan kikérhetné meg szegény kezemet. Majd meglátod, higgy a szavamnak, én még soha senkit sem csaptam be. Az árva leány ezt kérdezte. Honnan jöttél ide, s honnan tudod, mi történik holnap? Hogy ki vagyok, s honnan tudom, azt most nem mondhatom meg. Hogy hová való vagyok? Oda, ahol a nap, a hold és a csillagok alulról felfelé látszanak, s a hegycsúcsok meg a fák sudarai lefelé nőnek. Ott, ahonnan én jöttem, senkinek sem egy rosszul a sora. Ott nincs gonosz gazda, se gonosz gazdasszony, se forróság, se hideg, ott nem sír senki, se nem panaszkodik. De honnan termettél ilyen váratlanul mellé? Kérdezte a lány bátorságra kapva. Az idegen asszony mosolyogva mondta. Onnan jöttem, ahová most megyek. És ezekkel a szavakkal belépett a vízbe. Az árva leány most már megértette a dolgot, és akaratlanul kicsúszott a száján. Te vagy a Vizi anyó! Még jóformán ki sem mondta, a különös idegen már is eltűnt. A leány álomnak tartotta volna az egészet, de a fehér kövek az ölében arról tanúskodtak, hogy mégis igaza volt. A leány gyorsan hazament, s csak úgy tréfából betette a köveket a ládájába. Másnap jött egy módos gazda legény, s feleségül kérte a lányt. A lánynak eszébe sem jutott a tegnapi vízparti eset, csak mikor a vőlegény hazafelé indulóban volt. Na ekkor elmondta, mit látott tegnap, s oda vezette a legényt a ládájához. Amint felemelte a láda tetejét, látják ám, hogy a láda csak nem félig van ezüst pénzzel. A legény ekkor megölelte a lányt, és így szólt. A pénz csak pénz. Nekem eddig is volt belőle elég. A te gazdagságod nem tesz engem boldogabbá, mint voltam. Akivel azonban a Vizi anyó jót tesz, az a legjobb, legbecsületesebb ember. Áldás van rajta, és gyarapszik, növekedik a keze alatt minden. A vőlegény szava igaznak bizonyult. Miután egybekeltek, boldogan éltek, jól ment a soruk, s végül nagyon gazdagok lettek. Az egykori árva leányból a környék legjobb szívű gazdasszonya lett. Segített a bajba jutottakon, senkit se eresztett el üres kézzel, aki kérni jött hozzá, s anyjuk helyett anyja volt az árváknak. Itt a vége, fuss el véle. Jó éjszakát, gyerekek!
2: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap! Sok barát is meg annyi kaland vár rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát! Ez a Mesés reggel. Itt a Csukás Mese Rádió.
3: Csukás Mese Rádió.
2: Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. Izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Készen álltok egy újabb találós kérdésre? Akkor jól figyeljetek! Így hangzik. Ez a dolog lehet kerek vagy szögletes, és többféle színben pompázhat. Készülhet gyümölcsből, marcipánból, vagy akár csokoládéból is. Az én kedvencem például, amikor sajtból készül. Na most jól megtévesztettelek titeket, mi? Akkor segítek kicsit. Ez a finom dolog szinte mindig az asztalra kerül, ha szülinapod van. Mi lehet ez? Igen, ez a torta. Júj, de megkívántam most egy finom sajttortát. Egyébként, ha nincs szülinapod, akkor is lehet elmenni ebből a finomságból. Ú, és milyen izgalmas dolog tortát sütni. Na jó, megyek és megkérem anyukámat, hogy készítsünk egyet közösen. Ez volt már a találós kérdésem. Remélem, jól szórakoztatok. Hamarosan újra találkozunk. És egyetek sok tortát! Sziasztok!
1: Csukás Mese Rádió.
2: Csukás Mese Rádió.
3: Rádió egyfejűeknek.
4: A farkas és a bárányok. Élt egyszer egy farkas a legelőket határoló széles, sűrű erdőben, akit a bárányok a faluban már hírből jól ismertek. Éhesebb és ravaszabb volt minden elődjénél. Úgy verte át a kis bárányokat, hogy azok észre sem vették, és már is a farkas vacsorájaként

0: gonosz, hiszen csak tegnap születtem. Ellened nem védhettem, felelte a bárányka ártatlanul, de a hatalmas farkas nem tágított.
1: Úgy, akkor hát apád volt, vagy nagyapád? Mit számít ez egyáltalán?
0: Azzal a farkas átugrotta a kis patakot, és a szegény védtelen báránykát ott helyben fel is falta, majd jól lakottan távozott. Volt is nagy sírás-rívás a nyájban, a juhok mind együtt gyászoltak. Másnap a junyáj gyűlést tartott, úgy döntöttek, a farkas portyáinak véget vetnek. Éjszakába nyúlóan vitatkoztak.
2: Hiszen a farkas olyan erős és gyors, mi lassabbak vagyunk. Gyöngék, mégis mit tehetnénk?
0: Kérdezték sokan.
1: Ha mind együtt cselekszünk, nem járhat túl az eszünkön,
0: felelte a legöregebbik, és ezen túl így is tettek. A juhásznak szinte semmi dolga nem akadt. A nyáj úgy mozgott, mintha egy nagy fehér felhő volna az égen. A farkas pedig hiába várt, nem látott eltévedt báránykát. Amint megközelítette a nyájat, a juhok közre fogták a kisebbeket, a kör szélére pedig a kosok álltak.
1: Ha még egy lépést teszel, szarvunk lesz a vesztet,
0: kiáltották bátran. Elsonfordált a farkas, és azon tanakodott, hogyan kerülhetne észrevétlenül a nyáj közelébe. Amíg a juhász a réten legeltette a nyájat, beosont a kamrájába, és meg is találta, amit keresett. Pirkadatkor már kinn is volt a réten a farkas báránybőrben. Azt csente el a kamrából, és most felöltötte álcából. Így aztán a farkas végre bekerült a nyájba, és már csak azt várta, hogy leszálljon az éjjel. Csak hogy éppen aznap jött a mészáros, hogy egy megtermett juhot levágjon. Kiválasztotta közülük a legnagyobbat, a báránybőrbe bújt farkast. Megegyeztek a juhásszal, s az a farkast megkötözte, és a mészáros kocsijára tette. A farkas nem is értette, mi történik. Csak mikor a mészárszéket meglátta, akkor jött rá, hogy visszafelé sült el a csel. Utcu neki illaberek, nádak, erek nyomát se látta a mészáros, úgy elszaladt a farkas. Meg sem állt az erdőig, csak ott a fák sűrűjében fújta ki magát.
3: Többet nem viszem a bőrön vásárra,
0: mondta magában, és úgy határozott, segítséget keres a vadászathoz. Végül az oroszlán megegyezett vele.
4: Veled tartok, de igazságosan osztozkodunk. A zsákmánynak én a nagyobbik részét kapom.
0: A farkas kelletlenül beleegyezett, egyebet úgysem tehetett. A réten a bárányok ismét szétszélettek, hiszen a farkastól már nem féltek. Úgy hitték, elvitte a mészáros, és tőle bizony még senki sem jött el saját lábon. Így a két gazember csak várt a hegyen, míg nem egy juhot egyedül találtak. Oda mentek hozzá, és köszöntötték.
4: Jó napot! Hogy szolgál a kedves egészsége? Kezdte a farkas. Tudja, én már jó útra tértem. Ha segíthetek, ne habozzon. Tőlem akármit kérhet.
1: Igen, nem is tudom, higgyek-e neked,
0: felelte a bárány gyanakvóan.
1: Éppenséggel segíthetnének rajtam az urak. A minap egy szeg szorult a patámba, azóta járni is alig bírok rajta, talán azokkal a nagy fogaival megszabadíthatna tőle.
0: A farkas csapdát sejtett, és a feladatot az oroszlánnak készségesen átengedte.
4: Én magam kevéssé vagyok jártas a gyógyításban, de barátom, a nagy hírű oroszlán, sok bajon átsegített már, talán, ha ő próbálkozna.
5: Valóban, hiába is szerénykednék, királyi segítség egy ilyen erős kéz.
0: Magában csak nevetett a farkason, hiszen ha ő lesz a vadász, a farkasnak egy falatot sem ad. Akkor a jó

0: felemelte hátsó lábát, megmutatta, hol fáj a patája. Az oroszlán komoly, hozzáértő arcot öltött, úgy hajolt a pata fölé. De amint az arca a közelbe ért, a bárány úgy orrba rúgta, hogy az ájultan terült szét.
1: Te pedig, farkas koma, most talán megtanulod, hogy minket többet nem bánthatsz. Nem lesz, aki hinne neked. Takarodj vissza az erdőbe!
0: Kiáltotta a bárány, és szaladt vissza a nyájhoz. A farkas csak állt, és nem hitt a szemének. Végül ott hagyta az oroszlánt, és visszatért az erdőbe.

0: Ez volt a Mesés reggel. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
2: Műsorajánló következik.
0: Hamarosan itt a vakáció! Töltsd a nyarat is a Csukás Mese Rádióval! Hallgass sok mesét és vidám zenét! Vár rád a nyár! Strand, a táborok, a kánikula, bringa, kirándulás! Töltsd hasznosan a nyarat! Játsz sokat, és persze hallgassd a Csukás Mese Rádiót!
3: Ez a Csukás Mese Rádió!
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
4: Drága barátai!
0: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
3: Én nagyon szeretem!
0: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban, minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió.
5: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
2: Műsorajánlót hallottatok.
0: Halihó! Ez itt a Csukás Mese Rádió. Most már valószínű túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a Mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
3: Én nagyon szeretem.
0: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
3: Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
6: Szervusztok, én Götz Anna vagyok, köszöntelek benneteket, kedves gyerekek. Ma egy szép mesét fogok elmondani nektek. Gani Zsuzsa, egy nap a varázslatos erdőben. Beköszöntött a nyár. A nyártündér varázspálcájával aranysugarakat szórt a földre. Panka szülei úgy döntöttek, hogy kirándulni mennek a gemenci erdőbe. Nagyon izgatottak lettek a kicsi gyerekek, alig várták már, hogy megérkezdenek. Ahogy kerekeztek a biciklivel, egymás mögött haladva a sorban az út szélén, gyönyörködtek a meseszép nyárfákban és fűszfákban, a repkedő, csivitelő kismadarakban. Közben vidáman énekeltek. Hamarosan megérkeztek a rengetegbe, s a zsenge pázsitra letelepedtek. Megkérték a szüleiket arra, hogy elmehessenek egy kicsit körülnézni az erdő szélére. Miután engedélyt kaptak rá, feltételek mellett, megígérve, hogy azt be is tartják, elrobogtak. Ahogy keresték a kincseket, észrevettek a földön egy hatalmas hím szarvasbogarat. Agancsos rágókáját meredeztette Panka felé. Milyen szép! Mondta, de nem bántotta. Hamarosan egy orrszarvú bogárra bukkantak az öreg tölgy aljában. Alaposan megszemlélték a nagyítójukkal különös fejét. Majd tovább sétáltak óvatosan, nesztelenül, figyelve a lábuk alá. Milyen hatalmas tölgyfa, és milyen érdes a kérge, mondta a kislány, közben óvatosan megsimogatta. Palkó, Panka, gyertek! Próbáljuk ki, átérjük-e a törzsét! A három gyermek megpróbálta átölelni. Addig nyújtózkodtak, amíg csak sikerült. De jó móka volt, nevettek a gyerekek. A körisfa kérgén egy hímpávaszemes lepke pihent széttárt szárnyakkal, amely bársonyos bordó volt, rajta nagy szemfoltokkal, melynek a közepe kék. Ahogy közelről megcsodálták, a lepke elrepült. Szaladjunk utána! Vidáman eredtek a nyomába, de sajnos nem sikerült utolérni. Ekkor újabb játékot találtak ki. Keressünk lábnyomokat, mondta Palkó. Így is tettek. Egy kis idő elteltével egy gyíkot pillantottak meg sütkérezni a napon. Ahogy közelebb próbáltak menni hozzá, az gyorsan eltűnt a kövek között. Gyűjtsünk botokat, gajakat, mondta Palkó. A kicsikből madarakat, virágokat, fákat raktak ki, s amikor megunták a játékot, odavitték az összegyűjtött rőzsét a szüleikhez. Egy arra kijelölt helyen felhalmozták őket. Édesapja tüzet gyújtott, majd szalonnát sütöttek. Miután jól laktak, nagyon nagy gondossággal, odafigyeléssel a szüleik eloltották a tüzet. Még delelőn járt a nap, így ismét játszani ment a három lurkó. Szellő suhant el a fejük fölött, hajukba lágyan belekapott. Élvezték, ahogy a nap lágyan cirógatta arcukat. Gurgulázva kacagtak rajta a gyerekek. Kosarukba különböző formájú köveket gyűjtöttek. Miután sok érdekes kisebb-nagyobb összegyűlt, állatformákat raktak ki belőle, versenyeztek, hogy kié lesz a legötletesebb. Szüleiket kérték fel zsűrinek. Panka egy hernyót, Palkó egy rókát, Jankó egy szarvast rakott ki. Szüleik nem tudtak dönteni, ezért abban állapodtak meg, hogy aki kitalálja a találós kérdésre a választ, az fog nyerni. A gyerekek ráálltak. Agyara nagy, háta tüskés, kölyke csíkos, színe szürkés. Orra korong, gombát túrja, éjszakánként földbe fúrja. Hát a vaddisznó, vágta rá Panka gyorsan. Így ő lett a győztes. A nap kezdett elbújni a bongyor bárány felhők mögé, ezért elhatározták, hogy elindulnak hazafelé. Összepakoltak, majd körülnéztek, hogy nem felejtettek-e a földön valamit. Figyeltek arra is, hogy szemét se maradjon. Majd elindultak. Útközben még megálltak gyönyörködni a vízesésben. Vadszőlővel benőtt sziklafal tetejéről hullott alá a zuhatag. Ahogy Palkó jobbra tekintett, egy sűn családot vett észre. Nézzétek, mondta. Mindenki oda pillantott. Ó, de édesek! Komótosan, libasorban baktattak át a túloldalra. Hú, és mennyien vannak? Mondta Panka. Jankó elkezdte számolni. Ott az anyuka legelől, utána a kicsik, egy, kettő, három, hét. Ez aztán a népes család, mondták vidáman. Majd mentek tovább. Közben madárhangokat utánoztak. Hú-hú, hú-hú, huhogtak. Kár, kár, kár, károgtak. Épp a kocsányos tölgyek mellett mentek el, amikor Palkó valamit észrevett. Szólt a többieknek, hogy álljanak meg. Oda ment a fához, és kutatni kezdett a földön. Követte Panka és Jankó is. A földön egy rétisas fióka hevert. Vajon mi történhetett? Jankónak eszébe jutott, hogy olvasta egy könyvben, hogy a testvér kilökheti a másikat a fészekből. Lehet, hogy itt is ez történt. Minden esetre segítenünk kell rajta, ez nem is kérdés. A fonott fűzfa kosárba óvatosan betették a fiókát, és oda vitték a szüleikhez, hogy tanácsot kérjenek tőlük. Apukájuk nagyon megdicsérte őket. Felhívták a tudakozót, aki megadta a madármentők címét. Elhatározták, hogy elviszik oda, hisz muszáj segítséget nyújtani. Így is tettek. Az önkéntesek nagyon megdicsérték a gyerekeket. A szülők is büszkék voltak rájuk. Majd tovább kerekeztek egészen hazáig. Mire hazaértek, már az ezüstös hold világított az égen.
4: Ennyi kaland egy napra!
6: Mondták nevetve, majd boldogan hajtották álomra a fejüket. Aki nem hiszi, járjon utána.
7: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: la cinta. Csörre gepán, csak egy tartá!
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek. A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a mesés délelőtt. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok, Patrik vagyok. Bevezetlek benneteket a nyelvtörők világába. Így együtt válhatunk profikká. Figyeljetek csak. Elmondom nektek én egyszer gyorsan, egyszer lassan, és aztán ismételjétek utánom. Ha tudjátok. Láma, láma, mama, nem állam, állha a láma. Most elmondom lassabban. Mondjátok együtt velem. Láma, láma, mama. Most mondjátok velem. Láma, láma, mama. Mehetünk tovább. Nem áll. Most együtt. Nem áll. És a legvége. A málha a láma. Próbáljuk együtt. A málha a láma. Készen is vagyunk. És akkor most még egyszer egyben, közösen. Lám a láma, mama. Nem áll a málha a láma. Nagyon ügyesek vagytok, csak így tovább. Amennyiben értelmes a nyelvtörő szövege, úgy próbáljátok meg aszerint végig gondolni. Úgy könnyebb lesz. Gyakoroljátok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban, hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja.
1: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Tenyeri György, mese a mézes gombócról.
1: Hogy megfőtt a gombóc, Péter nekiesett ám a késsel, de a gombóc sem volt rest, hát hogy is ne, csak nem hagyja, hogy a lurkó szétszabdalja, nagyot gondolt és merészet, s mihelyt Péter félrenézett, kapta-fogta magát, s hopp, a tányérról leugrott, s gurult is már hamarjába, ki a szellős verandára, onnét meg a tyúk udvarba. Arra sétált egy kis hangya, s mert nem ugrott jókor félre, hozzá is ragadt szegényke. Dünnyögött a gombóc, no hát, azzal gurult is már tovább. Szembe jött egy csöp egérke, s mert nem tért ki idejébe, a gombóchoz hozzáragadt. Limbes-lombos vénfa alatt kapirgált kotlós tyúk néne, s 13 kis csibéje, és mert nem rebbentek szét, hogy a gombóc odaért, hozzáragadt mindahány, a gombóc meg a zsivány, a hangyával, az egérrel, a kotlóssal s a csibékkel, nem tréfa a felesem, tova gördült sebesen. Kigurult a kocsi útra. Épp akkor ért oda Gyurka, pödröd bajszú víglegény, zirgő-zörgő szekerén. És mert nem húzódott félre, nagy szerényen az útszélre, a szekérút hozzáragadt a gombóchoz, s vesd el magad. Le a völgybe, fel a dombra, gurult mind a gombóc hangya, kotlóstyúk és kisegér, a sok csibe s a szekér. S zirgő-zörgő szekerén ott gunnyasztott búsan Gyurka, a pödröd bajszú legény. Strombitálva, kivont karddal, vélük szembe, hely, kinyargal, szélvészlábú harci ménen, sarkantyúsan kék mentében, 200 délceg nyalka huszár, a gombócnak mind szalutál, s viharzana már is tova, hogyha nem ragadna oda a gombóchoz mindahány. A gombóc meg a zsivány, a hangyával, az egérrel, a kotlóssal, a csibékkel, a zirgő-zörgő szekérrel, s a 200 huszárlegénnyel gurul-gurul sebesen, el nem éri senki sem. Hát, amint így gurul-gördül, hirtelen elfogy az út, s a legvégén ott sötétlik egy hatalmas alagút. A gombóc mi más tehetne, noha félve és remegve begördül a nagy-nagy szájba, s kivont karddal trombitálva benyargal a sok huszár is, a zirgő-zörgő szekér, a kotlós a kis csibékkel, a hangya s a kisegér. Egyszerre csak nagy robajjal közeleg a gyors vonat, egyet mordul, kettőt szusszant, s most már kifelé tolat. Hozzáragadt a gombóchoz, nincs irgalom, kegyelem. A gombóc meg el nem fárad, gurul villámsebesen. A vezető száját tátja, ilyető még nem pipált. A fűtő meg rémültében majd lenyeli a pipát, szemét dörzsörgeti egyre, s azt gondolja, álmodik. Egy öklömnyi gombóc tolja a mozdonyt, s a 100 kocsit. Le a völgybe, fel a dombra, gördül, vágtat mind, a hangya, a kotlóstyúk, az egér, a sokcsibe, a szekér, szélvészlábú harci ménen, sarkantyúsan, kékmentében, 200 délceg nyalka huszár, mind trombitál, mind szalutál, s a hosszú-hosszú vonat, pöfékelve, buzgón tolat, fülikormos fűtőjével, ki ezt fel nem éri ésszel, rémült masinisztájával, s valamennyi utasával. S a csöpgombóc el nem fárad, árkon, bokron átalvávat. Most is gurul az ebatta, ki elcsípi, felfalhatja.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Megfigyelted már, hogy nyáron az embereknek, ha nagyon melegük van, akkor izzadságcseppek jelennek meg az arcukon és a bőrükön? De pontosan miért és hogyan izzadunk? Szervezetünkben mindenféle fontos szerv van, amely segíti, hogy egészségesen tudjunk élni. Van egy nagyon érdekes szervünk. Úgy hívják, hogy verejtékmirigy. Az ő feladata a testünk hűtése. A legtöbb mirigy a tenyéren, a talpon és a hónaljunkban található. Hogy ez a testhőmérséklet még a nyári nagyon meleg napokon is 36,5 fok maradhasson, testünk beveti a bőrhűtő csapatát, ezeket a már említett verejtékmirigyeket. Ők termelik azokat az izzadságcseppeket, amelyek a nagy melegben megjelennek a bőrötökön. De most kapaszkodjatok meg! Egy embernek körülbelül 2,5 millió verejtékmirigye van. Elkezdjem megszámolni? Egy, kettő, három, négy, öt.
2: Sziasztok gyerekek, Sipos Szilvi vagyok, az M5 kulturális csatorna műsorvezetője, és most én mesélek nektek. Lázár Ervin, Vacska Mati a nagy, egyetemes, világméretű csaló. Vacska Mati igencsak működött. Úgy fogtok tisztelni, mint a sicc, mondta működés közben, és zörgött-börgött az üvegekkel, pancsikált a gyanús légben, labdázgatott a ványat barackokkal. Na persze, Aromó azonnal elhúzta a száját. Ha egy macskaféle azt mondja, hogy sicc, annak jó vége nem lehet, mormogta. De Vacska Matinak aztán mormoghatott. Vacska Mati zavartalanul zörgött-börgött, pancsikált és labdázgatott tovább. Azaz nem egészen zavartalanul, mert Ló Szeráfin megkérdezte. És mitől fogunk úgy tisztelni, mint a sicc? Ez az, mitől? Bődült el Bruckner Siegfried. Attól, hogy gazdag leszek, mondta nagy büszkén Vacska Mati. Mint a sicc? Kérdezte Szörnyeteg Lajos. Igen, mint a sicc, mondta megvetően Vacska Mati. Ha szabad érdeklődnöm, mitől fogsz meggazdagodni? Kérdezte gúnyosan Bruckner Siegfried. Nem látod? Mondta Vacska Mati. Barack befőttet csinálok. Ezekből a ványat barackokból, heherészett Ló Szeráfin. Ványat? Még hogy ványat? Nevetett Vacska Mati. Igenis ványat, kiabált Aromó. Mi az, hogy ványat? Csenevész, ösztövér, gyöszös, csökött. Vacska Mati úgy látszik ezt a pillanatot várta, mert abba hagyta a zörgésbörgést, a pancsikálást, a labdázgatást. Hősi pózba vágta magát. Valóban, mondta fenkölten, a barack az ványat. Csenevész, ösztövér, gyöszös, csökött. De ti, kisföldhöz ragadtak, nem ismeritek Vacska Mati nagy, egyetemes, világméretű agyvelejét. A hatás elsöprő volt. Szájtátva bámulták őt az egy Aromó kivételével. Aromó csak vihogott. Talán a nagy, egyetemes, világméretű agyvelődet akarod befőttként eladni? Nyúlnak nyúlfarknyi esze, legyintett Vacska Mati. Most megismerkedhettek a nagy Vacska Mati nagy, egyetemes, világméretű agyvelejének nagy, egyetemes, világméretű találmányával, a nagy, egyetemes, világméretű befőttes üveggel. Ide süssetek! Ettől a szónoklattól még Aromóba is némi kis tisztelet költözött. Oda sütött hát ő is. Vacska Mati meg, mint egy bűvész, fölkapott egy ványat barackot, magasra emelte. Mi ez? Kérdezte drámai hangon. Egy dió, suttogta Szörnyeteg Lajos. Nem téged kérdeztelek, mérgelődött Vacska Mati. Azt akartam mondani, védekezett Szörnyeteg Lajos, hogy egy dió nagyságú barack. Ez a helyes beszéd, bólintott Vacska Mati. Ványadt ez a barack? Hát bizony, mondták a többiek. Nem kétséges, jól mondjátok. Ványatka, gyöszöcske, csenevészke. De ezt figyeljétek! Meglóbálta a feje fölött a barackot, és mint egy varázsló belehelyezte az előtte fényeskedő befőttes üvegbe. Fölhördültek a csodálkozástól. A ványatka barack akkorának látszott a befőttes üvegben, mint egy sárga dinnye. Na hát ez az, mondta büszkén Vacska Mati, az emberek kapkodni fognak a befőttem után. Ez az én nagy, egyetemes, világméretű találmányom. Jobban mondva, ez a te nagy, egyetemes, világméretű csalásod, mondta Aromó. Fölcsillant Vacska Mati szeme. Azt mondod, hogy ez egy nagy, egyetemes, világméretű csalás? Bruckner Siegfried böffentett. Még kérdi! Nagyító üvegből csinál befőttes üveget, és még kérdi! Vacska Mati kivirult. Akkor ez azt jelenti, ez nem jelenthet mást, mint hogy én egy nagy, egyetemes, világméretű csaló vagyok. Ló Szeráfin bólintott. Az bizony, az emberek majd boldogan megvásárolják a befőttedet, mert azt gondolják, hogy csoda befőttet vásárolnak csoda barackból. Odahaza kibontják, és ványat, töppet, vacak, mogyorónyi barackot találnak az üvegedben. Akkor aztán lesz hadd elhadd, mondta Bruckner Siegfried. Bizony, folytatta Ló Szerafin, sosem mosod le magadról, hogy nagy, egyetemes, világméretű csaló vagy. Az emberek köpnek, ha találkoznak veled. Sőt, pöknek, bólogatott Szörnyeteg Lajos. Bizony, köpnek és pöknek, vette át a szót sugárzó arccal Aromó, és soha többé egy szavadat sem hiszik. Árulhatsz nekik akkora barackot, mint egy úritök, akkor sem veszik meg, mert azt hiszik, becsapás. Megrendül benned a bizalmuk, mondta komoran Bruckner Siegfried, te nagy, egyetemes, világméretű csaló.
0: De hát ez nagyszerű, ugrándozott Vacska Mati.
2: Miért volna ez nagyszerű, nézett rá szemrehányóan Ló Szerafin.
1: Gondoljátok, hogy bevesznek akkor abba a könyvbe is, aminek az a címe, hogy nagy, egyetemes, világméretű csalók?
2: De beám, rikkantott Bruckner Siegfried. Még a fényképed is benne lesz, szemből is, meg profilból is.
1: Nagyon jó fénykép arcom van,
2: suttogta boldogan Vacska Mati.
0: Híres ember leszek, nagyon híres!
2: És már vitte is a piacra a befőttjeit. A szégyentelent néztek utána mogorván a többiek. Na, a piacon körülállták ám Vacska Mati portékáját.
1: De gyönyörű barack, mondták az emberek, de csodálatos, ilyen szép barackot még sose láttunk. Hogy adod, Vacska Mati?
2: Vacska Mati csak vihogott örömében.
0: Ugye csodálatosnak látjátok?
1: Miért ne látnánk annak, amikor az?
2: Mondták az emberek.
0: Mégiscsak én vagyok a világ legnagyobb csalója,
2: rikkantott boldogan Vacska Mati.
1: Már miért volnál? Mert ezekben a befőttes üvegekben akkora barackok vannak, mint egy ma született dió.
0: Ha-ha! Hogy mondhatsz ilyet? Mérgelődött egy nagy bajszú, amikor a saját szememmel látom, hogy gyönyörű nagy barackok.
2: Vacska Mati a hasát fogta nevettében.
0: Na itt van, nyisd csak ki!
1: Mennyiért adod?
0: Ingyen,
2: mondta Vacska Mati, nyisd csak ki! A nagy bajszú kinyitotta az üveget, kivett egy barackot.
1: Na nézd, tényleg, mint egy csökött dió.
2: Na hát, úgy kacagott a nagy bajszú, majd kidült az oldala.
1: Ham, bekapta a ványat barackot.
0: Édesnek édes, mondta és úgy nevetett, majd a torkán akadt a barack mag.
2: Az emberek meg egyre többen tolongtak Vacska Mati körül.
0: Nézd, milyen mókás, kiabálták, na hát!
2: Vacska Mati osztogatta a befőtteket.
1: Ezt nézzétek meg, mit tud a nagy, egyetemes, világméretű csaló.
2: Nagy vigasság volt, nagy befőttevés.
1: Ekkora ingyenes, kacagásos befőttevésre még a legvénebbek sem emlékeztek.
2: Nem is emlékezhettek, mert ilyen még nem volt, amióta világ a világ. És talán nem is lesz, mert ilyesmi csak egyetlen egyszer fordulhat elő a világon.
1: Nagy ünnepelve, nótaszóval, rikogatva, sikogatva kísérték haza Vacska Matit.
0: Oda nézzetek, már verik, mondta Ló Szerafin. Dehogy verik, mondta gyanakodva Aromó. Éppen, hogy majdnem a vállukon hozzák.
2: Néztek nagy ámuldozva.
1: Éljen, Vacska Mati, kiabálták az emberek.
2: Na, mi az? Kérdezte Bruckner Siegfried. Meggazdagodtál?
1: Ugyan gazdagság, legyintett Vacska Mati. Nem érdekel az engem. Nem látod, hogy a nagy, egyetemes, világméretű csalásomat ünneplik? Mert én vagyok a földön a legnagyobb, legegyetemesebb, legvilágméretűbb csaló.
2: Aromóra nézett. Te meg csak egy pici, egyetemetlen, világméretlen mezei nyúl vagy.
1: Fúj, mondta mérgesen Aromó.
2: Vacska Mati meg fáradtan a fűre hajtotta a fejét, és az égzengető ünneplés és helyehúja közepette elaludt.
1: Legalább nekünk is hagytál egy üvegbe főttet, kérdezte boldogtalanul Bruckner Siegfried.
2: De hiszen kérdezhette, mert egyfelül a befőtt már réges-rég elfogyott, másfelől, mert Vacska Mati már aludt, s mosolygott álmában, mert arról álmodott, hogy a világ legnagyobb, legegyetemesebb és legvilágméretűbb csalója.
3: Mesés délelőttet! Tartsatok velünk ma is! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Salidban csicsergés, csattogás, csörgedező csermelycsobogás. Csonka cserfán, csúf, csóka cserreg, cserkész fiúk csapata cseveg. Csokrot csinálnak csillagvirágból, csípéseket csalnak csalár csalámból. Csiga csöndben csúszik csicsóka csúcsára, csipkés cserlevelen, cserebogár csápja.
1: Mesés délelőtt. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok! Réka vagyok, és hoztam nektek egy újabb találós kérdést. Így szól. Ez a tárgy gyakran üvegből vagy műanyagból készül, és segít, hogy könnyebben igyunk. Lehet kicsi vagy nagy, lehet rajta minta, lehet színes is, és ha teletöltöd, akkor óvatosan kell a szádhoz emeld, hogy ne boruljon ki. Na, mi lehet ez? Igen, ez bizony a pohár. Jaj, de ügyesek vagytok. Én a legjobban a színes poharakat szeretem, mert olyan vidámak. Nektek melyik pohár a kedvencetek? Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió. Csukásmese Rádió.
3: Rádió egyfejűeknek.

ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

A nap házassága. Élt egyszer egy indián törzsfőnök, akinek két lánya messze földön híres volt szépségéről. Sorban álltak a kérők a törzsfőnök sátra előtt, mindenki őket akarta feleségül venni a vidéken. Ám a lányok mindenkit visszautasítottak. Senki nem volt elég jó nekik. Látva ezt a nap az égen, így szólt húgához, a csillaghoz. Nincs ez így jól. A törzsfőnök lányai mindenkit kikosaraznak. Öltsünk emberi alakot, és menjünk le a földre. Tegyük rendbe a dolgokat. Csillag egyetértett testvérével, és bólogatva helyeselt. Megvárták, míg leszállt az éj, majd a nap és a csillag leereszkedtek a földre. Találtak az indián falu határában egy rozoga viskót, és beköltöztek. Csillag egy görnyedt öregasszony képét vette fel, a nap pedig egy beteg sánta kisfiújét. Ez alatt a törzsfőnök is döntésre jutott. Elég a lányaim gőgösségéből. Holnap céllövő versenyt fogok rendezni, s aki megnyeri, ahhoz adom a lányaim. Másnap ki is hirdette a versenyt. Egy fán ülő sasmadarat kellett eltalálni. A nap is hallott a versenyről, megkérte hát csillagot, készítsen neki íjat és nyilat. Ugyan minek, hiszen még sohasem próbáltad, kételkedett csillag. De a nap egyre csak unszolta, s látva testvére elszántságát, végül beadta a derekát. Fűzfa vesszőből íjat készített neki. Másnap már kora hajnalban sorakoztak a bátor ifjak. De akárhogy próbálkoztak, egy sem tudta eltalálni a sast. Már éppen befejezték volna a versenyt, mikor a semmiből érkezett egy nyilvessző, és egyenesen a sasmadár szívét találta el. A préri farkas nagyon szerette volna elnyerni a lányok kezét. Ezért úgy tett, mintha ő lőtte volna a nyilakat. Büszkén kihúzta magát, és a törzsfőnök elé lépett. Ám csillag közbeszólt. A versenyt az unokám nyerte, őt illeti a lányok keze. A törzsfőnök nem örült a fordulatnak. Még hogy az ő lányai egy szegény, nyomorult fiú feleségei legyenek. Ezért úgy döntött, újabb versenyt rendez, és most olyan kihívást hirdet, amin a fiú biztosan nem nyerhet. Holnap újabb próbát kell kiállnotok. Menjetek fel a hegyre, állítsatok csapdát, s akinek sikerül két fekete menyétet zsákmányolnia, annak adom a lányaimat, mondta. Majd visszatért a sátrába. A nap ismét húga segítségét kérte, hogy segítsen neki a csapda készítésben. Csillag most sem helyeselte az ötletet, de mivel mindennél jobban szerette testvérét, segített neki, és fűzfából csapdákat eszkábált. Mikor elkészült velük, a nap kérésére a kunyhó elé tette le őket. Csillag igazán nem értette a dolgot, hisz az indiánok mind a hegyen próbáltak menyéteket fogni. Elképzelni sem tudta, hogy fog működni a csapda. Aztán másnap reggel üres kézzel tértek haza a vadászok. Ha volt is, aki fogott valamit, két fekete menyétet egyiküknek sem sikerült. Csalódottak voltak mindannyian, de a törzsfőnök is. Ki ez adja most a lányaim? Tanakodott magában. Ám akkor megjelent csillag nagyanyó, a kezében két elejtett fekete menyéttel. Íme a két menyét, az unokám fogta. A törzsfőnök először elképett, majd elkeseredett, hisz a szavát mégsem szekhette meg. Legyen így, az unokádhoz adom a lányaim, mondta csalódottan. A lányok pedig a legszebb ruhájukba és ékszereikbe öltöztek, majd elindultak a rozoga viskóhoz. Ám amikor a hollóháza előtt sétáltak el, éles kacaj ütötte meg a fülüket. A holló ifjak bizony rajtuk nevettek, hogy a pökhendiségük miatt most egy szegény fiú felesége lesznek.
akkor az idősebb lány meggondolta magát. Nekem nem kell az a beteges sánta férj. Inkább megyek az egyik holló fiúhoz feleségül, mondta húgának, és eltűnt a házban. A kisebbik lány azonban betartotta ígéretét, tovább ment a kunyhóhoz, és a szegény beteg fiú felesége lett. Csillag, az öreg anyó csak arra kérte, hogy segítsen neki, és minden nap jöjjön el ápolni férjét. De nem kell velük élnie. A lány pedig beleegyezett. Minden nap meglátogatta férjét, és segített Csillagnak a ház körül. Az egész falu kinevette. Leginkább a hollók és a nővére. De ő ügyet sem vetett rájuk, csak tette szorgosan a dolgát. Aztán néhány hét múlva a nap azt mondta Csillagnak. Ma éjszaka átváltozunk. A legfényesebb ruhánkat öltjük fel. Így is lett. Amikor leszállt az éj, a viskó csodaszép házzá változott, s benne minden bútor edény fényesen csillogott. Nagyanyóból gyönyörű magas asszony lett. Aranyos ruhájának csillogása mindent beragyogott. A fiú pedig egészséges, jóképű férfivá lett, szőke haja és sárga rész ruhája pedig éppen olyan fényesen izzott, mint a nap. Másnap, mikor a feleség a ház közelébe ért, nem hitt a szemének. Hát még mikor az ajtón belépett. A ház úgy fény lett, hogy mérföldekről látni lehetett. A szoba közepén pedig ott állt két ismeretlen, aranyszínű, csillogó ruhába öltözött idegen. Gyere, ne félj tőlünk! Nyújtotta felé a kezét Csillag. És akkor a lány felismerte bennük az öreg asszonyt és beteg unokáját. Mivel hűségesen szolgálta őket, a nap úgy mondott köszönetet, hogy a lányt leöntötte részszínű folyadékkal, s ettől fogva ő is tetőtől talpig csillogott. Közben a ragyogó folyadék tovább csurgott, egyenest a törzsfőnök kunyhója felé. Ha legközelebb szeretnéd meglátogatni édesapádat, csak követned kell az aranyos utat, mondta feleségének a nap. Majd kézen fogta a lányt, és Csillaggal együtt visszatértek mindhárman az égbe. Nyomukban pedig azóta is ott fénylik a tejük.

0: Elmondom, kedves gyerekek, hamarosan a 10 órai közeleg. Tizet ütött az óra. A kis mutató a 10-esen, a nagy pedig a 12-esen áll.
1: Halihó! Ez itt a Csukásmese Rádió. Most már valószínű, túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a Mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
2: Én nagyon szeretem.
1: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukásmese Rádió.
2: Csukásmese
1: Rádió egyfejűeknek.
3: Szervusztok, gyerekek! Hüvösvölgyi Ildikó vagyok, én mesélek most nektek. Václav Csörtek, moha és páfrány. Végtelen mese moháról és páfrányról. Egyszer télen azt mondja páfrány: te moha, kedvem támadt egy kis áfonyára. Moha kinyitotta az ablakot, kint a tisztáson térdig ért a hó a szarvasoknak, és csak úgy csilingelt a fagy. Csak hogy nekem akkor is kedvem támadt egy kis áfonyára, hajtogatta páfrány. És már indult is a fészerbe szerszámért, hogy kiásson egy kis áfonyát a hó alól. Moha közölte, hogy megvárja a házikóban.
4: Kisvártatva valaki halkan kopogtatott az ajtón.
3: Megint rossz fát tettél a tűzre, ugye, páfrány? Egyezte meg Moha.
4: Ekkor megdöndült az ajtó.
3: Nyisd ki már! Nyisd már ki! Megfagyok!
4: A házikóba berontott a sűn, mögötte ballagott páfrány.
3: Moha, én nem tehetek semmiről. Nem tehet róla! Gurjantott mérgesen a sűn. Áfonyát ásott a tisztáson, és széttúrta a kunyhómat, amit télire építettem.
4: Páfrány is kezdte elveszíteni a türelmét.
3: Miféle kunyhó? Egy kupac lehullott falevél!
4: A sűn dobbantott, csak úgy potyogott a kéményből a törmelék.
3: De meleget adott! Most már nálatok kell töltenem a telet!
4: Oda kocogott az apró kemencéhez,
3: a tüskéit meresztette, mindenhol útban volt. Megfizetünk, páfrány, az áfonyás kedvedért, bólintott Moha.
4: A sűn nem sokáig maradt csöndben. Akkorát dobbantott, hogy megrezzentek az ablakok.
3: Ha engem valaki télen felver, azonnal farkas éhes leszek. Adjatok enni!
4: Moha egy fazékkását dugott a sűn orra alá, nehogy összedőljön a fatönkházikó a sűn harmadik dobbantásától. A sűn megszagolta, és akkorát fújt, hogy majdnem kifújta a kását a fazékból.
3: Főtt ételt nem eszek!
4: Páfrány egy marék szárított gyümölcsöt rakott elé.
3: De hogy ő nem eszik szárított gyümölcsöt, szóval nem ízlett neki semmi.
4: Páfrány csak tűrte, de Moha már a homlokát bökötte a mutató ujjával.
3: Itt van, páfrány, az ásó. Én viszem a lapátot, kiásunk a sűnnek egy kis áfonyát a hó alól.
5: Azt szeretem,
4: csettintett a sűn. A kemencénél melegedett, hogy ő majd ott vár. Moha és páfrány kimentek az írtásra és körülnéztek, hol lehetne legjobban neki látni az áfonya ásásnak. Így jutottak el egy akkora hóbuckáig, ami Moha válláig ért.
3: Ne itt! Ugrott páfrány, sűn alszik alatta! De bizony, itt!
4: Esett neki a hóbuckának Moha. Alig lapátolt hármat, előgurult alóla egy sűn.
3: Összedöntötted a kunyhómat? Hát akkor én most odaköltözöm hozzátok! Jelentette ki.
4: A sűn Moha nyomába eredt, és szépen elmasíroztak a fatönkházikóhoz. Páfrány, Moha, meg a sűn.
3: Ha én az előbb bolondul viselkedtem, most éppen összeillünk. Egy sűn volt nálunk, most kettő lesz, duruzsolt a páfrány Mohának.
4: Moha egy szót sem szólt, csak amikor a fatönkházikóhoz értek, akkor fordult a sűnhöz.
3: Várj meg itt minket! Kitakarítjuk egy kicsit a szobát, hogy jól érezd magad nálunk.
5: Siessetek! Kezd fújni a szél!
4: Mordult rájuk a sűn, és letelepedett a küszöb elé. Akkor Moha és páfrány már bent voltak a szobában. A kemence mellett megszólalt az első sűn.
3: Na, hozzátok az áfonyát! De ha egyszer az a másik már összeszedte,
4: vonta meg a vállát Moha.
5: Melyik másik?
4: Fújtatott a Sűn.
5: Hát amelyik kint van a ház előtt,
4: felelte megint könnyedén Moha.
5: És mire vár?
4: Dobbantott a Sűn.
5: Hogy odaengedd a kemencéhez, válaszolta Moha.
4: Vagy úgy? Kurjantott a Sűn. Moha kinyitotta az ajtót, és kiszólt a másik Sűnnek.
5: Már van itt valaki, és azt mondja, hogy esze ágában sincs megmoccanni.
4: A két Sűn egymásra nézett, és úgy egymásnak estek, hogy röpködött a hó körülöttük. Akkora dulakodás lett, hogy az irtástól az erdőig kergették egymást. Aztán Moha mutató ujjával megbökte a homlokát.
5: Nagyon agyafurtnak kell lenni. Most láthattad, hogyan kell Sűnt Sűnnel elzavarni. Csak hogy én még mindig rettenetesen vágyom egy kis áfonyára,
4: bökte ki Páfrány, és minden kezdődött előről.
0: Csukásmeserádió. Egy jó tanács a mai napra. Ne féljetek kifejezni az érzéseiteket és a gondolataitokat. Mindenki különleges és egyedi. Te is az vagy. Csukásmeserádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Füllent, füllent,
6: nyúlik az orra.
2: Füllent, füllent,
6: uh-huh.
2: Füllent, füllent,
6: nyúlik az orra.
2: Füllent, füllent, hó!

Légy okos, el ne hidd, hogy igaz ez a nóta. Aki fújja, annak bizony

0: esteledik meg fáradva, rogyunk le a kerti padra, csillagok fénye hívogat. Nem találom,
1: hova tettem?
0: Lehet, hogy elfelejtettem, de hopp! Előhúzom zsebemből az ágyamat.
2: Füllent, füllent,
3: nyúlik az orra.
2: Füllent, füllent,
3: uá, uá.
2: Füllent, füllent,
3: nyúlik az orra.
2: Füllent, füllent,
3: uú.
2: Füllent, füllent,
3: nyúlik az orra.
2: Füllent,

0: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, én Panni vagyok.
2: Sziasztok, én pedig Máté.
1: Szia, Máté. Rajzolunk?
2: Igen. Vagy van egy sokkal jobb ötletem.
1: Igen.
2: Tudod, ma úgy keltem, hogy mennyire szívesen barkóbáznék veled megint egyet. Nincs hozzá kedved?
1: De persze, hogy van, ahhoz mindig van. Jó, gondolhatok?
2: Igen, igen, gondolhatsz te.
1: Jó, akkor gondoltam.
2: Már is?
1: Igen.
2: Neked nagyon gyorsan jár az agyad.
1: Hát, ma én így keltem.
2: Jó. Akkor... Élőlény?
1: Nem.
2: Növény?
1: Nem.
2: Bútor?
1: Nem.
2: Állat?
1: Nem.
2: Növény?
1: Nem.
2: Ember?
1: Nem.
2: Tárgy?
1: Igen.
2: Jó. Akkor... Használati tárgy?
1: Hát használjuk.
2: Használod?
1: Igen.
2: Mire használhatod ezt a tárgyat, Panni? Lássuk csak, miket szoktál csinálni. Meg tudod melegíteni a mikróban?
1: Meg tudom melegíteni a mikróban, de nem akarom.
2: Miért nem?
1: Mert megolvad. De, aj, az a lényeg, hogy igennel vagy nemmel kell válaszolni.
2: Jó, bocsánat, csak túl jókat kérdezek. Akkor... Fagyi?
1: Nem fagyi.
2: Hú, pedig de szeretem a fagyit.
1: Olvattan is?
2: Olvattam már, annyira nem. De az fagyi, az fagyi.
1: Az igaz.
2: Jó, térjünk egy kicsit vissza, mert elkalandoztam. Tehát a mikróban megolvad és használati tárgy. Igazából minden megolvad, tehát nem vagyunk közelebb a célhoz.
1: Akkor kérdezz jobbat.
2: Igyekszem, Panni.
1: Jó, bocsánat, Máté.
2: Lássuk csak. Télen használjuk?
1: Akkor is.
2: Nyáron használjuk?
1: Akkor is.
2: Ősszel?
1: Akkor is.
2: Akkor gondolom tavasszal is.
1: Igen.
2: Jó. Tehát nincsen évszakhoz kötve.
1: Nincs.
2: Napközben használjuk?
1: Igen. Fontos, hogy világos legyen.
2: Fontos, hogy lássuk?
1: Uh-huh.
2: Ez egy kreatív dolog?
1: Nagyon kreatív.
2: És te szoktad ezt használni?
1: Igen. Most is legszívesebben használnám, csak te barkóbázni akartál. Bocs.
2: De azért remélem, hogy jól érzed magad.
1: Persze, hogy jól érzem magam.
2: Én is jól érzem magam. Na, várjál csak. Miket szokott a Panni csinálni? Varni szeretnél inkább, mint hogy barkóbázunk?
1: Nem. Bár varni is szeretek.
2: Kötni szeretnél inkább, mint hogy barkóbázunk?
1: Nem. Bár kötni is szeretek.
2: Hát azért te elég sok mindent szeretsz, Panni. Nincsen egyszerű dolgom. De tudom, mit szeretsz még. Rajzolni.
1: Igen.
2: És ráadásul nagyon színesen szeretsz rajzolni. Színes ceruza?
1: Majdnem.
2: Majdnem. Festék.
1: Nem, de kenhető.
2: Ha kenhető, akkor az nem lehet más, mint a...
1: Igen.
2: Zsírkréta.
1: Pontosan. A zsírkrétára gondoltam.
2: Hú, és te milyen szépeket szoktál vele rajzolni?
1: Hát igen, köszönöm, tudom.
2: Egyszer rajzoltál egy kiskutyát, az gyönyörű volt.
1: Ti kitaláltátok volna?
2: Én kitaláltam.
1: Tartsatok velünk legközelebb is.
2: Sziasztok!
3: Sziasztok! Morvai Noémi vagyok, és egy mesét hoztam nektek. Készen álltok? Akkor kezdjük. Döbrentei Ildikó égből pottyant új meséiből hoztam a lakótelepi Manó történetét. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy lakótelep, szorosan egymás mellé épített házakkal. Ott élt a lakótelepi Manó. A hidegvizes meg a melegvizes csövek között lakott a falban. Szüntelenül tevékenykedett. Fölkapaszkodott a 10. emeletre, lecsúszott a 2. Bekukkantott a pincébe, jött, ment, és közben kopogtatta, tisztogatta, csiszolgatta a csöveket. Ha valaki figyelt, az hallhatta, hogy a falban folytonosan sűrög, forog, mozgolódik valaki. A lakótelepiek nem figyeltek ezekre a zajokra. Úgy vették, hogy a szomszédjuk zörög, vagy a víznyomás, vagy a rossz csapok. De hogy is gondoltak olyasmire, hogy egy manó? Mindenki tudja, hogy a manók nem léteznek. A lakótelepi manó azonban létezett. még neve is volt. Úgy hívták, hogy Lapi. Egyetlen ember találkozott csak Lapival, egy Fanni nevű kislány, aki a 10. emeleten lakott. Fanni óvodába járt, és nagyon szerette az esti fürdéseket. Szeretett a kádban búvárkodni, hajókázni, mondókázni, énekelni. Szerette a fürdőszoba kék csempéjét, és különösen szerette azt a pici titkos ajtót, amely a kék csempéből nyílt a kád végében. Akkora ajtó volt csak, mint a kék csempe egyik lapja. Még apró kilincs is csillogott rajta, a felnőttek úgy hívták, hogy kémény nyílás. Fanni azonban tudta, hogy amögött az ajtó mögött lakik valaki. Jó éjszakát! Súgta minden este a kis ajtó résén keresztül a valakinek. Álmodj szépeket! Egy este, mikor Fanni épp kis hableánykát játszott a vízben, furcsa Nessre lett figyelmes. Felnézett, és észrevette, hogy a kék csempés ajtó finoman, óvatosan megmozdul. Az ajtó lassan kitárult, és a küszöbön megjelent egy hüvelykújnyi, mosolygós manócska. Hegyes sipka piroslott a fején, egyébként barna és kék volt rajta minden. Jó éjszakát! Köszönt vidáman a manó, ahogy Fannitól tanulta az ajtó résen át. Álmodj szépeket! Aztán a mellére bökött. Lapi! Suttogta Fanni, aztán ő is magára mutatott. Fanni! A manó úgy megörült, hogy ők ketten beszélgetni tudnak, hogy örömében táncolni kezdett. Manó vagyok, falban lakok, minden csőre nagyot csapok, csiszolgatok, kopogtatok, tőlem működnek a csapok. Perdült, fordult, s közben, hogy nem, a piros sapka lerepült a fejéről, és a fürdőkádba pottyant. Abban a pillanatban sziszegni, fújtatni kezdtek a vízcsapok, és eszeveszett zörgésbe-dörgésbe fogtak a vízvezetékek a falban. Mi történt? Kiáltott odakint anyu. Csak nem dől ránk a ház? Lapi kétségbe esetten hadonászott. Jó éjszakát, jó éjszakát! Mutogatott hol kopasz feje búbjára, hol a vízben úszkáló piros sapkára. Fanninak egy kicsit dobogott a szíve, de azért kihalászta, és ügyesen visszahúzta Lapi manó fejére a sipkát. A zörgés, börgés, sziszegés, fújtatás egy csapásra abba maradt. Belépett anyu, és a manó eltűnt. A következő napokban Fanni mindenkinek megpróbált Lapiról mesélni. Mesélt otthon, mesélt a szomszédban, mesélt az óvodában, de senki nem hitt neki.
4: Álmodtad, csillagom, mosolygott Nagyi. Persze, én meg sárkányt láttam, csúfolódott a nagy testvére.
3: Végül Fanni is kezdte azt hinni, hogy csak álmodta az egészet. Ám egy nap, amikor hazaérkeztek az óvodából, szörnyű zörgés, fújtatás fogadta őket már a kapuban. Az egész ház hörgött és zakatolt, mint egy gőzmozdony.
4: Ó, megfájdul az ember feje,
3: panaszkodott a szomszédnéni.
5: Hívni kell a szerelőket,
3: ráncolt apu, és elővette a telefonkönyvet. Fanni szívdobogva osont a fürdőszobába. A villanykapcsolót nem érte fel, de azt a félhomályban is látta, hogy a kék csempés ajtócska tárva nyitva áll. A küszöbön kézzel-lábbal hadonászott valaki.
4: Lapi!
3: Sikkantott boldogan Fanni.
4: Hol a sipkád, Lapi?
3: Ügyesen megcsippentette a kis sipkát, amely a kád aljában piroslott, mint egy apró csípős paprika, és visszahúzta Lapi fejére. A zörgés, börgés, hörgés, zakatolás menten elhallgatott. Egymásra nevettek, aztán belépett anyu, és a manó eltűnt. Attól kezdve Fanni nem mesélt senkinek Lapi manóról. Egyedül nekem mondta el a titkát, és én sem mondtam el soha másnak, csak most, nektek. Azt akartam, hogy tudjátok, a falban Lapi manó zörög, ő bizony.
6: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Van egy barátom, talán mindenki ismeri, ő a Krumpli Bogár.
1: Krumpli Béla?
0: Néha duruzsolunk erről arról, például, hogy a krumpli jobb-e,
1: vagy a tészta.

0: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Móra Ferenc, a világhíres szakácsné, aki elmeséli nektek Básti Lajos.
2: Valamelyik nap ebéd után leheveredtem a díványra, abban a nyomban el is aludtam ringatás nélkül. Ez bizony más emberrel is megesik, hanem már olyat nem minden ember fia álmodik, mint amilyet én álmodtam. Azt álmodtam, hogy én vagyok az ákombákom király, akinek sárga répából van a sarkantyúja. Pengetném a sarkantyúm, azám, de egy éhes ürge fiók beleharapott a sárga répa sarkantyú taréjába. Kirántanám a kardom, hogy kétfelé vágjam vele a fölségsértő ürge fiókot. Azám, ha a kardom nem sáslevél volna. Hozzávágnám a koronám, hát az meg csupa dinnye haj. Egyedem, begyedem, de mi lesz most már én velem? Hát az lett, hogy egyszerre csak megcsendül a fejem fölött valami ezüst harang. Lehet, hogy nem is ezüst harang volt, hanem valami aranyszájú madár. De úgy elinalt erre az ürge, hogy utol nem érte volna 100 csigabiga. Aztán végig simogatta az arcomat az aranyszájú madár puha szárnya. Lehet, hogy nem is az volt, hanem liliomvirág bársonyszirma. Mégiscsak kinyitottam én arra a szememet. De nem láttam vele se harangot, se galambot, csak egy fehér liliomot. Vilmácska állt előttem talpik hófehérben, egyik patyolat kezével az arcom simogatva, a másikkal fodor kötőcskéje sarkát szorongatva. Nini, Vilmácska, te vagy az, mondom néki, ülj le mi nálunk, légy a mi lányunk. Köszönöm alással, nekem is van házam. Van benne kis szék, ott is leülhetnék, hajlongod Vilmácska, mint a virág a szélben. Hanem azt mondd meg inkább, merre van a világ híres szakácsné? Úgy eltátottam én erre a kérdésre a szám, hogy majd kiesett rajta a fejem. Soha se hallottam én hírét a világ híres szakácsnénak. Már éppen meg akartam búsítani Vilmácskát, hogy bizonyosan eltévesztette a ház számot, mikor egyszerre csak kivágja az ajtót a forgószél. Szakácsnésan bekötve a feje a forgószélnek, maréklavaró törött kulcs a kötője pántlikáján, nagyfejű fakanál a csöpkezében, pannikának hívják ezt a forgószelet. Én vagyok a világ híres szakácsné, miben lehetek szolgálatára? Egy kis jó ozsonnát szeretnék enni, mondja Vilmácska nagy alázatosan. Ezünk, ha lesz miből, feleli kevélyen a világhíres szakácsné. Mi van a kötőben? Volt ott annyi jó, hogy látni is sok volt. Mákos patkó, diós torta, ropogós lugas szöllő. Tessék hozzám átsétálni. Hívta ki magához a világhíres szakácsné a vendéget. A konyha sarkában ki volt feszítve egy kötél, azon lógott egy nagy fehér abrosz, amögött volt a világhíres szakácsné konyhája. Hanem ide már nem eresztette be a vendéget. Tessék csak odakint maradni, Vilmácskám, nem szeretem, ha idegenek járnak a konyhámban. Én is mindjárt kijövök, csak beviszem az uzsonnának valókat. Került, fordult, serdült, perdült, mire kifordult, már megint a vendégek csikorgatták a kilincset, a sárika meg a klárika. Lesz-e jó uzsonna, világhíres szakácsné? Ha hoztok, esztek, ha nem hoztok, néztek. Sárika vajas kiflit hozott, Klárika fügét, narancsot, Szent János kenyeret. Örömében akkorát csördített a világhíres szakácsné a törött kulcsain, hogy a cicamica majd leharapta ilyettében a bajuszát. Lesz itt olyan uzsonna, lelkeim, hogy még a kakas is arról kukorékol. Kiflivel, gyümölcsel besurrant az abrosz mögé, a vendégek pedig nem győzték dicsérni a világhíres szakácsnét. Szó, ami szó, csak ügyes gazdaasszony ez a Pannika. Nincs neki párja 6 üres tanyában, dörmögött bele a beszédbe a fillérkutya is az asztal alól. Meg is söprűnyelezték volna ezért a csúfolódásért a kislányok, ha rájuk nem nyitja az ajtót a kis vica. Teli a kötőcskéje, pattogatott kukoricával, pirossal, mint a rózsa, fehérrel, mint a hab. Kukorica, kukorica, ugye nekünk hoztad, vica, örvendeztek a kislányok. Vicácska azonban összefogta a kötőjét. A világhíres szakácsnét keresem. Ki is ugrott a világhíres szakácsné az abrosz mögül egy fatányérral? Pattogatott kukorica? Öntsd a fatányérba, vica! Ha nem, tudjátok mit, lelkeim? Ehhez az uzsornához takarosan fel kell ám teríteni. Én pedig elvesztettem a szekrényem kulcsát, se abroszom, se tányérom. Vica, szaladj haza abroszért! Sárika, tányért hoz, Klárika, kést, villát, kanalat! Hát te mit hozol, Vilmácska? Te meg hozz egy poharat! Abban a pohárban legyen egy szál, kinyílt rózsa, annak legyen egy bimbója. Azt tesszük az asztal közepére. Olyan uzsonna lesz ez, hogy nem győzitek emlegetni. Erre közelébb, arra hamarabb, még talán el se szaladtak a vendégek, már is visszaszaladtak. Még Vilmácska is visszakocogott a rózsaszállal, de annak nem volt bimbója. Ja Istenem, mit szól majd a világhíres szakácsné, szepegett a csöpség. A világhíres szakácsné azonban semmit se szólt. Hallgatott az abrosz mögött, mint a hernyó a levél alatt. Pedig a konyha kövén türelmetlenül kopogtak már a vendégek kis cipői, s csörgött a késvilla az üres tányérokban. Hosszú az asztal, keskeny az abrosz, rövid lesz az uzsonna, mordult el csúfolódva a fillér. Most se söprűnyelezték meg érte. Ilyetten néztek össze a kis vendégek. Hű, hát ha valami baj érte a világhíres szakácsnét. Ujját megégette, kezit leforrázta, mozsarat a lábára ejtette. Pannika, pannika, kiabálta kétségbe esetten. Tejbekkása sótlan, a szakácsné szótlan. Mi lesz ebből, uram teremtőm? Mit volt, mit tenni? Utoljára mégiscsak bekukkantottak a kislányok az abrosz alá, a pannika ozsonna főző konyhájába. Hát, lelkem adta, nem volt ott se konyha, se ozsonna, csak egy nagyvánkos, azon egy kisvánkos, azon aludt a világhíres szakácsné. Az egyik szája széle mákos, a másik szája széle diós, az egyik markában narancshaj, a másikban kiflivég. Ölében a fatányér, abban meg egy szem pattogatott kukorica. Aki kitalálja, hová tette a világhíres szakácsné a világhíres ozsonnát, azért legyen az az egy szem pattogatott kukorica.
1: A világhíres szakácsné című mesét hallottátok.
0: Mesés délelőttöt! Tartsatok velünk ma is! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Kedves gyerekek! Plaskó Péter vagyok, most én mondok nektek egy verset. Kormos István nyomán az aranyhalacska és a csuka. Hol volt, hol nem, a Dunában volt egy csöpp aranyhalacska, olyan kicsi, mint az ujjam, a legeslegkisebb ujjam. Volt hát egy aranyhalacska, aki mindig maga úszkált, Duna fodros hullámában, úszkált apja háza körül, sétált le és föl a vízben, fickándozott a farkával, míg egy ízben találkozott a csukával, a Duna és minden vizek urával. Úszott a nagy uszonyával, iszonyú nagy uszonyával, fröcskölte a vizet fennen, olyan gyorsan ment a vízben, mint a villamos a parton, vagy annál is sebesebben. Meglátta a csöpp aranyhal, s ráköszönt, de gyönge hangon. Jó napot kívánok! Csuka bácsi, hogy tetszik lenni, mit tetszik csinálni? Azt mondta erre a csuka, a Duna és minden vizek ura. Hallod-e te kölök, ki nevetsz? Mindjárt elnáspángollak, hogy meggebetsz. Csuka bácsi, kérem, én nem nevettem, csak köszöntem, felelt az aranyhalacska. De a csuka, a Duna és minden vizek ura mérgesen csak azt mondta, megállj, megállj te kölök. S a méregtől, ha lett volna neki, csak úgy kunkorodott volna a bajsza. Azzal magát fogja, és az aranyhalacska után úszik nyomba. Menekül ám a csöpp aranyhal, nem mer szembeszállni olyan nagy hallal, mint a csuka, a Duna és minden vizek ura. Úszik hazáig sebesen, hazaért csuromvizesen, nyomában úszik a csuka, a Duna és minden vizek ura. Zsupsz, udvarukba úszik a csöp aranyhal, ott söpröget az apja egy söprűvel, de nagyjal, kérdi a fiát, hát te fiam, honnan loholsz ugyan? Jaj, mondja az aranyhalacska, a csuka úszik a nyomomba, köszöntem neki, de hiába, azt mondta, hallod-e te kölök, kinevetsz, mindjárt elnáspángollak, hogy meggebetsz. Micsoda, kiált az aranyhalacska apja, még hogy megver a csuka? Azzal a söprűjét kapja, s úgy elijeszti a csukát, a Duna és minden vizek urát, hogy azóta az aranyhal fiát, azt a csöpp aranyhalacskát, azt a kicsit, icipicit, olyan kicsit, mint az ujjam, a legeslegkisebb ujjam, mindig, mindenkor, mindenütt békiben úszkálni hagyja.
0: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Aki birka, csak annyit tud. Be.

ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Magyarország két legnagyobb folyója, a Duna és a Tisza, mind a négy évszakban hajózható. 50-60 évvel ezelőtt még keményebbek voltak Magyarországon a telek. Akkor sokszor megesett, hogy befagytak a folyók, és ilyenkor megállt a rajtuk haladó hajóforgalom is. Régen sok gőzhajót láthattatok volna a Dunán és a Tiszán. A gőzhajónak az az ismertető jele, hogy van egy nagy kéménye, amiből füstöt ereget. Napjainkban már modern hajók szelik a folyó vizeit. Például az én egyik kedvenc hajótípusom a szárnyas hajó. Ez a hajó nagyon gyorsan tud haladni a vizen, szinte száll rajta. Ti milyen típusú hajón ültetek már az életetekben? A csónak és a ladik is beleszámít.
0: Csukás Mese Rádió.
2: Szervusztok, gyerekek! Csőre Gábor vagyok. Most egy mesét olvasok fel nektek. A vitéz kisegér, Eszkimó mese. Óriási lapulevél alatt üldögélt a kisegér. Arra ment egy ember. Nem láthatták egymást. Egyikük túlságosan nagyra, a másikuk meg túlságosan kicsire nőtt. De a kisegér hallotta, hogy az ember egy dalocskát dúdolgatott. Az emberről dalokat énekelnek, meséket mondanak, rólunk meg szót sem ejtenek. Vajon miért van ez? Törte a fejét az egérke. Belőlük hősök lesznek, se szeri, se száma a jó birkózóknak, a gyorslábú futóknak, a biztos kezű lövészeknek, vadásznak, a vitézekről nem is szólva. Mit kellene véghez vinnem, hogy rólam is énekeljenek és meséljenek? Itt van például ez a fa. Átrágom a törzsét, aztán elvonszolom arra a magas dombra. Rágni kezdte az egérke a fát. Sokáig rágcsált a körbe-körbe, míg elkészült a munkával. Átnyalábolta a fatörzset, és ide-oda ráncigálta. Hú, ruk! De a fa meg se moccant. Újból rágcsálni kezdte. Hú, ruk! A fa recsent egy nagyot, aztán eldőlt. A kisegér ilyetében behunyta a szemét, így csak később látta meg, hogy fa helyett egy fűszálat döntött ki. Szomorú lett a kisegér, nagyon bántotta a dolog. Még jó, hogy az emberek nem látták ezt a hőstettét. Jót nevettek volna. De mit tegyek, hogy híressé váljak? Töprengett újra. Ment, mendegélt a kisegér a tundrán, és gondolkodott. Amint leereszkedett egy hegyről, nagy tavak láncát pillantotta meg. Mi lenne, ha átúsznék egy ilyen tavat? A túlsó parton megszáríthatnám a bundámat meg a csizmámat. Az arra járó emberek azt mondanák majd egymásnak, amikor meglátnának, ez aztán az úszó, de még milyen úszó? Átúszta a kisegér a tavat. Nem volt könnyű dolga, néhányszor elmerült, ilyenkor nyelte a vizet, majdnem megfulladt. De mégis kievickélt a partra. Szárítgatta az egérke a bundáját, meg a csizmáját, és örvendezett. Ekkor történt, hogy egy vadász odament a tóhoz, és átlépte, anélkül, hogy észrevette volna a vitéz úszót. Lába nyomán ugyanolyan tavak keletkeztek, mint amilyet épp az imént úszott át a kisegér. Lépeget az ember, nyomot hagy a földben, a mélyedés pedig megtelik vízzel. Most már egy második tó is kígyózott a tundrán. Szomorú lett nagyon a kisegér. Leült a tóparton, belebújt a bundájába, felhúzta a csizmáját, azután tovább ballagott. Ment, mendegélt, egyszer csak egy dombra bukkant. Megállt előtte, és így okoskodott. Megmászni, túl magas, bejárni, túl tágas. Azzal a hátára kapta a dombot. Vitte, vitte, egészen a tengerpartig, annak is a legmagasabb csücskéig. Most már igazi hős vagyok, kiáltotta el magát nagy hangon az egérke, aztán letelepedett a domb mellé. Pihent egy kicsit a meredek lejtőn, aztán megindult lefelé. A szél éppen akkor kezdett el fújni. A kavics, amit az egérke idáig cipelt, kop, leesett, és gurult, gurult lefelé. Hallották az emberek a kisegér kérkedő szavait. Látták, amint a kövecske lefelé gurult a part meredekén, és mesét költöttek az egérkéről. A part magas részét pedig eszkimó nyelven elnevezték Egérhorta hegynek.
1: Mesés délelőttet! Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Mindenki csukja be a szemét, és képzelje el,

és mi ebben a bizonyos meseboltban vásároltuk sok-sok mesepénzen ezt a hatalmas nagy mesekönyvet, aminek minden egyes oldalán, minden egyes lapján egy újabb mese, egy újabb történet található. És hogyha becsukjátok a szemeteket, megígérem, hogy megmutatom majd, mit rejt magában ez a mesekönyv.

0: Venus, szóra katénus, szóra katikitaka, alabala bambuszka. Antanténus, szóra katénus, szóra katikitaka, alabala bambuszka.
1: Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: a farkastanya, aki elmeséli nektek Mahó Andrea.
1: Egyszer volt, hol nem volt, még az óperencián is túl volt egy tojás. Ez a tojás megindult világra. Görgött, egyszer előtalált egy rucát. Azt kérdi tőle a ruca: hová mégy, tojáskoma? Megyek világgá, én is megyek, menjünk együtt. Mennek, mendegélnek, előtalálnak egy kakast. Hová mentek, rucakoma? Megyünk világgá, én is megyek, menjünk együtt. Megint mennek, mendegélnek, előtalálnak egy varrótűt. Hova mentek, kakaskoma? Megyünk világgá, én is megyek, menjünk együtt. Megint mennek, mendegélnek, előtalálnak egy rákot. Hova mentek, tűkoma? Megyünk világgá, én is megyek, menjünk együtt. Megint mennek, mendegélnek, előtalálnak egy lovat, végre egy ökröt. Mentek, aztán mendegéltek, egyszer rájuk esteledett. Ott volt egy kis ház. Abba bementek, Kiki lefeküdt a maga helyére, a tojás befeküdt a tüzes.

0: hamuba. A ruca meg a kakas felültek a kandalló tetejére, a rák belemászott egy dézsa vízbe. A tű a törölközőbe szúródott bele, a ló lefeküdt a ház közepére, az ökör meg a pitvarba. Egyszer jön ám haza a 12 farkas, akiké a kis ház volt. A legöregebb már messziről elkezdett kiabálni: fű, fű, te idegen szagot érzek, ki mer bemenni? Volt köztük egy hányaveti. Az azt mondta, hogy ő bemegy, ha 1000 ördög van is odabent, nem félő semmitől. Be is ment. Legelőször is a kandalló tetején kereste a gyújtófát, hogy majd mécses gyújt, de a kakas meg a ruca elkezdtek lármázni. Akkor belenyúlt a hamuba, hogy majd parazsat keres, de a tojás elpukkant. Szaladt a dézsához mosakodni, ott meg a rák csípte meg az ollójával, aztán szaladt a törölközőhöz, ott meg a tű szúrta meg. Nagy ilyetten a ház közepére ugrott, ott a ló rúgta oldalba. Amint szaladt kifelé, az ökör is nekiesett, felkapta a szarvára, s az udvar közepére lőtte. Erre elkezdett ordítani, mint a fába esett féreg. Szaladt a többi farkashoz. Jaj, fussunk, fussunk! Égszakadás, földindulás, valamennyi ördög mind odabent van. Nyúlok a hamuba, meglőnek puskával. Szaladok dézsához, megvágnak ollóval. Kapkodok kendőhöz, banya szúr tűjével. Futok ajtó mellé, kilöknek lapáttal. Szaladok pitvarba, vesznek vasvillára. Egy kiált, hep, hep, hep, más ordít, add feljebb. Akkor nagyot estem, bezzeg, jaj volt nekem. Akkor nekiindultak, még most is szaladnak, ha meg nem álltak.
1: A Farkastanya című mesét hallottátok.
2: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Jó lesz.

vicces volt. Én nem tudom táncolni, de földön a gyökerezve a lábam. Ez egy pavic volt, én találtam.

Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: szállást kérő róka. Élt egyszer egy öreg, magányos róka az erdő közepén. Egy nap annyira megéhezett, hogy gondolt egyet, s fogott egy nagy zsákot, majd felkerekedett. Ahogy ment, mendegélt, egy kis farucskához ért. Bekopogott hát az első házhoz, és egy gazda ember nyitott ajtót.
1: Kedves jó ember, hosszú úton vagyok, megfáradtam. Beengednél otthonodba, hogy itt tölthessem az éjszakát?
0: A gazda és felesége megsajnálták az öreg állatot, s elszállásolták. Mielőtt nyugovóra tértek, a róka még megkérte a gazdát, figyeljen a zsákjára, hiszen egy hatalmas kakas van benne. A gazda megnyugtatta.
2: Az én házamból bizony még soha nem tűnt el semmi, nem kell aggódnod.
0: Ám reggel, mikor felébredt, a ravasz róka hatalmas jajveszékelésbe kezdett.
1: Jaj, valaki ellopta a kakasomat.
0: A gazda adott egy másik kakast az udvarából, hogy kárpótolja a rókát. A róka pedig széles mosolyjal ismét nekiindult a nagyvilágnak. Mikor beesteledett, a legközelebbi faluban bekopogott ismét egy házhoz, hogy esti menedéket kérjen. A ház népe itt is bedőlt a rókának. Megsajnálták, és vendégül látták. Hanem aztán újra megszólalt a róka lefekvés előtt.
1: Vigyázzám a zsákomra, kenduram, hiszen egy hatalmas lúd van benne. Nem szeretném, ha pirkadatra szem elől veszteném.
0: Amint elaludt a gazdas családja, a ravaszdi azonnal felpattant, és már falta is a kakas. Reggel aztán keserves sírásba kezdett.
1: Valaki ellopta a ludamat, mi lesz most én velem?
0: A gazda megsajnálta, és neki ajándékozott egy ludat a sajátjai közül. A róka pedig kaján vigyorral boldogan folytatta útját. Estére ismét megfáradt, és bekopogott egy tanyára. A ház népe ide is jóhiszeműen beengedte. A róka, mielőtt nyugovóra tért volna, gyorsan kimerészkedett még a gazdához a konyhába, s a fülébe súgta a következőt.
1: Jól vigyázz a zsákomra, egy hatalmas malac van ám benne. Nehogy idegenek erre ólálkodjanak és megkaparintsák.
0: A gazda megígérte, hogy nem fog bántódása esni a malacának. Ha kell, egész este rajta lesz a szeme. De éjszaka a róka ismét felkelt, s mohón magába tömte a zsákban hozott ludat. Lett reggelre újra nagy sírás rívás. A róka azt állította, hogy eltűnt zsákjából a malac. A gazda ennél a háznál is kárpótolta a rókát, ezért aztán valóban egy malaccal folytatta útját. A róka éjszakára ismét bekéreckedett egy házhoz. A szokásos módon lefekvés előtt félrehívta a gazdát.
1: Értékes disznó van ám a zsákomban, kendem, mint a szeme fényére, úgy vigyázzon reá!
0: A gazda azonban agyafurt volt. Nem hitte el, hogy valóban egy kövér disznót rejt a zsák, ám nem szólt semmit. Reggel a róka ismét síránkozni kezdett.
2: Nyugodj meg, róka komám! Adok neked helyette kettőt!
0: Azzal a gazda oda nyújtott egy hatalmas zsákot a rókának. Felragyogott egyből a ravaszdi arca, és már a fejedelmi lakoma járt eszében. Ám amikor bontaná ki a csomagot, legnagyobb meglepetésére két hatalmas vadászkutya ugrott ki belőle. A kutyák azóta is kergetik a rókát, ha csak el nem kapták.

0: Mesés délelőttöt. Tartsatok velünk ma is. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Erdők, mezők népmeséi. Bajzát Mária válogatása. A százlábú meg a földi giliszta. Kóreai mese. Egy barázda billegetőtől hallottam valamikor réges-régen, miért is nem ment feleségül a százlábú a földi gilisztához, és miért nem vette el a földi giliszta a százlábút. Réges-régen egy öreg kő alatt lakott egy világszép százlábú hajadon. Szép volt, de hiú is nagyon, egész nap a száz karcsú és kecses lábát nézegette, gyönyörködött bennük. Estig tartott, míg mind a százat végig bámulta. Egyebet nem is csinált, nem mosott, nem főzött, csak pipiskedett. A szomszédjában egy hosszú földi giliszta éldegélt. Ez meg szorgalmas legény volt. Dolgos. Egész nap a földet túrta, ásta, tekervényes alagutakat fúrt a föld alatt, és nagyon elégedett volt a sorsával. Egyszer eső után kibújt a föld alatti folyosójából, és megpillantotta a világszép százlábú hajadont. Egy csapásra beleszeretett. Elhatározta, hogy vagy ő lesz a felesége, vagy senki. A hajadonnak is megtetszett a legény. A giliszta nem sokára kérőket küldött a százlábúhoz. A hajadon igent mondott, készültek a lagzira. Egy-kettőre híre futott a dolognak. Megtudták a férgek, kukacok, bogarak, és rákezdték a sopánkodást, pusmogást, óbégatást. Meghibbantál, futottak a gilisztához. Ilyen menyecskét viszel a házhoz? No, majd veheted neki a cipellőket, csak győzzed. 50 párat egyszerre. Még ha csak cipellőt, mondták mások. De 50 pár szattyán csizmát is venned kell neki télire? Honnan szerzel ennyi pénzt? Aztán meg képzel csak el, ha leveti az 50 pár csizmáját, micsoda kopogás, dobogás támad a házban. Nem lesz ebből jó dolog. A százlábúnak meg a barátnői próbáltak beszélni a fejével. Micsoda alak, ez a te kérőd, egy lába sincs, csúszik, mászik a boldogtalan. Mások tódították. Aztán gondol csak el, mennyit kell majd mosnod, vasalnod rá. Egész nap a földet túrja, minden nap elmocskol egy-két inget. Moshatsz, vasalhatsz napestig. Gondolkodóba esett a százlábú hajadon, igazat adott a barátnőinek. Meghányta vetette magában is a dolgot, végül fogott egy árkus papírost, és megírta a földi gilisztának, nem megy hozzá feleségül. Közben a giliszta is töprenkedett. Szegény legény vagyok én, miből vegyek neki annyi cipőt, meg annyi szattyán csizmát, aztán dologtalan hajadon is százlábú cifrálkodó, nem lenne nekem jó feleségem. Fogta magát, és ő is levelet írt a százlábúnak. Keressen mást magának! Egyszerre kapták meg egymás levelét. Elmaradt a lagzi, oda lett a szerelem. Máig se lettek egy pár. A százlábú meg a giliszta azóta haragszanak egymásra. Most már tudjátok miért. Százlábúak giliszták. A százlábúnak 15-101 pár lába van. Ha elveszíti az egyiket, másik nő helyette, és az új láb minden vedlés során egy kicsit hosszabbra nő. A százlábúak éjjel aktívak és magányosan élnek. A földi giliszta egészen különleges élőlény. Nincs tüdeje, szeme, füle, viszont 5 pár szíve van. Ha elveszíti a teste egyik végét, akkor az a rész újra kinő. A hímnős giliszta magányosan él a nedves földben, csak párzás idejére keres társat, egy saját maga által kialakított folyosórendszerben. Eleven ekének is nevezik, mert szántja, forgatja, gazdagítja a talajt. Ellensége a százlábú.

Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: nekem az.
1: A tiá, gyöngyvirág.
0: Az köl nékem az.
2: Mesterségek.
3: Kip-kop, kalapács, kicsi kovács, mit csinálsz? Sárga lovat patkolok, aranyszeggel szegelek. Utcú pajtás, kap fel rája, úgyis te vagy a gazdája.
4: Hop-hop, katona, felülök a csikóra. Én ülök a csikóra, ti meg ketten a lóra.

0: Kovács, kovács, kalapács, kisült-e már a kalács? Mindjárt kisült galambom, csak a tepsit vajazom.
1: Kipikopi kalapács, így veri a jó kovács.
2: Dobol a kis bíró, pereg a dob, pereg. Kimegy az utcára, férfi, asszony, gyerek.
1: Aranyos kosárkám, akasztom karomra, mint kis gazdasszony, úgy megyek a boltba. Veszek bele almát, körtét, édességet, megkínálom vele minden vendégemet. Volt egyszer egy király, volt neki egy székje, izgette, forgatta, szamára kihallgatta. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, kémény, seprő, kotorász, fogó, aki áll.
3: Ha valaki vígan él, a juhász csak vígan él. Zöld erdőben, zöld mezőben, sétál, dudál, furujál, billeg, ballag, megáll.
2: Közeleg már a nagy idő, a juhásznak a gazdával számolni kő. Nincsen neki egyebe, csak egy vezér ürülje, rajta részcsengettyűje.
4: Ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

A bolondos legény. Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy szegény szántóvető, aki olyan szegény volt, hogy három fián kívül csak egy tehene volt. Mikor hosszú évek után jobb létre szenderült, kedves tehenét hagyta örökül fiainak. Tanakodtak a legények, ugyan kié legyen az az egyszem tehén. Három fele mégsem fűrészelhetik. Végül megegyeztek, mindegyik épít egy istállót, s amelyiket a tehén választja, az kapja meg az állatot. A két nagyobbik testvér olyan csodás kacsalábon forgó istállót épített, hogy még az emberek is belesárgultak az irigységbe. Hanem a legkisebbik, kicsit bolondos volt szegényke, ő csak nátszálakat kötött össze. Mikor mindhárman elkészültek, eleresztették a tehenet, s feszülten figyelték, melyikük pajtájába megy be. S lássatok csodát, hiszitek vagy sem, az állat a legkisebb fiú nátszál tákolmányát választotta. Hogy örült a legény, de hogy bosszankodtak az idősebbek. De nem volt mit tenni. Az idősebbek találták ki a próbát, hát hagyták, hogy az ökör az öccsüké legyen. Az pedig fogta, és elvitte magával a vásárra. Elindult a fiú, ő ment elől, maga mögött húzta a tehenet. Hanem miközben bandukoltak, jókora szél támadt, és az út melletti fűszva ágai hajlongani és suhogni kezdtek. Mikor az ügyefogyott fiú meghallotta a fűszva süvítését, azt gondolta, hogy bizonyosan megtetszett neki a marha. Oda kiáltott neki. Eladó az állat, mégis mennyit adsz érte? Ám a fa nem felelt, továbbra sem hallatszott más, csak suhogás. Micsoda? Neked csak szarvak nélkül kell? Kérdezte a fiú. Na jól van, akkor leütöm neked. Azzal már le is esett a földre a két szarv. És most mi az ajánlatod? De a fűz továbbra sem felelt, csak hajlongott és suhogott. Értem, szóval nincsen pénzed. Adok egy kis haladékot, legyen jövő péntek. Azzal a fiú megfogta a tehén pórázát, és oda kötötte a fához. Ő maga pedig jókedvűen és elégedetten elindult hazafelé. Látják ám a testvérei, hogy nincs nála a tehén. Mondd már, jó vásárt csináltál? Kérdezték tőle egyszerre. De még miért? Válaszolta büszkén. 50 fillért! Egy fűszfa lett a szerencsés! És a pénz hol hagytad? Kérdezték. Azt mondta, majd a jövő héten megadja. A két bátyja egymásra nézett, és hangos nevetésben törtek ki. Persze! Majd, ha piros hó esik, mondták. De a legény nem érdekelték a gúnyolódások, kivárta az egy hetet, s elment a fűszfához. Ám akárhogy szólongatta, az bizony nem felelt neki. Úgy állunk, szóval nem akarsz fizetni. Bedűdött erre az ifjú, elővette a fejszéjét, s akkorát vágott a fára, hogy még a gyökere is kifordult. Még az álla is leesett. A fa helyén megpillantott egy arannyal teli ládát. Ez az igazi becsület! Kiáltott fel elégedetten a legény, mikor összeszámolta a temérdek pénzt. Mikor végzett, vállára kapta a ládikót, majd hazament bátyjaihoz. Nagyot néztek a testvérek, mikor meglátták a kincset, és már is elkezdték tervezgetni, hogyan lophatnák el. Habár a legkisebbik fiú bolondos volt ugyan, de a hallása olyan kifinomult volt, hogy még a falakon át is meghallotta a testvérei szervezkedését. Másnap reggel rögvest a királyhoz ment, ott töviről hegyire elmesélte a tehenet, a fűszfát, meg az egész történetet. No, de erre már a királylány sem tudta magát tűrtőztetni. Akkorát nevetett, hogy még az ég is beleremegett. Édes fiam, végre valaki megnevettette a lányomat. Már vagy 10 éve még csak mosolyogni se láttam.
most pedig még a könnye is kicsordult a kacagásban. Már régen elhatároztam, hogy ha végre valaki mosolyt csal az arcára, annak menten oda is adom a lányom. Fogd hát, s vele tiéd lehet a fele királyságom. Hely, voltám nagy vigadalom. Még aznap megtartották a készfogót, s a lakodalom eltartott vagy 3 hónapot. Ha nem hiszitek, járjatok utána.

Szerbusztok, gyerekek! Én Kőszegi Ákos vagyok, a Vígszínház színművésze. Nekem is van két fiam, igaz, ők már nagyobb bacskák, Bendegúz és Soma. Viszont van egy kis unokám, aki alig várja, hogy mesét olvassak neki. Mátyás király és a 100 esztendős ember. Magyar népmese. Előadja Kőszegi Ákos. Mátyás király a budai hegyek között sétálva, csodálkozva állott meg egy kert előtt. Egy igen-igen öreg ember fát ültetett a kertben. Hallod-e, öreg? Szólította meg a király. Talán bizony nem eleget dolgoztál ifjúkorodban. Most már pihenhetnél. Igaz, felséges uram, eleget dolgoztam, mondotta az öreg ember. De nekem öröm a munka. Bárcsak még sok esztendeig dolgozhatnám. Hány esztendős vagy? Kerek 100. S azt hiszed, örömét éred ennek a fának? Ha Isten akarja, felelt az öreg, örömét érem. Ha nem, majd örülnek a gyermekeim meg az unokáim. Nem érdemes ezek öröméért ültetni. Na, öreg, mondotta a király, ha megéred a fa termését, hozzál majd nekem belőle. Igazán kíváncsi vagyok, megéred-e? Viszek, felséges királyom, viszek, hogy ne vinnék. A király tovább sétált. Aztán telt múlt az idő, esztendő után múlt, nőttek, növekedtek a 100 esztendős ember ültette gyümölcsfák, s ím egyszerre csak termettek is. Gyönyörű szép piros almák mosolyogtak a 100 esztendős ember fáin. Aki látta, gyönyörködve nézte. Mátyás király bizonyosan megfeledkezett róla, de a 100 esztendős ember nem feledkezett meg ám az ígéretéről. Mit mondok, 100 esztendős? 105 esztendős volt már akkor, mikor a fák teremni kezdettek. Nosza, megtöltött egy kosarat a legszebb almákkal, s felballagott a budai várba. De az őr útját állotta a kopott ruhájú, görnyedezve tipegő aggastyánnak. Mit akar itt kent, öreg? Mondja az öreg, hogy mi járatban van. Egyszeri bejelentették a királynak, hogy itt van egy igen-igen öreg ember. Egy kosár almát hozott ő felségének. Hát csak eresszétek be, parancsolta a király. Bement az öreg ember, szépen meghajtotta magát. No, nem kellett nagyot hajolnia, mert bizony már jól előre görnyedt a háta, s mondta, amint következik. Emlékszik-e, felséges királyom, arra az öreg emberre, ki 5 esztendővel ezelőtt fát ültetett? Emlékszem, mondotta a király, s felvidult az arca, mosolygott a szeme, amint újra látta a 100 esztendős faültető embert. Felséges uram csodálkozott, hogy öreg ember létemre fát ültetek, s megparancsolta, ha megérem a termést, hozzak belőle felségednek. Íme, elhoztam az akkor ültetett fa első termését. Fogadja kegyesen, felséges uram, királyom! Mátyás király leszállott a trónusáról. Az öreg emberhez ment, nyájasan karon fogta, s leültette egy arany lócára. Aztán parancsolta a szolgáknak, hogy ürítsék tálba az almát, a kosarat meg töltsék tele színarannyal. Csak nézték a főurak, hogy a hatalmas király egy ilyen szegény embert aranylócára ültet, s olyan nagy kegyességgel, olyan nagy szeretettel bánik vele. Ám a király éles szeme észrevette a nagyurak megbotránkozását, merően rájuk nézett, s azt mondotta nekik. Látom, csodálkoztok. Egyik-másik még meg is botránkozik, hogy ezt a szegény öregembert így megtisztelem. Hely, urak, büszke nagyurak! Tanuljátok meg,
hogy aki öregségében is ilyen dolgos, méltó rá, hogy a föld leghatalmasabb urai is megtiszteljék. A büszke urak szégyenkezve sütötték le szemüket. Közben a király az öregembert karon fogta, s gyöngéden levezette a palota lépcsőin. Intójába segítette, úgy küldte haza kicsi kunyhójába.

0: Sziasztok, kedves gyerekek! Mihály Csaba vagyok, a 4S Street zenekar billentyűse. Nagyon szeretem gyerekkorom óta a meséket, habár gyerekkoromban sokkal több mesével találkoztam, mint mondjuk most felnőtt koromban. Többek között egy meséskönyvből tanultam megolvasni a nővérem által. Kiskoromban diavetítőn vetítettek nekem a szüleim, ezekre a mesés képkockákra mesélt a különböző csodás meséket. Most én mesélek nektek, ráadásul székely tájszólással. Mátyás király és a szegény favágó, bukovinai székely népmese, felolvassa Mihály Csaba. Mátyás király egyszer az erdőben, amint sétált, hogy-hogy nem elveszett. Bolyongott erre, ment arra, nem talált ki az erdőből. Meglátott egy szegény favágót. Oda ment, s köszönt neki. Segítsen az Isten, te szegény favágó. Hát bizar elmes férne a segítség, mondja a szegény ember. De a szegény ember nem ismerte meg, hogy kicsoda ez, hanem csak egy úrnak nézte Mátyás királyt. Mondja neki Mátyás király. Hát te szegény ember, vannak-e gyermekeid? Vannak, biza uram, 4-2 szép fiam s 2 leányom. Hát aztán van-e pénzed? Hát az es van, amennyi eppe kell. De tudod, uram, én a pénzemet 3 felé osztom örökké. Hát azt te hogy csinálod? Kérdezi Mátyás király. Én úgy, hogy egyik részeit örökké, az egyik részeivel az adósságomat fizetgetem, a másik részét kölcsön adogatom. S hát a harmadik részét, azt a sárba vetegetem. Ennyi hát, én még ilyen beszédet nemes hallottam, mondja Mátyás király. Hát mondd el nekem, hogy hogy értsem ez, mit jelent? Úgy, uram, tudod-e, hogy az első részét, az adósságomat fizetgetem, az azt jelenti, hogy nekem még van édesapám s édesanyám, s azok felnöveltek. Azokat most én tartom el. Azért fizetgetem a régi adósságaimot. A második az meg, van 2 fiam, s azt kölcsön adogatom nekik, hogy majd, ha én megöregedek, akkor azok visszafizetik nekem. Hát a harmadik mit jelent? A harmadik azt jelenti, hogy a harmadik részét sárba vetegetem, mert azt a 2 leányomra kötöm. Ruházom őköt, s azok nekem sose adják vissza. Férhez mennek, s ott hagynak ingemet. És ez azt jelenti. Jaj, be éles eszed van, vág, mind a beret van, mondja Mátyás király, de hallod-e te szegény ember? Én ebbe a nagy erdőbe elvesztem, nem vezetnélek ki. Jaj, uram, nem érek én rá vezetgetni senkit se, a szegény embernek dolgozni kell, sehetni. Megfizetem én neked a napszámodat, csak vezessék ki ebből az erdőből. Hát úgy igen, pénzét a szívesen megteszem. És avval elindultak az erdőn, hogy kivezesse Mátyás királyt a szegény favágó. Hát amint mennek, ballagnak, beszélgettek, kérdezik Mátyás király. Hát aztán te szegény ember, láttad-e már a királyt? Nem én még, uram, sose láttam, de szeretném meglátni, amíg élek. Most kiérünk ebből az erdőből, s ott rettentő sokan lesznek, a mezőn dolgoznak, és mikor meglássák a királyt, mindenki leveszi a fejről a kalapot. Csak a király lesz egyedül kalapba, akkor ott meglátod. Hát erre a beszédre kiesértek ők az erdőből, hát csak ugyan rengeteg sok nép dolgozott, de amikor meglátták a királyt, mindenki lekapta a fejről a kalapot. Azt mondja a szegény ember. Jaj, uram, nézz oda, itt mindenki hajon fejt van. Csak mi ketten vagyunk kalapba, hát most melyikünk a király, én vagy te? Hát egyikünk biztosan az, mondja Mátyás király. És megveregette a szegény embernek a hátát, s avval tovább mentek. Gazdagon megjutalmazta a szegény embert, és még ma esélnek, ha meg nem húdtak. Tiszta igaz volt, úgy láttam, mint most.
1: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Sziasztok, kedves gyerekek! Én Szarvas József vagyok, és most én mondok nektek egy mesét. Gergő Juhász kanala, népmese. Egyszer Mátyás királynak a Hortobágyon átvitt az útja. Este volt már. Látta a király, hogy egy tűz mellett juhászok tesznek-vesznek. Éppen a vacsorát készítették egy nagy bográcsban. Lebbencs levest főztek. Pergelték a szalonnát, hagymát, megpaprikázták, felöntötték, majd száraz tésztát tettek bele. Jó szaga volt az ételnek. Mátyás éhes is volt, fel alá járt a nyeldeklője. Gondolta, meghivatja magát vacsorára. Közelebb lépett hát. Adjon Isten jó estét! Adjon Isten neked is, atyám fia. Mi áradban vagy? Kérdezte a juhos gazda. Mátyás, deák vagyok, szolgálat után járok. Igen, megéheztem. Adnálak-e valami ennivalót? Megfizetném tisztességgel. Szívesen látunk a bográcsunknál. A fizetséggel meg ne gondolj semmit, deák úr. Jut is, marad is. Elkészült a lebbencs, szépen eszegetni kezdtek. Fakanállal meregették a finom levest.

0: juhász levelet kapott Budáról. Ekkor a királyi vendégséget csinál. Úgy készüljön, hogy azon a napon a király hintót küld érte, s viszi őt is a vendégségbe. Na, töprengett szegény Gergő juhász, hogy mi üthetett ő felségébe? Éppen én hiányzom onnan a sok cifra nép közül, amelyik ott Budán lebzsel. Hát, ő a király, ő tudja, gondolta Gergő juhász. A nevezett napon megállt egy fényes hintó a pusztán, Gergő juhászt kereste. Na, ennek felese tréfa, menni kell, gondolta a juhász. Magára kapta a cifra szűrét, és felkapaszkodott a hintóba. Budán már állt a vigasság. Mátyás király mindjárt meglátta a juhászt, de úgy tett, mintha sosem látta volna. A juhász meg most, hogy így közelről látta a királyt, rémületbe esett. Akármi legyek, hanem ennek sóztam a kezére odahaza. Eljött az ebéd ideje. Az asztalhoz tessékelték a vendégeket. Azt mondta Mátyás, ebb, aki a levesét meg nem eszi. Az urak kanalazni kezdtek. Gergő juhász akkor vette észre, hogy az ő tányéra mellé nem tette kanalat. Azt gondolta, az asztali szolga megfeledkezett róla. Nem akart, hogy valakit miatta megbüntessenek, hát nem szólt senkinek. Persze a dolog úgy volt, hogy Mátyás adta ki a parancsot, hogy ne adjon a Gergő juhásznak kanalat. Egy kicsit megtréfálja az öreget, amiért a kezére koppintott, ott a hortobágyon. Gergő juhász egy darabig tanástalanul pislogott, mint béka a kocsonyában, aztán a bicskájával lemetszett egy kenyér gyürkéjét, kicsippentette a belét, és azzal kanalazta ki a levest. Amikor a levese elfogyott, ő is felkiáltott. Ebb, aki a kanalát meg nem eszi. Azzal a jó, puhára ázott kenyérhajat megfalatozta. Jót nevetett Mátyás király Gergő juhász tréfáján. Ebér után bőségesen megajándékozta, és úgy bocsátotta haza a hortobágyra.
1: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Kedves gyerekek, én Bebe vagyok, és most én olvasok nektek. Pacsirta meséje, és most indulhat a móka. Amikor a világ teremtése befejeződött, az öregisten szemlét tartott kicsin teremtményei fölött. Kíváncsi volt Reá, hogy hogyan sikerültek. Először ezt összeparancsolta a madarakot. Jöjjenek azok mindenfelől, kicsik s nagyok, s szeretné őket megnézni. Na jöttek es, ott sűrösödtek az ég kapuja előtt, s mikor az öregisten végignézett rajtuk, akkor látta, hogy hát ez mindegy formaszínű, egyszínű tolla van. Hát ez így nem jó, gondolta magába az öregisten. Szép színes tollruhákat kell adni nekik, s már is kezdte festegetni őket. S ott tolakodtak elől a nagyok, s az erősek, hogy minél előbb reájuk kerüljön a sor, és annál színesebbek legyenek. A kicsikék félénken összebújtak, s vártak a sorukra. Köztük volt a kis búbos pacsirtás. S amint ott várakozott, egyszer csak meglátta, hogy a szegény öregasszony megyen az úton, a hátán egy nagy zsák van. Megbotlott a kicsi öregasszony, elesett, s a zsákból szerte szétgurultak a magvak, amelyeket összegyűjtögetett. Alig tudott feltápászkodni szegényke. A kis pacsirta odareppent hezzá, majd én segítek néked, te csak ülj le, s pihenj, majd én összecsipegetem az eleséget. Elkezdte csipegetni a magvakat vissza a zsákba. Sok valós bizony öreges telet, mire elkészült mindenvel. Akkor azt mondja az öregasszonynak, gyere, édes lelkem, majd én mutatom neked az utat, hogy el ne tévedj, biztosan haza találj. S ott röpködött előtte, s kísérte egészen hazáig. Így bizony csak másnap reggel ért vissza az ég kapujához. Addigra a madarak már mind ott páváskodtak, begyeskedtek, egyik szebb volt, mint a másik. Olyan szép torruhákat kaptak. A kicsi pacsirta szégyenkezve beállt közé, és amikor az öregisten meglátta, a tenyeribe vettes, a

azt mondta, egy csipacs írtál, elkéstél. Már elfogyott minden égi festék, egy mágszennyi nem maradt. Nem tudok neked színes tórúát festeni. De jót tett helyébe, jót várj. Te segítettél a kicsi öregasszonynak, én meg adok neked olyan kincset, ami más madárnak nincsen. Legyen nagyon szép a hangod, sokkal szebb, mint a többié, és tudja magasba repülve szépen énekelni. Azóta a kicsi pacsirta az emberek egyik legkedvesebb madara.

0: Ez volt a Mesés délelőtt. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
2: Műsorajánló következik.
0: Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
3: Csukás Mese Rádió!
4: Rádió egyfejűeknek.
1: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban.
5: Titkok a játékboltból.
1: A Csukás Mese Rádió új mesesorozatában a főszereplő maga a mesélő, Kockás Ede úr. A bölcsmesélő szinte mindent tud a játékokról.
5: Ez a játékbolt ugyanabban a városban van, ahol István bácsi a mesepostás.
1: Gévai Csilla mesesorozatát Újréti László meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
2: Műsorajánlót hallottatok. Egyes és a kettes. Egymás mellett az óra tetején. Felül, középen. Mindkét mutató a 12-esen pihen. Dél van természetesen.
0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
7: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
8: A balatoni igaz gyöngy. Népmese. Aki elmondja, Csere Zoltán. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer a Badacsonyon innen, de a Boglári parton túl egy náddal benőtt kis sziget. Ezen a szigeten vízimadarak éltek. Hattyúk, vadkacsák, vízicsibék, sirályok, szárcsák, nádirigók. Ki is a megmondhatója, hogy ki mindenki lakta még a szigetet. Ha nem, ha ez nem is, de az tudható, hogy ezen a szigeten lakott a világ legszebb sirálylánya. A szépségesen szép ezüst holt. Nem csak szép, hanem okos is és ügyes is volt. Úgy repült a szelek szárnyán, hogy az emberek mosolyogva nézték vakmerő repülését és a még kecsesebb vízre érkezését. Szárnya nyomán apró szellő keletkezett, a fodrozódó vízből jókat permetezett. Fényes tolla, mint a holdnak ezüstje, gazdáját a bajoktól megvédte. Simítgatta is napjában többször, óránként legalább 5-ször. Hajnaltájban, ha kiülsz a szépséges tópartjára, láthatod őt sok-sok pajtásával egyetemben. Sajnálhatod, hogy nem férnek el a kezedben. Ha nem, ahogy a mesében lenni kell, történt egyszer, hogy a mi sirályunk szépségének híre eljutott az északi part királyának szürke felhőnek fülébe. Messziről megleste, szíve beleremegett, a szép sirálylányba mentem beleszeretett. Szaladt gyámapjához rögtön, hogy nászajándéknak, ugyan mit küldjön. Apja pedig, kinek neve Rang, a vénséges vén tihanyi visszhang. Az öreg pedig bölcs lévén mást úgy se tehetett, a lány kérésbe beleegyezett. Követeket küldött hát ezüst holdhoz, és megkérte a kezét. Jegyajándéknak pedig, na, mit adott? Egy csodálatosan szép, szivárvány színben tündöklő gyöngyházgolyót, egy valódi igaz gyöngyöt küldött. Ezüstot belenézett, és meglátta benne szürke felhőt. Nem is kellett többet nógatni, úgy elkezdett a szíve dobogni. De jaj, mi történt? Ezüsthold nagy zavarában a gyöngyöt elejtette. Belepottyantotta egyenesen a Balatonba. A sirályok rémülten néztek utána. Ó, jaj, eltűnt az a víznek fodrába. Bizony, beleesett. Ezüsthold pedig csak könnyezett. Sírt 3 órát és 3 percet. Akkor egy jó ötlete termett. Hallotta már az öregektől nem is egyszer. Ha baj van, nem kell más vegyszer, mint a tiszta szó. Kérni nem szégyen, s szavadnak foganatja lészen. Kérte hát a szárcsát, hogy a gyöngyért bukjon le. De a szárcsa nem tudott leúszni olyan mélyre. Kérte a hattyút, de a hattyú sem tudott lebukni a tófenekére. A nádirigó a kérést hallotta, de megoldani nem tudta. Szegény ezüsthold már-már feladta, de ekkor a tó tükre fodrozódni kezdett, és előtűnt a tóból egy barna hajú tündérgyermek. Miért sírsz, ezüsthold? Mi nyomasztja lelked? Kérdezte, s várt, mert késett a felelet. Mondd el, kérlek, ha tudok, segítek. Tudakolta tovább, s kiült egy kőre kicsit odább. Beejtettem a tóba szerelmem zálogát, a vén visszhang fiának jegyajándékát. Nékem küldte a kezemért cserébe. Választottam pedig, szürke felhő lenne, fényes igaz gyöngy, szivárvány golyó, nélküle nem visz tihanyba a hajó. Ezüstholdnak hangja halk volt, tolla szürke, újból elerett a könnye. Ha tudok, segítek! Szólt a tündérgyermek, s azon nyomban a tófenekére nézett. Meglátta mindjárt a gyönyörű golyócskát, keresni sem kellett, csak kinyújtani markát. Há, nem jaj! Mikor nyúlt volna, érte éppen, egy balatoni fogas bekapta egészben. Gondolta, ilyet még úgy se evett, de remek. Remek is lett volna, de fogára nem illett a golyó, mivel túl kemény volt. Hú, mérges lett a fogas, hogy a talált gyöngy ehetetlen. Jó messzire el is köpte a kis telhetetlen. A repüléstől a golyó pörgött és forgott, és a fenék iszapjába bele is fúródott. Szóval elnyelte a homok, és felette a hullámok fodra teljesen beborította. De a tündérgyermek nem adta fel a keresést ilyen könnyen. Sípjával magához hívta a halakat menten. Megmondta, aki megtalálja, vendége egy gazdag lakomára. Ó, volt is vállalkozó, nem egy, megszámolni nem elég a két kezed. Keresték egy nap, keresték két nap. Harmadnap egy szeleburdi kis hal a felszínre hozta. No hát, örült a tündérgyermek, nézte, látta jól, szerencse, hogy nem maradt az iszapban örökre. Kézbe vette, simogatta, ezüstholdnak általadta. Általadta, lett is nagy dínomdám. Dínomdánom lakodalom, senki sem mondta, hogy pardon, hanem hogy helye húja haj, legszebb madár a sirály, ő az igazi király. Itt áll büszkén, szürke felhő, napsugárban fürdözgető, ezüstholt lett néki párja, szárnyuk a világot járja. Szóval az egész balatoni madársereglet erre az egyetlen szigetecskére érkezett. Csapatban jöttek, keringtek, szálltak. Tuti, hogy egy cseppet se fáztak. A zenét a szélhúrjai adták, táncparketnek az öböl csónakjait kapták. A menyasszony fátylát teliholdból szőtték, a vőlegény kalapját kagyló héjból vésték. A hangosításra nem költöttek semmit, vén visszhang ismeri a trendit. Etéren ő a verhetetlen, kihangosítása kegyetlen. Csapkodtak a szárnyak, táncoltak a lábak, Feljött a hold, ilyen csuda buli itt még sose volt. A tündérgyermek tapsolt, ugrott, ezüst hídon végigforgott. Piruettet csinált négyet, amit mondok, elhiggyétek. Aztán hajnaltájban elfáradt a násznép, pirkadni kezdett. Még most is látom az egészet. Mégpedig, hogy merre láttam? A déli part zugában. Harmatos, furcsa hajnalon, ott üldögéltem én a parton, pont Balatonbogláron. Aztán meg, hogy mindez igaz-e vagy se, nem tudhatom, de azt igen, hogy a Balatonban csak egyetlen egyszer volt igaz gyöngy. Az se sokáig, csak 3 napig, 3 óráig és 3 percig.

Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délután a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Szilvát szemétért, bolgár népmese, átdolgozta Rab Zsuzsa. Elmeséli Novodomszki Éva. Volt egyszer egy ház, abban élt egy ember. A ház előtt szilvafa nődögélt, a házban meg egy legényke cseperedett, az emberfia. Teltek az évek, múltak, házassorba került a fiú. Azt gondolta az apja, derék fiú ez, dolgos, becsületes. Asszony is ilyen kellene mellé. Hanem hát, hol lelnie félét? Gondolkodott, töprengett, aztán kieszelte. Megrakta a szekerét Szilvával, és elindult a szomszédos falu felé. Zötyögött, kocogott, nógatta a lovát, s útközben bekiáltott minden házba. Szilvát! Szilvát vegyenek! Szilvát adok szemétért! Összefutottak az asszonyok. Ilyen még nem esett, meghibbant ez az öreg. Szemétért adja a Szilváját. Asszonyok, lányok, menyecskék mind hazaszaladtak, nekiálltak, söpörték a szemetet, fették, gyűjtötték, ki kosárba, ki vödörbe, ki a kötőjébe. Vitték az öreghez, dicsérgették a portékájukat. Ide néz, komám uram, mennyit összeszedtem, akad még több is, csak aztán sok szilvát adjám, érte? A másik azt mondta, most csak annyit hoztam, amennyit elbírtam, de ne félj, hozok még, csak győzzed. Gyűjtögette az öreg a szemetet, még meg is dicsérte őket, és mérte nekik a szilvát. Az asszonyok, lányok örvendeztek, ugyan jól jártak ezzel a sok szeméttel. Akkor lépett a szekérhez egy szép fiatal hajadon. Egy kicsi kendőbe kötve hozta a szemetet, alig volt egy csipet. Hallod-e hajadon? Mondta az öreg. Igen kevés szemét ez. Hogy adjak neked szilvát ezért a csipetért? Jaj, öreg apu, feleli a hajadon. Nem sajnálom én tőled a szemetet, de hát ha nincsen. Ezt a kevéskét is a szomszédok adták, amiért segítettem söpörni nekik. Megörült az öreg ember, látta mindjárt, dolgos, tiszta, takaros a lány, ha nincs a házatáján egy csepp szemét se. Ez lesz a fiamnak való feleség, gondolta magában. Felültette a hajadont a szekérre, hazafordult vele. Lakodalmat csaptak, három nap vigadtak, három éjjel mulattak.
0: Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok! Réka vagyok, a találós kérdés felelős. Újra itt vagyok egy furfangos feladvánnyal. Így hangzik. Bármerre jár, völgyön, hegyen, házikója vele megyen. Hűha, ez nem egyszerű. Még nincs ötletem. Gondolkodjunk, gondolkodjunk. Lehetne mondjuk lakóautó. Á, nem, a lakóautó maga a ház, nem valakihez tartozik. Valaki, aki mindig magával viszi a házát. Már megint ti voltatok a gyorsabbak. Igazatok van, ez a csiga. Nagyon okosak vagytok. Én úgy szeretek veletek találgatni. Remek csapat vagyunk.
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek. Ez a Mesés délután. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Ez a gyerekek rádiója.
0: Rádió egyfejűeknek.

A japán tükör. Élt egyszer Japánban egy falusi cukrászmester, aki olyan jól értett a mesterségéhez, hogy messzi földön elterjedt a híre. Mindig, mikor megsütött egy nagyobb adagot, körbejárta a vidéket, hogy mindenkihez eljusson édesség. Bezzeg a felesége. Bármilyen szorgalmasan is dolgozott a cukrász, az asszony mégis állandóan csak korholta. Süss többet, árulj többet, ennyi pénzből még jól lakni sem lehet. A cukrászmester pedig nem értette, hova tűnik el a pénz, amit megkeresett. Egy napon elhatározta hát, hogy meglesi a feleségét, mégis mire költi el a pénzt. Reggel úgy tett, mintha a szomszédos faluba menne, de valójában elbújt a kertben, és kileste az asszonyt. A feleség a konyhában tett-vett, rizst főzött, majd babot, s végül gombóccát gyúrta őket. Aha! Szóval babos gombócot főz magának, míg én egész nap robotolok. És azt gondolta magában, végre lelepleszte. Miután kész lett az ebéddel, az asszony jól telette magát a gombócokkal. Ám a maradékot jól eldugta a konyhaszekrény mélyére, hogy a férje még véletlenül se találja meg. Majd, mint aki jól végezte dolgát, lepihent. Hogy tübe gurult a cukrászmester, ám ahelyett, hogy kérdőre vonta volna a feleségét, gondolta, inkább megleckészteti. De akárhogy is törte a fejét, nem jutott semmi az eszébe. Elindult, hát ha majd útközben. Az országúton bandukolt, s ahogy a földet nézte, hirtelen valami fényesség vakította el. Közelebb ment, és akkor látta, hogy egy körbe tükör fekszik az egyik bokor aljában, és a visszaverődő nap sugarai fénylenek rajta. Ahogy a kezében tartotta és nézegette a csorbatárgyat, eszébe jutott, hogyan taníthatná Móresre a feleségét. Fogta hát a tükröt, eltette a tarisznyájába, majd elindult hazafele. Az asszony, mikor meglátta férjét az ajtóban, talpra ugrott és meglepetten kérdezte. Már is itthon? Hogy ilyen korán hazaértél? Nézd csak, milyen szép, különleges tükröt találtam az út mellett. Gondoltam, megleplek vele. Mutatta a feleségének a tükröt. Ugyan? Hisz ez csak egy üvegdarab? Legyintett unottan az asszonyság. Csak ne becsüld le! Ez egy varázstükör. Akármerre fordítod, mindent megmutat. Senki és semmi nem tud elbújni előle, mondta a férj, majd kiment a konyhába. Ott aztán a szekrény elé tartotta, pont oda, ahova az asszony rejtette a gombócokat. Nini, hát itt van egy pár babos gombóc, csak nem nekem csináltad? Kérdezte kissé gúnyosan. A feleség elvörösödött a szégyentől, de nem szólt semmit, csak gyorsan megterített a cukrásznak. Ám akkor az így szólt. No, most megnézem, mi van a szívedben. És már fordította volna az asszony felé a tükröt, ám az a leleplezéstől félve térdre rogyott előtte. Ne haragudj rá! Ígérem, soha többet nem hazudok, és irigy sem leszek, mondta könnyes szemekkel az asszony. A cukrászmester pedig elégedetten látott neki a gombócoknak, hisz sikerült végre a feleségét megleckésztetnie. Csak éppen arra nem gondolt, hogy pletykás asszony, és az egész falunak elúrságolja, micsoda különleges tükröt hozott haza az ura. Még a szomszédos faluból is jöttek a népek, hogy csodájára járjanak a tükörnek. Este pedig egyenest a császár udvarából érkezett egy szolga. Hallottuk a varázstükröt hírét, és szeretnénk segítséget kérni.
mondta a szolga a meglepett cukrásznak. Az asszonynak pedig már is felcsillant a szeme. Menj csak a császár palotájába! Bizonyosan nagy jutalom jár, ha a császárnak segítesz a baján! S mivel a cukrász nem merte elmondani a titkát, inkább úgy döntött, lesz, ami lesz, elindul. A császár szívélyesen üdvözölte a cukrászmestert, majd elmesélte neki, hogy valaki ellopta a kedvenc kardját. Sehogy se tudunk rájönni, hogy ki a tolvaj, már csak a varázstükör segíthet rajtam. Mivel már későre járt, a császár felajánlotta a cukrásznak a palota egyik szobáját, hogy először pihenje ki magát. De ha tudta volna, hogy a cukrász egész éjjel le sem hunja majd a szemét, forgolódott és folyton azon gondolkozott, hogy másszon ki a bajból. Végül arra jutott, hogy nincs más választása. Reggel elmondja a császárnak az igazságot. Ám ekkor valaki kopogtatott az ajtaján. A cseléd volt az. Elnézést, hogy szavarom, uram! Én loptam el a császár kardját, suttogta lesütött szemekkel. Gondoltam, ha már úgy is kiderül, inkább visszaadom, csak kérem, ne áruljon el. Rendben van, de többé ne lopj el semmit, mondta a cukrász. Másnap a mester nem szólt semmit, csak visszaadta a császárnak a kardját, és elfogadta a két zsák aranyat, amit fizetségül kapott. Majd hálás szívvel hazaindult, és amint hazaért, összetörte a tükröt, és végre igazán megkönnyebbült.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Észrevettétek, hogy többféle pipacs létezik? Vannak nagyon aprók, és vannak hatalmasak. A pipacsok nem szeretik, ha letépjük őket, mert nagyon gyorsan elhervadnak, vagy szirmokra esnek. Emlékszel, hogy nálatok az óvodában volt, akinek pipacs volt a jele? Nálunk az egyik lánynak, Évinek a pipacs volt a jele, és az volt a vicces, hogy Évi mindig piros ruhában jött Toviba. Nálatok is voltak olyanok, akikre illett az óvodai jelük. Csukás Mese Rádió.

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Minden nap egy újabb kaland. Tartsatok a Csukás Mese Rádióval. Ma is.
0: Csukás Mese Rádió.
2: Kedves gyerekek, én Takaró Mihály vagyok, és most én mesélek nektek. Hallgassátok szeretettel. Szép Palkó. Népmese. Gyűjtötte Benedek Elek. Hol volt, hol nem volt, hét országon is túl volt, volt egyszer egy szegény asszony. Ennek a szegény asszonynak egy fia volt, de ennek is hol adott enni, hol nem. Adott volna szegény feje, de mikor volt, mit, s mikor nem. Azt mondja egyszer a fiú az anyjának, hogy ő bizony nem sanyarog többet itthon, elmegy szerencse próbálni. Sírt a szegény asszony, hogy most kifogy az egyetlen fiából, de azt sem mondhatta, maradj veszteg, édes szép fiam, tejbe vagyba fürözgetlek, a sápfával kenegetlek, mert nem, hogy tej, vaj lett volna, de még hasáfa sem volt. Közményt legyen mondva, a fiút Palkónak hívták, és olyan szép legényecske volt, hogy nem akadt párja hét puszta határban. Mondom, hogy sírt az asszony keservesen, de mégiscsak feltarisznyált a Palkót hamuba sült pogácsával, és Isten hírével útnak eresztette. Ment mendegélt szép Palkó, hegyeken, völgyeken keresztül, és estére kelve egy sűrű rengetegbe ért. Ahogy ment a rengetegben, messze-messze meglát valami gyenge világot, de az olyan kicsinek tetszett, mint egy gyertyavilága. Ment egyenesen abban az irányban, s hát a gyertyavilág erősödik, nagyobbodik. És mikor egy hajításnyira lehetett attól, akkora tűz volt, mintha egy nagy kontignációház égett volna. Jaj, gondolta magában Palkó, bizonyosan óriások lakhatnak ott. Na, ezt eltalálta, mert csak ugyan ott hemmedezett a tűz körül egy égtelen nagy óriás, s mellette a fiai. Éppen szalonnát pirítottak. Egy életem, egy halálom, mondja Palkó, és nagy bátran odament a tűzhöz, levette a kalapját, s köszönt illendőképpen. Adjon Isten jó estét, apám uram! Megfordul az óriás, s mordul egyet, de nagyot. Ne te ne! Miféle ember ízink jár itt? Felelt Palkó. Én vagyok apám uram. Hát kés, mi vagy te? Szegény legény vagyok, szolgálatot keresek, apám uram. No... Köszönt, hogy apám uramnak szólítottál, mondá az óriás, mert megpirítottalak volna a tűzlángján. Telepedj le, édes fiam! Palkó leült az óriás fiai mellé. Azok jól tartották pirított szalonnával. Aztán lefeküdt, aludott, mint a bunda. Reggel, mikor fölkelne, kérdi az öreg óriás. Hát, Palkó fiam, hová mégy szolgálatba? Én bizony, édesapám uram, a királyhoz szeretnék menni, mert hallottam, hogy ott 3 nap egy esztendő, s becsületesen megfizetik a szegény legény bérét. Ej, fiam, messze lakik a király, a talpad elvásik, amíg odaérsz, hanem ne búsulj, ülj a nyakamba, fogontoz jól az üstökömbe, és én elviszlek a király városába. Felült Palkó az óriás nyakába, de azt mondja neki az óriás, Palkó fiam, hunyd be a szemedet, mert különben leszédülsz, s izzé porrá törik minden porcikád. Palkó behunyta a szemét, és az óriás csak megemelinté a lábát, s egyik hegyről átlépett a másik hegy tetejére. Második emelintésre egy tengert lépett által, harmadik emelintésre egy olyan magas hegyre lépett, hogy a feje az eget verte. Ekkor megállott, nagyot szusszant, s mondja Palkónak, nyitd ki a szemedet, Palkó fiam, mit látsz? Látok, mondá Palkó, messze-messze valami gyenge fehérséget. Vajon mi lehet az apám uram? Az a király fellegvárának a karéja, Palkó fiam. De csak hunyd be a szemedet, esmétlen. Mikor az óriás 3-at lépett, mondja Palkónak. Nyisd ki a szemedet, édes fiam, mit látsz? Ha jól szemlélem, házat látok, apám uram. Az a király fellegvára, Palkó fiam. Most még csak egy házacskának látod, de majd megnövekedik, csak hunyd be a szemedet. Behunyta Palkó a szemét, és belefogódzott az óriás üstökébe magyarosan. No, ezt ugyan jól tette, mert olyan forgószél kerekedett, hogyha kezével, lábával belé nem csimpeszkedik, lekapja az a cudar szél. Le az, hanem az óriástól surroghatott-burroghatott a szél. Csak emelintgette hosszú langalét a lábát, hegyről hegyre, erdőkön, mezőkön által, s egyszer csak azt mondja Palkónak: nyisd ki a szemedet, Palkó fiam, nézd körül, mit látsz. Látok, édesapám uram, egy olyan szép palotát, amilyet még életemben nem láttam. Itt vagyunk éppen a kapuja előtt. No, ha itt vagyunk, szállj le rólam, Palkó fiam, s menj a király elé. Én Istennek ajánlak, s megyek vissza a fiaimhoz. Lemászott Palkó az óriásról, megköszönte szépen a jóságát, tiszteltette az óriás fiúkat, s azzal bement a palota udvarába. Ment egyenesen a király elé, s mondta, hogy mi járatban van. Jól van, Palkó fiam, mondta a király, éppen most csaptam el a pulykapásztoromat, megtesztlek pulykapásztornak. Na, telt múlt az idő, Palkó jól viselte magát, s a király úgy megszerette, hogy megtette belső inasnak. De hogy szavamat össze ne keverjem, volt a királynak 3 szép lánya. Különösen is a legkisebb olyan szép volt, hogy a napra lehetett nézni, de reá nem. Jártak is utána bezeg a hercegek, s a királyfiak. De a kicsi király kisasszony, mikor Palkót meglátta, szóba se állott velük. Palkó nemigen válthatott szót a kicsi király kisasszonnyal, mert a királyné mindig szemmel tartotta. De azért tudott, amit tudott, s az elég volt neki. Észrevette, hogy Palkó s a kicsi király kisasszony értik egymást, ha nem is beszélnek. Mondta is a királynak: hallá-e, tudom már, hogy miért nem kell a legkisebb leánynak sem herceg, sem királyfi. Palkót szereti a beste lélek lánya. Ugyanúgy-e, mondja a király, hiszen majd eléveszem én Palkót. Tudom, Istenem, hogy többet nem veti szemét király kisasszonyra. Mindjárt hívatta Palkót, s mondja neki: hallod-e, Palkó, látom, hogy te ügyes legény vagy, hát hallgass ide. A palotámban szembe azt a nagy erdőt ma éjjel mindegy szálig vágd ki, hord be az udvarra, reggelre rakd kazalba, mert különben karóba húzatom a fejedet. Megijedt Palkó erre a beszédre, s mondja: felséges királyom, én azt 100 esztendőre sem tudom elvégezni, amit parancsolál. Behívatott 2 istrázsát, s megparancsolta, hogy Palkót egyszeribe tömlöcbe vessék. Leült Palkó nagy szomorúan a tömlöc földjére, sírt keservesen, hogy miért is tud-e elhagyni az édesanyját. Inkább éhezett, sanyargott volna, míg a világ s még 2 nap, sem hogy ilyen szomorú vége legyen fiatal életének. Hát, amint sírdogál, kesereg magában, csak megnyílik a tömlöc falán egy titkos lappancs. Azon béereszkedik a kicsi király kisasszony. Oda ment Palkóhoz. Megölelte, megcsókolta, cirókálta, marókálta, s édeszókkal vigasztalta. Ne sírj, Palkó, ne könnyezz, mondta a kicsi király kisasszony. Nesze, adok neked egy részcsapójú ostort. Ezen a titkos lappancson menj ki, az erdő alatt állj meg, s rittyents 3-at, de nagyot, hadd engem belé az erdő. A 3. rittyentése, ami ördög van a világon, mind elé szalad, s te csak parancsolj nekik, reggelre behordják az egész erdőt. Megörült Palkó, hogy 7-szer teszebb lett, mint annak előtte. Vette az ostort, s kibújt a titkos lappancson. A kicsi király kisasszony pedig helyette ott maradt a tömlőzben, amíg visszakerül. Ment az erdő alá, s ott 3 nagyot rittyentett a részcsapós ostorral. Megzendült az erdő, zúgott, zengett, mintha az Isten nyila szaladgált volna a fák közt, s hát csak omlik elé mindenfelől a tenger sok ördög. A legöregebbik megy Palkónak, s kérdi: mit parancsol, szép Palkó? Azt parancsolom, mondá Palkó, hogy azt az erdőt mindegy szálig levágjátok, a király udvarába béhordjátok, s ott kazalba rakjátok. Meg lesz, szép Palkó, eredj csak vissza, s aludj. Palkó visszament a tömlőzbe, s reggelig diskurált a kicsi király kisasszonynak. Hely, az alatt az ördögök mit csináltak, édes Jézusom! Vágták az erdőt előre, hátra, keresztül, kasul, recsent, roppant, döndült a temérdekfa. Fogták, vitték, tövinél, hegyinél, ahogy hamarabb kaphatták, le a hegyen, be az udvarba. Ott felvágták, fűrészelték, kazalba rakták, s azzal eltakarodtak, mintha a föld nyelte volna el őket. Fölkel a király jókor reggel, kiáll a tornácra, de úgy hanyatték vágódott csodálkozásában, hogy 3 itatós cseber vizét mind ráöntötték, s mégis alig tudott feleszénkedni. Hívatja Palkót egyszeribe, s mondja neki. No, Palkó, ezt jól elvégezéd, de csak nyisd ki jól a füledet. Most azt parancsolom, hogy ma éjjel szántsad föl az erdő helyét. Vesd be haricskával, az a haricska még az éjjel keljen ki, nőjön meg, érjen is meg, arasd le, csépeld ki, őröld meg, és reggelre főzd meg puliszkának. Különben lesz neked nem ulas. Megszomorodott Palkó a szíve gyökeréből, s mondja a királynak, felséges királyom, a földet fel is szánthatom, haricskával bé is vethetem, de egy éjjel hogy tudjon az kibújni, megnőni, meg is érni? Szót se többet, rikkantott a király mérgesen, vissza a tömlöcbe. Visszamegy Palkó a tömlöcbe, s nagy búnak ereszkedik szegény feje. Sírt, keserget, évelődött, hogy miért is tudá elhagyni szegény édesanyját. Hát amint sírdogál kesereg, felpattan a titkos lappancs, s bé ereszkedik a kicsi király kisasszony. Oda megy Palkóhoz, megöleli, megcsókolja, cirókája, marókája, és azt mondja neki, ne sír, Palkó, ne könnyezz, nem is olyan nagy baj ez. Nesze, adok neked most egy arancsapós ostort, bújj ki a lappancson, s ott, hol tegnap éjjel, rittyencs hármat, de nagyot, hogy ég, föld megzendüljön, s ami ördög van a földön, s föld alatt mind elé szalad. Csak szólj nekik, egy évre gondod ne legyen. Palkó úgy tett, amit a kicsi király kisasszony mondta, s hát, Uram Jézus, ne hagyj el, a harmadik rittyentésre annyi ördög szaladt elé, hogy a földet bélepték, s még a csillagos ég is megfeketedett. Kérdi a legöregebb ördög, mit parancsol szép Palkó? Mondja, Palkó, mi nagy bajban van. Azon egyet se búsul.

a puliszka, nagyobb, mint a Hargita. Kakaskuka rékolásra készen voltak. Indultak, mentek, s úgy elszelepeltek, mint a sebes szélvész. Bezek, hogy korán kelt a király, s ment ki a tornácra, adlám, csinálta valamit az az ördöngős legény. Nézi, nézi a rettentő nagy puliszkács, úgy elájult, hogy 6 itatós cseber vizét öntötték rá, mégis alig tudott feleszénkedni. Ahogy feleszénkezett, megparancsolta, hogy dobolják össze a város népét, s takarítsák el az udvarról a puliszkát. Na hiszen nem kellett erősen összedobolni, szaladt a sok szegény nép, s kimennyi puliszkát bírt, vitte, szaladt, s hazáig meg sem állott. Mikor aztán a puliszkát úgy eltakarították, hogy még a földet is felvakarták utána, hivatja a király Palkót, s mondja neki, na te legény, megcsúfoltál, de még ne örvendezz. Tudom, hogy magadtól ennyi ki nem telt, hanem most nyisd ki csak igazán a füledet. Holnap reggel menj ki az istálóba, ott van egy fekete mélló, s egy fekete kanca, azután 2 sári kancacsikó, s egy szürke kancacsikó. Ezeket rendre járasd meg, ha nem, lesz neked, nem ulass. He, örült Palkó, hiszen ha csak lovakat kell jártatni, az már könnyű dolog. Nem is mondta egy szóval sem a királynak, hogy úgy sem tudja megtenni, szaladt le nagy vígan a tömlözbe. De jött utána egyszerűbb a titkos lappancsajtón a kicsi király kisasszony is, s mondja neki, látom, hogy jó kedved van, Palkó, pedig még csak most kellene igazán búsulnod. Eddig az ördögök mindent elvégeztek helyetted, de fényes nappal nem jöhetnek elé, hogy segítsenek, mondja Palkó. Hát te mit gondolsz, lelkem édes király kisasszony? Tudok én lovat jártatni az ördögök nélkül is? Jaj, lelkem Palkóm, édes Palkóm, mondd el, kicsi király kisasszony, tudod-e, hogy az a fekete mélló az apám, az a fekete kanca az anyám, a 2 sári kancacsikó a 2 testvérem, és a szürke én magam leszek? Amikor te bé akarsz lépni a küszöbön, úgy rúgunk felét, hogy a szemed is sziklázik belé. Hanem, hallgass ide, van az ajtón belül egy vasrúd, ezt, akárhogy rúgnak felét, kapd fel bátran és használd. Ne félsd a kezedet, édes Palkóm, én nem rúglak meg, csak úgy teszek, mintha én is rúgnálak téged. Nesze, adok egy részkantárt is, azt aztán rendre húzd a fejünkbe, a többi a te gondod. Azzal a király kisasszony elbúcsúzott Palkótól, s meghagyta aludjék, hogy holnap aztán nyitva legyen ám mind a 2 szeme. Palkó megfogadta a tanácsot. Lefeküdt, s aludt hajnalig, mint a bunda. Pitmallatkor fölkelt, s ment hátra az istállóba. Már messziről hallotta, hogy ott vannak a paripák, úgy nyeríteztek, táncoltak, dobrokoltak. No, Palkó, most meleged lesz, azt mondom. Mikor az ajtót kinyitotta, az 5 paripa úgy rúgott feléje, hogy csak na. De Palkó sem volt olyan teddels, elésebed legény. Felkapta nagy hirtelen a vasrudat, s neki a fekete mélónak. Sirítsd! Hamar a fejébe a részkantárt, rápattan a hátára, s azzal aló neki, vesd el magad, repült a fekete mélló, mint a sebes szélvész. Mikor aztán a hab csak úgy szakadt le róla, visszafordult vele az istállóba. Azon módulag jártatta meg a fekete kancát, csak 2 sárga kancacsikót is, de amikor a szürke kancacsikóra került a sor, az már csak nagyokat rikkantott. Látod-e? Mondta most a fekete kanca, úgy mondtam, hogy ez az istentelen szürke csikó elárult. Miatta volt ez a kötérrántó, de hiszen megfizetek ezért a sok szenvedésért. Hallja ezt, Palkó, s a fülébe súhintja a szürke csikónak. Hallád-e, mit beszélt az anyád? Hallám, hallám, csak ülj a hátamra, s menjünk, mint a sebes szél, mert itt nincs maradásunk ez órától fogvást. Aj, Szűz Mária, ne hagyj el, repült a csikó, hogy a lába nem is ért földet. Repült a madárnál is sebesebben, a szélnél is sebesebben, de még a gondolatnál is sebesebben. Hegyen át, völgyön át, erdőn, mezőn keresztül, folyóvizeken, tavakon, tengereken is keresztül, s 7 nap, s 7 éjjel meg sem szusszant. Akkor csak megszólul a csikó, s mondja Palkónak. Nézd vissza, Palkó, mit látsz? Látok egy sasmadarat, 7 rövnyire szakad a láng a szájából, s egyenesen utánunk repül. No, ha látsz, tudd meg, hogy az az én apám, s mindjárt utolér. Hanem én most keresztül bucskázom a fejemen, s te is bucskáz által a fejeden. Ha az apám kérdi, hogy nem láttál-e erre egy csikót, meg egy legényt, mondjad neki, de bizony láttál, mikor ezt a kölest elvetették. Na, úgy lett, ahogy a csikó mondta.

0: Jön a sas, s kérdi Palkótól. Hé, Földi, nem látott-e kendet Csikócs rajta egy szép legényt? De bizony láttam, mikor ezt a kölest ide vetették. Lehet annak már vagy 4 hete, hanem több. Nem azok voltak hát, akiket én keresek, mondásos, s azzal visszafordult, s meg sem állott hazáig. Mondja otthon a feleségének, hogy s mint járt. Ó, te boldogtalan te! Mérgelődött a királyné. Hiszen az a kölesvetés a te lányod volt, a pásztora pedig a Palkó. Hogy tudának így elbolondítani? Tüstent eredj utánunk! Meg sem szusszant a király, repült vissza a sasképében. Ez alatt Palkóék is vágtattak hegyen, völgyön által, de a Csikó most már kezdett lankadni, s a sas csak egy puskalövésre volt utánuk. Mondja a Csikó, nézz vissza, Palkó, mit látsz? Látom, hogy röpül utánunk egy sas, s a szájából 14 rövnyire szakad a láng. Noha látod, az az én apám. Pucskázunk által a fejünkön, én bárány leszek, te pedig pásztor. És ha kérdi, hogy láttál-e egy Csikócs azon egy szép legényt, mondjad neki, láttál, mikor ezt a bárányt fiadzották. Másodszor is bolondát tették a sast, és az visszafordult nagymérgesen, repült haza egyenesen. Mondja, hogy nem látott egyebet, csak egy bárányt meg a pásztorát. De még csak most lett igazán mérges a királyné. Ó, te! Hiszen az a bárány a te lányod volt, a pásztor pedig a Palkó. Visszafordulj tüstént, s többet el ne bolondítsanak. Repült a király sasképében, nagyokat csapott a szárnyával, hogy az ég is meg-megnyiladozott. Vágtatott a Csikó is Palkóval, de most még bágyadtabb volt. Hátraszólt Palkónak. Nézd vissza, Palkó, mit látsz? Mintha láng perzselni a szőrömet. Látom, hogy ismét repül utánunk a sas, de most úgy szakad a láng a szájából, hogy nem látom az eget a füstjétől. Noha látod, mindjárt vége az életünknek, ha hirtelen fejünkön keresztül nem bucskázunk. Hát most egy kápolna lesz belőlem, Palkó, te belőled a kápolnában remete. Ha kérdi az apám, hogy nem láttál-e ilyen-s-ilyen Csikót, ilyen-s-ilyen legényt, mondja, de bizony láttál, mikor ezt a kápolnát építették. Mire keresztül bucskáztak a fejükön, s kápolnává meg remetévé változtak, lecsapott a sas is, hogy a föld mind megperzselődött körülötte, s kérdi a remetét. Ugyan bizony, te szent ember, nem láttál-e errefelé elvágtatni egy szép legényt szürke Csikóval? Hát bízén, ha jól emlékszem, láttam ezelőtt egy esztendővel, mikor ezt a kápolnát építették. Noha akkor láttál, az nem is az, akit én keresek? Mondásos, s visszarepült a királyi palotába. A királyné már kint állott a tornácon, s verte össze a tenyerét nagy csúfondárosan. Megint elbolondítának, ugye? No, az sem fele kár, amit te megeszel. Eleget bizonykodott a király, de így, de úgy, ő neki azt mondta remete, hogy most esztendeje látott egy szürke Csikót. A királyné majd megpukkadt a méregtős bosszúságtól. Ó, te bolond! Hiszen az a remete Palkó volt, csak kápolna te lányod. Na, most én megyek utánuk, engem tudom, el nem bolondítanak. Abba minutában sólyom madárrá változott, s repült Palkóék után a gondolatnál is sebesebben. Haladtak Palkóik is, ahogy lehetett, de inkább lassan, mint sebesen, s többet hátra, mint előre. Egyszer csak hátra szól a Csikó. Nézd vissza, Palkó, mit látsz? Látok egy sólyom madarat, de ennek aztán 77 rőfnyire szakad a láng a szájából. Noha bizony látsz, tudd meg hát, hogy ez az én anyám. Most ugyancsak jól vigyázzunk, mert az anyámat nem lehet elbolondítani. Hát én most túvá változom, te pedig aranyrécévé, s vigyázz, hogy meg ne foghasson a sólyommadár. Hiszen azt jól eltalálta a Csikó, hogy a sólyommadarat nem lehet átverni, mert az, ahogy tóvá meg récévé változtak, egyenest lecsapott a récére. De amikor lecsapott, a réce alábukott a tóba, s hiába kerülgette, mert olyan ügyesen alábukott mindig, hogy nem tudta megfogni. Fogja magát a sólyommadár, visszaváltozik királynénak, felkap egy nagy követ a tópartjáról, a récét megirányozza. De a réce most is hirtelen lebukott a tóba, s a kő nem találta el. Ami kő volt a tópartján, mind a récére dobálta, de csak nem tudta eltalálni. Mikor aztán egy kő nem sok annyi sem volt, akkor a két kezét fölemelte, s azt kiáltozta feléjük, ahogy a torkából kifért. kifogátok rajtam is. Két szép leányomból kifogytam, most kiforgatsz a harmadik leányomból is. De megátkozlak, hogy úgy elfelejtsétek egymást, mintha soha nem is ismertétek volna. Többet nem szólt, de ez éppen elég volt. Hirtelen keresztül bucskázott a fején, ismét sólyom madárrá változott, és repült haza szörnyű lángolással. Ahogy elrepült, a tó is összecsapódott, király kisasszony lett belőle, a récéből pedig Palkó, még hétszer teszebb, mint annak előtte. Most már nem tarthattak senkitől, semmitől, elindultak szép csendesen, mentek, amerre a szemük látott. Addig mentek, mendegéltek, amíg egy város szélére nem éltek. Ott leültek, egy kicsit diskuráltak, hogy lesz, mi lesz ezután. Egyszerre csak elnyomta őket az álom, és elaludtak. Reggel, mikor fölébrednek, néznek, néznek egymásra, de úgy, mint két idegen, kérdezi Palkó. Ki vagy te, szép leány? Lány is kérdezi. Hát te ki vagy, te szép legény? Mondja ez is, mondja az is a nevét, de nem ismertek egymásra. Nem tudták elgondolni, hogy kerülhettek össze. Hanem azért szépen bementek együtt a városba, s ott elváltak. Az egyik ment jobbra, a másik balra. Palkó beállott egy urasághoz inasnak, a király kisasszony is egy másikhoz belső leánynak. Telt múlt az idő, Palkó minden nap megfordult annál a háznál, ahol a király kisasszony lakott. Járt oda, hol levéllel, hol üzenettel, látta minden nap a király kisasszonyt. Beszélgettek is együtt, de egymást nem ismerték. Mikor éppen egy álló esztendeje volt, hogy a királyné megátkozta őket, Palkó azt látja álmában, hogy a fekete ménló nincs itt. Küldik reggel abba a házba, ahol a király kisasszony lakott, és mondja neki, hogy milyen csodálatos álmot látott. No, az igazán csodálatos álom, mondta a leány, én meg azt láttam mai éjjel, hogy a fekete kanca sincs itt. Néznek egymásra, eszénkedni kezdnek, egyszerre csak eszükbe jut, hogy ők ismerték egymást valamikor. Még jobban nyiladozni kezdett a fejük, s haj, édes Jézusom, se szó, se beszéd, csak egymás nyakába borulnak, ölelkeznek, csókolóznak. Mindjárt megfejtették az álmot, hogy az nem is lehetett másként. Elment a király és a királyné. Egyszerűen indultak, s meg sem állottak, míg haza nem értek. Csak ugyanúgy volt, ahogy megálmodták. A király kisasszonyt kikiáltották királynak, szabadjára hagyták, hogy válaszol urat magának. Bezzeg, hogy szép Palkót választotta. Csaptak olyan lakodalmat, hogy Hencidától Boncidáig tartott. Azután a fiatal pár dióhéjba kerekedett, az oltól leereszkedett, s meg sem állottak, míg a Palkó anyját meg nem találták. A szegény asszonyt maguk közé ültették a dióhéjba, s vitték magukkal a királyi palotába. S még tán ma is élnek.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek. Csukásmese rádió.
2: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
3: Ez a Csukásmese rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.

a kis hableány. Az óceánok mélyét az özvegy vízi király uralja, aki a tengerfenéken él, várában, édesanyjával és 6 szépséges sellőlányával. Az 5 idősebbik sellő boldogan élte életét, nem vágytak nagy kalandokra, csak a legkisebb lány volt boldogtalan, mert ő a szárazföldre vágyott. Nagymamája azzal vigasztalta: kedvesem, ha eljön a 15. születésnapod, egy napra felmehetsz, és megnézheted a földi világot. Végre elérkezett a legkisebb lány születésnapja. Sebesen úszott a felszínre, ahol egy óceánjárót pillantott meg. Egy sötét hajú ifjút vett észre. Egész nap őt figyelte, s mire a nap lement, menthetetlenül beleszeretett. Éjjel hatalmas vihar támadt, és az óceán hullámai úgy dobálták a hajót, mintha csak egy gyufás katúja volna. Árbócai letörtek, a vitorlát szaggatta a szél, és a jéghideg víz elöntötte a hajó testét. A sellőlány pedig egyre csak szerelmét kereste, kétségbe esetten a vízben. Megtalálta a félholt ifjút, amint épp lesüllyedt a mélységbe, és nagy nehezen kiúszott vele a partra. Nem merte otthagyni, amíg nem látja, életben maradt-e, de félt, hogy a fiú meglátja sellő testét, így elbújt egy szikla mögé. Onnan látta, amint a fiú ébredezni kezdett. 2 hölgy sétált a parton éppen arra, és amint meglátták a félholt úrfit, nyomban segítségért szaladtak. Mert ez a fiatalember bizony a király volt. A hableány akkor visszament az óceánba, de sosem tudta feledni az ifjú arcát. Éjszakákon át csak sírt, és másra sem tudott gondolni, csak hogy újra láthassa szerelmét. Nagy bánatának az egész birodalomban híre ment. Míg egy napon egy öreg tengerjáró kereste fel a legkisebbik sellőlányt. Én tudom, ki segíthetne rajtad, de az ő tanácsa sok veszéllyel jár, és még több áldozattal. Akkor a lány, ahogy az öreg tanácsolta, elindult felkeresni a tengeri boszorkányt. Útja egy sötét, kékes-zöldes algaerdő mélyére vitte, ahol a boszorkány készségesen fogadta barlangjában. Meghallgatta a sellő bánatát, majd így szólt: adok neked egy bájitalt, amit ha megiszol, élhetsz az emberekkel a szárazon. Lábakat kapsz farkat helyett, és úgy festesz majd, mint azok a hölgyek. De komoly árat kérek a segítségemért. Elveszem a gyönyörű hangodat, és többé egy szót sem tudsz szólni. Ha pedig az ifjú, akit szeretsz, nem szeret viszont, és mást vesz feleségül, folytatta a boszorkány, nászuk reggelén meghasad majd a szíved. Nem marad más belőled, csak fehér hab a tenger hullámain. Ám ha a bájitalt megiszod, a tengerbe nem térhetsz többé vissza. A lány szerette testvéreit, édesapját, de a királyfit még inkább. Így végül beleegyezett mindenbe. A boszorka elvette a hangját, és átnyújtotta a bájitalt. Egy hajtásra kiitta. Mély álom vett akkor erőt rajta, és elaludt. Másnap a nap első sugaraira ébredt, és nyomban érezte, hogy valami megváltozott. Sellőfarka eltűnt, helyette 2 szép emberi lábat kapott. Így talált rá a királyfi, és felvitte magával a palotájába. Ott élt azután a királyfival, de a néma lánnyal nehezen értették meg egymást. A lány reménytelenül szerette az ifjút, de az, ha kedvelte és szánta is, nem szerette viszont. Szíve már másé volt. A királyfi ugyanis abba a lányba volt szerelmes, aki őt a tengerből a nagy vihar éjjelén kimentette.
Csak sírt a lány, zokogott keservesen, hiszen szavak nélkül hogy is mondhatta volna el, hogy ő az a lány, akit akkor a tengerben látott. Hogy éppen az ifjú kedvéért öltött emberi alakot, és tiszta szívéből szereti az ifjút. Ahogy teltek a hetek, hónapok, a királyfi elfelejtette a sellőlányt, és más kedvest talált magának. Esküvőt terveztek, nagy lakodalmat, és a sellőlány már tudta, hogy mi lesz a sorsa. Az ifjú pár nagy hajóval indult nászútra az óceánon, és mert sajnálták szegényt, magukkal vitték a néma lányt is. Az csak nézte a tengert némán, szomorúan, és arra gondolt, bár otthon maradt volna, bár sose lett volna szerelmes. Mikor a nap már lenyugodott, a sellőlány a fedélzetről a családját pillantotta meg. Sejtette, hogy érte jönnek. Húgunk, eladtuk hajunkat a boszorkánynak, hogy segítsen rajtad. Itt ez a tőr, ezzel kell végezned a királyfival, és akkor ismét sellővé változol, és visszatérhetsz közénk. A lány nem válaszolhatott, csak a könnyei potyogtak. Hogyan is vehetné el az életét éppen annak, akit a legjobban szeret? Hiába szerette magánál is jobban nővéreit, édesapját, nem talált más kiutat. A tengerbe vetette magát, és ezzel sorsa beteljesült. Ahogy a boszorkány megjósolta, nem maradt belőle más, csak fehér hab a hullámokon.

0: Csukás Mese Rádió. Egy jó tanács a mai napra. Amikor valaki szomorú, egy kedves szóval vagy mosollyal segíthettek neki. Higgyétek el, ez az igazi varázslat. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Hát ez a szél mit akar? Mindent kifőtt, kitakar. Ajjajjaj, ajjajjaj, nyakunkon a zivatar.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, ifjem Varzsinka József vagyok, a Bartók Rádió műsorvezetője, 3 gyermek édesapja. Nagyon szeretek mesét olvasni, úgyhogy most fogadjátok szeretettel Mikola Péter Bátorság próba című könyvéből a Szúnyog csípés szépségversenyt. Sokszor csíptek már meg szúnyogok, de ennyi helyen még soha. Olyan zümmögés támadt körülöttünk, hogy szinte csak azt lehetett hallani. Az elemlámpa fénye is hozzánk csalogatta a sötétből támadó vérszívókat, ezért lekapcsoltuk a lámpát, és kézenfogva egymást figyelmeztetve a gödrökre, gyökerekre, lépteinket szaporázva haladtunk vissza a tábor felé. Egy egész szúnyog sereg intézett támadást ellenünk. Annyi helyről támadtak, annyi helyen csíptek, hogy nem tudtam eldönteni. Védjem-e magam, vagy vakarózzak, s ha vakarózom, hol tegyem, hol viszket jobban, melyik csípés helyét részesítsem előnyben a többivel szemben. Ezzel nem csak én voltam így, hanem Pajkos Bocs, Szökkenőszarvas és Surranó Manó is. Surranó Manó éppen arcon ütötte magát, nagy áú kiáltással, mert ott érezte a szúnyog szemtelenkedését. Ne bántsd magad, nem ezt érdemled, évődött vele Pajkos Bocs. Bánj kedvesebben az arcoddal. Ne szórakozz velem, pont az arcomon csípett meg az egyik szemtelen. Benneteket nem eszegetnek? Kérdezte. Dehogy nem. Most is itt zizeg egy a fülem mellett, válaszoltam, és jól fültövön vágtam magam, ami fájt egy kicsit, de enyhítette a fájdalmam, hogy eltaláltam a támadót. Pajkos Bocs olyan mókás vakarózó táncba kezdett, amit nem lehetett kibírni nevetés nélkül. Annyira gyorsan váltogatta a csapkodásait, vakarásait, hogy akaratán kívül egy bolondos táncot lejtett előttünk. Ógrándozott egyik lábáról a másikra, össze-vissza csapkodott mindkét kezével. Nagyon vicces volt. Meg tudnád ismételni ezt a táncot szúnyogok nélkül is? Kérdeztem tőle kuncogva. Nagyon egyéni. Megtanítod nekem? Nem kell azt tanulni, jön az magától, válaszolta a még mindig mókásan rángatózó, szúnyogokat csapkodó Pajkos Bocs. A szúnyogos táncot a vicc kedvéért, és mert egyre gyarapodtak rajtunk a szúnyogcsípések, mindannyian elkezdtük járni. Még a felnőtt indiánok is. Megérkezve a táborunkba, csapkodva, rángatózva, vihogva rontottunk be a ház ajtaján, menedéket remélve a szúnyog rajtól. Mindenki vakarózott, mindenki panaszkodott. Tavaszi szél és melegítő tűz nem győzték hallgatni. Egymás szavába vágva, egyre jobban színezve magyaráztuk a szúnyograj támadásának részleteit, és hogy milyen szörnyen viszketnek a csípések helyei. Tavaszi szél vetett véget a panasz áradatnak. Ha már így alakult, viseljétek hősiesen a kialakult helyzetet. Ne ríjatok, hős indiánok! Rendezzünk egy versenyt, hogy kinek van a legtöbb szúnyog csípése. Mit szóltok hozzá? A győztes megválaszthatja, milyen palacsinta legyen holnap a hazaindulás előtti utolsó indián menüben. Sőt, repetát is kaphat. De elő minden csípéssel ám, egy sem maradjon rejtve, mindet látni akarom. Több se kellett, mindenki felhúzta a pólóját, nadrágszárát, hogy ő legyen a győztes. Lelkesen számoltuk a piros dudorokat. A felnőtt indiánok lettek a zsűri tagjai. Tavaszi Szél a zsűri elnöke, mert ő találta ki a versenyt. Egy csípés sem maradt megtekintés nélkül. Volt buci nagy és picinke, hegyes és dombos, bugyi rózsaszín és eperszínű is. Ahány szúnyog csípés, annyiféle. Egy idő után Szökkenő Szarvas és Pajkos Bocs maradt csak a versenyben. Surranó Manó és én 8-8 csípéssel kiestünk a végső versenyből. Szeretek nyerni, de most nem zavart, hogy nem leszek a győztesek között. Ebben a versenyben furcsa módon a vesztes is nyertes, mert kevesebb a vakarnivalója, mint a győztesnek. Nem maradt más hátra, drukkoltam az öcsémnek, hogy ővé legyen az első hely. Fej-fej mellett haladtak a csípések számában, végül az én nagyon tehetséges öcsikém 15 szúnyog csípéssel megelőzte a 12 csípést szerzett vetétársát, ezzel megszerezve a Szúnyogok kedvence címet és a palacsinta választás és a repeta jogát is. Megtapsoltuk és megéjjeneztük őt, amitől meg is hatódott egy kicsit. Ilyen versenyt nem nyerhet minden nap az ember. Ha azt gondolod, hogy ezzel véget ért a program, akkor tévedsz. Golyóstól meghirdette a szúnyog csípés szépségversenyt. Újra néztük a csípéseket, de csak azokat, amelyek érdemesek voltak arra, hogy pályázzanak a legszebb csípés címére. Ebben a versenyben Pajkos Bocs és én jutottunk a döntőbe. Az ő csípését a fenekén lehetett megtekinteni, sokkal nagyobb volt, mint az enyém, viszont az én csípésem a karomon formásabb és pirosabb volt. Annyira nagy volt az a popon pirosodó dudor, hogy azt gondoltam, én már csak a második lehetek. Nem volt könnyű dolga a zsűrinek. Szavazzunk, szólított fel minden jelenlévőt, sörhasas, sas. Kiszavaz arra, hogy Pajkos Bocsi a legszebb csípés. Kezeket fel! Megállapítom, hogy Pajkos Bocs 3 szavazatot kapott. Kiszavaz Hajnalcsillag csípésére. Kezeket fel! Rám is 3-an szavaztak. Megállapítom, hogy a verseny döntetlen lett, így 2 győztesünk van. Hurrá! Ők indulhatnak majd a Nemzetközi Szúnyogcsípés Szépségversenyen a magyar színekben. Taps, éjjelzés! Ők fagyiban kapják meg majd holnap a megérdemelt díjukat. A legszebb csípéseket lefényképeztük, és elhatároztuk, hogy a képeket fel fogjuk tűzni az élményfalra a többi emlék közé. Be kell valljam, nagyon büszke voltam magamra, hogy holtversenyben első helyezést értem el életem első szépségversenyén. A szúnyogcsípés versenyt és a napot Pajkos Bocs csapkodós, rángatózós szúnyogtáncával búcsúztattuk, amihez még a felnőtt indiánok is örömmel csatlakoztak. A tánc végeztével az indián anyukák hűsítő krémmel kenték be viszkető helyeinket, közben arról beszélgettünk, milyen kár, hogy holnap vége az indián életnek. Nem gondoltam, hogy ilyen kalandos élmény indiánnak lenni.
0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, gyerekek! Én Trokán Péter vagyok. Ma Csukás István meséit fogom nektek elmondani, Mirmúr nyomoz Budapesten. Lent a Duna, fent a vár. Mirmúr a hegyeket bámulta. Jó magas, állapította meg. És hogy menjek fel? Repüljek, nem vagyok én madár. Ekkor észrevett valamit, olyan volt, mint egy szekrény, és mászott, siklott fölfelé, emberek szólogtak benne. Na ez az, ahol ennyi ember elfér, ott elfér egy macska is, ezen megyek fel a várba. Nem sokat tétovázott, amikor a siklószekrény leért a földre, gyorsan besurrant. Mehetünk, nyávogta halkan, és már siklottak is felfelé. Mirmúr figyelt és fülhelt, ahogy egy nagy nyomozóhoz illik. Az egyik utas éppen ezt mondta a másiknak. Tudja ön, hogy ez a sikló, amelyen most utazunk, a második volt a világon? Most már tudom, válaszolta a másik utas. És büszke vagyok rá? Én is büszke vagyok, gondolta Mirmúr, és most már tudom, hogy siklónak hívják. Amikor felértek a várba, Mirmúr kiugrott. Köszönöm az utazást, nyávogta udvariasan. Majd arra gondolt, hogy mielőtt tovább nyomozna, körülnéz egy kicsit. Szép idő volt, és gyönyörű volt a kilátás. El lehetett látni egészen az ég aljáig, Budapest széléig. Mirmúr gyönyörködve bámészkodott, még sohasem látta ilyen magasból a várost. Eddig inkább csak járda közelben látta, vagy esetleg picit magasabbról, ha a fára mászott. De az nem volt igazi kilátás. Ez az igazi. Ezért érdemes volt ide feljönni. Egy vers jutott eszébe, olyan macska vers. Elmormolta hát a bajusza alatt. Itt van Buda, ott van Pest, a kettő együtt Budapest. De azért versmondás közben is bámészkodott tovább. Először is látta lent a Dunát. A nagy folyó csendben lustán folydogált. Mirmúr sejtette, hogy a tenger felé megy. Aztán látta hidakat, ahogy átíveltek a Duna felett. Megszámolta őket balról jobbra. 7 hidat látott. Először balra messze volt az Árpád híd, aztán a Margit híd, a 2 híd között volt a Margit sziget, utána a Lánchíd, ez pont szemben volt a várral. Jobbra az Erzsébet híd, tőle jobbra a Szabadság híd. Utána a Petőfi híd és legszélén a Lágymányosi híd. Oda kiáltott a hidaknak, látlak titeket, ti 7 gyönyörű híd! A gyönyörű hidak nem válaszoltak, de ez nem zavarta Mirmúrt, bámészkodott tovább, s a bajusz alatt motyogott. Látom az országházat, de nem látom orizat riznyákot. Jobbra fordult, és megbámult a Gellért hegyet. Látom a Gellért hegyet, szép nagy szobor van rajta, és még mindig nem látom orizat riznyákot. Balra fordult, balra látom a halászbástyát, de még most sem látom orizat riznyákot. Lefelé nézett a mélybe. Nem látom az alagutat. Ha persze, mert alattam van. És egyáltalán nem látom orizat riznyákot. És nem tudom, hol van. Majd elmosolyodott. Ideje megkeresni. Búcsút intett a Dunának, a hidaknak és a gyönyörű panorámának. Viszontlátásra, megyek nyomozni. Körülnézett, hogy merre is menjen, és meglátta a Mátyás templom égnek nyúló tornyát. Arra megyek. Az a legmagasabb. Vagyis magasan kiemelkedik. És orizra tíznyák biztosan valami kiemelkedőnél hagyott valami jelet, hogy biztosan észrevegyem. Mert ő kiemelkedően okos macska. Én meg kiemelkedően nagy nyomozó vagyok. A kiemelkedően nagy nyomozó, vagyis Mirmúr, körbejárta a Mátyás templomot. A templomot több magyar király építette ugyan, de végül Mátyásról nevezték el, mivel ő fejezte be az építtetést. Vagyis a templom nagyon régi, és sok mindent megért már, és bölcsen tűrte, hogy Mirmúr körbe szimatolja. A nagy nyomozó nem sokat tudott a királyokról, a jelet kereste, ami útba igazítja. Az alacsonyabb toronynál, amit Béla toronynak hívnak, meg is találta. Mirmúr nézte a jelet, s egy pillanat alatt megfejtette. A felkiáltó jel azt mutatja, ahol éppen állok. A többi meg igazán gyerekjáték. körbe kell menni, és a végén balra. Ott van egy kapu. Gyorsan elmaszatolt a jelet, nem kell, hogy más is lássa, aztán elindult körbe. Megcsodálta a Széchenyi könyvtárat, így törzik az összes magyar könyvet. Ezt annak is tudnia kell, aki még nem tud olvasni, hogy ha majd megtanulja az ABC-t, ismeri az utat. Gróf Széchenyi Ferenc alapította, róla kapta a nevét. Megbámulta a Nemzeti Galériát, itt meg a magyar festők és a szobrászok művei vannak. Ezt az is megnézheti, aki egyáltalán nem tud olvasni. Megnézte a Történeti Múzeumot, amelyben főleg a középkori emlékeket őrzik. A múlt az nagyon fontos és érdekes, hogy kik éltek itt előttünk. Ők is itt hagyták a jelet, mosolygott Mirmúr. A múzeumok a budavári palotában kaptak helyet, Mirmúr hátrálva egy kicsit messzibről megnézte az egészet. Valamikor ott lakott a király. Most nincs király, most múzeumok laknak benne, mormogta nagy okosan. Befejezte a bámészkodást, meg az okoskodást, felgyorsított, kocogott és ügetett, mert érezte, hogy rohan az idő, és ő még nem is reggelizett. Futó pillantást vetett a levéltárra, ahol a régi iratokat őrzik, és lefékezett a Fortuna háznál. Izgatottan szimatolt, a kapuból incsiklandó illatok áramlottak. Itt fogok reggelizni, döntött el, mivel hogy útba esik, vagyis hogy egybe esik itt minden. Itt az étterem, itt vagyok én, és itt bent a hasamban az éhség. Érzem, hogy mardos, vagyis minden megvan, kivéve a reggelit. Hogy hogyan lehet itt megreggelizni? Mirmúr tudott egy-két trükköt, mert rengeteg ötlete volt, ha az evés került szóba. Benézett az ablakon, és kiszúrt egy bozontos szemüldökű mosolygós férfit, aki az ablak melletti asztalnál ült. Mirmúr finoman megkocogtatta az üveget. A bozontos szemüldökű azonnal oda nézett.
2: Mi? Egy macska, egy bajuszos macska, kiáltotta örvendezve. Nem vagy szomjas?
1: És a sörre mutatott. Mirmúr a fejét rázta. A bozontos szemüldökű észbe kapott.
2: Ó, akkor biztosan éhes vagy,
1: Mirmúr bólogatott. A bozontos szemüldökű odaintett a pincét, és valamit magyarázott neki. A pincér a vállát vonogatta.
2: Ha megfizeti?
1: Majd kijött az utcára, és egy nagy adag fagylaltot tett le a macska elé. Mirmúr egy szempillantás alatt befalta a fagylaltot, és búcsúzul, bemosolygott az ablakon. Köszönöm, nyávogta. Most rohanok. S rohant, de most egy kicsit lassabban, mivel tele volt a hasa. Így érkezett el a bécsi kapuhoz. Azért hívják így, mert az út rajta át éppen Bécs irányába vezet. De Mirmúr most nem érdekelte Bécs, ő a jelet kereste. Meg is találta rögtön, az az igazság, hogy nem kellett nagyon keresni, hát majd kiszúrta a szemét. A jel egy nagy papírra volt rajzolva, a papírt meg egy bokorra tűzte, orizatriznyák. Mirmúr leszette a papírt, kiteregette és megnézte. Töprengett egy róm, meg egy ó betű, ó, vagyis régi. Nézzük csak, milyen ó betűs régiségek vannak. Van ókor, óbor, óév, de azt hiszem, hogy most nekem nem ez kell. Ó, van még Óbuda, ez az, a világos. Óbudára kell menni, és romokat kell keresni.
0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Nemes Nagy Ágnes, Laboda. Aki előadja nektek, Szulák Andrea. Nincs messze a tanoda, indul oda, Laboda. Sies, sies, Laboda, lábad ide, amoda. Messze volt a tanoda, el is késett, Laboda. Fajlatba vált a foga, nem ért időben oda. Zengett a nagy tanoda, bizony bömbölt, Laboda. Ne kés többé, Laboda, lábad ide, amoda.
0: Ez a Mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Habci Manó, német mese, aki elmeséli nektek, Fodor Imre. Hogy ki a Habci Manó? Pirinyó kicsi emberke a Habci Manó. Kajlalábú, ráncos képű, vörös orrú. Fekete malaclopóban jár, a fekete malaclopón van egy nagy, lötyögős csukja, azt a nagy, lötyögős csukját legtöbbször annyira a fejére húzza a Habci Manó, hogy arcából csak a nagy, vörös orra kukucskál ki, hanem az aztán messzire fénylik, akár az érett paprika. Hogy hol van a Habci Manó? A Habci Manó legszívesebben a nyírkos, eres csatornákban kuporog, fönt a házak legtetején. Onnan kukucskál le az utcára. Mert az arca ugyan kicsike, hanem a két apró szeme olyan jó, hogy a sasé se jobb nála. Amikor azután esik az eső, és az utca csupa pocsolya, a rakoncátlan lurkók meg addig tapicskálnak a pocsolyában, amíg meg nem vizesedik a lábuk, akkor Habci Manó lemászik a csatornán, villámgyorsan és alig-alig észrevehetően belecsíp az orrukba. Aztán másnap valamennyi lurkó náthás. Habci! Tüsszentenek sorra, vagy psiha, némelyik meg úgy, hogy hács, vagy éppen hapcsi. Hanem ez bizony nem nevetni való, mert ilyenkor folyton folyvást orrot kell fújni, és a többi gyerekkel játszani meg éppenséggel tilos. Néha még egész nap az ágyban is kell maradni annak, aki náthás, ez pedig igen-igen keserves dolog. Habci Manó különben azt is ugyancsak lesi, hogy betakaróznak-e szépen a gyerekek este ágyacskájukban, főleg télen. Őrizkedjetek hát nagyon a Manótól, s ha valaha az utcán játszotok, és kezdtek fázni, mert elhűl a lábatok, akkor gyorsan-gyorsan futkározzatok egyet. Mert a Habci Manó résen van ugyan, hanem a lába az olyan kurta és olyan kajla, hogy azt a gyereket, aki gyorsan elszalad előle, soha napján se éri utol. Ez volt a mese, és még egy fontos dolog, a malaclopó az egy olyan hosszú bő kabát, amibe akár egy malacot is be lehetne tenni, mert valószínűleg ezt senki se tudta.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Benedek Elek házasodik a Daru, aki elmeséli nektek Rák Kati.
2: Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon túl, az óperenciás tengeren innét volt egy rengeteg nádas. Rengeteg nádas két szélén egy-egy kis házikó. Az egyikben lakott egy daru egymagában, a másikban egy vadkacsa, az is egymagában. Bizony, egymagában, nagy szomorúságban. Egyszer mit gondol, mit nem, azt gondolja magában a daru, s ahogyan gondolta, úgy el is krúgatta, hely szegény világ, vetett ágy, sem apám, sem anyám e világon, senkim sincsen, pipa dohányt sem ér az ilyen élet, folyton unatkozom, sosem múlatozom, én bizony megházasodom. Sokat nem teketóriázott, kicsípte magát kényesen, s elindult egyenesen a nádas túlsó szélére a vadkacsa kicsi házához, ottan be is kopogtatott. Itthon van-e, kacsa nagyság? Itthon vagyok, daru úrfi. Eljönnél-e hozzám feleségnek? Dehogy mennék, daru úrfi. Hosszú a kend lába szára, annál kurtább álma szárnya. Még megjárna a menése, de lassú a repülése. Ugyan bizony mit gondoltál, mikor hazúrról elindultál, hogyha hozzád mennék, nem volna mit tennék. Fel is út, le is út, arra van a gyalogút. Hazament búsan a hosszú lábú daru, hullotta könnye, mint a záporeső. Ilyen csúfság nem esett még véle, hogy ő ezt túlélje. De amint elment a hosszú lábú daru, gondolkodni kezdett a kácsa. Ejnye, ejnye, de nagy bolond voltam, hogy a darut kicsúfoltam. Hát élet az én életem, dehogy élet, ez nem élet. Ej, nincs nagyobb nyomorúság, mint az egyedül valóság. Mit gondolt, mit nem, elment a daruházához, szégyenkezve beállított hozzá, s mondotta nagy szemérmesen, daru úrfi, itt vagyok, ragyogok, s ha úgy tetszik, örökre itt maradok. Igen, felelte daru úrfi, jó lesz tovább igazodni, nem akarok házasodni. Hely, Istenem, megtartom, hová lett a só tartom? Kitámolygott nagy szégyenkezve kácsa nagysága. Csoda, hogy el nem süllyedt szégyenletében, de még csodább, hogy meg nem pukkadt mérgében. Egész úton így kesergett magában, nekem ugyan megesett, a szemem majd kiesett, háp, háp, háp, megcsúfolt a hosszú láb. De még tán haza sem ért a kácsa, daru úrfi vakarta a fülettővét, nem a másét, de az övét. Ej, de milyen bolond voltam, hogy a kölcsönt visszaadtam. Itt volt a jó alkalom, s most ölhet az unalom. Nosza, utcu, szedte-vette, lábát nyaka közé vette, meg sem állott odáig, kácsa nagyság házáig. Kopogtatott jó hangosan, beállított nagy hangosan, s mondta, amint következik. Kácsa nagyság, bolond voltam, a dolgot jól megfontoltam, ha úgy tetszik, kis angyalom, legyen meg a lakodalom! Ugyanúgy-e? Szólt a kácsa gúnyosan. Elvennél bizonyosan? Ó, de szép, eszem azt a kis eszét. Fel is út, le is út, arra van a gyalogút. Mit tehetett a rúrfi? Szégyenkezve, leforrázva, elkullogott, s keservesen krúgott, krúgott, krúg, krúg, rí, jaj nekem, bánat az én életem. Mondjam tovább, ne mondjam. Alig ért haza, kácsa nagysága dolgot ismét meggondolta, megfontolta, meghányta, vetette, magát rendbe szedte, s meg sem állott odáig daru úrfi házáig. Kopogtatott, hápogtatott, itt vagyok, ragyogok, mint a fekete szurok, de daru úrfi visszavágott. Szurok, burok, petrezselyem, a házasság veszedelem, inkább az unalom, nem lesz lakodalom. Mondjam tovább, ne mondjam, így megyen ez napról napra, hétről hétre, évről évre, daru a kácsához, kácsa daruhoz, folyton járnak, áznak, fáznak, öli őket az unalom, mégsem lészel lakodalom.
1: A házasodik a daru című mesét hallottátok.
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Szólásmondások.
4: Képzeld, ma a tanítónéni rám szólt, mert kicsit hangos voltam órán. Most tuti, hogy haragszik rám, és biztosan szólni fog anyáéknak is.
5: Nem lehet, hogy egy kicsit felnagyítod a dolgot? Mit mondott pontosan?
4: Csak annyit, hogy figyeljek jobban, de olyan komolyan nézett.
5: Hát, ez még nem a világ vége. Bolhából elefántot csinálsz.
6: Bolhából elefántot?
5: Ez azt jelenti, hogy egy apró problémát sokkal nagyobbnak képzelsz. Nagyobbnak, mint amekkora valójában.
6: Akkor lehet, hogy nem is olyan nagy a baj.
5: Igen, ha holnap szépen figyelsz és halkabb vagy, szerintem el is van felejtve.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, gyerekek! Harsányi Gábor vagyok, Gabi bácsi, színművész író. Egy nagyon aranyos mesét olvasok fel nektek, akinek az írója Csukás István. A mese címe Mitől álmos a szék? A kis csacsinak feltűnt, hogy a szék mindig alszik. Hátát a falnak támasztotta, átaludta az egész napot. Szép szék volt, a támláját faragások díszítették, a karfája végén két fényes rézgomb csillogott. Csak egy percre ébredne fel, hogy bemutatkozhassak neki, gondolta magában a kis csacsi. Majd figyelni fogom. Egyszer csak a szék megmozdult, mintha nyújtózkodott volna. A kis csacsi gyorsan lemászott a virágtartóról, oda sietett a székhez, és így szólt. Én vagyok Samu, a kis csacsi. És te ki vagy?
2: Hogy? Én? Ki van itt? Én vagyok a szék.
1: És ásított egyet. A kis csacsi türelmesen várt, míg a szék befejezi az ásítást, és megkérdezte. Mitől vagy ilyen álmos?
2: Lakodalomban voltam, felelt a szék. Egész éjjel nem aludtam.
1: Lakodalomban? Hát ez nagyon érdekes. Hogy kerültél oda? Kérdezte a kis csacsi.
2: Kölcsön kértek,
1: válaszolta a szék, és lehunyta a szemét. A kis csacsit nagyon érdekelte a lakodalom, és egy kicsit megrázta a szék lábát.
2: Mi az? Ki van itt?
1: Ébredt fel a szék. Én vagyok, szólt a kis csacsi. Nem mesélnél valamit a lakodalomról?
2: Szívesen, felelt a szék.
1: Az úgy kezdődött, hogy kölcsön kértek. Ezt már hallottam, gondolta a kis csacsi, de nem szólt közben, nehogy megharagudjon a szék.
2: És bevittek egy nagy-nagy szobába. A szobában állt egy hosszú-hosszú asztal. Az asztalon volt sok-sok tányér, és a tányéron volt sok-sok...
1: A szék ásított egyet, és elaludt. A kis csacsi nem tudta, hogy mit csináljon, de mert nagyon érdekelte a lakodalom, óvatosan megrázta a szék lábát.
2: Mi az, ki az? Ja,
1: ébredt fel a szék.
2: Hol is hagytam abba?
1: A tányéron volt sok-sok, emlékeztette a kis csacsi.
2: Csont, vágta rá a szék. Csont?
1: Rögtent meg a kis csacsi.
2: Ja, mondta a szék, csontos később volt, mikor már lerágták róla a húst. Aztán jöttek a vendégek, engem a főhelyre állítottak. A mennyasszony ült rám. Bizony, dicsekedett a szék. Aztán jött egy ember, szalag volt a kalapján,
1: verseket mondott. Milyen verseket? Kérdezte a kis csacsi.
2: Várj csak, na, mindjárt eszembe jut, mondta a szék. Ma itt mindenki nevessen, a fazékba beleessen.
1: Biztos, hogy így volt, kérdezte a kis csacsi.
2: Biztos, felelte megsértődve a szék. Ha nem hiszed, nem mesélek tovább.
1: Hiszem, szólt a kis csacsi. Csak mondjad.
2: És aztán táncoltunk. Láttad volna, milyen szépet táncoltunk. A piszkafa ugrott középre, derékon kapta a seprüt, s úgy járták a csürdöngölőt.
1: Hol? A szobában? Kérdezte a kis csacsi.
2: Nem, mondta a szék. A kamrában. Minket kivittek, kellett a hely bent. De a zene azért behallatszott, és a zsíros bödön énekelt mély hangot.
1: Várj csak, ezt énekelte.
2: Dön-dön-dön-dön-dön, éljen a bödön.
1: Jaj, nagyon szép, mondta a kis csacsi.
2: Várj csak, mondta a szék. Teljes csupor is énekelt. Por-por-por, éljen a csupor, ezt énekelte.
3: Ásított a szék. Egyre emlékszem a lakodalomból.
1: Nagyon érdekes volt, szólalt meg a kis csacsi. És te igazán nagyon fontos helyen álltál.
2: Ugye? Kérdezte a szék. Most már érted, hogy miért vagyok olyan álmos?
1: Eltúlzod ezt az álmosságot, gondolta magába a kis csacsi, de nem mondta meg a széknek. Megköszönte a beszélgetést, és elbúcsúzott. De a szék nem válaszolt. Már az igazak álmát aludt.

0: Csukásmese Rádió.
1: Nyár van, és nyáron az emberek a legszívesebben a hűs vizek mellett nyaralnak. Magyarországon sok-sok édesvízi tó, tavacska és édesvízű folyó van. Ez azt jelenti, hogy ha belemész a tóba, akkor a vizét nem érzed sósnak. A tengerek viszont nem édesvízűek, hanem sósvízűek. De vajon mindenki tudja, hogy mi is pontosan a különbség a tengervize és az édesvízi tavak vizei között? Egy picit mesélek róla. A legnagyobb különbség talán abban van, hogy földünk felszínén leginkább sósvíz található, hiszen a hatalmas óceánok és tengerek sósak. Az emberek, az állatok és a növények azonban édesvizet isznak. Fontos tudnotok, hogy mivel sokkal kevesebb édesvíz van a Földön, mint sósvíz, ezért kell nekünk, embereknek sokkal jobban vigyázni az édesvíz készletünkre. Hogy hogyan tudunk rá vigyázni? Például úgy, hogy nem pazaroljuk a vizet, hanem takarékoskodunk vele. Nem kell folyatnunk sokáig a csapott kézmosás vagy fogmosás közben. Magyarország egy édesvizekben nagyon gazdag ország, így nekünk példát kell mutatnunk, hogy ezt a felmérhetetlen nagy kincset, a tiszta ivóvizet milyen takarékosan használjuk. Csukásmese Rádió.

0: az iskolások mosolyognak. Én vagyok a legiskolásom.
1: Látod, látod,

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok gyerekek! Kassai Katalin vagyok, az M5 csatorna műsorvezetője. Várjátok már az óvodát? Ha igen, akkor most jól figyeljetek. Szepes Mária, Pöttyös Panni az óvodában. Panni már korán reggel felébredt, nagymama mélyen aludt az ágyában. Panni sajnálta felkelteni, de azért tágra nyílt szemmel nézte őt a félhomályban, mert remélte, hogy attól felébred. Borzasztó, gondolta. A redőnyön átsüt a nap. Talán már késő van, és nagymama elaludt, mert az ébresztő óra nem csengett. Pedig ma van az a nagy nap. Most mit csináljak? Óvatosan kiszállt az ágyból, és lábújhegyen az asztalon ketyegő órához szaladt. De hiába bámult kíváncsian az öreg óralapra, az hidegen, szigorúan nézett rá, és nem mondott semmit, mert Panni még nem tudta leolvasni az időt. Az óra két mutatója teljesen ketté osztotta a kerek számlapot. A nagy mutató heggyel felfelé, a kis mutató pedig lefelé állt. Panni már éppen elkeseredett, amikor nagymama álmos hangon megszólalt.
3: Miért nem alszol, Panni? Menj vissza szépen az ágyadban, még csak 6 óra van.
2: Panni tehát megtudta, hogy az óra így éppen 6-ot mutat. Elkésünk, szaladt oda a nagymama ágyához. Keljünk fel!
3: Majd egy 1/2 óra múlva.
2: Álmos leszel.
3: Már egy picikét sem vagyok álmos,
2: mondta Panni, de azért visszamászott az ágyába. Maga se tudta, hogy történt, de a következő pillanatban a nagymama vidám hangja ébresztette fel. Igyekezzél, kislányom, különben igazán elkésel az óvodából, méghozzá az első napon. Panni ilyetten ugrott ki az ágyból. Hány óra van? Kérdezte, és ránézett az órára, amelynek a mutatói most másképp helyezkedtek el az óra számlapján.
3: Na hát, csodálkozott Panni.
2: Csak a kis mutató ment tovább. A nagy mutató ugyanott maradt. Tévedsz, mosolygott a nagymama. A nagy mutató már körüljárta az egész számlapot, a kis mutató pedig csak egyik számtól a másikig vándorolt. Éppen 1 órát aludtál, és most 7 óra van.
3: Akkor a nagy mutató szorgalmas, a kis mutató meg lusta, mondta Panni csodálkozva.
2: Bizony, bólintott a nagymama. Most te voltál a kis mutató, én meg a nagy mutató, mert mi alatt te újra elaludtál, az alatt én megmosakodtam, felöltöztem és elkészítettem a reggelit. Amikor Panni a fürdőszobába ment, kíváncsian rálesett az ébresztő órára, és elképzelte, amint a nagymama nagy mutató szorgalmasan körbefut, míg a Panni kis mutató mélyen alszik. Szerencse, hogy az óvoda egészen közel volt Panniék lakásához, különben Péterke miatt elkéstek volna. Péterkét mindig úgy kellett kiborítani az ágyból, és különben is ő semmi olyat nem szeretett, amit meg kellett tennie. Panni már az óvoda kertjének kapujában meglátta az óvónénit, és nagyon megörült neki. Az messziről rámosolygott, és örömmel köszöntötte. Az óvónéni mögött csupa kislány meg kisfiú ugrabugrált szép árnyas fák alatt. Panni azt se tudta, hova nézzen előbb, annyi volt a látnivaló. Még akkor is csak ámult-bámult, amikor levették a sapkáját, és észre se vette, hogy a nagymama elbúcsúzott. Pedig Péterke hangosan sírt, mert azt akarta, hogy anyukája maradjon ott, ő is járjon óvodába. Panni nem sírt, sőt, nagyon boldog volt, mert az óvoda kertje igen tetszett neki. A kerítés mellett körös körül színes, gyönyörű játékok csillogtak. Piros homokjáték, vödör, locsoló, talicska, kis teherautó. A babateknő mellett egy szőke lányka mosott szorgalmasan. A másik kislány homoktortát formált a gyúródeszkán. A fiúk búgócsigát pörgettek, karikáztak, labdáztak. Két kislány az ugrókötelet tartotta, és a többiek átugráltak rajta. Ez igazán a játékok kertje volt.
0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

minden majom leesett az ágyról. Volt 5, 4, 3, 2, 1, 0. Na még egyszer, hányan voltak? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mindenki kicsit tapsa végére.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A csupasz kislány. Egy szép napon Kati azt mondta a mamájának. Ma nem akarok felöltözni. Ugyan, Katikám, nem lehetsz csupaszon egész nap, felelte a mamája. De! Toporzékolt Kati, és beszaladt a szobájába. Kati mamája nem szólt semmit. Kiment a konyhába ebédet főzni. Hamarosan csöngettek. Kati mamája ajtót nyitott, és Kati is kikukucskált a szobájából. A barátai álltak az ajtóban. Lemegyünk a ház elé biciklizni, Kati is jöhet? Kérdezték. Kati már szaladt is. Igen, megyek, nagyon szeretek biciklizni. De a gyerekek rászóltak. Előbb öltöz föl, mert ruha nélkül nem jöhetsz ki a ház elé. De én nem akarok ma felöltözni, visított Kati, és visszafutott a szobájába. A gyerekek pedig lementek biciklizni. Kati az ablakon keresztül hallotta, milyen vidáman nevetgélnek a ház előtt. Később megint becsöngettek. Eljöhet velünk Kati a boltba? Turururit veszünk ebéd utánra. Kati boldogan kiáltotta. Igen, szeretnék menni, a turururi a kedvencem. De a gyerekek azt felelték. Jó, csak öltöz föl, mert csupaszon nem jöhetsz a boltba.
2: De én nem akarok felöltözni,
1: hiszizett Kati, és visszament a szobájába. A gyerekek elmentek a boltba. Vettek turórudit, kiflit, joghurtot. Visszafelé megint becsöngettek.
3: Ki jössz velünk homokozni, Kati?
2: Igen, tortát fogok sütni,
1: örvendezett Kati.
3: De most már tényleg öltöz föl, mert nem lehet ruha nélkül homokozni.
2: De én nem akarok felöltözni,
1: kiabált Kati, és visszament a szobájába. A gyerekek elmentek homokozni, Kati pedig egyedül heverészett az ágyán. Várta, hát ha megint becsöngetnek a gyerekek, és hívják valahova. De a gyerekek nem jöttek többé. Kati nagyon elszomorodott, és keservesen sírni kezdett.
3: Miért sírsz, Katikám? Nyitott be hozzá a mamája.
2: Azért, mert egyedül vagyok, és senki sem játszik velem.
3: Gyere, bújj bele a ruhádba, és kimegyünk a játszótérre. A gyerekek már nagyon várnak.
2: Jó,
1: szipogott Kati, és ügyesen bedugta a kezét a ruha ujjába. Aztán felhúzta a szandáját, és a mamájával együtt kisétált a játszótérre.
3: Hurrá, megjött Kati!
1: Kiabáltak a gyerekek.
3: Gyere homokozni!
1: És Kati boldogan szaladt játszani a barátaival.

Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: a róka meg a tatu. Történt egyszer, hogy a róka éhesen járta a vidéket, már hetek óta nem evett. Pedig igazán nagy földje volt az erdő határában, csak éppen lusta volt megművelni. Aztán egy nap a tatu éppen a róka földjén cambogott keresztül, élelmet keresett magának. Mikor a róka meglátta, odafutott hozzá, és mézes-mázas hangon megszólította.
1: Kedves barátom, rég láttalak, de talán nem véletlen, hogy pont ma jártál erre.
0: Tudnélik, a róka nem tartotta túl okos állatnak a tatut, gondolta, könnyen átveri, s majd a tatu fogja a földjét megművelni, de a termést ő fogja betakarítani.
1: Éppen vetni készülök, de el kéne egy segítőkéz, mondta róka. Alkut ajánlok neked, én adom a földet, te pedig a munkát, a termést pedig testvériesen elosztjuk, nyújtotta a mancsát a tatunak.
2: Rendben van, ha mind a kettőnk jól jár,
0: s a tatu belement az alkuba.
1: No, akkor idén a termés föld feletti része az enyém lesz, a többi pedig a tiéd, osztotta szét a róka.
0: És közben magában azt gondolta, jól becsaptam ezt az ostoba tatut. Ő még csak nem is sejti, hiszen a termés a föld felett szokott lenni, így most nekem fog jutni mind, dörzsölte a tenyerét. A tatu pedig már másnap munkához látott, krömplit ültetett. Aztán, ahogy telt múlt az idő, a termés lassan megérett a leszedésre.
1: S a tatu milyen jól járt, hisz a krumpli termése a föld alatt érik, s a föld felett csak a növény szára is levelei vannak.
0: Nagyon bosszantotta a rókát, milyen szerencsétlenül járt. Hát legközelebb azt ajánlotta a tatunak, hogy az övé lesz, ami a föld alatt van, a tatujé pedig a föld feletti rész. Így most neki jut a termés. A tatu ismét belement az egyességbe, ám most búzával vetette be a földet. Nem sokára eljött az aratás ideje, ám megint a kabzsi róka húzta a rövidebbet.
1: Ugyanis a búza mag termése bizony magasan a föld felett van, s azt a tatu mind megkaparintotta. A rókának pedig nem maradt más, mint a búza föld alatt lévő gyökere.
0: Miután gyökereken és gumókon élt egész évben, a róka elhatározta, hogy többé nem hagyja, hogy a tatu becsapja, és tavasszal újabb alkut ajánlott neki.
1: Kedves barátom, mivel eddig mindig neked jutott a termés, egyszer igazán én is megérdemelném. Legyen hát most az enyém a föld alatti és feletti rész is, kérte nyájasan a róka.
2: No, jól van, mondta a tatu. Idén csak a középső részt takarítom be, a többit pedig meghagyom neked.
0: S azzal kezet fogtak. A tatu pedig ismét szorgosan dolgozott a róka földjén, hogy nyáron legyen mit leszedni, ha megérett a termés. Ezen a tavaszon, hosszú sorokban kukoricákat nevelgetett. Nem sokára eljött a nyár, s a kukorica betakarításának az ideje. A róka is segíteni akart a munkában, hisz már alig várta, hogy végre egyszer ő is bőséges terméssel térjen haza. Ám a kukorica termése, a kukorica cső rajta a szemekkel, éppen a növény szárának közepén nő, s így a róka ismét pórul járt, nem maradt neki más, csak a gyökerek és a hajtás. Így esett, hogy a tatu túl járt a kabzsi róka eszén, s az 3 éven át nem evett mást, mint gyökereket és leveleket, és az összes termés a tatu élet. A róka pedig megtanulta, hogy a szorgalomnak meg lesz a jutalma, s következő nyáron
2: már ő maga aratta le a termést.

0: Szólásmondások Laurával és Patrikkal.
1: Képzeld, mi volt?
2: Na.
1: Az volt a házi feladatom, hogy megmagyarázzak egy rakás szólást. Egy kivételével mindegyiket sikerült. A tanárnéni meg is dicsért, de megjegyezte, hogy azaz egy kimaradt.
2: A kákán is csomót keres.
1: Igen, ez volt. Honnan tudtad? Meséltem már?
2: Jaj, nem. Ezt csak arra szokták mondani, aki ott is hibát keres, ahol nincs. Vagy mindig akadékoskodik.
0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: mit csinálsz a kertemben?
1: Káposztát tennék, ha volna.
0: Kapáltad?
1: Épp most kapálom.
0: Öntöztet?
1: Épp most öntözöm.
0: Kecske-kecske, nem félsz, hogy megfoglak?
1: Nem félek én, nem nézem, mert itt is lyuk, ott is lyuk, én meg azon kifutok.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, kedves gyerekek, Lacfi János vagyok, és most egy olyan mesét mondanék nektek, amit akkor írtam még, amikor Ágnes lányom kicsi volt, ő most már nagy egyetemista. Igazából nem is írtam neki, hanem mondtam ezt a mesét, és nagyon nevetett rajta, és úgy éreztem, hogy jól sikerült, úgyhogy rögtön papírra is dobtam utána, és már diafilm is lett belőle, úgyhogy van neki egy kis karrierje, más gyerekeknek is kedvence. Az elefánt reggelije. A kis elefánt korgó gyomorral ébredt. Nem csoda, mert kicsike lévén csak a földön caplathatott és kajtathatott. Nem érte el a magasabb ágakat, sem az azokon puffadozva csúfolkodó nagy papaja gömböket, mangó dudorokat és lógó banán orrokat. Kész szerencse, hogy voltak szülei és volt csordája, és ha szépen megkérlelte egyik-másik hatalmas felnőtt példányt, nagy szuszogva tépdestek neki egy kupacra való ízletes ennivalót. Most azonban egyetlen felnőtt sem akadt a közelben, ki tudja merre járnak. Kis elefántunk szeretett későn kelni, és egy szemernyi kedvesen volt a többiek után kutakodni, enni akar, de rögtön! Ha valamivel ostobácskább lett volna, hát nem mondom, benne lenne a slamasztikában, nem ez a kis elefánt, mondtam már nektek, inkább furfangos észjárású jószág. Szerencséjére a lomb is éppen megzörrem fölötte, és ő egy majom popót vesz észre magasan a feje felett. Ho-ho, ez aztán popóra, vagyis inkább kapóra jön. A kis elefánt ormányával megmarkol egy kis homokot, és feldobja a lomb közé, pontosan becélozva az ott üldögélő majom popóját. Piff, paff, puff. Hé, kidobál, azonnal hagyd abba! Azzal a kis majom nagy dühösen megmarkol egy közeli ágat, lekapkodja róla a gyönyörű, érett gyümölcsöket, és piff, paff, puff, mindet éppen oda csapja, ahonnan talán egy másik majom pimaszkodik vele. Fülelni kezd, de néma csend van, sehol semmi. Mi a csuda lehetett ez, gondolja, és piff, paff, puff. A biztonság kedvéért oda géppisztolyoz még néhány érett gyümölcslövedéket, ahol a láthatatlan bosszantó gépet sejti. Újra fülelni kezd. Megint semmi. A kutya fáját, pontosabban a majom fáját, mérgeskedik, ám ekkor mégis figyelmes lesz valamire. A fa alól jó ízű szörcsögés és csámcsogás hallatszik. A lombok közt kilesve, aztán mindent megért.
2: Aha, megéred a pénzedet, te disznófülű!
1: Nem is vagyok disznófülű, hanem elefántfülű. Méltatlankodik két csámcsogás közt a kis elefánt. Ja, és kösz a kaját! Tudod, földszintes vagyok én ezekhez a magasan lévő ágakhoz. És ha nagyok nem segítenek,
2: majd adok én neked kaját, nesze! És tudod, kivel szórakozzál? Mérgeskedett a majom azzal, pif, paf, puf.
1: Újból megsorozta a kis elefántot egy adag gyümölcsel.
2: Kösz, ez is nagyon ízletes, de lassan elég lesz, mert már majdnem jól laktam.
1: Kapdosta el az újabb küldeményt az ormányos.
2: Ó, te mamlasz, ez is ízlik?
1: Pukkancskodott a majom azzal, ráugrott az elefánt fejére, és nagy lelkesen boxolni kezdte a koponyáját. Pif, paf, puf. Hé, a fejem nem játszótér, unta meg a kis elefánt, és ormányával paf, akkorát sózott a majomra, hogy az elrepült, mint egy ágyúgolyó, és egy ágon kötött ki fejjel lefelé a lábával kapaszkodva.
2: Hú, haver, ez szuper, a legjobb vidámpark,
1: himbálózott a majom füligérő szájjal, majd még vagy tízszer kikunyarálta, hogy a kis elefánt ormányával paf, kiröpítse őt a világűrbe. A legutolsó alkalommal azonban recs, letörött az ág alatta, és a majom a homokban találta magát. Ez még nem lett volna baj, csak hogy odalenn olyasmit látott, ami cseppet sem tetszett neki.
3: Szervusz, majomka, szerintem nagyszerű étkezést biztosítasz nekem, ez csodálatos.
1: Sziszegte a pápa szemes kígyó, aki szintén nem reggelizett még, és ó jaj, a majom hús a kedvencei közé tartozott.
2: Kis elefánt, menj meg!
1: Rikkantotta a majom rémületében. Miért is? Legyezgette magát fülével a fülig mangó maszatos ormányos.
2: Mert mostantól minden áldott nap én fogok gondoskodni a reggelidről, jó lesz így?
1: A kis elefánt elvigyorodott, és oda dübörögve oda kocogott, vagy éppen kocogva oda dübörgött hozzájuk, ez tulajdonképpen mindegy. A lényeg, hogy döngött is, kocogott is egyszerre. A kígyó kényelmetlenül tekergett a maga részéről, egyáltalán nem kedvelt ezt az otomba földrengés. Rendben, majom, de aztán el ne felejtsd, amit ígértél. Kígyó, mondd csak, voltál te már masninak való lapos szalag, vagy éppen csinos bőrnyak kendő?
2: Egyik szem, szoszem,
1: vallotta be zavartan a hüllő.
2: Tudod, hogy csinosan festenél valakinek a nyakában, vagy a hajában? Ha gondolod, segíthetek, szívesen laposra taposlak. Hói, kaszán, kedvezte, nem szükséges ész. Igazából a majom húzt sze, kívánom cseppet szem.
1: Jegyezte meg fanyarul a kígyó, és villámgyorsan becsusszant a bozótba. Attól fogva a kis elefántnak nem volt gondja a reggelire. A majom minden reggel ledobált neki egy jó halom gyümölcsöt, ő pedig hálából, ormányával, paf, szívesen feltaslizta a közeli fák tetejére, és a bőrnyakkendőnek való kígyóktól is megvédte barátját, mert ekkorra, talán mondani sem kell, a nagy cserekereskedelemben elég jól összebarátkoztak.
0: Csukásmese rádió. Fel tudjátok sorolni a négy elemet? Tűz, víz, levegő, föld. Így van. Nyáron a négy elem mindegyikével találkozhatsz, ha kimész mondjuk a strandra. Figyelj csak, a strandon ott a medence, amibe ott a hullámzó vízelem. Aztán ott a napocska, akiről rögtön eszedbe juthat a tűzelem. Ha kiúsztad magad, akkor lefekszel a fűre. De miből nő ki a fű? Bizony, a földből. Tehát ott a föld elem. Végül, de nem utolsó sorban, nagyokat szippantasz abból a jó, friss levegőből. Halihó! Itt a levegő elem. Ez a négy elem szövetségben van egymással. Például, tudtátok, hogy a tűz nem tud égni, ha nincsen körülötte levegő? Minden mindennel összefügg. Ha nyáron kimentek a természetbe, ezeket az összefüggéseket még jobban megérthetitek, mert megvizsgálhatjátok a növényeket, az állatokat, a termőföldet a saját szemetekkel. Jó felfedezést! Csukásmese Rádió.

0: Sziasztok, Holló Zsadányi Norman vagyok, és most tőlem hallhattok egy mesét. Hans Christian Andersen, a császár új ruhája. Hajdanában, öreg időkben élt egy hatalmas császár, aki a díszes, szép ruhákat becsülte a legtöbbre a világon. Arra költötte minden pénzét, hogy szebbnél szebb ruhákban pompázhasson. Nem örült derék hadseregének. Színházba sem kívánkozott, még kocsikázni sem akart az erdőben, ha új ruháját nyomban nem mutogathatta. Más-más ruhát öltött a nap minden órájában. Ahogy más becsületes királyról mindig azt hallani, most éppen az ország dolgairól tanácskozik. Erről a császárról más sem mondtak, most éppen öltözködik. Vidám volt az élet a császár városában. Oda tódult messze földről a sok takács, szabó, szövőasszony. Egy nap aztán két csaló állított be a császári palotába. Azt mondták magukról, hogy takácsok, s olyan kelmét tudnak szőni, hogy a kerek világon nincs hozzáfogható. Nem csak, hogy páratlanul szép a színe, meg a mintája, de van egy bűvös tulajdonsága is. Akik méltatlanok tisztségükre, vagy buták, mint a föld, azok előtt láthatatlanná válik a kem. Ez volna még csak a nagyszerű ruha, gondolta a császár. Felölteném, s egyszeribe megtudnám, kik azok az országomban, akik méltatlanok a tisztségükre, vagy buták, mint a föld. Megszövetem azt a kelmét. És kiszámoltatott a kincstárból 100 csengő aranyat a csalóknak, megparancsolva nekik, hogy nyomban lássanak munkához. Azok föl is állítottak két szövőszéket, s úgy tettek, mintha dolgoznának, de persze csak a levegőt szövögették. Oda hordatták a legfinomabb sejmeket, aranyfonalakat, de mindent a zsebükbe gyömöszöltek, és buzgón dolgoztak az üres szövőszéken. Szőtték a levegőt sokszor késő éjszakáig. Megnézem, mennyire haladtak a munkával, mondta egy napon a császár. Bizony, egy kicsit furcsán érezte magát, mert eszébe jutott a kelme bűvös tulajdonsága. Neki magának ugyan nem kellett tartania attól, hogy a kelme tisztségére méltatlannak vagy ostobának tartja, de azért jobbnak látta, ha előbb oda küld valakit megnézni, miféle is az a kelme. A városban persze mindenki hallott már a kelme bűvös tulajdonságáról, és előre várták, hogy megtudják, nem haszontalan vagy ostoba embere a szomszédjuk. Előbb az én derék öreg miniszteremet küldöm be a takácsokhoz, határozta el a császár. Meglátja ő mindjárt, milyen az a kelme, mert nagy eszű ember és méltó a tisztségére. Bement hát a derék öreg miniszter a takácsok szobájába. Ott ült a két csaló az üres szövőszék előtt, és buzgón szőtte a semmit. Uramisten, rémült meg a miniszter, amikor belépett. Én bizony semmit sem látok. És meresztette a szemét, meg is dörzsölte, de hiába. Hanem persze nem árulta el magát. A két csaló nyájasan közelettessékelte, s azt tudakolta, hogy tetszik-e a bűvös kelme. Szép-e a színe, finom-e a mintája. A szegény öreg miniszter csak bámulta a szövőszéket, de bizony nem látott semmit. Nem hát, hiszen a levegőt senki se látja. Istenem, Istenem, töprengett magában a szegény miniszter. Hát csak ugyan buta volnék, mint a föld. Ezt bizony nem tudtam, de ne tudja meg más se. És hogy méltatlan volnék a tisztségemre? Nem, nem árulom el, hogy semmit sem látok. No, hogy tetszik? Kérdezte az egyik csaló, miközben fürgén járt a keze. Nagyon szép, csodálatosan finom, felelte az öreg miniszter, s még a pápa szemét is az orrára biggyeztette. Gyönyörű a mintája, páratlanul szép a színe. Majd megmondom a felséges császárnak, hogy nekem nagyon tetszik. Nagy örömet szerez vele, mondták a takácsok, aztán apróra elmagyarázták a szövés mintáját és a színeit. Az öreg miniszter hegyezte a fülét, hogy szóról szóra elmondhassa a császárnak. El is mondta. A csalók most még több pénzt, sejmet és aranyat kértek. Azt mondták, szükségük van rá a munkához. Megint zsebre gyömöszöltek mindent, s szőtték tovább a semmit. Hamarosan egy másik rangos udvari embert küldött a császár a takácsokhoz. A főhopmestert. Nézze meg, mennyire haladtak a munkával, s mikor készül el a kelme. Ez a rangos úr is úgy járt, mint a miniszter. Nézett, meresztette a szemét, de mert ahol semmi sincs, ott semmit nem látni. Hát, ő sem látott egyebet az üres szövőszéknél. Ugye gyönyörű ez a kelme? Kérdezték a csalók, s neki is elmagyarázták a mintát, ami ott se volt. Buta nem vagyok, mondta magában a főhopmester. Akkor hát méltatlan vagyok a tisztségemre? Bizony különös, de ezt nem kell megtudnia senkinek. Magasztalta hát a kelmét, amit nem látott, nem győzte dicsérni a szép színeit, pompás mintáját. Valóban gyönyörű, jelentette a császárnak. A városban másról sem beszél a nép, mint a csodálatos kelméről. Végre a császár is rászánta magát, hogy megnézze, még szövés közben. Válogatott kíséreteivel, köztük volt a derék miniszter, meg a főhopmester is. Benyitott a furfangos takácsokhoz, akik serénykézzel szőtték a levegőt az üres szövőszéken. Ugye gyönyörű felséges uram? Kérdezte a két rangos udvari ember, aki előzőleg már járt ott. Látja felséged a páratlan mintáját, a csodálatos színeit, s az üres szövőszékre mutattak, mert azt hitték, a többiek látják a kelmét. Micsoda, gondolta ijedten a császár, hiszen ez szörnyűség, buta volnék, mint a föld, vagy méltatlan a császári trónra, rettenetes dolog. De fennhangon azt mondta, szép, csak ugyan szép, megnyerte felséges tetszésemet. Elégedetten bólintott, és mereztette a szemét az üres szövőszékre, nehogy megtudják, hogy semmit sem lát. Fényes kísérete ugyanúgy tett. Nézték a szövőszéket, mintha láttak volna rajta valamit, s nagy buzgón bólogattak. Gyönyörű, gyönyörű! És azt tanácsolták a császárnak, hogy a küszöbön álló fényes ünnepi körmenetre vegye föl először a csodálatos ruhát. Remek, pompás, csodálatos! Járt a körbe, mindenki szívből örült, és a császár nyomban kinevezte a két csalót császári udvari főtakácsnak, s lovagrendet tűzött a gombjukukba. A körmenet előtti napon hajnalig virrasztott a két takács. Nagy sereg gyertyát gyújtottak, hadd lássa odalent a nép, milyen nagyon iparkodnak a császár új ruhájával. Aztán úgy tettek, mintha leemelnék a kelmét a szövőszékről, nagy ollókkal szabdálták, teregették a semmit. Varrótűket villogtattak a levegőben, és jelentették. Elkészült a felséges császár új ruhája. A császár maga ment a takácsokhoz fényes kísérette. A két csaló magasra emelte a karját, mintha tartana valamit, s buzgón sürgött forgott. Tessék a nadrág, tessék a kabát, tessék a palást! Könnyű, mint a pókháló. Aki viseli, úgy érzi, mintha semmi nem volna rajta. De hát éppen az a nagyszerű. Bizony, az a nagyszerű. Bólintottak rá a rangos urak, de nem láttak semmit, mert a levegőt senki se látja. Kérjük felségedet, kegyeskedjék levetni a felső ruháit, hadd adjuk fel az újat itt a tükör előtt. Serénkedtek a takácsok. A császár levetette a ruháját, s a csalók úgy tettek, mintha az új ruha darabjait sorra ráadnák. Megfogták a derekát, köréje csavartak valamit, ez lett volna az uszály. A császár érget forgott a tükör előtt. Ó, milyen jól illik, felség, mintha ráöntötték volna. Lelkendezett a császár kísérete. Páratlan a mintája, pompásak a színei, sose láttunk hozzáfoghatót. Odakin már várnak a szolgák a sejem mennyezette, amit majd felséget fölé tartanak a körmeneten, jelentette a császárnak a fő-fő udvarmester. Megyek már, készen vagyok, mondta a császár. Ugye jól festek? Megint odaállt a tükör elé, s úgy tett, mintha apróra a szemügyre venné az új ruhát. A kamarás urak, akiknek az volt a tisztségük, hogy a császár uszáját vigyék, lehajoltak, mintha fölemelnék az uszájt, sürögtek, forogtak, s úgy tettek, mintha vinnének valamit, mert persze ők sem merték elárulni, hogy semmit sem látnak. Elindult hát a császár a körmenete, méltóságosan lépkedett a sejem mennyezet alatt. A nép pedig mind az utcán, mind az ablakokból tolongott, és azt kiáltotta. Milyen gyönyörű a császár új ruhája! Milyen gazdag az uszája, s milyen jól illik neki! Senki sem merte megvallani, hogy nem látnak semmit, hiszen akkor a többiek tisztségére méltatlannak, vagy földbutának tartanák. A császárnak még egy ruháját sem csodálták meg ennyire. De hiszen nincs is rajta semmi, szólalt meg egyszer csak egy kisgyerek. Emberek, halljátok, mint mond ez az ártatlanság, súgta az apja a többiek fülébe, amit a gyerek mondott. Nincs rajta semmi, ez a kisgyerek azt mondja, nincsen rajta semmi. Nincs is ruha a császáron, rivágott fel a tengernyi tömeg. A császár nagyon megütközött ezen. Maga is úgy vélte, hogy igazat mondanak, de azt gondolta, most már tovább kell mennem, nem futhatok haza szégyen szemre. És még peckesebben lépegetett, kísérete élén, a kamarás urak pedig még buzgóbban vitték mögötte palástja uszáját. A levegőt. Pedig ha tudták volna, hogy senki sem merte kimondani az igazat, mert attól félt, hogy majd butának nézik. Pedig pont attól lett mindenki igazán buta, hogy nem volt bátor és őszinte. élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Kótya vetye megmondja a tutit.
1: Óriási szerencsétek van, mert most megmondom nektek a tutit.
2: Kótya vetye fogorvosnál volt.
1: Tegnap segítettem a fogorvos barátomnak a rendelőjében. Hogy én ott mit láttam? Az első páciens a krokodil volt, aki ugyebár hüllő. El is hűltem, amikor megmutatta a fogait, olyan sok volt. Fogkő leszedésre jött, legalább 2 óra hosszáig tartott. Aztán beállított a makákó, aki fogszabályzót akar. Nem elégedett a mosolyával. Nem értem én ezt a flancolást. Az izlandi lónak napi 2 fogmosást ajánlott az orvos. Kiderült, hogy eddig egyszer sem mosott fogat. A cápa fogaival minden rendben volt. Hát persze, mert ha egy kiesik, akkor nő helyette másik. Így könnyű. Az én fogam totál sárga, de nem azért, mert nem mosom, hanem azért, mert rengeteg vas van benne. Emiatt olyan kemény, hogy szinte bármit meg tudok rágcsálni. Ha nem hiszitek, kérdezzétek meg Monika nénit a kamrában. Tényleg, ti mostok fogat minden reggel és este? Na azért!
0: Műsorajánló következik. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Titkok a játékboltból. A Csukás Mese Rádió új mesesorozatában a főszereplő maga a mesélő, Kockás Ede úr. A bölcsmesélő szinte mindent tud a játékokról. Ez a játékbolt ugyanabban a városban van, ahol István bácsi a mesepostás. Gévai Csilla mesesorozatát Újréti László meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Itt a vakáció! Töltsd a nyarat is a Csukás Mese Rádióval! Hallgass sok mesét és vidám zenét! Vár rád a nyár! Strand, a táborok, a kánikula, pringa, kirándulás!

0: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Folyó vízzel, szappannal megmosom a praclimat, makacs

Ajtom. Na, hát akkor ismételjük át, tehát kell először is egy kis szappant, kell egy kis folyóvíz, és akkor felhabosítjuk, és jó alaposan!

0: hajtom. Na, most már jó, megmostuk a kezünket, akkor egy száraz törölközővel szépen megtöröljük. Hú, így inni.
1: Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. Egy jó tanács a mai napra. Ha úgy érzitek, hogy szükségetek van segítségre, bátran kérjetek tanácsot a szüleitektől és a felnőttektől. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban, vagy akár a szabadban. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban. Csukás Mese Rádió!
1: Rádió egyfejűeknek.

Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Hűha, micsoda buli van itt nálunk. De figyelem, csak akkor szabad táncolni, ha a csoki a szádban már eltűnt. Jön a következő pörgős dal, szólj anyának meg apának is, hogy ők se maradjanak ki.
1: Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.

Na, akkor most. Ezért a nyalókáért. Mit fogsz nekem adni a szünetben? Radírod van?

0: Na, ebből se lesz biznisz.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a zene varázs, ahol minden dal mosolyt csal az arcodra. Ha most épp a konyhában vagytok, akkor táncoljatok a fakanállal. Ha a kocsiban, akkor tapsoljatok a ritmusra.
1: Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Figyelem, tánckirályok és tánckirálynők! A Zenevarázs most egy újabb kedvencet hoz nektek. Készen álltok? Szabad a színpad, szabad a nevetés. Induljon a buli!
1: Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban!

0: Légy, oda csapok, légy, átbutta sose légy, mert oda csapok. Légy!
1: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Hapci, kökci,
1: hapci, Zsonga világ a mékos, te csak a madárra kökci, hallgass, hapci, vagyis én rám, kuri óra, leg okosabb szóra.
2: Van itt ész, van itt ész, ha két fej összenéz, megtanítunk a szépre, jóra, hallgass, kuri óra.
0: Hapci, kökci, hapci, kökci.
3: Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
4: Most egy pillanatra mindenki dobja el a tabletet. Persze, csak óvatosan, mert jön egy olyan sláger, amit nem lehet ülve hallgatni. Táncolj, énekelj, és legyen ma a világ legvidámabb vasárnapja.
3: Csukás!

0: jöttem, hozzám jössz-e vagy sem? Ha-ha-ha, hozzám jössz-e vagy sem?
1: Hogy ne mennék, királyű felsége?
0: Kell lesz az ördög.

0: És ezzel már a véget ért a zenevarázs. Elköszön a buli, Manu. Vagyis én. Remélem, jól bulisztál velünk. Jövő vasárnap délután 3 órától újra jönnek a vidám dalok, tánc és nevetés. Addig is mosolyog sokat, és ne feledd, a zene veled van.
1: Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
2: Csukás Mese Rádió!
3: Rádió egyfejűeknek.
4: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás evéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szúnyogálni támad kedvetek.
5: Hallgass te is!
4: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

a csillagszemű juhász. Élt egyszer Budán egy király, aki olyan hatalmas volt, és népe annyira rettegett tőle, hogy senki nem mert még csak a szemébe se nézni. Ha pedig a király tüsszentett egyet, az alattvalóknak parancsba adták, hogy azt mondják, adj Isten egészségére! Nem ismert volna senki ellenszegülni, mert rögtön a fejét vették volna. Hanem egyszer a király fülébe jutott, hogy él az alföldön egy csillagszemű juhász, aki mégsem mondja, hogy egészségére. Azon nyomban el is küldte érte a katonáit. Miért nem mondod nekem, hogy adj Isten egészségére? Kérdezte a király, mikor a színe elé vitték. Mondom én, felséges uram, adj Isten egészségemre, válaszolta a legény. De nem a te egészségedre kell, hogy váljék, hanem az enyémre. Mondd azt, hogy adj Isten egészségére, javította ki a király. Én ugyan nem mondom, ha csak a lánya kezét meg nem kapom, pillantott a szépséges királylányra a juhász. Égtelen haragra gerjedt a király. Még hogy az én nemes lányomat egy ilyen semmire kellő juhászhoz adjam? Vigyétek a fehér medveket recébe! Többet ne is lássam ezt a pimasz legényt! És a katonák már vitték is a csillagszemű juhászt a medve börtönébe. A medve óriási, félelmetes példány volt, nagyot mordult, mikor meglátta a vacsoráját. De a csillagszemű juhász nem ijedt meg, s amint belenézett a medve szemébe, a vadállat menten meghunyászkodott, és jámboran lefeküdt a juhász mellé. Volt nagy csodálkozás másnap, mikor az őr megpillantotta a medvén szendergő juhászt. Vitték is tüstént a királyhoz, de az is alig hitt a szemének. Na fiam, mondod-e, hogy adj Isten egészségére? Majd, ha az uraság nekem adja a leányát, felelte vakmerően a juhász, és a katonák már vitték is a 10 halál börtönébe, ahol 10 óriási, éhes sündisznó várt rá. Ám ezeket nézhette akárhogy, a két szép szeme kevés volt hozzá, de a juhász nem esett kétségbe. Elővette a furujáját, és játszani kezdett. S lássatok csodát, a sündisznók mind megszelidültek. Mind egyszerre táncra perdültek, s ahogy a ritmus egyre sebesebb lett, ők lépést tartottak vele, míg nem annyira elfáradtak, hogy leheveredtek és elaludtak. Másnap az őr alig hitt a szemének, a csillagszemű juhász ott feküdt a sündisznók gyűrűjében, és még csak a hajaszála sem görbült meg. A király adott neki egy utolsó esélyt. Ha kimondod végre, hogy adj Isten egészségére, meghagyom az életedet. De a fiú nem tágított. Neki bizony a királylány keze kellett. Vitték hát a katonák most a 100 halál börtönébe. A börtön közepén ugyanis állt egy mélységes mély kút, aminek a fala éppen 100 borotva éles pengével volt kirakva, oda akarták belökni a juhászt. Na, ennek már a felesett réfa, gondolta magában a legény. Végül kiküldte az őröket, hadd gondolkozzon egy kicsit, mondja-e, hogy adj Isten egészségére. Mikor az őrök kimentek, a juhász felkapott egy fadarabot, a kút szélének támasztotta, majd ráadta a subáját és a köpenyét. Éppen úgy nézett ki hátulról, mintha a juhász állna a kút szélén, ő maga pedig elbújt egy sötét sarokban. És akkor kikiáltott a katonáknak. Meggondoltam, de csak akkor mondom, ha a királylány kezét megkapom. Hát, akkor halálfia vagy, mondták a katonák, és beletaszították a kútba az áljuhászt. Most már mindenki biztos volt benne, hogy a csillagszemű juhász odaveszett a börtönben. Nagy volt a csodálkozás, mikor másnap meghallották a dúdolást a tömlöcből. Akkor a király elé vitték újra a csillagszemű juhászt, de az továbbra sem akart a király kérésének eleget tenni.
S akkor a király azt gondolta, körbe viszi a legényt a birodalmában, hát ha megelégszik kevesebbel is, mint a királylány. Körbejárták a király hintójával az országot, s mikor egy ezüst erdőhöz értek, a király azt mondta: nézd, milyen szépen csillog ez az erdő, tiéd lehet, ha azt mondod, adj Isten egészségére. De a juhász nem tágított, neki a királylány keze kellett. Tovább mentek hát, s a király egy aranyvárat, majd egy gyémánt tavat mutatott neki. De a juhásznak bizony egyik sem kellett. A király minden áron hallani akarta a bűvös mondatot, s mivel látta, hogy a juhász nem tesz eleget a parancsának, végül úgy döntött, hogy hozzáadja a leányát. Még aznap meg is tartották a fényes esküvőt, majd a hét országra szóló lakodalmat. S végre, mikor a lakodalmat ülték, a király tüsszentett egy nagyot, és akkor a juhász azt mondta: adj Isten egészségére, de nem csak egyszer, hanem százszor, úgy hadarta egymás után. Végül a király, hogy elhallgattassa, inkább neki adta az egész birodalmát. A népe megszerette a csillagszemű juhászt, s tiszta szívvel mondják: adj Isten egészségére, mikor a királyuk tüsszent.

Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Marie-Louise Ver, mese a kőről, aki mindig elégedett volt. Volt odafent a hegyen, félig belemélyedve a földbe egy nagy kő. Ez a kő mindig elégedett volt. Mióta lehetett már ott, maga sem tudta. Reggel harmadtól frissen ébredt, délben a nap megforrósította, és este, mielőtt elaludt, rózsaszínű és lila árnyalatokba öltözött. Naphosszat a tájat nézte, és nem unatkozott. Hiszen ott voltak a szomszéd hegyek, melyek nagy köpenyekbe burkolt óriásokra hasonlítottak, akik azért gyűltek össze, hogy meséket mondjanak el egymásnak. Azután ott voltak a völgyek mélyedéseiben a házak kis csomócskái, fehérek, mint a tojások a fészekben, és a templom, akár egy kövér tyúk úgy feküdt a közepükben. És ott volt még egészen távol, lent a síkságon ez a nagy, ragyogó kígyó is, a folyó. Kövünk sok mindent látott a saját hegyén is, a legelőket, a csordák jövés menését. Nyomukban csengettyű szószált, majd lejjebb az erdőt, a sötét fenyőket. Ha a szél meghajlította az ágaikat, olyan mozgással és zajjal elevenedtek meg, mint a tenger. Körülötte hollók keringtek kiáltozva, és bogarak zizegtek a száraz fűben. Az eső és a napfény úgy vonult át kövünkön, hogy a békéjét nem zavarta. Márpedig a hegy rossz szelleme nem szerette a boldog embereket, sem a nyugodt tárgyakat. Azt mondta a kőnek. Örülsz, hogy itt lehetsz? Igen, felelte a kő. Jól meg vagyok itt. Úgy, örülsz? No, majd én kiköltöztetlek innen, és elgurítalak messzire. Micsoda szerencse, mormolta a kő. Utazni fogok. Szörnyűséges földomlás keletkezett. A kő levált és elszabadult. Lejtőről lejtőre bukott, majd begurult egy mély szakadékba. Milyen finom hűvösség van itt, mondta, amint leérkezett. Ez a vizek birodalma volt. Mohaszálak és fodorkák alatt megbújva kis források csörgedeztek a szikrák között. Oda hallatszott tompa moroja egy vízesésnek, melyet a fák és bokrok elrejtettek a szem elől. A szakadék legmélyén pedig egy hegyi patak játszott bakugrást a sziklákon. Kövünk egy hegyi patak medrébe esett. Amikor az esés szédületéből magához tért, érdeklődve figyelte környezete életét. Fehér hasú, fekete pöttyös hátú pisztrángok siklottak körülötte, bújócskát játszva. Apró rákok másztak feléje, visszafelé járva, és ő alatta rejtőztek el. Mindez roppant mulatságos volt. Még mindig olyan elégedett vagy? Kérdezte fütyörészve a rossz szellem. Igen, felelte. A szellem erre tühösen kiáltotta. Majd megmutatom én neked. Elvitetlek egészen a tengerig. Micsoda szerencse, gondolta a kő. Még sosem láttam a tengert. És a hegyi patak megdagadt, zúgott, félelmetessé vált. Magával sodorta a követ, az vele bugdácsolt egészen a folyóig. A folyó belevetette a folyamba, és egy szép reggelen megérkezett a tengerhez. A kő utazása alatt megszabadult a földtől, amely besározta. Megcsiszolódott, és most szép gömbölyű volt, fényes, sima, mint a márvány, és oly kellemes tapintású is. Az emberek felvették, ujjukkal simogatták, és nézegették. Milyen szép lettem, mondta a kő. Igazán örülök, hogy gömbölyű lehetek. A rossz szellem ezt is meghallotta. Belegurította az óceánba, egyenesen egy sziklahalom közepébe. Egész nap követte a hullámok mozgását, melyek a szirtekhez csapkodták. Ekkor összetört, szétmorzsolódott, és kis kavicsokként a partra hullott. Milyen kellemes itt, gondolta magában, míg a fürdőzőket nézte. Gyerekek körében élt, akik parányi ásóikkal kivágyták a homokot, vagy süteményeket készítettek. Addig taposódott, míg nem lágy, aranysárga homokká lett, mely vízként folyt alá az ujjak között. Érzem, hogy könnyűvé válok, oly könnyűvé, mondta még mindig örömmel. A rossz szellem végül is megfeledkezett róla. Visszatért a hegyekbe, hogy más élőlényeket és más tárgyakat gyötörjön. A kő pedig boldog időket ért meg. A gyerekek nagyon szerették napszínű homokját. Azután egy este, mikor már nem volt több, mint egy csipetnyi aranyló por, könnyű szél járt arra, végig simítva a virágzó orgonabokrokon, magával vitte őt egy illatos fuvallatban. Így tűnt el a kő, aki mindig elégedett volt.
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és ismét hoztam nektek egy izgalmas rejtvényt. Így hangzik a találós kérdés. Ez a különleges dolog mindig ott van, ahol az étel készül. Kerek vagy négyzetes, használat közben forró, és ha jól csinálod, ízletes, illatos falatok készülnek benne. Néha füstöl benne a forró olaj vagy a zsír, néha pirít, de mindig jót tesz a gyomrodnak, ezt garantálom. Mi lehet ez? Találd ki, és mondd ki hangosan, bátran. Helyes! Ez a serpenyő. Köszönöm, hogy velem játszottatok. Hamarosan újra találkozunk egy másik találós kérdéssel. Sziasztok!
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: család vagyunk.
1: Na még egyszer mindenki, az én családom pont nekem való. Rólunk minden jó elmondható. A papa, a mama, a tesóm meg én. A legjobb család vagyunk. A legjobb család vagyunk. A föld kerekén.
2: Csukás Mese Rádió.

a ravasz róka és az oktondi jaguár. Tudtátok-e, hogy a róka és a jaguár már ősidők óta egymás ellenségei voltak? Hogy mi volt az oka, arra senki nem emlékszik már. De az biztos, hogy ki nem állhatták egymást, és amikor csak tudtak, borsot törtek egymás orra alá. Már kölyök korukban elkezdődött a vetélkedés, hogy melyikük a gyorsabb, az ügyesebb, a hangosabb. Ha a kis róka elejtett egy pockot, a jaguár mindjárt egy egész majmot akart magának. Ha a jaguár fára mászott, a róka mindjárt a közeli hegyet akarta megmászni. És így ment ez éveken át. Az ellenségeskedés nem hagyott alább. Hanem az egyik nyáron különösen nagy volt a hőség. A folyók és tavak kiszáradtak, és csak az erdő mélyén, az egyik sziklatövében csörgedezett egy kis patak. Az állatok pedig mind ide menekültek, hogy enyhítsék szomjukat, és hűsöljenek az árnyas fák alatt. A jaguár is éppen az egyik fa alatt terpeszkedett, mikor eszébe jutott a róka. Na végre! Most elkaphatom azt a gazfickót, gondolta magában. Csak türelmesen meg kell várnom, hogy lejöjjön a forráshoz, és majd akkor lecsapok rá. A jaguár el is tervezett mindent, csak éppen azt felejtette el, hogy a rókát nem véletlenül hívják ravaszdinak. A róka óvatosan közelített a forrás felé, és még éppen időben meglátta a jaguárt, aki el sem moccant a forrás mellől. Nocsak, nocsak, kit látnak szemeim? Régi cimborám, a jaguár az. Biztos megint valami rosszban sántikál, jobb lesz, ha kikerülöm, morfondírozott magában a róka, s végül visszafordult. Ám annyira gyötörte a szomjúság, hogy tudta, valahogy túl kell járnia a jaguár eszén. Miközben az erdőben bandukolt, megpillantott egy asszonyt, aki egy óriási mézes csuklot cipelt a fején. A rókának sem kellett több, nyomban elterült az úton, és halottnak tettette magát. Ám amikor az asszony odaért, és látta, hogy a róka nem mozdul, tovább folytatta útját az ösvényen. A ravaszdi róka pedig megvárta, míg az asszony eltűnik a fák között, majd felpattant, gyorsan előre futott, és egy másik úton az asszony elé került. Majd fogta magát, újra leheveredett a földre, és meg sem moccant. Az asszony pedig látva a döglött rókát, most sem állt meg, kikerülte az állatot, és tovább cipelte a fején a mézes csuprot. Hanem a róka ismét megelőzte az asszonyt, lefeküdt az útra, és halottnak tettette magát. Az asszony igencsak furcsálta a dolgot. Megállt és elgondolkozott. Mi történt itt, hogy már a harmadik döglött rókával találkozom? Bezzeg, ha felszedtem volna a másik kettőt is, akkor meggazdagodhatnék a bundájukon. Le is tette nyomban a mézes csuprot, és visszafordult az úton, hogy összeszedje a másik két róka tetemet. A ravasz róka pedig elégedetten vigyorgott, hogy végre megkaparinthatja a mézes bödönt. Ám ahelyett, hogy belekóstolt volna a finom lépes mézbe, mancsával belenyúlt a csuporba, és gondosan bekente a bundáját mézzel. Mikor már az összes mézet magára kente, hopp, ugrott egy nagyot, és belehempergett az avarba. A sok levél rátapadt a bundájára, és hamarosan rá sem lehetett ismerni a ravaszdira. Na, most próbáljon meg elkapni az az együgyű jaguár, gondolta magában, és vígan elindult a patakpartra. Mikor odaért a forráshoz, rögtön belevetette magát a vízbe, és mohón inni kezdte. Először csak a bokáig érő vízből kortyolt, ám az túl melegnek bizonyult. Így egyre beljebb és beljebb lépdelt a patakban. Ám a nagy szomjoltás közepette a róka észre sem vette, hogy a vízben elkezdtek leázni róla az álcaként használt levelek.
de a jaguár sem volt ostoba. Felismerte az álruhába bújt rókát, és hirtelen rávetette magát. A rókának az utolsó pillanatban sikerült megmenekülnie a jaguár karmai közül, és nyomban futásnak eredt. Csak szaladt és szaladt, ahogy a lába bírta. A jaguár meg követte. Ám a ravasz róka mindig megtalálta a módját, hogy hogyan cselezze ki a jaguárt, és az hamarosan a nyomát vesztette. Már megint meglógott ez a csibész, mérgelődött magában a jaguár, és gondolkozóba esett, hogyan csalja csapdába a rókát. Megvan, kiáltott fel néhány perc múlva. Halottnak tettetem magam, és mikor a tiszteletemre összegyűlik az állatsereg, elkapom a ravazdit. Azzal a jaguár neki is látott a terve megvalósításának. Kora reggel lefeküdt a barlangja elé, és mozdulatlanul várta, hogy az erdőben híre menjen a halálának. A buzgó papagájoknak hála hamar elterjedt a hír, és az állatok gyülekezni kezdtek a barlangnál. Amikor a róka meghallotta a jaguár halálhírét, ő is oda sietett, ám óvatos maradt, és nem merészkedett közel. Ahogy nézte a kinyúlt állatot, eszébe jutott valami, és jól hallható hangon megkérdezte: tüsszentett már? Az állatok csodálkozva néztek rá. Hogy tüsszentett-e? Miért kellett volna tüsszentenie? Kérdezte egy hang a tömegből. Hát nem tudtátok, ha egy jaguár meghal, mindig tüsszent egy nagyot, vágta rá a furfangos róka. Bizony a jaguár is hallotta a róka szavait, és mindjárt tüsszentett egy hatalmasat, hogy bebizonyítsa, hogy meghalt. Hapci! A róka pedig mindjárt tudta, hogy miben mesterkedik a jaguár, és nesztelenül elsomfordált. Azóta is jót nevet magában, ha eszébe jut, hogy sikerült rászednie az oktondi jaguárt.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Na annyit azért segítek, bal kézzel fogunk kezdeni. Ha szembe álltok velem, akkor

0: és szépen szerint csinálná még. Áram, remélem, hogy mindenki felfrissül. Rázzuk le gyorsan a kezünket. Ugyan jól esik. Rázzuk le a lábunkat. És kifújjuk a levegőt, hogy...
1: A sportos nap. Ma sportnap van az oviban. Tomi kékszínű sportruhát visel, amitől nagyon sportosnak tűnik. Az óvónénik különböző eszközöket készítettek elő a tornateremben. Az izgatott gyerekek elég nagy zajjal érkeznek.
2: Még egy kis türelmet kérek,
1: mondja az óvónéni. A gyerekek a gerendával kezdenek. Tomi az első, akinek sikerül egy vastag könyvvel a fején végig sétálni a gerendán.
2: Hurrá! Sikerült!
1: Azután akadályversenyt rendeznek. Tomi olyan gyorsan szalad végig a kúpok között, ahogy csak bír. Átmászik a szék alatt, átugorja a padot, és a pálya végére ér. A célba dobás következik. Egy széken elhelyezett kosárba kell a labdát beledobni. A labdák össze-vissza repülnek a teremben. Nem könnyű beletalálni a célba. Az óvónéni ezután néhány hula-hop karikát állít fel, amelyeken úgy kell átbújni, hogy nem szabad megérinteni őket. Ez sem könnyű. A gyerekek mindig súrolják a karikákat, de Tomi nagyon óvatos, egyikhez sem ér hozzá.
2: Most pedig szallagokkal fogunk táncolni, mondja az óvónéni.
1: Minden gyerek kap egy szallagot, és az óvónéni egyszerű táncot tanít nekik. Minden gyerek megpróbál nagyon ügyesen körözgetni a szallagokkal. Nagyon szépen táncolnak. Még néhány sportjáték után véget ér ez a nagyon szép sportnap. Amikor Tomi hazaér, szinte összeesik a fáradtságtól. A sport nagyon jó dolog, sóhajt fel, de legalább olyan fárasztó is.
3: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A csodálatos fazék. Svéd népmese. Aki elmeséli nektek, Bodrogi Gyula.
2: Egy rozzant kis kunyhóban élt egykor egy özvegyasszony a fiával. Szegények voltak, mint a templom egere. A helybéli földesúr pedig kemény szívű és fösvény. Egyik nap azzal jött haza, hogy elzavarja őket kis fészkükből, ha nem fizetik meg az adóságukat. A szegény özvegyasszony kétségbeesésében a városba küldte a fiát, hogy adja el egyetlen tehénkéjüket. A fiú engedelmeskedett édesanyjának, de szívében mérhetetlen gyűlölet támadt a fösvény földesúr iránt. Amint a tehénnel baktatott az úton, egy ősszakálú emberrel találkozott, aki nagyokat nyögött, mert nehéz füles fazekat cipelt. Jó napot, nagyapó! Köszönt a legény, is tovább akart menni. De az ember barátságos beszélgetésbe elegyedett vele. Hová, hová, édes fiam! A városba megyek, hogy eladjam egyetlen tehénkénket, válaszolta a fiú. Az öreg azonban jobb ajánlatot tett. Ne menj olyan messze a teheneddel, cserélj velem. Én kapom a tehenet, te meg a fazekat. Édesanyám nem lenne megelégedve a cserével, felelte a fiú. Pénzre van szüksége, hogy megfizesse az adóságát. Majd meglátod, hogy örülni fog neki. Mosolygott az öreg. A fiú először a fazékra nézett, majd az öregre, végül a tehénre. A fazéknak három lába volt, két füle meg úgy ragyogott, mintha színaranyból lenne. A fiúnak mindinkább megtetszett. Amikor a kezébe vette, az öreg így szólt. Édes fiam, hidd el, nem jársz rosszul a fazékkal. Ha tűzre teszed, megszólal. Azt mondja majd, most elrepülök. Akkor azt válaszold, repülj csak. És a fazék elkezd repülni, és mindent elhoz neked, amire csak szükséged van. Végül is megtörtént a csere. Amint a legény hazaért, az édesanyja mindjárt a pénz után érdeklődött, de ő csak azt a háromlábú fazekat tudta megmutatni, amit a tehénért kapott. Az édesanyja kétségbe esésében elkezdett jajveszékelni. Mi lesz így belőlünk, édes fiam? Ne aggódjon, édesanyám, nyugtatta meg a fiú. Azzal a fazekat a tűzre tette a kémény alá. De alig került oda a fazék, már is megszólalt. Most elrepülök. A fiú vidáman felelte. Repülj csak, és hozz el mindent a földesúr konyhájából. Azzal a fazék kirepült a kéményen. A földesúr konyháján mindent összeszedett, és a következő pillanatban már ismét otthon volt. Az öreg asszony meg a fia most kedvére jól lakhatott a sok finomságból. De alig fogyasztották el a vacsorát, az öregasszony megint jajveszékelni kezdett, mert eszébe jutott az adóságuk. Majd megfizetjük abból a pénzből, amit a földesúr elvett tőlünk, kacagott jóízűen a legény. Azután gondosan kitörölte a fazekat, és ismét rátette a tűzre. A fazék megint elrepült, és mire visszatért, már színültig volt ezüst pénzzel. Most már az édesanyja is nevetett és tapsolt örömében, s nem tudott betelni a sok pénz nézésébe. A legény kiszámolta az adóságát, de aztán eszébe jutott, a fösvény földesúrnak még mindig túl sok pénze maradt. Azért a fazekat ismét a tűzre tette. Repülj csak, mondta neki, és hozd el a földesúr kincses kamrájából az utolsó aranyat is. Az este már beköszöntött. És ilyenkor a fösvény földesúr mindig a pénzét számolgatta. Nagyon megijedt, amikor észrevette, hogy valaki elvitt belőle. Rögtön elbújt az asztal alá, hogy elcsípje a tolvajt. Hamarosan három koppanás hallatszott az ablakon, az rögtön kinyílt, s a háromlábú fazék röpült be rajta. Egy pillanat alatt bekerült a fazékba az egész kincs. Most megfoglak, te tolvaj! Kiáltotta a földesúr, és előugrott a rejtek helyéről. A fülénél fogva ragadta meg a fazekat. Az azonban már nagy lendülettel repült kifelé, s minthogy a földes úr nem akart elengedni, magával vitte. A házak fölött az özvegyasszony házához repültek. Ott a fazék berepült a kéménybe, s maga után húzta a földes urat is. De minthogy az nagyon pocakos volt, beszorult a szűk nyílásba. A földes úr szorult helyzetében teli tüdővel ordítani kezdett.
3: Segítsenek ki innen, különben bezáratlak benneteket.
2: A legény azonban csak nevetett. Ha nem tudsz velünk másként beszélni, akkor maradj csak ott, ahol vagy. Azzal tőzeget tett a tűzre, nehogy az kialudjon, meg azért is, hogy füst támadjon.
3: Elengedem az adóságtokat, csak segítsetek ki innen,
2: szólt ekkor köhögve és prüszkölve a földes úr, s azt hitte, hogy mindjárt megfullad a sűrű füstben. De a legény odaszólt. Ez még kevés. Már régen feleségül akartam venni a lányodat, de szegény legényhez nem adtad. Most adod-e? Minden parasztnak engedd el az adóságát, akkor segítek rajtad. A gazdag és gőgös ember azonban úgy gondolta, hogy ez lehetetlen. Inkább meghal, de a feltételeket nem fogadja el. A legény

és jön a neheze. Kérem szépen, mindenki készüljön csak el ott. Nem. Fejem, fülem, orrom és az állam. Fejem, fülem,

fog következni. 50 gyerekből nem tudja megcsinálni, csak 80. Annyira nehéz. Na, azt mondja, hogy fejem, vállam, térdem és a fenekem. Oh.

Indul a Csukás Meseposta. Lép be velünk a mesék, a legérdekesebb történetek és persze a levelek varázslatos világába. Vár benneteket István bácsi,

0: a mesepostás,
1: sziasztok!
0: Vakkancs, és a csoda meseláda, aki nem mindig jókedvű.
2: Majd kipukadok már.
0: Itt a Csukás meseposta, jókedv borítékolva.
3: Ez a meseposta, kedves gyerekek!
1: Szevasztok, csukimukik! Nagyon örülök, hogy újra itt vagytok velem szerény hajlékomban, a Csukás mesepostában, ahol a levelek, a mesék és a kalandok úgy csak úgy repkednek, mint a postagalambok. Hogy vagytok? Hogy telnek a napok?
2: Én például ma reggel 3 veréppel énekeltem kánonban. Képzeljétek, az egyik hőjük egy vándor verép volt.
1: Milyen kár, hogy én ezt nem hallottam, ládikám. Na de csukimukikáim, emlékeztek még, hogy hol hagytuk abba a múltkor? Egy héttel ezelőtt ott fejeztük be, hogy bár lekéstük a vonatunkat, de a micsoda meseládikánk kitalálta, hogy ha már így és úgy is felkészültünk a kirándulásra, akkor bandukoljunk el Mici néni házához, mert neki csukisztikus kertje van, és különben is, ha átmegyünk hozzá, akkor ott mindig történik valami.
2: És igazam is lett, Mici néni házatáján mindig történik valami varázslatos.
1: Bizony, most is így történt. Ahogy baktattunk az erdei ösvényen, egyre különösebb illatok szálltak felénk. Frissen nyílt bodza, édes ibolya, cseresznye, fahéj, meg valami édes sütemény illat. Panka rögtön meg is kérdezte Terkát, hogy mama, szerinted Mici néni tudja, hogy megyünk hozzá, és már is neki állt sütni? Terka csak elmosolyodott, és annyit felelt, hogy Mici néni mindig mindent előre tud, úgyhogy még ez is megtörténhet. Ahogy odaértünk a kertkapuhoz, egyszerre csak meghallottuk Mici néni hangját.
2: Jaj, nekem is! Csippancs! A reggeli vándorveréb itt hagyta nálam az ő mesét, és most... Jaj, nagyon sziklandoz! Már jön is ki belőlem!
0: És most jöjjön egy csodás mese egyenesen a csoda meseládából. Csukás meseposta. Jó kedv borítékolva.
4: Szervusztok, kedves gyerekek! Tunyogi Bernadett vagyok. Most én mesélek nektek egy kalandos mesét. Orgoványi Anikó, Csippancs a vándor veréb. A veréb család egy magas oszlop tetején álló gólyafészek oldalában alakította ki lakhelyét. Komoly építmény volt, kibírta még az erős viharokat is. Elég magasan volt ahhoz, hogy macska ne érjen fel hozzájuk, felülről pedig a gólya család nyújtott védelmet a ragadozó madarak támadásai elől. Csippancs, a legkisebb verébgyerek, utoljára dugta ki puksi fejét a tojásból, ezért testvérkéi jóval erősebbek és életre valóbbak voltak nála. Veréb mama és veréb papa aggódva szemlélte kis csemetéjét, vajon meg tud-e erősödni a nyár végéig annyira, hogy képes legyen repülni és önállóan ellátni magát. Szorgosan hordták a finomabbnál finomabb falatokat, minek következtében gyorsan felnőttek fiókáik, s hamarosan eljött az idő, amikor szüleik a fészek elhagyására bíztatták őket. Először ők maguk mutatták meg, hogyan kell elrugaszkodni a fészek széléről, majd szárnyukat kitárva leereszkedni a közeli bokrokig. Sorra nekilódultak a fiókás, ki ügyesebben, ki sutábban, de mindannyian elérték a bokrot. Majd onnan, a talajra ereszkedve, lelkesen kutattak eleség után. Csak Csippancs maradt a fészekben. Sehogyan sem tudta elszánni magát a nagy ugrásra. Rettenetes mélység tátongott a fészek alatt, s aprónak látszott a bokor. Mi lesz, ha nem találja el, s a földre zuhan? Ugorj már! Lebegtesd meg a szárnyaidat, és lökd el magad! Csiripelték neki a többiek, addig-addig még végül Csippancs összeszedte minden bátorságát. Neki rugaszkodott, és levitorlázott a mélybe. Sűvített a levegő a füle mellett, alig tudta egyensúlyban tartani magát, de végül sikerült megkapaszkodnia a bokor egyik szélső ágában. Nagy volt az öröm. Látod, milyen ügyes vagy, és bátor is, dicsérték meg szülei és testvérei a kis verebet. Egész nap vígan voltak, magokat csipegettek, borban hempergőztek, pócsolya langyos vizében lubickoltak, bujócskáztak a bokrok között. Amikor a nap lefelé indult égi útján, a veréb szülők magukhoz intették csemetéiket. Gyerekek, itt az ideje nyugovóra térni. Csapkodjatok jó erősen a szárnyaitokkal egészen addig, amíg a gólyafészket el nem éritek. Kapaszkodjatok meg az egyik kiálló gajban, s másszatok be a családi oduba. No, induljatok szépen! A veréb fiókák meglebegtették szárnyaikat, emelkedni kezdtek, s amikor elérték a gólyafészek oldalát, gyorsan bebújtak rejtekadó kockóikba. Csippancs háromszor is nekilódult, mire veréb mama segítségével végül is ő is sikeresen hazatért. A következő napokban egyre könnyebben ment a veréb gyerekeknek a fészek elhagyás és visszatalálás. A környék bokros területét is felfedezték már maguknak. Nem szállunk messzebbre? Kérdezte Csippancs, mert a bokrokon túli világ is felkeltette a kíváncsiságát. Nem bizony. Ez a terület biztonságos a számunkra. Túl gyenge a szárnyunk ahhoz, hogy magasabbra vagy messzebbre repüljünk, válaszolta veréb mama. Egyébként van látnivaló itt is bőven, tette hozzá veréb papa. Csippancsot azonban egyre jobban érdekelte a távolabbi világ. Nyár vége felé, amikor egyik nap takaródóra vonult vissza a család, akkora erővel emelkedett a magasba, hogy felröpült a gólyafészek tetejére. Ott aztán igencsak elcsodálkozott. Először csak két magasba nyúló hosszú lábat látott, aztán egy nagy tollas testet, mely eltakarta előle a napot, majd egy félelmetesen hosszú csőrt. Segítség! Beakadt a lábam valami kócba itt a fészek szélén is. Nem tudok belőle kigabajodni, kelepelte a nagy madár. Várj! Majd én segítek! Ajánlotta fel Csippancs, és minden ügyességét latba vetve kibogózta a csomót, ami rátekeredett a gólya lábára. Köszönöm a segítséged! Ki vagy te? Kérdezte csodálkozva kelemen a gólyafi. Csippancs vagyok, a veréb fióka. Örülök, hogy segíthettem. Itt lakunk a fészketek oldalában. Milyen szép a kilátás innen tőletek, kiáltotta csodálkozva. Bizony, ellátni a folyóparttól egész a falu közepéig, válaszolta kelemen. De ez mind semmi ahhoz képest, amit nem sokára látni fogunk, ha elindulunk a nagy vándorutunkra. Mi is szoktunk vándorolni. Már a bokros terület határánál is voltunk, büszkélkedett Csippancs. Ti meddig mentek majd? Afrikáig, válaszolta kelemen. Afrikáig? Az milyen messze van? Még az erdőn is túl? Kérdezte a veréb fióka. Még annál is messzebb. Egész száraz földeket repülünk át, még a tengerszorost is átszeljük, válaszolta kelemen. Ó, ez izgalmasan hangzik. Hadd menjek én is veletek, kérlelte újdonsült barátját a kis veréb. Túl kicsi vagy te ehhez, meg a szárnyad se elég erős, de... De tudod mit? Jót tett helyébe, jót várj. Ha erősen megkapaszkodsz a hátamban, elviszlek magammal. Jaj, de jó, mikor indulunk? Lelkendezett Csippancs. A következő holtölte után kora reggel, válaszolta kelemen. Csippancs már alig várta az indulás napját. Felröppent barátja hátára, Kelemen néhányszor meglebbentette szárnyait, s már emelkedtek is egyre följebb és följebb, olyan magasba, amit a kis feréb eddig elképzelni sem tudott. Körülöttük más gólyák is köröztek, majd mindannyian dél felé vették az irányt. Kitárt szárnyaikkal a meleg áramlatokat követve jutottak el egészen Afrika déli csücskéig. Itt aztán végre megpihenhettek, s erőt gyűjthettek tavaszig, a visszaútig. Csippancs nem győzött csodálkozni a különleges élőlények láttán. Életében először találkozott zsiráffal, oroszlánnal és szemkábráztatóan csíkos zebra csapattal. Jókat mulatott a szurikáták mókás népségén, de óvatosnak is kellett lennie, nehogy kígyóval vagy skorpióval találja szembe magát. Az idő gyorsan elrepült. Kelemen egyik reggel így szólt kis barátjához. Gyere, indulunk hazafelé, pattanj fel a hátamra, aztán jól megkapaszkodjám, nehogy lefújjon onnan a forgó szél. Ezúttal észak felé vették az irányt, és több héten át tartó, fáradtságos út végén szerencsésen hazaértek a fészkükbe. Csippancsot kitörő örömmel üdvözölte a családja, mivel azt hitték, már régen elveszett. Mesélj, mi volt a legnagyobb élményed az út során? Faggatták izgatottan. A hazatérés, válaszolta boldogan Csippancs, és befúrta magát a fészekalj közepébe.
1: Mindenhol jó, de a legjobb otthon, tartja a mondás. Micsoda bátor kis veréppel találkoztál, Ládikám? Köszönöm, kiskutyám. A héten is jó néhány levéllel megajándékoztatok. Mindet fel is olvasom ma.
2: Te még meséld el a csukimukiknak, hogy mi történt Mici néninél.
1: Ja, igen. Ott tartottam, hogy Mici néni jajveszékelésére lettünk figyelmesek a kapu aljában. Vakkancs előre futott, s mikorra utolértük, annyit láttunk, hogy az én vadász kiskutyám megtorpanva állt a kert szélén, a vetemény közepén pedig Mici néni állt meglepetten, talpig lilában. Körülötte lila színű répa, lila paradicsom, lila bodza, lila paprika. A döbbenettől szóhoz sem tudtunk jutni.
2: A magatok nevében beszélj, István bácsi, nekem az első kérdésem az volt, hogy itt meg mi a csuki történt?
1: Palkó ekkor felkiáltott, nézzétek, még a napraforgó is lila. Mici nénin láttuk, hogy nagyon elszomorodott, hiszen délutánra várta a mesekert zsűri egyik tagját, hogy megnézze az ő csodálatos kertjét, és esetlegesen ő nyerje el az év kertje címet. Terka néni azonban rögtön ötletelni kezdett. Ha már lila lett minden, akkor hozzuk ki belőle a legtöbbet.
2: Na jó, de mitől lett minden lila?
1: Na hát, mire erre rájöttünk, addigra majdnem este lett. Eljutunk majd oda is, Ládikám, el fogom mesélni. Olvasom, olvasom, Vakkancs. Kösz szépen. Anna írt nekünk Kolozsvárról. Azt mondja, hogy kedves István bácsi, Anna vagyok Kolozsvárról, Erdélyből. 7,5 éves vagyok és első osztályos. Nagyon szeretem a Csukás Meserádiót. A kedvenc mesém az óriás tüdejű levegőfújó. A lap másik oldalára készítettem egy rajzot. Rajta van a csoda meseládika, a nagymamám kutyája, akit úgy hívnak, hogy Gyuri, és a nagymamám rózsája. Remélem, hogy sok szép mesét hallhatok még a Csukás Meserádióban. Szeretettel, Anna. Nagyon szépen köszönjük a leveledet, Anna. Igazán szép rajzot készítettél. Szerintem Gyuri jóban lenne Vakkancsal is.
2: Ihaj, milyen csukisztikusan festek én is a képen.
1: Cserébe meghallgatjuk Anna kedvenc meséjét, Ládikám. Hát, ha másnak is a legkedvesebb lesz. Utána pedig folytatom Mici néni lila kertjének a titokzatos kalandját.
2: Helyezkedjetek el kényelmesen, csuki-bukik! Indul a mese!
0: Még nincs vége a kalandnak. A mese után is vár István bácsi, a mesepostás.
3: Ez a meseposta, kedves gyerekek!
5: Sziasztok gyerekek, én Káder Elgellért vagyok, és ma én olvasok nektek mesét. Csukás István, Pompom meséi, óriás tüdejű levegőfújó. Pompom vickelődött, vackolódott az ágon, meg izgett, mozgott, meg türelmetlenül mocorgott. Hogy kicsoda Pompom? Hogy nem ismeritek? Ó, igazán senki se ismeri. Egyszer ilyen, egyszer olyan, most milyen? Most leginkább egy szőrsapkához hasonlít, egy mocorgó szőrsapkához. De nem csak mocorgott, hanem hangosan morgott is, kikilesve a levelek közül. Hol lehet ez a lány? Azt mondta, hogy ma kirándulni megyünk, és azt is mondta, hogy lesz egy nagy meglepetés is. És most tessék, se picúr, se meglepetés. Ekkor meglátta picúrt, és rögtön abba hagyta a morgást, meg a dohogást, meg a zsörtölődést, vidáman felkiáltott. Na hát, ott jön picúr és a meglepetés, azaz, hogy nem is jönnek, hanem gurulnak. Picúr a fa alá ért, fékezett a meglepetéssel, mivel a meglepetés nem volt más, mint egy csillogó-villogó kerékpár. Szia, Pompom! Ne haragudj, kicsit elkéstem, de tudod, össze kellett szerelnem a biciklit. Ugye szép? Pompom elragadtatva suttogott az ágról. Gyönyörű! Picúr meg volt elégedve az elragadtatással, mosolyogva magyarázott. Most kaptam, mert jó lett a bizonyítványom. Pompom komolyan bólogatott. Gratulálok neked is, a bizonyítványodnak is. Nagyon szépen gurultatok. Ó, az még semmi. A guruláson kívül tudok még egy csomó figurát, majd meglátod. Gyere gyorsan, lesz majd meglepetés. Pompom azonnal lekecmergett az ágról, és Picúr fejére ült. Imádom a meglepetéseket, motyogta. Picúr beletaposott a pedálba, Pompom megkapaszkodott, és nagyokat rikkantgatott. Repülünk! Suhanunk! Micsoda bringa! Micsoda kereke van! Picúr félkézzel tartotta a kormányt, figurázott, nyolcasokat írt a parkban, kanyargott merészen a bokrokat kerülgetve, s dicsekedve sorolta, hogy még mi mindene van a bicajnak. Ó, hát nem csak kereke van, van neki csengője, dudája, zászlója, első és hátsó vicsogója, ködlámpája, sebességmérője, magasságmérője, hőmérője és iránytűje, pótkulcsa és kontrafékje, azon kívül fésütartó, kulcsfogas. Az utolsó szavakat összekoccanó foggal mondta, mivel a kerékpár nagyokat döccent. Nagyokat döccent Pompom is Picúr fején, és ő is fogvacogva kérdezte. Mi van? Mi történt? Picúr fékezett, letette a lábát a földre. Leeresztett a gumi. Szálljunk le. Én is? Neked nem muszáj, úgyis én tolom a biciklit. Most gyalogolhatunk haza. Pompom nem értette a dolgot, meg is kérdezte rögtön. De hát miért kell hazamenni? Vedd elő a pumpát és fújj fel a kereket! Picúr idegesen hümgetett, meg krákogott, egy kicsit el is pirult, majd kibökte. Nincs pumpa, valahogy elfelejtettem. Hát, vagyis nincs. Aha, ködlámpa van, fésütartó van, zászló van, első-hátsó vicsogó van, pumpa nincs. Haj. Ez aztán a meglepetés, haj. Picúr dühösen nézett fölfelé. Én tolom a bicajt, és te sóhajtozol. Hát tehetek én róla, hogy kiment a levegő? Pompom egy kicsit összehúzta magát, szelíd hangon magyarázott. Csak azért sóhajtottam, mert eszembe jutott óriás tüdejű levegőfújó, ha az most itt lenne. Picúrnak elszállt a mérge, megenyhülten kérdezte Pompomot. Óriás tüdejű? Sose hallottam semmiféle óriás tüdejűről. Mesélj róla, majd szép lassan tolom a biciklit. Pompom kényelmesen elhelyezkedett Picúr fején, és belekezdett a mesébe. Óriás tüdejű levegőfújó, amúgy külsőre elég kicsi, csak a tüdeje óriási. Egy focit felfújni neki semmi. Egy lengedett, vacak bicikligumit keményre fújni egy pillanat. Egy kicsit csücsörít, így csinál, hogy és kész. Egy szó mint száz, fantasztikusan tud levegőt fújni. Fantasztikusan! Mikor már mindent felfújt a környéken, utoljára tévedésből egy sündisznót is, aki akkora lett, mint egy borjú, vagyis amikor már semmi felfújnivaló nem volt a közelben, elhatározta, hogy vándorútra kél. Körülnézek egy kicsit, mondta. Az lehetetlen, hogy minden tele van már levegővel. Hát, ahogy ment mendegélt, egy benzinkúthoz ért. Roppant érdeklődéssel figyelte, hogy nem csak a tartályokat töltik meg benzinnel, hanem a kerekeket is telefújják levegővel. Ezt én is tudom, vetette oda a benzinkutasnak, és ráadásul ingyen, hadd csináljam én. A benzinkutas beleegyezett. Rendben van, hát csináljunk egy próbát. Ott egy kis autó fújja fel. Óriás tüdejű levegőfújó belefújt először az első gumiba, azután a második gumiba, azután a harmadik gumiba, s végül a negyedik gumiba. De a nagy igyekezetben, hát egy kicsit túlfújta a gumikat, vagyis akkorák lettek, mint egy kamioné. De nem elég, hogy akkorák lettek, sorban ki is pukkadtak. Először az első, azután a második, azután a harmadik, azután a negyedik. A benzinkutas befogta a fülét a nagy durranásokra, majd mikor a negyedik gumi is kidurrant, és csend lett, így ordított mérgesen. Mit csinált maga, szerencsétlen? Azonnal hagyj el a benzinkutat! Szegény, óriás tüdejű, levegőfújó szomorúan elhagyta a benzinkutat, vagyis vándorolt tovább, s közben kiabált, mint egy ószeres. Nincs valami felfújni való? Levegőt tessék! Halló! Nincs valami felfújni való? Mikor senki se válaszolt, bánatosan legyintett. Ha nincs, hát nincs. Ajajajaj, mit tehetek egyebet, tovább vándorolok. Majd csak lesz valami. Kiállt az útszélére is, integetett az autóknak. Egy teherautó meg is állt, a sofőr mosolyogva kiszólt az ablakon. Ugor fel, hátra, öcsi! Óriás tüdejű levegőfújó felugrott hátra, és boldogan sóhajtozott, vagyis fújta a levegőt. A sofőr feszülten fülelt, gyanakodva hallgatózott.
6: Ajaj, enged a gumi!
5: Majd lekászálódott a fülkéből, és körbejárta a kocsit.
6: Ez se lyukas, ez se lyukas. Hát akkor mi sziszegett?
5: Ránézett óriás tüdejű levegőfújóra, s rögtön mindent megértett.
6: Aha, te voltál! Minek sziszegsz itt, mint egy megkergült gúnár? Mindig azt hiszem, hogy a gumi ereszt. Leszállni!
5: Óriás tüdejű levegőfújó leszállt, a teherautó elrobogott.
6: Ajaj, most mit tegyek? Keresek egy olyan járművet, amelynek a kerekében nincs levegő. Így is tett, kiballagott az állomásra, éppen bent állt egy vonat.
5: Felült az utolsó kocsi tetejére. Mikor a vonat elindult, egy nagyot sóhajtott örömében, csak úgy bele a levegőbe. A mozdonyvezető kinézett az ablakon, és meglepődve látta, hogy a füst előre száll.
6: Most előre megyünk, vagy hátra megyünk?
5: Morgott dühösen. Megállította a mozdonyt, de a füst így is előre szállt. Leugrott a mozdonyról, végigfutott a kocsik mellett, s meglátta óriás tüdejű levegőfújót, ahogy sziszegett, meg susogott.
6: Te csinálod velem ezt a csúfságot? Leszállni? Szegény, óriás tüdejű levegőfújó leszállt, a vonat elrobogott. Ahogy ott áldogált, meg szomorkodott, eszébe jutott valami. Elmegyek Gombóc Artúrhoz. Ő biztosan segít rajtam. El is baktatott, bekopogtatott, és összepréselt szájjal megkérdezte. Ha-ho, Artúr! Lakhatok nálad egy kis ideig? Gombóc Artúr szélesre tárta az ajtót, és barátságosan így szólt. Természetesen! Vendég a háznál, öröm a háznál, gyere be! Nekem most úgyis el kell mennem csokoládéért! Tudod, keményen fogyókúrázom, és nem eszem más, csak egy icipici csokoládét, de akármilyen icipicit eszem, mindig elfogy. Csak arra kérek, hogy ne fújj fel semmit a lakásban! Óriás tüdejű levegőfúrjó panaszosan feljajdult. De hát mit csináljak, ha annyi fölösleges levegő van bennem? Gombóc Artúr összeráncolt homlokkal töprengett. Valóban, mit is csináljon szegény? Majd így nyugtatgatta a panaszkodót. Persze, persze, de az én kedvemért próbáld meg egy kicsit visszatartani. Cserébe megígérem, hogy segítek, vagyis keresek neked valami felfújni valót. Ezzel kiment, becsukta az ajtót. Alig engedte el a kilincset, alig ment pár lépést, mikor érezte, hogy a háta mögött valami furcsa dolog történt. Megfordult, hogy megnézze, mi az, s rémülten a fejéhez kapott.
5: A házam! Felrepült a házam, mint egy léghajó!
6: S valóban a ház fent lebegett, mint egy léghajó, mert óriás tüdejű levegőfújó belülről felfújta.
5: Csak el ne vigye a szél, sóhajtott Gombóc Artúr. Ennek a felese tréfa, azonnal keresnem kell valami felfújni valót, a csokoládé ráér.
6: S rohant, ahogy csak a lába bírta, először madárvédő, golyókapkodóhoz ment, s lihegte, hadarva.
5: Sürgősen segíteni kellene valakin.
6: Madár az illető? Kérdezte madárvédő, golyókapkodó.
5: Nem madár, óriás tüdejű, vagyis, hogy óriási a tüdeje, és tele van levegővel, és muszáj neki fújni. Most éppen a házamat fújta fel, úgyhogy sürgős a dolog, nem tudsz valami felfújni valót?
6: A madárvédő, golyókapkodó együttérzően ingatta a fejét.
5: Itt nincs semmi a háznál, ami van, az már mind tele van levegővel. Próbáld meg radírpóknál.
6: Gombóc Artúr megköszönte a tanácsot, és elrohant radírpókhoz, vagyis egy nagy lyukhoz, és lekiáltott.
5: Ha-ho, radírpók, itt vagy?
6: Radírpók felmászott a lyukból.
7: Hát persze, hogy itt vagyok. Mit gondolsz, ki tudna ekkora lyukat radírozni? Mit akarsz?
5: Azt akarom, hogy nem tudsz-e valami felfújni valót, ugyanis nálam lakik óriás tüdejű levegőfújó, és sürgősen kellene neki valami.
6: Radírpóknak felcsillant a szeme.
7: És mindent fel tud fújni?
5: Mindent, hajjajaj!
7: Engem is?
5: Téged? Hát minek?
6: Csodálkozott el Gombóc Artúr. Radírpók lázasan csillogó szemmel válaszolt.
7: Hogy nagyobb legyek, világos, képzeld, mekkora lyukat tudnék radírozni, egész városokat, országokat, földrészeket tudnék kiradírozni, a napot, a csillagokat.
6: Gombóc Artúr gyorsan otthagyta a képzelgőt.
5: Hogy micsoda? Persze, vagyis én most rohanok, szerbusz!
6: Egyenest, festéktüsszentő habcibenőhöz ment, hadarva mondta.
5: Szerbusz, de jó, hogy itt találok! Mondd, vagyis mind búsulsz?
6: Festéktüsszentő habcibenő a fejét lógatta, fancsali képet vágott, vagyis valóban búsult, bús hangon válaszolt.
5: Hogy ne búsulnék, amikor nézd, milyen gyönyörű autót kaptam az egyik tisztelőmtől. Tüsszentettem érte egy kis képet. Utána elhatároztam, hogy tájképeket fogok tüsszenteni, és ezért tájakat fogok látogatni. Mivel, hogy itt ez a gépkocsi, hajjaj, és hidd el, hogy csak egy kicsit barkácsoltam a motoron. Csak néhány encsem-bencsemet csavargattam, hogy ne zörögjenek, hogy meg ne zúgjanak, meg ne pöfögjenek, és ne kattogjanak. És most nézd meg! Bedöglött ez a vacak autó, pedig tiszta, új!
6: Gombóc Artúr megnézte az autót, és a fejét csóválta.
5: Hajaj, ez kampec! Ebből se lesz már motor!
6: Esték tüsszentő Habci Benő még fancsalibb képet vágott.
5: Ugye te is azt mondod? Most mit csináljak? Hogy fogok én tájak nélkül tájképeket festeni? Mi lesz velem?
6: Gombóc Artúra elgondolkozott, majd nagyot mosolygott, mivel eszébe jutott valami.
5: Várjál csak, ne bőgj a fülembe, hadd töprengek egy kicsit. Há, hopp, megvan. Óriási szerencsét, hogy velem találkoztál. Átalakítjuk a gépjárművet széljárművé. Ennek már úgyis mindegy, hogy mivé alakítjuk. Megspórolod a benzint, és nem szennyezed a levegőt. Ide a tetejére egy hatalmas vitorlát szerelünk.
6: Festéktüsszentő Habci Benő képe felvidult, majd újra elkomorodott.
5: De mi lesz, ha szélcsend lesz?
6: Gombóc Artúr csak legyintett.
5: Semmi vész, és ez a lényeg, mert nem kell hozzá szél. Ha-ha! Szerződtetni fogod óriás tüdejű levegőfújót, és ő annyi levegőt fúj neked, hogy megbüntetnek gyors hajtásért.
6: Erre már festéktüsszentő Habci Benő is elmosolyodott, és azonnal el is mentek óriás tüdejű levegőfújóért. Előbb persze még le kellett engedni a házat, de felkiabáltak neki, hogy nyisson ki ajtót, ablakot, és a ház szépen le is szállt. Óriás tüdejű levegőfújó rögtön elfoglalta az állását, és nagyon elégedett volt, mert annyit fújhatott, amennyit csak tudott. Festéktüsszentő Habci Benő is nagyon elégedett volt, mert gyönyörűen száguldozott a széljármű. Gombóc Artúr is nagyon elégedett volt. Tudod, miért? Pici úr vidáman bólogatott.
5: Tudom, a háza miatt. És én is elégedett vagyok, hogy sikerült hazatolni a biciklit.
6: És köszönöm a mesét. És ha szerzek egy pumpát, újra kirándulunk. Pompon felugrott egy fára, és onnan beszélt.
5: Ó, hát szóra sem érdemes.
6: Azért a biciklid igazán gyönyörű.

0: Na, csuki, mukikáim, nektek melyik a kedvenc Csukás István bácsi által írt mesétek? Írjátok meg nekünk, hogy a csodameseládika meglephessen vele titeket.
1: Igen, jól mondod, István bácsi, hiszen tudjátok, olyan sok mese van bennem, hogy majd kipokadok, főleg amióta a mamaládika is itt hagyott nekem jó néhányat, alig várom, hogy hallhassátok.
0: Szóval ott tartottunk a mes előtt, hogy mindannyian tanácstalanul álltunk a lila kertet látván, de az én drága feleségem egyből tudta, hogyan hozzuk ki belőle a legtöbbet, hogy a zsűrit is lenyűgözze. Együtt mindent megoldunk, mondta. És tudjátok, hogy mit csináltunk? Minden lilára változott növényt és termést feldíszítettünk. Panka koszorút font a lilára változott cseresznyefa törzse köré. Palkó kis zászlókat készített, amit a paradicsom és paprika mellé szúrt a földbe. Én pedig kiakasztottam egy táblát a kertkapura, amire Terka gyöngybetűkkel a következőt írta. Üdvözlünk a lila csuki kertben! Mici néni először csak pislogott ide és oda, majd tőle megszokott bölcsességgel annyit mondott. Tudjátok mit, gyermekeim? Tulajdonképpen így még szebb és különlegesebb, mint mielőtt meglocsoltam reggel. Vakkancs pedig boldogan hemperegni kezdett a fűben. Ugye? Én ekkor visszakérdeztem, hogy meglocsolta. Mici néni mondta, hogy igen, adtam a vízhez egy kis harmadcsepp oldatot is. Ez szöget ütött a fejembe, és Palkóval be is osontunk a fészer alá, hogy megfejtsük a lila kert rejtélyét.
1: Bizony, nem hiába írnak a csukimukik, és vakkant sem feleslegesen várja őket a kapuban. Tessék elolvasni őket!
0: A napom fénypontja, amikor megkapom őket. Köszönöm, hogy idehoztad nekem a lányok levelét is. Először Pannájét olvasom. Szia, István bácsi, Panna vagyok, és most Budapestről írok neked. Nagyon szeretem a Csukás mesepostát. Apával és a tesómmal gyakran hallgatom a mesepostát. Februárban lettem 7 éves, járok úszni. Egyébként meg üdvözlöm István bácsit is, és külön a csodameseládikát. Puszi, Panna!
1: Puszi, puszi!
0: Köszönjük szépen a levelet, Panna. Nézzük a kis hugod levelét is. Kedves István bácsi, Zsófi vagyok, 3 éves Budapestről, és az anyukám segít megírni ezt a levelet. A testvéremmel, Pannával nagyon szeretünk téged hallgatni. Ő is írt neked egy külön levelet. A kedvenc mesém az Orgona meséje Gubik Petrától. A legjobban az ovistársam Iringó szülinapján éreztem magam. Erről készítettem neked egy rajzot. Üdvözlöm a mesepostát és a csoda meseládikát. Sok puszi, Zsófi! Köszönöm, lányok, nagyon szép levelet és rajzokat küldtetek. Az Orgona meséje nagyon tetszett nekem is Petrától.
1: Szerintem a mostani meséje lesz az új kedvenc, a nyárfáról!
2: Csukás Mese Rádió.
3: Csukás Meseposta. Jó kedv borítékolva.
4: Gévai Csilla. Nyárfa meséje. Városkámban, jártamban, keltemben sok-sok érdekes dolog történik velem. Az egyiket elmesélhetem. Ti is érzitek már a nyár illatát. A természet teljes kibontakozását, a fák pihéinek szállingózását a levegőben. Ugyan felnőtt vagyok, de ha arra gondolok, hogy megismerhetek közelebbről egy állatot, vagy egy növényt, alig tudok uralkodni az izgatottságomon. Például gyakran csak azért állok meg egy fánál, hogy megnézzem a leveleinek az erezetét. Erről eszembe jutott egy történet. Elmesélhetem? Az egyik születésnapomra a nagymamámtól egy különös ajándékot kaptam. Egy kis fadobozt. Finoman csiszoltak voltak az oldalai, sejmes tapintású a teteje. Nyárfából készült, mondta a nagymamám. Hallgass csak meg az énekét! Azzal felnyitotta a doboz tetejét, és a doboz halkan zenélni kezdett. Képzelhetitek, mennyire elvarázsolódtam ettől a dallamos meglepetéstől. Nagyi, ez a dobozka olyan, mintha maga is énekelne, Ez nem véletlen, mosolygott sejtelmesen a nagyikám. Ugyanis a nyárfát sokan beszélő vagy éneklő fának is tartják leveleinek különös susogása miatt. És ez a doboz itt kérlek szépen nyárfából készült. A nagyikám ezt olyan különös hangsúllyal mondta, hogy ezt a mondatot nagyon megjegyeztem. Másnap fogtam a zenélő dobozkámat, és elsétáltam vele a közeli folyópartra, oda, ahol a nyárfák szépen egymás után sorakoznak. A folyó kanyarulatnál a víz lassan hömpölygött. A parton száradó kavicsok csillogtak, és a fák hosszú árnyékokat vetettek a földre. Ahogy közelebb értem a nyárfákhoz, már hallottam is ezt a különös susogást. Aztán leültem a leghatalmasabb nyárfa tövébe, melynek törzse világos volt, helyenként szürkés, kérge pedig enyhén repedezett. Ugye, te beszélő fa vagy? Szólítottam meg a nyárfát. A fa levelei ekkor finoman összerezdültek, s ezen a zizegős hangon válaszolt a kérdéseimre. Az vagyok. Ki kérdezi? Petra vagyok. Örülök, hogy érted a szavaimat, Petra. A legtöbben csak a leveleim hangját hallják, de nem értik, mit szeretnék mondani, felelte a nyárfa. Jól látom, hoztál valamit? Ekkor felmutattam a nyárfának a dobozt. Ez itt egy zenélő dobozka. Tegnap kaptam ajándékba a nagymamámtól. Gondoltam, elhozom őt ide hozzátok, mert ez a doboz is nyárfából készült. A falombja ekkor finoman megremegett. Te nagyon figyelmes kislány vagy, Petra. Tiszta szívű, érzékeny lelkületű kislány. Nagyon megérdemled azt a szép ajándékot. Óvatosan felnyitottam a doboz fedelét, és már fel is csendült a dallam. Ekkor a nyárfa levelei elkezdtek ritmusra rezegni. Tudod, miért hívnak minket nyárfának? Kérdezett a fa. Nem igazán, feleltem őszintén. A nevünk egy régi szóból ered. Sokan a nyárhoz kötik, mert ilyenkor hallatszik leginkább a leveleink susogása. De van latin nevünk is, populus, ami azt jelenti népfája. Mivel mindig közel álltunk az emberek szívéhez, ekkor végig simítottam a fatörzsét. Majd tovább kérdezősködtem, mert mint mondtam, igazán kíváncsi kislány voltam. És miért rezegnek ilyen hangosan a leveleid? A formájuk miatt, felelt kedvesen a fa. Nézd csak, Petra, a levélnyelünk lapított, ezért a legkisebb szél is megforgat bennünket. Így aztán mindig mozgásban vagyunk, és gyakran összeérnek a leveleink. Én olyan fának ismerlek, aki nagyon magas, sudár, és árnyékot ad a melegben. Bizony, akár 20-30 méter magasra is megnövünk, és mindig árnyékot adunk. Most felnéztem a nyárfalom koronájára. A fény átszűrődött a leveleken, apró fényköröket rajzolva a földre. Miközben ott ültem a fa alatt, a zenélő dobozkámat újra és újra felhúztam, mivel nagyon tetszett a zenéje, és reméltem, hogy ezzel nem vagyok egyedül. Ebben a nyugalomban egyre több dolgot vettem észre. A lombok között fészkeket, a fatörzsén kis odut. A fagyökerénél pedig láttam a hangyákat iparkodni befelé, a fagyökerei közé. Sok élőlénynek nyújtasz menedéket? Többnek, mint gondolnád, válaszolta a nyárfa. Madarak fészkelnek a lombkoronámban, rovarok bújnak meg a kérgemben, és ágaimon mókusok is ugrándozhatnak. Nem csak fa vagyok, hanem biztonságot adó otthon is. Amikor pedig lejár az időm, más alakban szolgálom tovább majd az embereket. Ezt most hogy érted? Kérdeztem vissza kíváncsian. Például zenélő dobozt, széket, vagy más bútort készítenek belőlem, vagy papírt. A papírra pedig könyveket nyomnak, amiket olvashatsz majd. De láda is lehetek később, amiben kincseket tartanak, vagy gyufa, ami segít meggyújtani egy gyertyát. Ezen hosszan eltűnődtem. Aztán hirtelen összeállt a kép. Akkor lehet, hogy már sokszor találkoztam veled, csak nem tudtam, hogy te vagy az. Így igaz, suttogta a fa. Akkor még nem ismertél fel. Sokáig üldögéltem ott a folyóparton, a csodálatos nyárfa óvó lombjai alatt. Hallgattam a zenét és a susogó leveleket. A kettő együtt valami különös dallammá fonódott össze. A napocska aztán egyre lejjebb és lejjebb vándorolt az égen. A folyó aranyszínű lett, és a levelek susogása már inkább altató dalra hasonlított. Mivel fázni kezdtem, lassan összeszedelőzködtem, és elindultam hazafelé. Ahogy ezt a fa észrevette, levelei finoman összerezdültek, és olyan volt, mintha most nem beszélni, hanem integetni akarna nekem. Természetesen én is visszaintegettem neki. Egész úton hazafelé az járt az eszemben, hogy hogyan tudnám elmesélni az embereknek, a családomnak, az osztálytársaimnak, hogy mennyire fontos részei az életünknek a fák. Hogy ők azok, akik a levegőt tisztítják, hűsítő árnyékot adnak, az állatoknak pedig otthont nyújtanak. Nem érdemelnék meg tehát, hogy sokkal, de sokkal nagyobb figyelmet adjunk nekik. Mire hazaértem, már tele voltam tetvágyjal. Ugyanis megértettem, hogy nem csak emberek, hanem fák is lehetnek a barátaim. És ha nekem valaki a barátom, akkor én értem mindent megteszek, és védelmezem őt.
0: A szeretteinknél nincsen fontosabb. És Petrának igaza van, a fák is lehetnek a barátaink, és ha már meséjében említette az osztálytársakat is, képzeljétek el, hogy egy csukisztikus levél várt rám a minap a nappaliban az íróasztalomon. A feladója egy egész osztály. Az újpesti Karinti Frigyes magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskola 4. B osztály tanulói. Na, olvasom is. Kedves Csukás Rádió, iskolánkban volt egy tehetségkutató program, a Kis Csillag, ahol mi is felléptünk az egész osztállyal. A Kire ütött ez a gyerek című produkciót adtuk elő, amit Janikovszki Éva írt. Mivel sok ügyes gyerek jelentkezett a műsorra, végül is sorsolással döntötték el a nyertes osztályprodukciót. Rengeteget gyakoroltunk rá, táncoltunk is az előadásunkban, de nagyon szomorúak lettünk, mert sokat dolgoztunk érte, és sajnos nem mi nyertünk. Ezért gondoltuk úgy, hogy legalább hírt adunk a Csukás Rádiónak erről az eseményről, így más is megtudja, hogy mennyi munkánk volt ebben az előadásban, amit egyébként nagyon élveztünk, és a közönségnek is tetszett. Főleg az anyukáinknak, mert ezt anyák napi ajándéknak szántuk. Ezért egy verssel indítottunk. Anyák napja elmúlt már, de az ajándék még rátok vár. Fogadjátok szeretettel ezt a kedves darabot, melynek eredetén Janikovszki Éva dolgozott. Szerepünket gyakoroltuk, szívünket, lelkünket beleadtuk. Hogy kire ütött ez a gyerek, azt majd ti eldöntitek. Szeretettel a 4. B osztály. Drága 4. B osztály, nevezetesen Liza Beni Balázs Sára, Zsombi Zsófi Barni Dávid, Dani Anna Vilmos Tilda, Peti Fruzsi Dalma Nila, Lili Lucy, Hédi Barnabás, Dani Misi, Eliza és Narmin, Alex és Emma. Gratulálok nektek a produkcióhoz, biztos vagyok benne, hogy csukisztikus előadás volt, és igazán ügyesek voltatok. Az eredmény miatt pedig ne búslakodjatok, legközelebb lehet, hogy éppen titeket sorsolnak ki, nem tudhatjátok előre. Ehhez áldás és szerencse is szükséges, igaz, Ládikám?
1: De még milyen igaz?
0: Ládikám, védítsük fel a 4. B osztály tanulóit egy olyan meseolvasóval, aki éppen ma lett 78 éves. Isten éltesse Blaskó Pétert még nagyon sokáig.
1: Már tudom is, hogy melyik mesének örülnének. Füleljetek, csukimukik!
3: Ez a Csukás meseposta, ahol a televeled is várja István bácsi, a mesepostás.
2: Ez a meseposta, kedves gyerekek!
5: Kedves gyerekek, Blaskó Péter vagyok, ma én mondok nektek egy mesét. A szerencse és az áldás. A szerencse és az áldás folyton vetekedtek egymással, hogy melyik tud több jót cselekedni az embereknek. Egyszer, amint vetélkedének egy városnak a végén, arra felé jön egy szegény ember. Ez a szegény ember abból éldegélt egyik napról a másikra, hogy nyírág seprűt kötögetett, bevitte a városba, s ott eladta, ahogy tudta. Mondja az áldás. Nézd, szerencse, ihol jön egy szegény ember, majd megmutatom, hogy nem köt többet seprűt. Ahogy odaért a szegény ember, az áldás kivett a zsebéből 100 forintot, és azt mondta neki. No, te szegény ember, adok neked 100 forintot, meg ne lássalak seprűvel többé. A szegény ember megköszönte nagy hálálkodással a pénzt, aztán bement a városba, nagy hirtelen eladta a seprűt, és sietett haza. Nem volt otthon a felesége, s a pénzt, mert nem volt semmiféle zárós ládája, eldugta a korpás padban. És kiment az erdőbe fáért, hogy legyen, aminél ebédet főzzön az asszony. Ahogy elment, jön haza a felesége. Kimerít a korpás padból egy fazék korpát, viszi a szőcshöz, eladja, s vett az árán egy csupor puliszkalisztet. Mikor a szegény ember hazajött, lesemült az asztalhoz, szaladt a pincébe, hogy kivegye pénzét a korpás padból. Keresi, keresi, fölhabarja a korpát, de a pénzt nem találja. Szólítja az asszonyt. Hé, asszony! 100 forint volt a korpás padban, hová tetted? Nagyot kacag a szegény asszony, megbolondult kigyelmed, az egész nemzetségének sem volt 100 forintja. De ilyen-olyan teremtette, káromkodik a szegény ember. Vagy volt, vagy nem volt a nemzetségemnek, de nekem volt. Elmondta a feleségének, hogy egy derék úriember 100 forintot adott neki a város végén, s ő azt a korpás padba dugta el. Noha bizony oda dugta el, mondta az asszony, akkor az a 100 forint a szőcsnél van. Éppen most adtam el neki egy fazék korpát. Szaladtak a szőcshöz, s ráestek, hogy adja vissza nekik a 100 forintot. Megbolondultatok, mondta a szőcs. Amióta világon vagytok, sem láttatok 100 forintot, eltakarodjatok, mert különben pórul jártok. Hiába volt szép szó, csúf szó, a szőcs nem adta vissza a 100 forintot. Búsult a szegény ember, évelődött. Lám-lám, egyszer volt 100 forintja, s azt is, de hamar elvesztette. Kiment az erdőbe, kötött egy csomó seprűt, s másnap reggel bement a városba. Az áldás és a szerencse most is ott állottak a város végén, s a szerencse már messziről megpillantotta a szegény embert. No lám, ingerkedett az áldással, ihol jön megint seprűkkel a szegény ember, áldás barátom. Látod, látod, semmit sem ért a 100 forintod. Mérges volt az áldás, rárivalt a szegény emberre. Hát nem megmondtam, hogy többet ne lássalak seprűvel. Ó, uram, mondta a szegény ember, ne haragudjék, de nem volt szerencsém a 100 forinttal. Hallod? Kötekedett a szerencse. Nem volt szerencséje. Jól van, mondta az áldás, adok még 100 forintot, de aztán csak ugyan ne lássalak többé seprűvel. Megköszönte a szegény ember a 100 forintot, be sem vitte a seprűt a városba, ledobta az útszélére, s futva futott hazafelé. A felesége megint nem volt otthon, s a pénzt most egy hammas fazékba dugta el, aztán kiment az erdőbe fáért, mert bizony egy szálfa nem sok, annyi sem volt a háznál. Amíg az erdőre odajárt, hazajön az asszony, s tűnődött, évelődött magában. Istenem, Istenem, de sokáig marad oda az uram, pedig egy puliszkára való liszt sincs a háznál. Gondolkozott, vajon mit lehetne még eladni, hogy az árán puliszkalisztet vegyen. Eszibe jut, hogy van még egy fazék hamuja. Fogja a fazekat, szalad vele a tímárhoz, és eladja. Mire a szegény ember hazajött az erdőről, a puliszka már ott párállott az asztalon. De a szegény ember most sem ült le az asztalhoz, ment, hogy kivegye a 100 forintot a hammas fazékból. No hiszem, mehetett. Híre pora sem volt a fazéknak. Hé, feleség, kiáltott a szegény ember, hol a hamu? az bizony az asztal közepén, felelte az asszony nagy mérgesen, ha az nem lett volna, ma nem ennénk puliszkát.
6: Hát a 100 forintot hová tetted?
5: Haj, a kigyelmed, mondá az asszony, engem többet ne bolondítson.
6: De ilyen-olyan teremtette, ez nem bolondság. 100 forintot dugtam a hamu közé, egy krajcár sem volt híja.
5: No bizony, ha oda dugta, szaladjunk a tímárhoz, mert annak adtam el a hamut. Szaladnak a tímárhoz, kérik vissza a 100 forintot, de hiszen a tímárnak sem kellett egyéb, kapott egy botot, s kiverte a házból a boldogtalanokat. Istenem, csak hogy föl nem vetette a nagy erős búbánat a szegény embert. Most már ismét seprűt kell, hogy kössön, ha éhen veszni nem akar. Kiment az erdőre nagy búsan, kötötte a seprűt keserves könyhullatások közt, s mondogatta magában, inkább ne is született volna a világra, sem, hogy ilyen szerencsétlen legyen egész életére. Másnap vitte megint a seprűt a városba. Az áldás és a szerencse most is ott állottak a város végén. Nézd csak, áldás barátom, ingerkedett a szerencse, ahol jön megint a szegény ember, seprűt hoz a hátán. No, az áldásnak sem kellett több ennél, nagy mérgesen rákiáltott a szegény emberre. Te hitvány gyalázatos, mit mondottam neked? Hova tetted a 100 forintot?
6: Ó, lelkem, áldott jó uram, ne haragudjék rám, könyörgött a szegény ember, de nem tehetek róla, ha nincs szerencsém.
5: No, te szegény ember, mondd el most a szerencse, ne búsulj. Lesz ezután szerencséd. Nesze, adok neked egy krajcárt, menj haza, egyéb gondod ne legyen. A szegény ember megköszönte a krajcárt, aztán bement a városba, ott eladta a seprűt, vett egy kicsi puliszkalisztet, s hogy a feleségét kiengesztelje a krajcáron, mit a szerencsétől kapott, vett 3 diót. Azzal elindult hazafelé. Amint ment, mendegélt az úton, látja, hogy 3 gyerek veszekszik valami ragyogó fényes kő felett. Kérdi a gyerekektől, hát ti miért veszekedtek?
6: Nézze, bátyám uram, mondja az egyik gyerek, én láttam meg először ezt a fényes követ, s nem akarják ideadni nekem.
7: Nem igaz, mondta a másik, s a 3. gyerek, mert én láttam meg először.
5: Azt mondja a szegény ember, ugyan. Ne veszekedjetek ezen a haszontalanságon. Neztek, adok nektek 1-1 diót,

0: Jafi, mondja az uraság, megveszem Kenttől ezt a követ. Hát, mit ad érte? Adok érte egy véka ezüst pénzt. Gondolta magában a szegény ember, ha mindjárt az első szóra egy véka ezüst pénzt ígér, biztosan többet ér ez a kő. Óhú, annyiért nem adom, mondta a szegény ember, drága portéka ez. Jól van, adok érte két véka ezüstöt. Nem lehet, mondta a szegény ember, hát adok érte három véka ezüstöt. Úgy tett a szegény ember, mintha nagyon gondolkoznék, vajon adja-e, ne? Kérdezte a feleségét. No, feleség, mit szólsz? Adjam-e három véka ezüstért? Én nem bánom, mondta az asszony, ha kigyelmed jónak látja, adja oda. Az uraság egy gazdag örménykereskedő volt, éppen a vásárról jött temérdek pénzzel. Mindjárt leméretett a szekérről három véka ezüstöt, és elvitte a fényes követ, amely drága gyémánt volt. No, most már volt pénze a szegény embernek. Turkálhatott benne, vett egy birtokot, ökröt, lovat, birkát, első gazda lett a faluban. Bezzeg ezentúl nem seprűt vitt a városba, hanem búzát. Még egy esztendő sem telt bele, 6 szekér búzát vitt a városba. Minden szekér elé 6 ökör volt fogva, ő maga pedig egy szép paripán lovagolt a szekerek után. Az áldás és a szerencse most is ott állottak a város végén. Kérdi a szerencse az áldást. Látod-e azt az úriembert, áldás barátom? Látom, hogy ne látnám. Hát ismered-e? Nem én, honnan ismerném, mikor sohasem láttam. No lám, pedig ez a te szegény, seprűs embered, mondta a szerencse. Lám, hogy felgazdagodott az én krajcáromból. Az áldás megszégyelte magát, s azt mondta. Igazad van, szerencse barátom, az áldás szerencse nélkül csak ugyan nem sokat ér.
1: Kívánom, hogy mindannyian legyetek szerencsések és áldottak, drága csukimukikáim.
2: Legalább annyira, mint a feltalálóink.
1: Jaj, de jó, hogy szóba hoztad, ládikám. Már a műsor elején is szerettem volna beszélni erről, de elterelte a figyelmemet Mici néni lila kertje.
2: Még azt sem fejezted be, István bácsi. Mi lenne veled nélkülünk?
1: Jól van, na, ebbe bele sem merek gondolni, de nem is szeretnék. Olyan hálás vagyok nektek.
2: Mi is, de István bácsi a feltalálónk.
1: Igen, igen. Szóval képzeljétek el, hogy ma van a Magyar Feltalálók napja. Ma azokat az okos embereket ünnepeljük, akiknek nagyon sokat köszönhetünk.
2: Miért éppen ma, István bácsi?
1: Azért, ládikám, mert sok-sok évvel ezelőtt Szent Györgyi Albert bácsi ezen a napon mutatta annak a C-vitaminnak az előállítását, amit sokan ma is kaptuk a szüleitektől, hogy egészségesek legyetek.
2: Á, már értem! Éljenek a magyar feltalálók! Hip, hip, hurrá!
1: Bizony. Na és akkor eláruljam, hogy hogyan lett Mici néni kertje teljesen lila?
2: Szerintem már mindenki nagyon kíváncsi rá.
1: Szóval, ahogy meséltem is, megütötte a fülemet, amikor Mici néni azt mondta, hogy locsolás előtt még minden növénynek, gyümölcsnek és zöldségnek olyan színei voltak, mint amilyennek lennie kell. Tehát Palkóval bementünk a fészer alá, és nagyjából egyszerre konstatáltuk, hogy mi is történhetett. Ami drága Mici nénink a harmadcsepp oldat helyett, véletlenül az ipolya csepp oldatot adta hozzá a locsoló vízhez. Ezáltal, amikor reggel meglocsolta a veteményest, a varázslatos ibolyás főzet mindenre ráragadt. A répákra, a paradicsomokra, a napraforgókra, még a kerti törpe sapkájára is. Ahová csak egy csepp jutott belőle, minden szép ibolya lila színben kezdett pompázni. Kíváncsi vagyok, hogy tetszett a mesekert zsűriének. Jövő hétig megkérdezzük Mici nénit,

0: de addig még meg kell fejtenünk egy titkot is. Már alig várom, hogy elmondhassam nektek.
1: Valami ízelítőt azért csak illene, István bácsi, mondanod.
0: Legyen elég annyi, hogy Mici néni kertjében nem csak a lila szín volt az egyetlen furcsaság, hanem a semmiből egy aranytalicska is megjelent. Benne egy apró borítékkal.
1: Jaj, júj, ezt nem bírom!
0: Ígérem, legközelebb ezzel kezdjük, csukimukikáim. Most pedig hallgassunk meg egy mesét eltaláló-feltalálóról.
2: Sziasztok, csukimukik, legyen szép napotok!
3: Csukás meseposta, jó kedv, borítékolva.
4: Csukás mese rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Eltaláló-feltaláló. Szívószál. Volt egyszer egy feltaláló, minden hétfőn feltalált ő, és éppen arról gondolkodott, hogy bizony már megint hétfő. Kéne valami okosat gondolni. De csak nem jött az ötlet. Szürcsölgette a limonádéját, ami valahogy egyre több lett. Egyszer csak észrevette, hogy a jégkockák olvadnak. Hogy lehet, ha nincs is meleg? Ezek mégis elfolynak. Hiszen ez én vagyok, pontosabban a kezem. Amitől melegszik az ital, az a saját testmelegem. Ha-ha, ez lesz a mai találmány, ami megváltja a világot. A mi kedves feltalálunk azon nyomban nekilátott. Hogy ihatnak kéz nélkül? Mi fogja a poharat? Ha csak szájjal lefetyeli, nagyon sok benne marad. Hirtelen rájött. Csak szívni kell, és pont. Egy vékony cső kell, és nem lesz többé gond. Egyiket a másik után szebbnél szebb szívószálakat tervező, csak nem műanyag legyen, mert az környezet szennyező. Mint aki jól végezte dolgát, visszaült a székébe. De arra jött egy lány, valamivel a kezében.
6: Jaj, ne! Ezt már feltalálták!
5: Szomorúan kiáltott, az eltaláló-feltaláló bizony megint ráfázott.
0: Meg annyi izgalmas kaland vár rátok a jövő héten is. Már alig várom, hogy beszámoljatok róla. Hétfőtől egy igazán izgalmas sorozat folytatását hallhatjátok, amely egy játékboltban játszódik, ahol semmi sem az, aminek látszik. Egy hét múlva pedig beköszönt a nagybetűs vakáció, ami alatt számos meglepetéssel készülünk nektek. Ha tehetitek, menjetek ki a szabadba, az erdőbe, a kertbe, a friss levegőre. Szeressétek és segítsétek egymást. Írjatok vagy rajzoljatok nekem a kedvenc helyeitekről, ahol a legboldogabbak vagytok. Minden részletet megtaláltok a honlapunkon, illetve a Csukás Meserádió applikációjában. Kérjétek meg anyut, aput vagy a tesót, hogy segítsen nektek levelet írni, illetve olvasson nektek meséket és verseket. Én, István bácsi, a mesepostás, itt leszek, és várom a soraitokat. Szevasztok, csukimukik!
4: A Csukás Meseposta most egy időre bezárja kapuit. Jövő szombaton pedig 10 órától újra jön István bácsi és a Csukás Meseposta. Ne feledd, írj vagy rajzolj nekünk, és küldd is el! Részletek a Csukás Mese Rádió weboldalán.
7: Ez a Meseposta, kedves gyerekek!
4: Csukás Meseposta. Jó kedv borítékolva!
8: Ez volt a Mesés délután. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.
9: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
10: Műsorajánló következik.
11: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban.
12: Titkok a játékboltból.
11: A Csukás Mese Rádió új mesesorozatában a főszereplő maga a mesélő, Kockás Ede úr. A bölcsmesélő szinte mindent tud a játékokról.
12: Ez a játékbolt ugyanabban a városban van, ahol István bácsi a mesepostás.
11: Gévai Csilla mesesorozatát Újréti László meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától.
4: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
10: műsorajánlót hallottatok.
13: Gyerekek, halihó, itt a Csukásmese Rádió. 6 óra elmúlt. Hangolódhatunk a vacsorára és az esti készülődésre. Csodás esti mesék várnak rátok, és mesés dallamok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Mesés estét mindenkinek! Ez a Csukásmese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: az ügyetlen polip. Valahol, nagyon mélyen a tengerfenék, köves, homokos és hínáros talaján terül el egy szép nagy városka, amit halak, rákok, cápák, medúzák és polipok laknak. Nem sűrűn jár arra ember, de én hallottam erről a városról egy történetet. Ez a történet pedig egy kis rózsaszín polipról szól, aki a mamájával és a papájával élt a város egyik takaros kis házában, és pont ugyanolyan volt, mint a többi polip. Pont ugyanannyi, vagyis 8 hosszú és hajlékony karja volt, amik tel is tele voltak tapadó korongokkal. A polipok mind nagyon ügyesen tudtak bánni a karjaikkal, kivéve őt. A mamája napközben egyszerre tudott főzni mindegyik karjával, takarítani és szép képeket festeni, mert ez volt a kedvenc időtöltése, a papája pedig az egyik leggyorsabb dolgozó volt a tengeri városka nagy gyárában. A barátai, a többi kis polip pedig egyszerre tudott homokvárat építeni, építőkockákkal játszani és labdázni. De ez a kis polip, akiről a történet szól, egyikben sem jeleskedett. Sőt, ő volt messze a legügyetlenebb polip. Nem csak a játékban volt ügyetlen, hanem majdnem minden másban is. Elejtette a tányért vagy a poharat, amikor segített a mamájának teríteni. A papája szerszámait is mindig rossz helyre rakta. De még az úszásba is folyton belegabajodott, úgy tekerektek és csavarodtak össze-vissza a karjai. Édes kis polipom, mondta neki ilyenkor a mamája, hát hogyan lettél te ilyen ügyetlen? A kis polip pedig nagyon szégyelte magát emiatt, mert akárhogy igyekezett, akárhogy figyelt, valami mindig balul sült el. Ennyi tönkretett homokvárat és törött tányért bizony kevés helyen láttak a városban. Egyik nap, miután a haliskolában a kis polip véletlenül levert egy táblát a falról, egy barátjának meg összetörte a poharát ebédnél, majd a kidobós játéknál az összes labdát elejtette, délután nagyon szomorúan üldögélt egy göbön.
1: Semmire sem vagyok jó. Sosem lesz belőlem rendes és ügyes polip,
0: sírdogált magában. Még arra nem siklott egy olyan hosszú vízikígyó, amilyet a kicsi polip még sosem látott. Miért szomorkodsz? Kérdezte a polipot.
1: Mert nagyon ügyetlen vagyok, pityeregte a polip. Minden kiesik a kezeimből, mindent elejtek. Senki sem fogja a hasznomat venni soha.
0: Hát, ha így áll a dolog, én segíthetek, válaszolta a kígyó.
1: De hát neked még csak karjaid sincsenek, csodálkozott a polip.
0: Csak ne félj, pont ez a titka a dolognak. Olyan dolgokat taníthatok neked, amiket én nem tudnék megcsinálni. A kicsi polipot nagyon érdekelte a dolog, ezért megbeszélték a kígyóval, hogy minden nap találkoznak majd iskola után. És így is tettek. A kígyó pedig nekilátott, hogy kitanítsa a kis polipot. Az a baj, kicsi polip, hogy túl sok mindenre figyelsz egyszerre, mondta neki. Nézd, nekem csak ezt a hosszú testet kell irányítanom. Gondold azt, hogy csak egy karod van. A kis polip összeszedte minden erejét, és nagyon figyelt, hogy csak egy karját mozgassa, a kígyó pedig a farkával ütögette neki a labdákat. És lásd csodát, a kis polip egyet el is tudott kapni, amiért a kígyó nagyon meg is dicsérte. Így haladtak szépen lassan, egyesével.
1: először csak az egyik karjával tanulta meg elkapni az összes labdát, aztán kettővel, aztán hárommal, majd hosszú és fárasztó hetek után eljutottak mind a nyolcig. A kis polip olyan boldog volt, mint még soha, és nagyon hálás volt a kígyónak a segítségért. Semmiség, mondta a kígyó, de lehetsz még ennél sokkal jobb is. És akkor kezdődött csak az igazi munka. Minden délután titokban gyakoroltak, és egy nap a kígyó azt mondta, most már készen állsz, menj szépen, és mutasd meg a többieknek, mit tudsz. A kis polip másnap nagyon izgult iskolába menet, izzadt, mint a nyolc karja, de elhatározta, hogy megmutatja a többieknek, mit tanult. Egyik szünetben azt mondta, ide nézzetek, és kiállt a többiek elé. Azok az elején pukkadoztak a nevetéstől, várták, hát ha valamit megint tönkre fog tenni a kis polip, de amikor előkerült nyolc labda, és a kis polip mindegyiket nagyon ügyesen dobálta és kapta el megint, már csak tátott szájjal tudtak nézni. Ilyen ügyes zsonglőrködést még sosem láttunk, és úgy megtapsolták, mint még sosem. A kis polip pedig csak úgy dagadt a büszkeségtől, és alig várta, hogy iskola után a kígyónak is elmeséljen mindent. A kígyó végighallgatta, és azt mondta neki. Nagyon büszke vagyok rád. Tudod, nekem van egy cirkuszom, és pont zsonglőrt kerestem, amikor megláttalak a kövön. Most már tudom, hogy érdemes volt annyit gyakorolni veled. Így történt, hogy a boldog kis polip lett a városi cirkusz első és azóta is legjobb zsonglőre. Talán még most is ő az. Majd kérdezzetek utána.

0: kicsit borsot kapálni.
1: Hát, ha tél lesz, hová mész?
0: Van lyukam, belébújok.
1: Hát, ha lyukat béforik?
0: Van kapám, kikapálom.
1: Hát, ha kapád eltörik?
0: Van emberem, megcsinálja.
1: Hát, ha meghal az embered?
0: Van szám, siratom.
1: Hát, ha szed el hasad?
0: Van tőm, megvarom.
1: Hát, ha a tűd eltörik?
0: Ennyi, ne búsíts!
2: Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás mesedágú.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Grimm testvérek, Hamupipőke, második rész. Aki elmeséli nektek, Rutkai Éva.
1: A királyfi délután is elment a templomba, hadd lássa, ott lesz-e ismét Hamupipőke. De Hamupipőke akkor még ott ült az udvaron, sírdogált, kesergett magában, hogy mindenki mehet a templomba, csak ő nem. Egyszer segítettek rajta a galambok, de vajon másodszor eljönnek-e? Na, nem kellett sokáig keseregnie. Két annyi fehér galamb szállott le, mint amennyi délelőtt. A csőrüket beleütögették a búzába, és egy szempillantás múlva egy szemkonkoly, nem sok, annyi sem volt benne. Azzal hus, elrepültek. Hamupipőke pedig elővette a második diót, hát ha abban is talál valamit. Hiszen talált is abban olyan szép ezüst köntöst, hogy király kisasszonynak sem lehetett annál különb. Mindjárt fölvette magára, s ment a templomba. Haj, Uram Istenem, mikor belépett a templomba, minden szemőre áesett. Még a pap is megakadott az imádságában, s a két csúnya leány illegethette magát, mert a királyfi csak Hamupipőkére nézett, le sem vette róla a szemét. De Hamupipőke másodszor sem várta meg a prédikáció végét, hirtelen fölkelt a helyéről, s kiillant a templomból, mint a tünemény. Utána a királyfi az inasával végig a falun, de hiába szaladtak, Hamupipőke másodszor is eltűnt a szemük elől. Jönnek haza a leányok, mondják nagy dicsekedéssel. Na, Hamupipőke, sajnálhatod, hogy nem lehettél a templomban. Megint ott volt a királyfi, s egy még szebb király kisasszony, mint amilyen délelőtt volt. Ó, én jól láttam azt a király kisasszonyt, mondotta Hamupipőke. Ugyan honnét láttad volna? Fölállottam a kerítés tetejére, s onnét jól láttam, amint végig sétált az utcán, színezüst ruhában, színezüst köntösben. Úgy? Hát a búzát megtisztította, de... Ott van, nézzétek, azt is megtisztítottam. Majd megette a méreg s a bosszúsága leányokat, befették tövissel a kerítést, hogy többet ne állhasson rá a Hamupipőke. S a következő vasárnap 4 véka konkolyos búzát öntöttek az udvarra, hadd legyen, amivel bajlódjék, kínlódjék. Na, elmennek a leányok a templomba, Hamupipőke otthon maradt, szemelgetni kezdi a búzát. De még jóformán belé sem kezdett, jöttek a fehér galambok nagy száncsattogással. Annyian voltak, hogy alig fértek az udvaron, és egy percet, kettőt alig voltak ott, tisztára vált a búza, mint a színarany, azzal tovább repültek. Ó, édes Istenem, fohászkodott Hamupipőke, csak hogy ismét megsegítettél. Azzal mindjárt feltörte a harmadik diót is, hadd lássa, mi lehet abban. Volt, ami volt az első s a második dióban, de a harmadikból olyan aranyköntös kerekedett ki, hogy ragyogott, mint a nap, suhogott, mint a selyem, és mikor Hamupipőke magára vette, s a kicsi tükör elé állott, magát sem ismerte meg. Bemegy a templomba, s hát amint belép, felállnak a népek, földig hajolnak előtte, még a nénjei is, pedig azokat ugyancsak ölte a bosszúság, mert vagy nézett rájuk a királyfi, vagy nem addig, mostantól kezdve csak Hamupipőkét nézte. Hamupipőke most sem várta be a prédikáció végét, hirtelen kifordult a templomból, szaladott hazafelé, de mégsem olyan gyorsan, mint azelőtt, s a királyfi inasa látta messziről, hogy melyik kapon fordult be. Oda szaladott, s a kapufélfa hasadékába beleszúrt egy aranyrózsát, hogy arról megmutathassa a gazdájának, hol lakik az a szépséges szép leány. Visszamegy az inas, jelenti a királyfinak, hogy mit látott, mit csinált. Jól van, mondja a királyfi, gyerünk csak haza, hadd fogatok be 6 lovas hintóba, aztán hamar indulunk annak a leánynak látogatására. Aközben a leányok is hazamentek a templomból, s már a kapuból kiabáltak Hamupipőkének. Hely, Hamupipőke, búsulhatsz, hogy nem voltál a templomban, ott volt megint az a szép király kisasszony, mégpedig színarany köntösben. Ó, én jól láttam, mondotta Hamupipőke. Ugyan honnét láttad? Honnét? Felmásztam az eperfára, s jól láttam onnét. Úgy, te az eperfára mászkálsz, bizonyosan meg sem tisztítottad a búzát. Dehogy nem, nézzétek csak, egy szemkonkoly sincs benne. mérgelődtek, bosszankodtak a leányok, s mérgükben kivágatták az eperfát, hogy többet nem ászhasson rá a hamupipőke. De már ezt megsokalt a hamupipőke édesapja is, mondotta a leányoknak, látom, hogy nem élhettek egymással békességben, elválaszlak egymástól. Azzal vitte a hamupipőkét a falu végére, s ott egy öreg asszonynak a gondjára bízta. Alig ment el hamupipőke hazulról, jött a királyfi hatlovas hintón, be egyenesen a kapun, amelyiknek a félfájába az inas beszúrta az aranyrózsát. Bemennek a házba, de hamupipőkét nem látják sehol. Kérdi a királyfi az asszonyt. Hol a leányod, jó asszony? Ó, felséges királyfi, van nekem kettő is, mindjárt beszólítom őket. Beszólítja a leányait, de a királyfi elszomorodott, s mondta. Egyik sem az, akit én keresek. Hát nincs még egy leányod? Kérdezte a királyfi. Nincs nekem, felséges királyfi. Nem is volt soha. Kimegy nagy búsan a királyfi. Végig mennek a falun, benéznek minden udvarra, beszólnak minden házba, sehol sem találják a szép hamupipőkét. A falu végén, abban a kicsi házba, ahol hamupipőke lakott, be sem akartak nézni. Mégis meggondolkoznak, bemennek, s kérdik az öregasszonyt. Van-e magának leánya, néne? Nincs nekem lelkem, nem is volt soha. Hát valaki másnak a leánya, nincs-e a háznál? Van, felséges királyfi, itt lakik nálam egy szegény lány, de bizony az nem is érdemes a megtekintésre. Mondotta a királyfi, már érdemes, nem érdemes, én megtekintem. Abban a pillanatban kilép az ajtón hamupipőke színarany köntösébe. Hely, ámult, bámult az öreg asszony, meg sem ismerte hamupipőkét ebben a köntösben. Oda ment a királyfi, megfogta a kezét, s mondá lelkes szóval. Te vagy az, akit én keresek. Ülj fel a hintómba, viszlek a palotámba. Légy a feleségem. Mindjárt felültek a hintóba, meg sem állottak a király váráig. Egyszeriben nagy lakodalmak laktak, s még ma is élnek, hogyha meg nem haltak.
0: A Hamupipőke című mese második részét hallottátok.
2: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!

0: Izgalmas nap vár rátok, kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Szervusztok, gyerekek! Hüvösvölgyi Ildikó vagyok, én mesélek most nektek. Václav Csvörtek, Moha és Páfrány című mesekönyvéből mondom a Hogyan tévedtek el az őzláb gomba erdőben című mesét. Hát nem tudom, hogy szoktatok-e a szüleitekkel kirándulni az erdőben, ez egy nagyon izgalmas dolog, és bizony főleg akkor, amikor eső után kibújnak a gombák, persze azt nagyon-nagyon kell figyelni, gondolom, hogy a szüleitek ezt tudják, hogy nem minden gombát szabad leszedni. Az őzláb gomba az nagyon finom, az biztos. Úgyhogy a legközelebb majd járjátok az erdőt, keressetek gombát, és gondoljatok erre a mesére. Hogyan tévedtek el az őzláb gomba erdőben? Moha és Páfrány járták az erdőt. Egyszer csak Páfrány megállt, nyújtózott egyet, és ásított. Majd lefeküdt a fenyőfa tövébe, feje alá kakuk fűpárnát tett, és már aludt is. Moha csak úgy párna nélkül hajtotta le a fejét, és ő is elaludt. Alig aludtak valamit, amikor felülről fenyőmag záporozott le rájuk. A mag után hullott a toboz is. S hová pottyant?
3: Épp az orromra kellett esned,
2: gurult dübe Páfrány. Fent a fenyőfán valaki elnevette magát. Hát az ágvillában mókus ült, és azt mondta,
4: most ugyan nevettem egy kicsit, de különben borzasztó szomorú vagyok.
2: Miért? Sajnálta meg Moha.
4: Télire gyűjtök egy kevés elemózsiát, de az idén üresek a tobozok. És gombát sem találtam,
2: sóhajtotta keservesen mókus, és felugrott egy magasabb ágvillába, hát ha ott talált teli tobozt.
3: Mindenkinek megvan a maga gondja, vigasztalta Moha.
4: Nekünk például az alvással gyűlt meg a bajunk,
2: ásított Páfrány. Páfrány megigazította kakuk fűpárnáját, Moha meg csak úgy párna nélkül hajtotta le a fejét, és újra elszenderültek. Ekkor Páfrányhoz lépett az álom, és megkopogtatta a homlokát. Szabad?
3: Kerüljön bejjebb, dünnyögte Páfrány.
2: Az álom két hüvelykujjával jelet nyomott a homlokára, és Páfránynak úgy tetszett, hogy egy magas hegytetőn áll. A lábánál kis felhő gomolyog, és így szól hozzá. Miért nem repülsz te is, Páfrány? Páfrány csak felszökkent, és már repült is. Egy kis ideig repült, mint a madár, egy kis ideig úszott, mint a hal. Egészen addig a helyig repült, ahol Mohával aludtak. Páfrány egy ideig körbejárta önmagát, aztán belebújt saját magába, és felébredt. Megbökte Mohát, és azt mondta.
3: Álmomban repültem. Micsoda gyönyörűség volt. Jó, jó, dünnyögte álmosan Moha, és a másik oldalára fordult.
2: De Páfrány nem hagyta békében. Feküdt, az eget bámulta, és egyre csak az álomról fecsegett.
3: Először egy magas hegytetőn álltam.
2: Alig, hogy ezt kimondta, emelkedni kezdett. Egyre magasabbra.
3: Aztán széttártam a karomat, és már repültem is.
2: Páfrány széttárta a karját, és már repült is. Ugyanis őzláb gomba nőtt ki alatta, és most lepottyant róla, mint egy erkéről.
3: Mit bűvelsz?
2: Ilyet meg Moha. Páfrány iszonyú haragra gerjedt.
3: Nem tudja jobban megválasztani a helyet, ahol kinő, maga Oktondi.
2: Az őzláb gomba igazi szépség volt. Magas és karcsú, kalapja olyan volt, mint egy napernyő, és fátyol díszítette. Egy pillantásra sem méltatta Páfrányt. Tha, egy ilyen pöttöm Jankó, s hogy kiabál? Páfrány ezt nem hagyta annyiban.
3: Hogy nem sül le a bőr a képéről maga, nyakigláb!
2: Az őzlábgomba erre már csak annyit mondott. Kis ilyen elájult. Moha kézen fogta Páfrányt.
3: Inkább menjünk innen, Páfrány!
2: Mikor elmentek, az őzláb gomba egy ideig még dúlt-fúlt mérgében, aztán megfenyegette a két komát.
4: Ezért még megfizettek, de megám,
2: Magszóró után nyúlt, és szórni kezdte maga körül az erdőben, meg a tisztáson a magvakat. Mohának és Páfrájnak még hosszú utat kellett megtenniük a házikójukig. Egyszer csak megbotlott Moha. Utána megbotlott Páfrány is. Egyre nehezebben haladtak. A tisztás tel is tele volt kis dombokkal. Őzlábgombák ütötték fel fejüket a földből, egyik a másik után. Gyönyörűek, magasak, karcsúak, a kalapjuk meg fátyluk napernyőhöz hasonló. Mindegyik furcsán mosolyog, és azt csuttogja, hova oda, és merre kifelé? Egy egész erdő nőtt belőlük, és Moha meg Páfrány eltévedt az őzlábgomba erdőben. Máig is ott bolyognának, ha meg nem hallják ezt a kis dalt.
4: Hippi-hoppi-hopsz, penyő meg toboz, hopla-hopla-hó, őzláb és gumó, dári-dári-dó, hopla-hopla-hó.
2: Hát mókus volt az. Télire szedte az őzlábgombát, már néhány nyalábbal összeszedett.
3: Álljatok félre az útból, vagy inkább üljetek le egy kicsit, amíg a házikótokig utat török, mondta Mohának és Páfránynak.
1: Csukás Mese Rádió.
5: Halihó! Megy már a nyári hónapok felsorolása? Az első a június, aztán a július, végül az augusztus. Bravo! Hát, ti hónapról hónapra többet tudtok. Jó, hogy itt nyitott füllel hallgatjátok a Csukás Mese Rádiót. Azt tudtátok, hogy mennyire hasznos, ha meghallgattok egy mesét? Például, ha valaki felolvas nektek egy szöveget, akkor a fantáziátok könnyedén el tudja képzelni a történet szereplőit és a helyszíneit. Így a ti képzeletetekben elevenednek meg a történések. És hogy minél színesebb legyen a fantáziátok, javaslom nektek, hogy hallgassatok sok mesét. Ha tudtok olvasni, akkor olvassatok is sokat, és ha már írni is tudtok, akkor súgok egy jó kis tippet. A nyár folyamán minden nap a Csukás Mese Rádióban meghallgatott aznapi kedvenc meséd után írd le pár sorban a mese tartalmát. Ígérem neked, pár héten belül nagyon nagyot fogsz fejlődni az írásban is. Jó pihenést és sok okosodást kívánok nektek a nyárra is! Csukás Mese Rádió.

0: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Pató Márton vagyok, televíziós műsorvezető. Most én mesélek nektek, ezúttal Csukás Istvántól az egyik kedvencemet hoztam el nektek, Pompom meséi közül egy nagyon kedves történetet. Hallgassátok szeretettel! Órarugó gerincű felpattanó. Pompom bóbiskolt az ágon, egy szép, hosszú ágon, de a fél szemét azért nyitva tartotta, és az útra pislogott, hogy mikor jön már picúr, csak nehogy szem elölté vesse. Hogy kicsoda Pompom? Hogy nem ismeritek? Ó, igazán senki sem ismeri. Egyszer ilyen, egyszer olyan. Most milyen? Most leginkább egy szőrsapkához hasonlít, egy pislogó szőrsapkához. Hát ahogy pislogott, meg bóbiskolt, a nyitva tartott fél szemével végre meglátta picúrt. Rögtön kinyitotta a másik szemét is, jó nagyra nyitotta mind a kettőt, mert picúr elrohant a fa alatt, olyan gyorsan, mint a szélvész. Pompom izgatottan kiabált. Hová rohansz? Miért rohansz? Az iskola megvár. Állj meg, várj meg te is engem. Picúr lelassított és hadarva magyarázott. Hát nem látod, hogy már 8:30? Jaj, már nem is 8:30, hanem egész 9. Elkésem az iskolából, hát nem látod? Pompom kihajolt és megnézte az utcai órát. Várj, várj, rossz órát nézel, vagy rosszul nézed. Ezen az órán még csak 7:30. Picúr visszajött, megállt a fa alatt, és abba az irányba nézett, amerre Pompom mutogatott. Az óra valóban 7:30-at mutatott. Nem értem, morfondírozott picúr. A másik órán 9 volt. Nem értem. Pompom töprengett, rázta a fejét, tekergette a nyakát, vagyis gondolkozott, majd vidáman a homlokára csapott. Megvan, ez nem lehet más, mint órarugó gerincű felpattanó. Órarugó gerincű micsoda? Csodálkozott picúr. Elkísérhetlek? Majd útközben szép lassan elmesélem. Van idő, rengeteg időnk van. Picúr bólintott, hogy elkísérheti. Pompom picúr fejére ült, mint egy sapka, és szép lassan sétáltak, majd néha megiramodtak, majd megint lassan batyogtak, és jól megnéztek minden órát. Pompom pattogott picúr fején, összehúzta magát, majd felugrott egy picit a levegőbe, majd visszahuppant. Na hát, nem hallottam róla 2 éve, nem 3 éve, nem 4 éve. Picúr idegesen rázta a fejét. Én pedig egyáltalán nem hallottam róla se tavaly előtt, és légy szíves, ne pattogj. Pompom pattogott és bocsánat kérően pislogott. Csak mutatom, hogy csinál órarugó gerincű felpattanó. Hogy csinál? Kérdezte picúr. Felpattan, magyarázott Pompom, de előbb összehúzódik, mert olyan hajlékony és rugalmas, mint egy órarugó. Azért is hívják órarugó gerincű felpattanónak, világos? Picúr bólintott, hogy világos. És valahol itt bujkál a környéken. Pompom pislogott, meg tekergőzött, meg leselkedett, meg nézelődött. Majd előre mutatott, és az izgalomtól kicsit rekedten suttogott. Ott van. Hol? Suttogott picúr is, mert rá is átragadt az izgalom. Ott. Látod azt a fiút a 2 karikával? Az egyik karika órarugó gerincű felpattanó. Figyelték a fiút, aki pálcával ütögette, hajtotta a 2 karikát. Hallották, hogy csodálkozva dünnyög. Az előbb még csak 1 karikám volt, nem baj. Ez a másik egész ügyesnek látszik. Az a másik karika, amelyik egész ügyesnek látszott, figurázott, mókázott, ide-oda gurult, majd kinyúlt, mint egy villamossín, majd hullámzott, mint egy hajcsat, majd boltívet csinált, majd megunta az egészet, felágaskodott, és ugrálva eltűnt a sarkon. Dang, dang, dang. A fiú ámulva nézett, majd legyintett. Láttam én, hogy nem teljesen normális. Majd az első karikájával, amelyik teljesen normális volt, elkarikázott. Pompom suttogva sürgette picúrt. Utána, gyerünk utána, arra pattog, arra ugrál. Befordultak a saroknál, néztek erre, néztek arra, de nem látták sehol órarugó gerincű felpattanót. Egyszer csak Pompom pisszegett egy halkat. Psz, azt hiszem ott van. Hol? Kérdezte picúr. Ott, figyeld a cukrászinast. Figyelték a cukrászinast, aki feltartott jobb kezében egy gyönyörű, emeletes tortát vitt. Ebben nem volt semmi különös, de az már elég különös volt, hogy a cukrászinas a bal lábával a levegőben lépkedett, vagyis úgy látszott, mert a bal lába nem ért le a földre. Figyeld a bal lábát, suttogta Pompom. Alatta van órarugó gerincű felpattanó. Most már picúr is látta, hogy órarugó gerincű felpattanó kifeszül, mint egy korlát, s rajta lépeget egyensúlyozva a cukrászinas. Majd lelapult teljesen a földre, A cukrászinas egy ideig még a levegőben lépegetett a bal lábával, míg el nem tűnt a sarkon. Fű, törölgette a homlokát pompom, de azért nem ejtette el a tortát. Nézték, lesték a sarokhoz lapulva, hogy ki lesz órarugó gerincű felpattanó újabb áldozata. Jött egy macska, kényeskedve rakta a lábait, vigyázva, nehogy pocsolyába lépjem. Nem lépett pocsolyába, nem, valami egészen másra lépett. A macska először csak annyit érzett, hogy puhán felemelkedik a levegőbe, és nem elég, hogy felemelkedett a levegőbe, hanem egyszer csak repülni is kezdett. Minden esetre összehúzta magát, összegömbölyödött, mint egy labda. Kívülről nézve olyan is volt, mint egy labda, amint ide-oda pattog.
2: Nyáu!
1: Nyávogott egy keserveset a labda. Biztosan álmodom az egészet, és de rosszat álmodom. Picurék figyelték a nyávogó labdát.
3: Valamit azért kellene csinálni, suttogta Picur. Itt senki nem tud csinálni semmit.
4: Egyedül Gombóc Artúr tud csinálni valamit, suttogta vissza Pompom.
3: De hol van most Gombóc Artúr? Ki hallott Gombóc Artúrról mostanában?
1: Közben órarugó gerincű felpattanó megunta a labdázást, egy utolsót pöccintett a labdán, amely földet érve visszaváltozott macskává, és dühösen sziszegve meg fújva meg nyávogva elhúzta a csíkot. Órarugó gerincű felpattanó nyújtózott egy nagyot, rugózott egy kicsit, majd kandi pillantásokkal új játék után nézett. Egy teherautó kanyarodott be az utcába. Órarugó gerincű felpattanó gyorsan elnyúlt a kockaköveken. Mikor a teherautó rágurult, rátekeredett a hátsó kerekére, ugyanakkor megfogózkodott a villanyoszlopban, és roppant erővel visszatekerte a hátsó kereket. A teherautó lassan visszafelé gurult. A sofőr csodálkozva hajolt ki az ablakon, hogy mi a csoda történik, de nem látott semmit. Gázt adott, a teherautó elindult, órarugó gerincű felpattanó feltekeredett, s a teherautó megint hátrafelé araszolt.
3: Milyen erős, jegyezte meg elismerően Picur.
4: Fantasztikus ereje van, pattogott Pompom. Erősebb, mint a svéd acél. Erősebb minden acélnál.
1: Az erő még nem minden, töprengette el Picur egy pillanatra, majd tovább nézték az előre-hátra guruló teherautót. A sofőr már két lábbal nyomta a gázt, mikor órarugó gerincű felpattanó megunta a játékot, elengedte a kereket, s a teherautó kilőtt az utcából. Ekkor egy bajuszos jött ki az egyik házból, szemetes vödröt cipelt, s a kukához battyogott. Órarugó gerincű felpattanó villámgyorsan a kuka alá surrant, s várt csillogó szemmel. A bajuszos odaért, kinyitotta a fedelet, felemelte a vödröt, s önteni akarta a szemetet, mikor a kuka felemelkedett egészen a feje búbjáig. A bajuszos csodálkozva tartotta a vödröt, s kimerett szemmel bámulta a levegőben lebegő kukát. Majd lassan leengedte a vödröt, a kuka leereszkedett a földre.
5: Mi a figyfene ez?
1: Mormogott a bajuszos.
5: Próbáljuk csak meg még egyszer.
1: Megpróbálta még egyszer. Lassan felemelte a vödröt, a kuka is felemelkedett a levegőbe. Így maradtak egy pillanatig, majd a bajuszos leengedte a vödröt, a kuka is visszaült a földre. A bajuszos mérgesen ráncolta a homlokát, majd bevetett egy trükköt. Villámgyorsan emelte fel a vödröt, a kuka is villámgyorsan emelkedett a levegőbe, majd villámgyorsan leengedte a vödröt, a kuka is villámgyorsan leereszkedett.
5: No,
1: fenyegette meg a bajuszos a kukát.
5: Viselkedj rendesen, különben elbánok veled.
1: Hirtelen felugrott a kukára, s rácsücsült.
5: Most izegj, most mozogj, frájna kuka, te izgő, mozgó kuka, jaj.
1: Azért jajgatott, mert a kuka újra fölemelkedett a levegőbe, de nem elég, hogy fölemelkedett, hanem ugrott is kettőt-hármat, s vele ugrált a bajuszos is, a fedelén csücsülve. Mikor a kuka leért a földre, a bajuszos leugrott, s rémülten visszaszaladt a házba. Órarugó gerincű felpattanó kimászott a kuka alól, vidáman nyújtózott, meg rugózott. Felugrott a levegőbe, s fenéken pöccintett egy verebet. Aztán még egyet. A verebek csiripelve menekültek az utcából. Egyáltalán mindenki elkerülte ezt az utcát. Jött egy kutya, benézett az utcába, s fejét csóváva eltrappolt. Jött egy macska, benézett az utcába, s mérgesen nyávogva elspurizott. Jött egy másik fiú karikával, benézett az utcába, s gyorsan visszafordulva elkarikázott. Jött egy másik teherautó, benézett az utcába, s pöfögve visszafarolt. Órarugó gerincű felpattanó, elszontyolodva kóválygott fel alá a kírült utcában. Ekkor a szemben lévő toronyban nagy zengésbongás támadt, recsegés, meg percegés, meg veszett tiktakolás, meg össze-vissza óraütés, mint egy bolond toronyórában. Mindenki oda nézett, s látták, hogy a toronyóra valóban megbolondult.
3: Megbolondult a toronyóra,
1: mutogatott Picur. Össze-vissza járnak a mutatók. Valami zűr van, az biztos, mormogott Pompom. És itt van ez a foglalkozás nélküli órarugó gerincű felpattanó. Hüm-hüm. Csak jönne már Gombóc Artúr. Ő tudná a megoldást. Órarugó gerincű felpattanó is kíváncsian figyelte a megbolondult toronyórát, de hát ő se tudta még a megoldást, vagyis csak bámészkodott, meg figyelgetett. Végre arra jött Gombóc Artúr egy nagy bőröndöt cipelt. Ahó, Artúr, te jó, hogy erre jársz, rikkantott Pompom. Állj meg egy pillanatra. De csak egy pillanatra, mondta Gombóc Artúr. Új csokoládé szállítmány érkezett, oda sietek. Mi a baj? Pompom a megbolondult toronyórára mutogatott, majd a bámészkodó órarugó gerincű felpattanóra. Gombóc Artúr egy pillanat alatt kitalálta a megoldást. Biztos eltört a rugó. No, meg itt van ez a láthatóan munkanélküli órarugó gerincű felpattanó. Világos! Intett órarugó gerincű felpattanónak. Figyelj ide, öcsi! Nem akarsz egy jó állást? Egy magas állást, he? De akarok, már úgyis unatkozom. Helyes. Akkor pattanj fel oda. Ott az állás. Köszönöm, Gombóc Artúr. Pattanok! Sikkantott órarugó gerincű felpattanó. S felpattant a toronyba, megkereste az eltört rugót, kidobta az ablakon, s szépen becsusszant a helyére. Az óra egyből megjavult, egyenletesen tiktakkolt, s a mutatók pontosan mutatták az időt. Jaj, mondta Picúr, mindjárt 8 óra, elkések az iskolából, rohanás! Még elbúcsúztak Gombóc Artúrtól, aki a másik irányba futott a csokoládéért, futtában integettek a toronyóra felé, s rohantak az iskolába. A kapuban Pompom is elköszönt. Szia, Picúr! Most már tudod, hogy melyik óra a legpontosabb a világon? Tudom, mosolygott Picúr, amelyikben órarugógerincű felpattanó lakik.
0: Mesés estét! Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok! Én Katona Kinga vagyok, és a következő mesét én olvasom nektek. Csukás István. Mirmúr kalandjai. Egy kis csacsi története. Kaland a konyhában, mely utazással végződik. Mirmúr a kandó sompolygott be a szobába. Felébresztette a kis csacsit a virágtartón, és jó reggelt köszönt neki. Gyere gyorsan! Most nincs itthon senki! Mutatok valamit! Sürgette. Hová? Kérdezte a kis csacsi. A konyhába! Válaszolta Mirmúr. Útnak indultak. A kis csacsi észrevette, hogy a légy is kidugta a fejét a szekrény tetején, és utánuk jött. Ment a kis csapat. Elől Mirmúr, a kandúr, utána a kis csacsi, s felettük repült a légy. A legyet nem hívtam, morgott Mirmúr. Ad jöjjön ő is, szólt a kis csacsi. A konyha csodálatos volt. Rézedények villogtak, üvegtálak csillogtak. A kis csacsi ámult-pámult. Mirmúr azonban tovább húzta, s a kályha mögül előkotolt egy szép, piros bársonytakarót. A kis csacsi dicsérte is. Tetszett neki a bársonytakaró. Névnapomra kaptam, mondta Mirmúr. A tisztelőimtől. A légy rászállt a kályhára, és megnézte a bársonytakarót. A kis csacsi várta, hogy majd megdicséri, mert hiszen valóban nagyon szép volt a piros bársonytakaró. Ám a légy egy szót sem szólt. Sőt, úgy tűnt, mintha gúnyosan nevetett volna, és elrepült. Mirmúrnak láthatóan nem esett jól a légy viselkedése. Nagyon szép takaró, dicsérte tovább a kis csacsi. És jó, puha. Ám a kandúr a legyet figyelte. A légy fölrepült az asztalra, ahol egy tányéron tejszínhab állt, és elkezdett torkoskodni. Azonnal hagyd abba! Kiáltott rá Mirmúr. A kis csacsi is mérgesen csóválta a fejét. Mégsem illő, gondolta, hogy meghívják valahová, és azonnal torkoskodni kezd. A légy azonban oda se figyelt rájuk. Folytatta a lakmározást. Mirmúr fenyegetően meresztette a bajszát, és a légy felé csapott. A légy zümmögve felrepült, de a tányér a kandúr fejére esett. Csupa tejszínhab lett Mirmúr. Brüszkölve, krákogva mosta magáról a habot. A kis csacsi segített neki. Na hát ez a légy, mondta. Mirmur nagy nehezen letörölte fejéről a

0: jó volt a kiömlött tejszínhab miatt. A kis csacsi hallotta a sötétben, hogy Mirmur dühöng a légyre. Egyszer csak érezték, hogy valaki fölemeli a ládát, és elindul velük.
1: Hát ez mi?
0: Kérdezte ijetten a kis csacsi.
2: Utazunk,
0: felelte Mirmur. De a hangja nem hallatszott ijetnek. Sőt, egyre vidámabb lett.
2: Semmit se félj,
0: mondta.
2: Még engem látsz. Én már utaztam. Nagyon érdekes dolog.
0: A kis csacsi nem szólt semmit. Csak magában gondolta, hogy nem látja ugyan Mirmurt, de már nem fél. És az utazás valóban jó dolog lehet. És minden esetre itt van Mirmur, aki tapasztalt macskának látszik, és akiben megbízhat. És mert sötét volt, s a láda kellemesen ringatózott. Hát, mi tagadás! Szépen elaludt.
3: Csukás Mese Rádió.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukásmese Rádió. Mesés estét mindenkinek. Csodás esti mesék és dallamok várnak rátok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Ez a Csukásmese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Esti mese. Csillagok esti mese fényben.
1: Szervusztok, gyerekek! Én Trokán Péter vagyok. Ma Csukás István meséit fogom nektek elmondani a nagy horgász nyáron. Vagyis a csalafinta csali. Nyáron az a jó, hogy meleg van, a folyó vize meg hűs és tele van hallal, egy horgásznak nem is kell semmi más a boldogsághoz. Illetve valaki mégis hiányzik, mert igaz, hogy a folyó tele van hallal, de a zenélő doboz meg üres. A főkukac ugyanis egy nap szabadságot vett ki, elment meglátogatni a rokonokat. A nagy horgász mérgesen nézte az üres dobozt. Miért nyáron kell rokonokat látogatni? Télen is lehet látogatni. A rokonok elállnak. Hogy fogok most horgászni csali nélkül? Mit ér a horgász csali nélkül? Csali nélkül a horgász félkarú óriás. De hamarabb hagyta a mérgelődést, mert mérgesen nem lehet horgászni. Horgászni csak jókedvűen és derűs szívvel lehet. A horgászokat az különbözteti meg a többi embertől, hogy ha leülnek a víz partjára, rögtön tele lesz a szívük örömmel. Búrt, a bajt, a bánatot azt otthon hagyják. A szemük csillog, az orcájuk meg piros lesz. A nagy horgász szeme is csillogott, és piros orcával így rikkankatott. Senki sem pótolhatatlan. Keresek egy jó kis csalit, egy fürge csalit, egy csalafinta csalit. Ho-ho-ho-ho! És elindult a vízparton csalit keresni. A biztonság kedvéért vitt magával egy kis ásót. Leásott itt, leásott ott, de nem talált mást, csak gyökeret. Aztán arrébb ment, ott is leásott, és talált valamit, ami nem gyökér volt, hanem egy nagy, kövér pajor volt. De nagyon lusta pajor volt, meg sem mozdult. A nagy horgász piszkálgatta meg, így biztatgatta, na, mozdulj már, világlustája, nem mozdulsz, ha nem akarsz csali lenni, nem is kell lesz. És visszadobta a lusta pajorral a földet. Ment tovább, és benyomta az ásót a földbe. Az ásó egyből beleszaladt egy hörcsögjúba. A hölcsög a lyuk mélyén dühösen fújt, és mérgesen püszkölt, a bajuszát mozgatta, és a forrát kicsorgatta. A nagy horgász hátrált, majd gyorsan betemette a hölcsög lyukokat. Brrr, ez túl mérges, ez nem jó, ez elriasztja a halakat. Battyogott tovább, csak úgy megpiszkált az ásóval a földet, amikor egy giliszta sutty kiugrott a földből, és fürgén eliramodott. A nagy horgásznak kerekre nyílt a szeme, úgy nézte. Jól láttam. Vagy csak a szemem káprálott, ez az, ez ám a fürge csali, utána, hú-hú-hú-hú-hú. Eldobta az ásot, és a giliszta után futott. De a giliszta sem volt rest, cikázott, mint a villám. Így futottak, elől a giliszta, mögötte a nagy horgász. A giliszta kezdett fáradni, és ezért gyorsan bedobott egy cselt, hogy kifújja magát. Mikor egy bokor mellé ért, megmerevedett, mint egy ág volna. Olyan lett, mintha bokorból nőtt volna ki. A nagy horgász lélegve bokorhoz ért, csodálkozva nézett körül. Most hol van? Az előbb meg itt volt. Hát itt futott az orrom előtt. A nagy horgász bedobott egy cselt, mosolyra húzta a száját, és nyájas a pangó hívogatni kezdte a gilisztát. Hé, hol vagy? Psst. Egy üzenetet hoztam. Cici, vagy a csodába szokták hívni a gilisztát. Gyere elő! A giliszta vigyorogva hallgatta, majd amikor egy kicsit kipihente magát, újra nekiíramodott. A nagy horgász rohant utána, és nagyokat rikkangatott. Látlak, látlak, most elkapom a grabancodat, ho Így futottak, cikáztak, elő a giliszta, hátul a nagy horgász. Ahogy futottak meg cikáztak, egy arra sétáló kacsa figyelt fel rájuk. Gyorsan lesbeállt, és kitátott csörrel várta a gilisztát. A nagy horgász meglátta, és messziről hesegette a kacsát. Hess onnan, ez az enyém, az én csalim, hess onnan, te orvkacsa, amíg szépen beszélek, hess! Majd a gilisztát figyelmeztette, mint egy igazi sportás. Ha-ho, giliszta, vigyázz, légi veszély! Mert tudni kell, hogy egy horgász mindig úgy viselkedik, mint egy sportás, még egy gilisztával szemben is. A giliszta két tűz közé került, elől a kacsa kitátott csőre, hátul az üldöző nagy horgász. A giliszta megtorpant egy pillanatra, majd gondolt egy merészet, lendületet vett, és behúny szemben nagy sebességgel beugrott a kacsa csőrébe. A kacsa boldogan becsukta a csőrét, aztán csodálkozva kinyitotta, és hátra nézett. Ugyanis a giliszta hátul nagy lendülettel ki is jött a kacsából. A kacsa ilyetten csuklott egyet, bambán becsukta a csőrét, és nem értette, hogy mi történt. Ekkor ért oda a nagy horgász, dühösen szétveszítette a kacsa csőrét, és katorászott benne. Mondtam, hogy ez az enyém, pajtikán, és én vissza is veszem, ami az enyém. A giliszta közben óvatosan tovább húzott a fűben. A kacsa nyögdécselt, meg mutogatott, nem tudott beszélni, mivel a nagy horgász a csőrében kotorászott. Nem csak kotorászott, hanem dühösen faggatta is a kacsát, hogy nincs itt, hova tetted, he? Hova tetted? Mit mutogatsz, te kuka? Végre a kacsa mögé nézett, és meglátta a menekülő gilisztát. Kihúzta a kezét a kacsa csőréből, és gyorsan bocsánatot kért, mert egy horgász akkor is udvarias, ha erre nincs idő. Ott fut, látom! Ne arra úgy, pajtikám! De azért bekötöm a csőrödet, biztos, ami biztos. Gyorsan bekötötte a kacsa csőrét egy tartalékzsinórról, mert egy horgász zsebében mindig van egy-két méter zsinór. Majd a giliszta után rohant. Utána, most elkaplak! Elől cikázott a giliszta, hátul futott a nagy horgász. A kacsa bánatosan rázta a fejét, még azt is megbánta, hogy egyáltalán erre járt. A halak kidugták a fejüket a vízből, és nagy élvezettel nézték az üldözést. Az öreg hal füttyentett, pisszegett a nagy horgásznak, és mutogatott, hogy arra ment a giliszta. A nagy horgász futtában megköszönte az öreg halnak az útbaigazítást, és üldözte tovább a gilisztát. Kezdtek kifáradni. Először a giliszta, ami nem is csoda, hiszen nincsen lába. Lihegve megálltak, egymástól kis távolságra fújtattak és pihegtek. A nagy horgász az ujjával integetett. Gyere ide, gyere ide! De a giliszta nem ment. Óvatosan hátrált, rázta a fejét, hogy nem. Addig hátrált, ami egyszer csak a vízhez nem ért, és belepottyant. Mindenki elcsodálkozott, hogy most mi lesz. Az lett, hogy az öreg hal tért magához a leghamarabb, odaúszott és óvatosan bekapta a giliszta farkát, majd kiemelkedett a vízből, és integetett a nagy horgásznak, hogy jöjjön itt a csalija. A nagy horgász először nem hitt a szemének, magára mutogatott, hogy engem hívtál? Az öreg hal mosolyogva bólogatott, hogy téged? Nincs itt több nagy horgász? Majd kinyújtotta neki a gilisztát. A nagy horgász szeme könnybe lábadt a meghatottságtól, és úgy rebegte. Visszaadod, tényleg visszaadod. Sporthorgászi köszönetem. Kezdődhet a horgászás, megvan a csali. Átvette a gilisztát, szalutált az öreg halnak, ahogy igazi sporthorgászhoz illik. A székéhez ment, a gilisztát a legnagyobb bot végére kötözte, és zúgva bedobta a vízbe. Figyeljetek, halacskák, megy a csali. A giliszta lebegett a vízben, kifáradtan a üldözésben. A halak csipkedték, piszkálták, noszogatták, na, gyerünk már, mi lesz? A giliszta mérges lett, megunta a csipkelődést, és úszni kezdett, belelendült, hogy csak úgy feszült a zsinór. A nagy horgász utána engedte a zsinórt, és boldogan kiáltozott. Ez ám a fürge csali, harapjatok, halacskák, ho-ho-ho-ho! A giliszta túlsó partra úszott, magába vitte a horgot, és a túlparton kimászott. Kioldotta magát a zsinórból, és a horgot egy bokor tövére akasztotta. Majd dühösen elfutott a fűben. A zsinór megfeszült. A bot meghajolta, hogy a nagy horgász húzta. Egyszer csak hopp, a bokor kiszakadt, s nagy ívben lendült át a víz fölött. A halak megtapsolták a nagy fogást, nevettek, meg vihogtak. A nagy horgász mérgesen földhöz vágta a bokrot, meg a botot, és így fölmett a halakra. Ne rögjetek, és ne vihogjatok, mert holnap újra jövök, és lesz majdnem ulas. Reszkessetek, halacskák! Hú-hú-hú-hú!
0: Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mese a gyapott magocskáról. A veréb éppen egy mező fölött repdesett, elemózsiát keresett magának, mikor a szél egy magot fújt feléje.
1: Lulám, mintha csak nekem küldte volna, gondolta magában,
0: és gyorsan a csőrébe kapta a magot, majd hazarepült vele. Otthon elővette, nézegette, de még sosem látott eféle magot. Áthívta hát a szomszédját, a bölcs harkályt, gondolta, ő biztosan ismeri a fajtáját. S valóban, a harkály azt mondta, hogy az egy gyapott magocska.
1: Gyapott? Hát az meg miféle dolog?
0: Kérdezősködött a veréb. A gyapott magocskát elvetik, és abból lesz a gyapott cserje, aminek a termése a gyapott. A gyapotból pedig fonalat fonnak, abból pedig szövetet szőnek. A szövetet pedig be is lehet festeni mindenféle színűre vagy mintásra, végül ruhát varnak belőle, mesélte a bölcs harkály. A veréb nagyon izgatott lett a történet hallatán, és elhatározta, hogy ő bizony ruhát fog varratni magának télire. Elrepült hát a szántóföldre, és ott megkérte az egyik gazdát, vesse el neki a gyapott magocskát.
1: Ha elveted nekem ezt a magot, neked adom a fele termést, mondta a parasztnak.
0: Az pedig boldogan elfogadta, és még aznap el is vetette a magot. A madárka alig várta, hogy kibújjon a növény, minden nap elrepült a szántóföld felett, hogy megnézze a magocskáját. Aztán a növény egy nap kibújt a földből, és növekedni kezdett. Aztán nem sokára a termés is megérett, a gazda pedig gondosan leszedte, és kétfelé osztotta. Zsákba tette a madárka részét, odaadta neki, az pedig megköszönte a segítségét. Ezután a veréb elrepült a fonómesterhez.
1: Kérlek, fonjál nekem ebből a zsák gyapotból fonalat. Cserébe a fele a tiéd lehet.
2: Na jól van, nem bánom. Hagyd itt, és jövő hétre megcsinálom,
0: felelte a mester. Eltelt egy hét, és a fonómester két orsó fonallal várta a verebet. Az egyiket megtartotta, a másikat neki adta. A madár ismét kedvesen megköszönte a segítséget, majd tovább repült a takácshoz.
1: Kérlek, szőj nekem kelmét ebből a gomolyag fonalból, s ha befejezted, fizetségül az egyik szövet a tiéd lesz. Rábólintott a takács a dologra, és pár nap múlva ott várta a verebet a kész anyag.
0: Ismét megköszönte a segítséget, és tovaszállt a saját szövetével a kelme festőhöz.
1: Festő uram, legyen olyan jó, és segítsen rajtam. Meg tudná festeni ezt a kelmét? Cserébe magáé lehet a fele.
0: A festő elfogadta az ajánlatot, s még aznap be is festette a szövetet. Másnap, mikor jött a veréb a kelméért, megpillantotta a napon száradó szöveteket. Teljesen elvarázsolták.
1: Na hát, milyen csodálatosak a színei. Olyan szépek lettek, hogy talán mégsem kellene odaadni a másikat a festőnek,
0: gondolta magában. Kivárta, míg a kelmefestőnek más dolga akad, oda repült a kelmékért, majd csőrébe kapta mind a kettőt, és tovaszállt. A festő meg kiabálhatott utána, de a veréb már régen messze járt. Most a szabóhoz ment.
1: Kérlek, vár nekem két ruhát ebből a szövetből, s cserébe megtarthatod az egyiket,
0: ígérte a madár.
2: Rendben, megvarrom szívesen,
0: válaszolta a szabó, és már is munkához látott. Mikor a szabó végzett, a két köntöst felakasztotta a fogasra, majd visszaült dolgozni a varrógépéhez. Nem sokára megérkezett a veréb, és mikor látta, milyen fenséges köntösöket vart a szabó,
1: ismét magával kerítette a telhetetlenség érzése.
3: Azt hiszem, meg kellene tartani mind a kettőt,
1: gondolta. Amíg a Szabó nem nézett oda, gyorsan csőrébe kapta a két köntöst, és magával vitte. A Szabó, mikor észrevette, kiabált utána, de mint hiába. Azt ígérted, az egyik az enyém lehet.
3: Ugyan? Én nem ígértem ilyet,
1: csiripelte a madár. Aztán a veréb elgondolkozott.
3: Még messze a tél. Addig csak nem tarthatom otthon.
1: Elrepült hát a paphoz, és megkérte, hogy őrizze meg a két köntöst, míg eljön a hideg, cserébe pedig megkaphatja az egyiket. A pap szívesen beleegyezett, de aztán addig nézegette a két köntöst, míg megtetszett neki mindkettő.
2: Mégis, minek ennek a verébnek egy köntös? Én több hasznát veszem. Inkább megtartom a másikat is, gondolta magában.
1: Később, mikor beköszöntött a hideg idő, megjelent a veréb a papnál, hogy elkérje a köntösét.
3: Köszönöm, hogy megőrizted, de most már kérlek, add oda a köntösömet.
2: Milyen köntöst? Nálam nincsen egy sem,
1: hazudta a pap.
3: De hisz itt hagytam, hogy vigyázz rá nekem, míg eljön a tél,
1: erősködött a veréb.
3: Így meg fogok fázni.
2: Majd imádkozom érted,
1: válaszolta a pap, és ott hagyta a madarat. A veréb ezentúl mindig a pap háza körül repdesett, várta a megfelelő pillanatot, hogy megleckéztesse a papot. Aztán egy nap a veréb meglátta, amint a pap kiteregeti a köntösöket, majd elmegy imádkozni.
3: Most eljött az én időm,
1: gondolta, majd gyorsan a csőrével felkapta a köntösöket, el akart repülni, ám az utolsó pillanatban a pap észrevette a madarat.
2: Hova viszed a köntösömet? Azt mondtad, az egyik az enyém lehet.
3: Én ilyet nem mondtam,
1: csiripelte a veréb, és tovaszállt. A madár ezután otthonos fészket rendezett be fiókáinak egy fa tetején, és magvakat gyűjtögetett, hogy legyen mit enniük a téli hidegben. Hanem ahogy teltek a hetek, az elemózsia egyre kevesebb lett, és mikor már a hó is lehullott, a madárka nem talált sehol élelmet. Végül a veréb arra jutott, hogy elviszi a köntösöket a vásárba, és majd a kapott pénzen magvakat vesz. Ám amikor a város felé repült, óriási szélvihar támadt, és kitépte a csőréből mindkét köntöst. A szél messzire vitte őket. S hiszitek vagy sem? A szél az egyiket a Szabó mester, a másikat a kelmefestő háza elé tette le.

0: A csodatévő foci csuka. Egyszer volt, hol nem volt. Élt egyszer a messzi napsütötte Afrikában egy kis ügyetlen kisfiú, Kanu, akinek a futball volt a mindene. Focizott a suliban, focizott a suli után, focizott a hétvégén, de még a szünidő alatt sem tudott másra gondolni, mint hogy találjon pár társat egy kis labdakergetéshez. Minden álma az volt, hogyha felnő, híres játékos lesz, akinek egész Afrika ismeri a nevét. Azonban Kanu nem volt túl ügyes a labdával. Amikor bele kellett volna rúgni, mindig annyira izgult, hogy még a 11-eséből is bedobás lett. Nevetett is rajta a falu apraja nagyja. Az egyik ilyen rosszul sikerült mérkőzés után könnyes szemekkel ballagott hazafelé. Akárhogy is próbálkozom, akármennyit gyakorolok, a pályán mindig rosszul sülnek el a dolgok. Talán abba kellene hagynom a játékot, kesergett Kanu magában. Félúton járhatott hazafelé, mikor a távolban megjelent egy motoros. Nagy porfelhőt kavarva maga mögött. A jármű lelassított, majd megállt Kanu mellett. Helyette kölyök! Miért lógatod az orrod egy ilyen szép napon? Kérdezte a motoros.
1: Miért lógatom? Ismételgette Kanu. Semmit sem szeretek jobban, mint focizni. Gyakorolok éjjel-nappal. Még álmomban is rúgom a bőrt, de mégis én vagyok a legügyetlenebb. Ha hozzám kerül a labda, elfelejtek mindent, panaszolta.
0: Motoros végighallgatta a kis focista súlyos gondjait, majd vidáman felkiáltott. Csak ennyi a baj! Ezért nem érdemes szomorkodni, kezdte a mondandóját. Guru vagyok, a varázsló. Ha valaki, akkor én tudok segíteni rajtad. Azzal leszállt a motorjáról, és a csomagtartójához lépett. Kanu hallott már varázslókról, de még sohasem találkozott egyel sem. Guru elővett egy pár fényes, piros focicipőt. Tessék, nyújtott át Kanunak. Ez itt egy csodacsuka. A legrosszabb játékost is világklasszissá varázsolja. Csak annyi a dolgod, hogy mostantól ebben kell játszanod. És meglásd, te leszel a pályán a legjobb. A gyönyörű, új focicipő ott pihent Kanu kezében. Minden vágya az volt, hogy jó játékos váljon belőle, és ez most végre valóra válhat. Kanu annyira el volt foglalva a gondolataival, hogy észre sem vette, mikor a motoros tovább száguldott, mielőtt még megköszönhette volna neki a csodás ajándékot. Kanu aznap este sokáig forgolódott az ágyában, gondolatai a csodatévő focicsukán jártak.
2: Mostantól én leszek a legjobb a pályán! Senki nem fog nevetni! Még az edzőbácsi is büszke lesz rám!
0: Ábrándozott, majd lassan elszenderült. Másnap az ország legjobb foci csapata jött el a falujukba. A fiúk aggódva nézték őket. Na, most fel kell kötni a gatyát, fiúk, mondta az egyik. Ők a bajnokság esélyesei, tette hozzá egy másik. Egyedül Kanu volt nyugodt. A varázscsukával a lábán nem volt mitől félnie. Egy éles sípszó harsant fel, és a mérkőzés kezdetét vette. Az ellenfél vezette a támadást. A labda lábról lábra pontosan járt, és pillanatok alatt eljutott a Kanué kapujáig. Villámgyors csatárok éppen lövéshez készülődött, amit a kapus rémült szemekkel várt. Ám az utolsó pillanatban, a semmiből, egy láb megakadályozta a lövést. Kanu csúszott be, és vette el a labdát a meglepett ellenféltől. A varázscipő működött, és ügyetlen hősünk szíve megtelt önbizalommal. Kanu szélsebesen száguldott a labdával a kapu felé. Tudta, hogy amíg a csodacsuka a lábán van, senki nem tudja megállítani. Gyorsabb és ügyesebb volt, mint valaha. A lelátón az emberek némán nézték, ahogy Kanu, aki azelőtt csak a csapat terhére volt, egészen a kapuig vezette a labdát. Ez volt Kanu pillanata.
1: Az ellenfél játékosait mind maga mögött hagyta, és csak egy lövés választotta el a hősi válástól. Kanulába ezúttal nem remegett, és jobbjával hatalmas elővel rúgta a labdát a kapus mellé a hálóba.
0: A labda a gólvonal mögött pihent. A csapattársak nem hittek a szemüknek. Egy pillanatig csönd volt, majd mind egyszerre üvöltötték Kanu nevét. A játékosok hátukra vették társukat, és úgy ünnepelték a naphősét. Ez volt Kanu életének legszebb napja. Így kezdődött a tavasz győzelmi sorozata. Kanu minden mérkőzésen gólt szerzett, és a tavasz végén a csapata magasba emelhette a bajnoki kupát. Az egész vidék büszke volt a kis focistára, aki csodacsukájában megállíthatatlan volt a pályán. Mikor Kanu a bajnoki aranyéremmel sétált hazafelé, valami furcsa dolog történt. Az érem a nyakában egyre súlyosabb lett. Úgy éreztem, mintha lopott kincs lett volna. Ez az érem nem az enyém. Csak a csodacsuka miatt lettem bajnok. Anélkül most is csak ügyetlen Kanu lennék, állapította megkeserűen. Ezzel az érzéssel sétált tovább, amikor egy cipősbolt ablakán keresztül egy ismerős arcra lett figyelmes. A boltban nem más, mint Guru dolgozott. Furcsa varázsló ez. Cipőt árul ahelyett, hogy varázsigéket mormolna. Morfondírozott, majd belépett a boltba.
3: Jó napot, Guru!
0: Köszönt hangosan. Üdvözöllek, Kanu! Hallom, bajnok lett belőled, mondta vidáman a varázsló. Ám akkor Kanu átnyújtotta neki a csodacsukát.
1: Visszaadom a cipőt. A győzelem mit sem ér, ha csalással érjük el. Szeretnék jobb játékos lenni, de nem varázslattal.
0: Csak magadnak köszönheted, hogy jó játékossá váltál, mosolygott Guru. Én nem varázsló vagyok, csak egy cipész. Ez pedig nem csodacsuka, hanem egy egyszerű focicipő. Aznap, amikor felvetted, elhitted, hogy jó játékos vagy, és önbizalommal focisztál. Ez segített, hogy megnyerjétek a bajnokságot, mondta a cipész Kanu legnagyobb meglepetésére. Azóta Kanu felnőtt, és nagyszerű játékossá vált. Egész Afrika megismerte a nevét. Az évek során nem telt el úgy mérkőzés, hogy ne jutott volna eszébe ez a történet a varázslóval és a csodacsukával, amely megtanította, hogy az ember bármit elérhet, ha igazán akarja, és bízik önmagában.
4: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. Még egy mese.
1: Szervusztok, kedves gyerekek! Új Réti László vagyok. Ma én fogok mesélni nektek. Hallgassátok szeretettel. Csukás István, Brum Brum Bruno, a lovagló művész. Brum Brum Bruno a tányértalpú bársonybocs előre-hátra lovagolt a hintalovon, és harsányan énekelte a medveindulót. A bundám szőrös, kócos és a talpaim nagyok, kedvencem a hársfa, méz, bár bársonybocs vagyok. Ha brummogok, hát megremeg az erdő rengeteg. Nagy hős ez a medvegyerek, de ti ne féljetek. Bizony, brum brum, gyia, gyia, előre, illetve hátra. Mivel ez egy hintaló, gyakorolni ez is jó, de most már egy igazi lóra vágyom. Brum Brum Bruno, azaz BBB, elindult hát lovat keresni. Viszek magammal egy hosszú kötelet, hát ha vad lesz az a ló, és nem foghatom meg kockacukorral. Ahogy a nagy síkságra ért, meglátott egy gyönyörű paripát. Megszólította, s ahogy illik, bemutatkozott. Hello, te ló, kössünk barátságot! Én vagyok BBB, a tányértalpú bársonybocs, és mellesleg lovagló művész. Itt vagyok én, a lovagló művész, ott vagy te, a ló. Gyere közelebb. De a ló meg sem mozdult. Így is jó, dörmögte Bruno, beszélhetünk másképp is. Brum Brum Brunót elfogta a vadász szenvedély. Ezer üveg málna szörp, brummogta. Most megismered Brum Brum Brunót, a tányértalpú bársonybocsot, a lovagló művészt, plusz a nagy vadászt. Valami azt súgja, hogy kerítselek be, te ló, és hopp! Óvatosan keringett a ló körül, egyszer jobbra, egyszer balra. A ló kíváncsian nézte a lopakodó, settenkedő, tányértalpú bársonybocsot. Fülét hegyezte, sörényét borzolta, farkát csapkodta. De hiába hegyezte, hiába borzolta, hiába csapkodta. BBB meglengette a kötelet. A kötél megfeszült, a ló nyihogott, BBB nevetett. Brum Brum Bruno felugrott a vadló hátára. Hopp! Égyni! Fent vagyok a ló hátán. De még ki sem mondta, már is repült a levegőbe. Mi vagyok én, madár? A tányértalpú bársonyba csak nem szoktak röpködni. Hallod, te ló? Értetted egyáltalán, amit mondtam? Állj egyenesen, hogy ráülhessek a hátadra. Azzal lepottyant a levegőből egyenesen a vadló hátára. Ám a vadló megint kirúgott a hátsó lábával, és feldobta a bocsot. Na ebből elég, mormogta BBB, nem fogom az egész napot a levegőben tölteni. Brum Brum Bruno mérgesen szólt le a vadlónak. Te ló, látom már, hogy teljesen el vagy vadulva. Látom már, hogy nem jártál iskolába, vagy ha jártál, megbuktál. Majd én megtanítalak egy-két apróságra. Állj egyenesen, jövök! A vadló azonban iskola kerülő lehetett, vagy megbukott a csikó iskolában, mert ahelyett, hogy megállt volna, elszaladt. BBB a földre huppant, a kalapja is leesett. Dühösen vakargatta a fejét. Lepottyantunk a földre, én is a kalapom. De ezer üveg málna szörp, ne legyen Brum Brum Bruno a nevem, ha feladom. Megállj te, iskola kerülő! Én leszek a tanárod! Brum Brum Bruno már is megkezdte az oktatást. Első lecke! Fel kell ülni a ló hátára. És van is egy pompás ötletem. Ripsrops fölmászott egy fára, annak is egy kiálló ágára. Na, innen már egyszerű, mormogta. Ide kell csalni ezt a kelekótya ütődött, zabropogtató vadlovat. Mégpedig pontosan ide az ág alá. És erre is van egy pompás ötletem. Kikiabált a levelek közül, Játszunk bújócskát! Fogadjunk egy zsák zabba, hogy nem találsz meg! A vadló gúnyosan nyerített, és a fa alá ügetett. Bibi elengedte az ágat, és szépen suhant lefelé. Brum-brum-brum, ott diadalmasan mosolygott, hogy lám, ennyi az egész. Egyszerű ez. Mindjárt befejezzük az első leckét. Le is ért szépen a vadló hátára, de még annyi ideje sem maradt, hogy kifújja magát, újra a levegőben volt. Na tessék, megint repülök. Nem tudom, kettőnk közül ki nem akarja felfogni, hogy nem repülő leckéket akarok venni, hanem lovagló leckéket akarok adni. Én még ilyen buta lovat nem láttam. És csak bukfencezett a levegőben, és vele bukfencezett a kalapja. Közben tovább dírmegett, meg dörmögött. Az ember, illetve a medve kiteszi itt a lelkét, és ez a hála. Amíg Brum-Brum-Brunó dirmegett, meg dörmögött, meg a levegőben hengerbucskázott, vagyis bukfencezett, valaki szigorúan figyelte egy szikla mögül. Barna volt a bundája, tarka toll libegett a fején, ívolt az egyik macskában, nyilvessző a másikban, és nagyon szúró szemmel nézett. Félelmetes szőrmackó volt, és első pillantásra is látszott, hogy indián. Márpedig az indiánok nem tréfálnak, és nem kukoricáznak. Irgum-burgum falapát, két sas szem, né, mit lát? Mit keres itt ez a sápadt arcú városlakó, plusz tányértalpú bársonybocs? Ez az én vadászterületem. A szőrmók indián, mikor már jól kimorogta, meg jól kibámészkodta magát, abba hagyta a fogcsikorgatást, és így suttogott. A tettek mezejére lépek, vagyis a harci ösvényre. A barna bundájú indián szőrmedve ezután némán ráhelyezte a nyílvesszőt az íjhúrjára, behunta a balsas szemét, és célzott. Mégpedig a sápadt arcú Brum-Brum-Brunó célozta meg, aki természetesen semmit sem tudott, se a szőrmackó indiánról, se a nyílveszőről. Ez utóbbit tudta meg először. A nyílvesző sűvítve szállt, mégpedig pontosan feléje. Ezer üveg málna szörp! Ennek a felese tréfa. Futás, Brunó! És elfutott. Elől ő, mögötte a nyílvesző. Futott Brum-Brum-Brunó, ahogy a lába bírta, és közben dörmögött. Elég nagy szégyen mondhatom, hogy a saját talpamon rohanok. Én lovaglóművész vagyok, és nem futóművész, de hol egy ló? És meglátta a vadlovat. Gyorsan arra kanyarodott, futtában így kiabált a lónak. Hé, te ló! Figyelj! A ló mindig várja meg a lovasát, érted? Még jobb lenne, ha a ló futna a lovasához. De elég, ha most csak a felét jegyzed meg. Na, nem vagy te olyan buta. Érzem. És csodák csodája, a vadló ilyen rövid idő alatt megjegyezte, vagyis megvárta Brum-Brum-Brunót. Brum-Brum-Brunó nekifutásból hopp, felugrott a ló hátára. Ne állj meg, vágtas, és ne nézz hátra! Ne félj, futás közben megtanítalak mindenre, amit egy lovaglóművész lovának tudnia kell. Művészt faragok belőled, ezzel a két kezemmel, meg a két lábammal. Tehetséges tanítványnak látszol, csak ne állj meg! A ló bólogatott, hogy érti. BBB tovább suttogott a fülébe. Ne bólogass, mert még leesek, csak vágtass. Esetleg nyeríthetsz is örömödben, hogy ilyen szépen haladsz a tanulásban. A ló nyerített, meg a farkával csapkodott és vágtatott, mint a szélvész. Brum-Brum-Brunó örömében hahózott, meg kurjongatott. Ha-ho! Itt száguld a tányértalpú lovaglóművész! Ilyen! Először a vadló vette észre, hogy nincsenek egyedül. Nyihogott, meg a fejével mutogatott. Végre Brum-Brum-Brunó is felnézett. Így csak, mondta csodálkozva. 1000 üveg málna szörp. Te meg ne bámészkodj, és ne is integess a fejeddel, hanem vágtass! Közben mindent elmagyarázok. Most magasabb osztályba léphetsz, te ló! Eddig egyszerű volt a lecke, mondhatnám úgy is, hogy sétagalopp. De most más a helyzet. Többen vagyunk, és ha többen vagyunk, el lehet dönteni, hogy ki a legjobb. Akarsz a legjobb lenni? Mert én akarok. Nyomás, minden bele. Vágtattak, suhantak, mint a szélvész, mint az orkán, és nem csoda, hogy mindenkit lehagytak. Egyszer csak egy faluba értek. Az utcán a közönség integetett és éjjelzett. BBB büszkén körülnézett. Világos, hogy minket ünnepelnek. Mosolyog te is, de azért vágtass, oktatta a lovat, amikor az utca végén meglátott valamit. Látod azt a szalagot? Ott a cél! Ott osztják a bizonyítványt! Teljes erőből átszakították a célszalagot, s BBB boldogan felsóhajtott. Elértem életem célját. Éljen Brum-Brum Bruno, a tányértalpú lovagló művész! No és a lova?
0: Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

Élt egyszer egy kedves házaspár. Bár nagyon szegények voltak, minden napra jutott rendes falat. Mégis szomorkodtak, hiszen gyermekkel nem áldotta meg őket az ég. Bár csak lenne egy fiúk, de még ha akkora is lenne, mint a hüvelykujjam, én szeretném, tejben vajban fürözteném, sóhajtozott az asszony. Épp arra járt a tündérek hercegnője, aki meghallotta az asszony nagy bánatát. Berepült az ablakon, s az asztalra varázsolt egy akkora fiúcskát, mint a kis ujjam. Nagy lett ám az öröm a házban. Az asszony és férje ura szüntelenül kényeztették a kisfiút. Szép ruhába öltöztették, dióhéj bölcsőbe fektették, virágszirmokkal takargatták. Üvelyk Matyi lett a neve, mivel elfért a tenyerükben. Matyi az idő múlásával sem lett nagyobb bacska, ezért sokszor keveredett kisebb-nagyobb bajba. A szántóföldön, ahol édesapja dolgozott, egy gonosz holló csapott le rá. Felkapta a csőrével, de Matyi szerencsére addig kapálózott a karmai között, míg a holló elejtette. A fiú egy idegen kastély kertjébe esett, ahol éppen egy óriás sétálgatott. Nocsak! S az óriás szeme megakadt az apró kis teremtésen. Megfogta ujjaival, és álmélkodva nézegette. De Matyi sem volt rest, előkapta ostorát, és megvágta a mamlasz óriást. Az döbbenetében mindjárt kiejtette a kezéből, és a fiú egyenesen a tengerbe repült. Hiába próbált menekülni az arra úszó hal elől, mivel nem tudott úszni, az már is bekapta. Telt múlt az idő, de egy nap bizony a halat kifogták, és már vitték is vacsorának a király konyhájába. A szakács felbontotta a halat, s nolám kit talált benne, hát a szendergő Hüvelyk Matyit. Csodájára járt a király is, akinek annyira megtetszett az apró kis fiúcska, hogy rögvest barátjává fogadta. És mondd csak, a szüleid is akkorák, mint te? Kérdezgette a király. Ugyanakkorák, mint királyuram, csak éppen nincs annyi aranyuk. A király nagyon megszerette a fiút, s azonnal ráparancsolt alattvalóira, hogy szedjenek össze neki annyi aranyat, amennyit a parányi fiúcska csak elbír. Matyi búcsút vett, és már el is indult hazafelé a zsáknyi arannyal. Mondani sem kell, hogy megörültek neki szülei. Betakargatták, simogatták az egyetlen fiúkat. Nem tartott ám sokáig a boldogság. Reggel Matyi bejelentette, hogy ő bizony visszatérne a palotába. Szellő repítette most a fiút, szállt magasan, majd egyenesen a király levesébe pottyant. Ezt nem tűrhetem még tőled sem, kedves barátom! Halálbüntetésre jár, parancsolta a király. Szegény Matyi futott, amerre látott. Az udvaron talált egy csigaházat, s ott bujkált napokig. Az udvaroncok mindenütt keresték, de sehol sem lelték az apró fiút. Eltelt néhány nap, és közben Matyi annyira megéhezett, hogy kimerészkedett a csigaházból. Egyenesen a király konyhájába vette az irányt, ám az egyik szakács észrevette, s már vitte is Matyit egyből a király elé. De lám a király már el is feledkezett arról, mit tett Matyi.
De jó, hogy itt vagy, drága barátom, lelkendezett, mikor megpillantotta. Örömében még lovaggá is ütötte Matyit. Ezentúl Matyi is a királyi udvarban éldegélt, együtt jártak a királlyal vadászni. Matyinak egy egérke jutott ló helyett. Egyik nap egy macska keresztezte az útját. Felvitte Matyit az egérrel együtt a fára, de a fiú hősiesen megvédte magát apró kardjával. A macska megijedt, s elengedte Matyit, aki éppen egy arra járó vitéz kalapjára esett. Matyi egészen a tündérek országáig utazott. Annyira szeretett ott lenni, hogy 7 éven át maradt. Csak éppen azt nem tudta, hogy tündérországban 7 év 70 évnek számít. Mire Matyi visszatért a királyi udvarba, már senki nem élt régi barátai közül. Az új királynak viszont nagyon megtetszett az apró kis fiúcska, és barátjává fogadta. Sőt, még egy aranykastélyt és egy aranyhintót is ajándékozott a fiúnak. Így éldegélt csodálatos pompában Matyi, és megfogadta, soha többé nem keveredik kalandokba. Azóta is boldogan és nyugalomban él aprócska aranypalotájában. Aki nem hiszi, járjon utána!

0: Csukásmese rádió.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

nagyon jó. Hely, de az a sok mi? Kicsit hangosabban. Hely, de az a sok mi? Most mindenki! Hely, de az a sok mi?

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. A kis mutató a 8-ason, a nagy mutató pedig a 12-esen áll. Nem kell sokat várni, és alszunk is már. Műsorajánló következik. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
1: Rádió egyfejűeknek.
0: Hamarosan itt a vakáció. Töltsd a nyarat is a Csukás Mese Rádióval. Hallgass sok mesét és vidám zenét. Vár rád a nyár. Strand, a táborok, a kánikula, pringa, kirándulás. Töltsd hasznosan a nyarat. Játsz sokat, és persze hallgasd a Csukás Mese Rádiót.
2: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Még több újrahallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok.
4: Kedves gyerekek, Szacsvai László vagyok, most én mondok nektek egy kedves mesét. Csukás István Mirmur tengeri csatát vív. Mirmur jött be nagy csörömböléssel az ajtón, egy vízzel teli labort húzott maga után. A szoba közepére állította, és nevetve nézett fel a virágtartón áldogáló kis csacsira. Figyelj jól, ilyet még nem láttál, szólt neki. Azzal kiszaladt, és egy csomó újságot hozott be. A kis csacsi kíváncsian nézte, hogy mit

0: Mesterkedik Mirmur. Aztán megkérdezte, mit csinálsz, Mirmur? Tengeri csatát vívok, válaszolta Mirmur. Tengeri csatát? Morfondírozott magában a kis csacsi, ilyet én még nem is hallottam, és borzasztó kíváncsian figyelte a kandúrt. Mirmur pedig összehajtogatta az újságpapírt, hajókat csinált belőle, mikor kész lett egy, beletette a lavorba. Ezt most vízre bocsájtjuk, tette hozzá ilyenkor. A lavor nem sokára teli lett papírhajókkal. Volt ott kisebb, nagyobb, hegyes orrú, meg széles testű, igazán nagyon változatos formájú hajókat gyártott Mirmur. Mikor készen lett velük, elkezdett kutatni a szemével a szobában. Mit keresel? Kérdezte a kis csacsi. A legyet, felelte Mirmur. Kinevezném hajós kapitánynak, de a légy nem volt sehol. Biztosan elbújt, gondolta a kis csacsi. Lehet, hogy nem akart hajós kapitány lenni? Én szívesen lennék, de engem ilyesmire sosem kérnek meg. Mirmur is abba hagyta a keresést. Nem baj, legyintett. Pedig jó kalóz lett volna, mert hogy olyan fekete, tette hozzá. A kalózok mind feketék. Nem nagyon szeretnek mosdani, csak ha elsüllyesztik őket. És Mirmur elkezdett rettenetes pofákat vágni. Vicsorgatta a fogát és meresztette a bajuszát. Csinált papírból egy csákót, a fejére csapta és azt mondta. Akkor én leszek a kalóz, és mind elsüllyesztem. A kis csacsi kicsit beljebb húzódott a virágtartón, és úgy nézte Mirmurt. Milyen jó, gondolta magában, hogy mégsem lettem hajós kapitány. Mirmur pedig elkezdte süllyeszteni a hajókat. Rájuk csapott a mancsával, és a papírhajók szép lassan mind elsüllyedtek. Csak egy hajó a legnagyobb úszkált még a lavorban, azt Mirmur sehogyan sem találta el. Mindig mellé csapott, a hajó balra úszott. Roppant ügyesen mindig kikerülte Mirmur mancsát. A kis csacsi érdeklődve figyelte, és egyszer csak észrevette, hogy van valaki a hajón. Jobban odanézett, s nem hitt a szemének. Úgy bizony, a légy volt, s mintha csúfondárosan nevetett volna. Mirmur pedig egyre dühösebben vadászott a hajóra. Izgatottan szaladgált körbe a lavor körül, s leste, hogy honnan tudna rácsapni. Egyszer csak összehúzta magát, ugrott egy nagyot, és zsutty, beleesett a vízbe. A kis csacsi megijedt, gyorsan lemászott a virágtartóról, és odament a lavorhoz. Beleestél? Kérdezte, aztán rögtön rájött, hogy felesleges volt a kérdés. Mirmur az első ijegység után végre felállt a lavorban, és így szólt. Nem akarsz fürdeni? Nagyon egészséges a tengeri fürdő. A kis csacsi megrázta a fejét. A légy volt, mondta izgatottan. A légy volt a hajón. Nem érdekes, egy cseppet sem érdekes, mondta Mirmur. Azt már el is felejtettem, most strandolok. Mosolyogni próbált, de bizony nem sikerült. Fázott és vizes volt, és elkezdett vacogni a foga. Segíts kimászni, mondta végül. Kintről hangok hallatszottak. Hol a lavor? Kérdezte valaki. Az előbb még itt volt a konyhában. Gyorsan, vacogta Mirmur. A kis csacsi odaállt szorosan a laborhoz, Mirmur belekapaszkodott a nyakába, és kimászott. Kicsit összevizezte a kis csacsit, de az nem bánta. Mirmur fogta a lavort, és húzni kezdte kifelé. Az ajtóból visszaszólt. Különben igazad volt, fürödni csak nyáron lehet. Ilyenkor még nem olyan jó.
1: Haci!
0: Tüsszögött nagyokat, a kis csacsi visszamászott a virágtartóra, és szívből sajnálta Mirmurt, amiért beleesett a vízbe. De aztán el is mosolyodott, mikor eszébe jutott, hogy milyen furcsán nézett ki a kandúr, mikor vacogott a laborban. A kalóz, gondolta magában, a híres kalóz, mégis belepottyant a vízbe.
2: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!

0: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok gyerekek, Szerednyei Béla vagyok, és most én olvasok nektek egy mesét. Fecske László, a csiga, akit lakodalomba hívtak. Láttatok már csigát lakodalomban? Pedig még ők is megházasodnak, ha szeretik egymást. Akkora ünnepséget rendeznek, hogy valamennyi csúszómászó a csodájára jár. Az ilyesfajta eseményt a csigák általában esős időre tervezik, mert a vizes talajon jobban lehet táncolni. Ezt bizony a giliszták is jól tudják. Egyszer Pamlag Manfred, a nősülés előtt álló éti csiga úgy döntött, hogy meghívja a családja minden tagját a nagy ünnepségre. Írt is vagy 200 levelet, hiszen nagy volt a család, és a borítékokat sziszegi, a fürge gyík hordta szét. Minden címzetnek elvittem a meghívókat, kedves barátom, mondta a gyík, miután visszatért Alamuszi Manfred lakásához. Az összeset, ez nagyszerű, bárcsak én is ilyen gyors volnék, mint te, jegyezte meg a csiga. No és minden rokonom otthon volt?
2: Igen, mindenki. Egy valaki költözött el csupán, még pedig Csusszanó Alajos. Ő a gólya réten telepedett le, de neki is elvittem a küldeményt, csak kicsit tovább tartott az út, mint a többiekhez.
1: Pamlag Manfred a fejéhez kapott. Atya ég, elfelejtettem, hogy Alajos már jó pár hónapja bejelentette a költözését, de hiszen így lemarad a lakodalomról.
2: Annyi baj legyen, lesz itt rokon elég. Arról te nem tetsz, hogy ők elme más éghajlatra vágyott, mondta a gyík nevetve, majd elköszönt a csigától, s elviharzott.
1: Pamlag Manfred nem tehetett mást, készült az esküvőre. Gondolta, igaza van a gyíknak, hiszen nem ő mondta Alajosnak, aki mellesleg a nagybátyja volt, hogy költözön minél messzebb az egyébként minden kényelmet megadó csigatanyától. Eközben Csusszanó úr nagyban készült az útra. Kalapot tett, becsomagolt a bőröngyébe, és egy pillanatra ismét elővette a gyíktól kapott meghívót.
2: Mikor is lesz a nagy esemény? Motyogta magában, miközben a lap alján keresgélte a dátumot, amelyen a boríték felbontásakor simán átsiklott.
1: Majd kiugrottak a szemei, amikor azzal szembesült, hogy a lakodalom 3 nap múlva lesz esedékes.
2: Szent ég, ennyi idő alatt nem érek oda. Hogy is gondolták ezek? Várhattak volna vele még pár hetet, mit hetet, pár hónapot?
1: Így mérgelődött Alajos, de mivel nem tudott mit kezdeni a helyzettel, azonnal útnak indult. Mindez alatt a csigatanyán elkezdődtek az előkészületek. Kondérasszonysága, menyasszony, édesanyja éjjel-nappal süteményezett. Csigák tucatjai hordták az asztalokat és a székeket a nagy esemény helyszínére. A menyasszony, Szempilla Róza, el volt ragadtatva a gyönyörűségtől, a leendő férje ráadásul egy hatalmas csokrot készítetett neki az esküvőre. El is jött a várva várt nap, de Csusszanó Alajosról semmi hír nem érkezett. Azt sem tudták, hogy elindult-e, sem az, hogy egyáltalán szánékában áll-e megjelenni a lagzin. Rajta kívül mindenki ott volt, és akkora mulatságot csaptak, hogy azt még a vakond is hallotta a föld alatt. Hajnalig tartó tánc vette kezdetét, és az ifjú pár együtt vágta fel a 3 emeletes tortát. A zenét a Tücsök trió szolgáltatta, akik még másnap reggel is húzták a nótát. A 200 fős társaság nagy sogára oszlott fel, és az újdonsült pár elvonult a mézesetekre. Parack Izabella édenkertjébe, amely a fiatal csigák kedvenc kikapcsolódási helyszíne volt. Napok múlva tértek csak vissza, s idővel megszületett az első, a második és a harmadik gyermekük is. Meg sem álltak 20 csiga csemetéig. Pamlag Manfred és Szempilla Róza mindig is nagy családról álmodott, s végül be is teljesedett az álmuk. Családi fényképek is készültek róluk, amelyeket Optika Kázmér, a cserebogár készített. Egy vasárnap reggel nem várt vendég érkezett. Pontosabban elkésett vendég, Csusszanó Alajos toppant be fáradtan, meggyötörten a csiga családhoz.
2: Ugye nem késtem el, ugye nem maradtam el a nagy eseményről,
1: lihegte kimerülten.
2: Annyira siettem, hogy már a napokat sem számoltam. Kik ezek a kis lurkók?
1: Mutatott az őt körülálló kis csigákra, miután kissé magához tért. Ők a gyerekeink, felelte Manfred.
3: Egy kicsit késett csak el, drága nagybátyám, de se baj, a legkisebbik keresztelőjéről már nem fog lemaradni. Azzal együtt nevettek, s az elkövetkező napokban meg is ejtették az újabb eseményt, amelyen Csusszanó úr volt a díszvendég, s akire az ünnepséget követően hosszú út várt hazáig.
0: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: mesés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, kedves gyerekek! Én Keresztes Ildikó vagyok, és ma este én fogok nektek mesét olvasni. Bizonyára tudjátok, hogy a fele életemet a színházban élem, a felét pedig a zenei pódiumokon, és már kisgyerekkoromban nagyon-nagyon szerettem minden, ami a mesevilággal kapcsolatos. És egy kicsit a saját szakmámat is úgy tekintem még ma is, mint egy mesevilág, hiszen a színházban különböző figurákat ölthetek magamra, különböző jelmezekbe bújhatok. Nagyon szerettem táncolni, mozogni, tornázni, és nagyon élénk volt a fantázia világom, és mindig így, amikor meséket olvastam, akkor teljesen vizuálisan magam elé képzeltem ezt az egész történetet, mint egy filmen. Úgyhogy remélem, hogy ti is így fogjátok majd tenni most. Hogyan találtak hegedűt az áfonya bokorban? Írta Václav Crtek, elmondja nektek Keresztes Ildikó. Egyszer Moha a kisujjával megpiszkálta a fülét. Állandóan hallok valamit, mondta halkan. Páfrány tölcsért formált a kezéből, és a fülére szorította. Én is hallok valamit. Valahonnan a tisztásról lágy zene szólt. Meg kell néznünk, mi az, mondta Moha. Oda mentek, és egy kis hegedűt találtak ott. Az áfonya bokor alatt feküdt. Páfrány körbejárt a kis hegedűt. Kié vagy? Kérdezte. Cini, cini, mondta a hegedű. Értelmesebben nem tudott beszélni, Páfrány még egyszer körbejárta. Itt megülnél a harmadtól, inkább elviszünk a házikunkba. Hazavitték hát a hegedűt, és letették az asztalra. Páfrány harmadszor is körbejárta. Játszom rajta egy kicsit, mondta. Kíváncsi vagyok, hogyan, hiszen nincs vonód, figyelmeztette Moha. Csinálok magamnak, jelentette ki Páfrány. A füle mögül kitépett egy hajszálat, meghajlított egy vesszőt, valahogy ráerősítette, és meg is volt a vonó. És most játszom, te pedig táncolsz, mondta Mohának. Az álla alá illesztette a hegedűt, és végighúzta rajta a vonót, de a hegedű meg se nyikkant. Úgy látom, nem sokat fogok táncolni, gúnyolodott Moha. Páfrány bekente a vonót fenyőgyantával, és még egyszer megpróbálta. A hegedű úgy elkezdett játszani, hogy Mohának valósággal ugrándozni támadt kedve. Egy ideig polkát járt, majd galoppot, végül kifulladt. Hagyd már abba, Páfrány! Nem tudom, mondta Páfrány. Akármit csinált is, a hegedű tovább játszott. Olyan kopogosra zendített rá, hogy Moha csak úgy ugrándozott a szobában. Táncra perdült minden, aminek csak lába volt a házikóban. Az asztal úgy forgatta a széket, mint egy kisasszonyt. Az almárium pedig a pohárszékkel ropta, mint Koma a Kománéval. Moha forgott közöttük, és csak a sarkára ügyelt, nehogy a pad rálépjen. Az Istenért, Páfrány, vesd már ennek valahogy véget! Páfrány nem tudott jobb megoldást, mint hogy az ablakhoz ugrott, és kidobta a hegedűt a patakba. Ahogy a hegedű beesett a patakba, feljajdult és elnémult. Végre nyugtunk van tőle! Lélegzett fel Moha, és fújogatta a táncolásba belefájdult lábát. Kisvártatva bedugta a fejét az ablakon tücsök. Nem láttátok itt valahol a hegedűmet? Letettem egy percre az áfonya bokor alá, és eltűnt onnan. Egy kis hegedűt, melyet nem lehetett elhallgatni, épp az imént dobtunk a patakba, mondta Páfrány. Úram Isten, ti aztán elbántatok vele, rémült meg tücsök, hiszen az az én hegedűm volt. Tücsök leült a sarokba, és úgy szomorkodott, hogy még a csápjai is keresztbe feküdtek egymáson. Moha meg Páfrány csak nézték a sipkájukat, és tanástalanul kérdezték. Hát most mi lesz? A hegedű mindjárt beúszik a tóba, kesergett Tücsök. De Moha meg Páfrány már vonultak is ki a házikóból. Futottak egyenesen a patakhoz, és keresték a hegedűt. Mikor már csak egy ugrásnyira voltak a tótól, Moha felkiáltott. Oda néz, Páfrány! A patak fölé hajló fűzfán Vizimanó forgatta pracliában a hegedűt. Épp az imént hozta nekem, a patak örvendezett. Moha meg Páfrány zihálva megálltak a fűzfalat, és kérték, hogy Vizimanó adja vissza nekik a hegedűt. Dehogy adom, mondta Vizimanó. Letört egy vesszőt, lehajolt egy szál zöld szittyóért, és vonót készített magának. Amit a patakhoz, az az enyém. És a vonót merészen végighúzta a húrokon. Moha meg Páfrány gyorsan belekapaszkodtak egy hatalmas sziklába, mely mázsányi súlyával állt a parton. A hegedű pedig nem húzta az időt sem polkával, sem galoppal, hanem rögtön olyan rezgő csárdásba kezdett, hogy Vizimanó belepottyant a patakba. Még belefúlok a vízbe, Játszon rajta, aki akar, mondta a vizet nyelve, és a hegedűt kitette a partra. Moha meg Páfrány csak erre vártak. Felkapták a hegedűt, és vitték a házikójukba. Nesze, visszahoztuk, nyújtották át a hegedűt Tücsöknek. Tücsök csápjai felemelkedtek, finoman az álla alá illesztette a hegedűjét, és kijelentette. Ezen a hegedűn nem tud ám akárki játszani. És olyan szépen hegedült, hogy Moha meg Páfrány úgy járták együtt a táncot, akár egy igazi bálban.
0: Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Nagy Adri vagyok, énekesnő, és most tőlem hallhattok egy mesét. A béka királylány. Népmese. Réges-régen a messzi Oroszországban a cár megparancsolta három fiának. Fogjátok az íjaitok és a nyilaitok, menjetek és lőjetek velük, ahol a nyilatok földbe fúródik, ott keressetek magatoknak feleséget. A legidősebb fiú nyila egy nemes ember udvaránál esett le, a középső fiúé egy tehetős kereskedő ajtaja előtt, a legfiatalabbé pedig a mocsárban landolt. Mégis hogyan találok feleséget egy ilyen elhagyatott helyen? Gondolta magában kétségbe esetten a legkisebb herceg. Akkor egy hatalmas béka emelkedett ki a sárból, szájában a herceg nyilával, és az brekegte.
3: Búslakodásra nincs okod! Leszek én hides asszonyod!
2: Iván a herceg nem akarta megszegni az apjának adott szavát, így beletörődött, hogy feleségül veszi a békát, miközben a testvérei egy nemes ember és egy kereskedő csinos lányát vezették oltárhoz. Attól fogva a két herceg megállás nélkül gúnyolódott vele, de Iván türelemmel viselte, és a békával feleségnek kijáró tisztelettel bánt. Egy napon a cár kijelentette. Azt kívánom, hogy mindegyik őtök felesége varjon egy inget nekem. Lássuk, ki járul elém a legszebbel. A két idősebb testvér a győzelemben biztosan tért haza, miközben Iván bánkódott, és mindent elmesélt a békának. Ő megnyugtatta a herceget.
3: Aludj csak, és álmodj szépen! Minden egyebet intézek!
2: Valójában a feleség egy hercegnő volt, akit Vasilisának hívtak, és egy gonosz átok sújtotta. Azon az éjszakán, miközben Iván aludt, levedlette a béka bőrét, és emberré változott. Azután megszőtte, megvarta, és kihímezte a legeslegszebb inget. Oroszországban még senki nem látott hozzáfoghatót. Amikor férje felébredt, majd kiugrott a bőréből, az inget látva, és rohant is, hogy átnyújtsa a cárnak.
4: Kétségtelenül ez a legszebb ing. Ivánt hirdetem ki győztesnek, mondta a cár, és hozzátette. Most egy vekti kenyeret kérek mindegyik hercegnőtől.
2: Ahogyan az előző éjszaka is, mielőtt Iván aludt, Vasilisza emberré változott, és megsütötte a legfinomabb kenyeret. Ismét őt hirdette ki a cár győztesnek, majd bejelentést tett. Holnap bált tartok a palotában. Hozzátok el a feleségeteket a legszebb ruhájába öltözve. A béka ismét megnyugtatta Ivánt.
3: Azzal, hogy ki mit mond, ne foglalkozz, kérlek. Menj előre, és én majd később utolérlek.
2: Iván őszintén hitt a feleségének, így egyedül ment a bálba. Vasilisza a díszvacsora közepén érkezett meg a palota kertjébe, egy aranyfogaton. Gyönyörű estély ruhát viselt, amely minden jelenlévő hölgy irigységét felébresztette. Ki ez a szépséges idegen? Csodálkozott mindenki. Amikor Vasilisza helyet foglalt a mosolygó Iván mellett, a férfi arra gondolt, bár csak örökké ember maradhatna a lány. Így anélkül, hogy bárki észrevette volna, ellógott a bárról és hazaszaladt. A békabőr a kandalló előtt hevert, Iván pedig teketóriázás nélkül a lángok közé hajtotta. Amikor felesége hazaért és felfedezte, könnyekben tört ki. Ha vártál volna még három napot, megszabadultam volna a gonosz kosei varázsló átkától. Így egész életemben raboskodhatok a várában. Ezekre a szavakra pedig huss, eltűnt a hercegnő. Iván kétségbe esetten keresésére indult, de hiába. Amikor az erdőbe ért, egy hatalmas medvébe botlott. A herceg már készült lenyilazni, amikor az állat esedezni kezdett.
4: Kímélt meg az életemet, egy napon a segítségedre leszek.
2: Iván beleegyezett, hogy elengedi. Ugyanez történt később a sárkánnyal és egy nyúllal is, aztán pedig egy hallal. A fiatal herceg az erdő közepén pedig a vasorú bábára bukkant, aki jól ismerte Vasilisza történetét.
4: Az édesanyja irigyelte a lány bölcsességét, fogott a mesébe a boszorkány. Ezért megkérte koseit, hogy változtassa békává 3 évre. Csak úgy tudod megszabadítani, ha elpusztítod a varázsló lelkét.
2: Ketté kell törnöd egy tűt, amelyet egy nyúl rejtette kacsahasában lévő tojásban találsz. A nyulat egy tölgyfa tetejére rejtett kőládába zárták. Iván könnyedén megtalálta a fát, de túl magas volt neki, hogy felmásszon rá, és túl nagy, hogy leverhesse a ládát az ágról.
4: Szerencsére a medve, akinek korábban megkímélte az életét, a segítségére sietett. Az állat megrázta a vállával a fát, a doboz pedig a földre hullott és kinyílt. A nyúl egyből előszökkent belőle, és el is szelelt volna, de Iván nyúlbarátja elkapta. Ekkor a kacsa kirepült a nyúl száján, de a sárkány, akinek életét Iván megkímélte, elkapta röptében a madarat, mire az a tojását a folyóba ejtette, de a hal, akit Iván életben hagyott, felhozta a mélyből, és átadta Ivánnak. A herceg felnyitotta és ketté törte a tűt, ezzel elpusztítva Kosely lelkét. Vasilisza végül megszabadult az átoktól, és hercegnőként térhetett haza a férjével, Ivánnal. Így a jó ismét elnyerte méltó jutalmát.
0: Csukás mesedádi.
5: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Mikor kicsi fiú voltam, mindenfélét barkácsoltam. Szegecseltem, kopácsoltam, taligát, hajót ácsoltam. Domboldalban, szőlős kertben kunyhót levélszint emeltem, belé töklámpást szereltem, öreg csősszel énekeltem. Ha szobából szabadultam, amerre csak megfordultam, sárkalibám, kőpalotám, sírva hagytam magam után. Volt a küküllőn egy malom, mormolását most is hallom. Életünk ott vigan tölt el, sok szép napom leörölte. Lejáratta sok jó órám, az idő volt benne a molnár. Feljebb volt egy fűrészmalom, fenyődeszkát vágtak azon. Lejjebb egy ványolómalom, fodros gyapjút mostak azon. Volt messzebb egy lisztmalom is, a molnárja tolvaj, hamis. Ha a zsilipjét lezárta, amennyi szép pisztráng márna, mind bekerült kosarába, onnan pedig a hasába. Malmunkat úgy építettük, a patakot elvezettük, ahol a legjobban siet, gyeppel megdugtuk a vizet, hogy torpangjon vadfolyása, megfogtuk vesszőfonással. A kavics közt árkot vájtunk, ahol kellett, sáncot hánytunk. Partjára ültettünk fenyőt, zsurlót, páfrányt, lengedezőt. Iszamos nagy kövek alatt fogtunk belé kövihalat, a folyókán fels leúztak, a markunkból kikicsúztak. Megzavart, ilyet kárász nép, oldalazva, mintha másznék, evickélt ki a patakba, hol a bothal majd bekapja. Gát felett a sima tükrön, vízipók suhant ezüstlőn, tűző napban korcsolyázott, s a cipője el nem ázott. Égerfák alatt a méből kis búvárrigó merült föl, kőre röppent megriadva, s mert itt már nem ő a gazda, jajszó tört fel a szívéből, úgy szemlélte, hogy mi épül. Nagy volt a faragás, fúrás, bicska villant, hult a faragács. Úgy faragtuk, úgy gyalultuk, ahogy apánktól tanultuk, ahogy ő is az apjától, vagy talán a nagyapjától. A kerékhez tengely kellett, mogyoróbotból kitellett, hogy hat küllő férjen bele, vastag maradt a közepe. Ebbe fúrtunk hat kis lyukat, hegyes küllő végnek utat, s a küllőket meghasítva bekopácsoltuk a likba. Meghasított küllő végbe hat lapátkát tettünk még be, s ezzel kész is volt a derék, hat lapátú malomkerék. A folyók a régen várta, sebes zúgóját kínálta, hol szűk volt, mint holmi szurduk, ágas fáinkat leszúrtuk, s rájuk tettük a kereket. Meg is indult, s úgy peregett, akár valami motolla, s vizét megszivárványolta. Hát egyszer csak nő a malom, s egyre nő a csodálatom. Roppant kerekek forognak, nehéz kövek nyikorognak. Nagy zsákkal jön egy vénember, tele a zsák búza szemmel. Beleönti a garatba, aztán zsákját földhöz csapja. Aztán jön egy ifjú legény, nagy-nagy zsák a hátán, fején. Künt is állnak, tolakodnak, az örletők sokasodnak. Száll a liszt akár a pára, zokog a malom zihálva, s mindez szörnyű leckét rórám, mert hogy én vagyok a molnár. Izzott a nap a küküllőn, mint a tüzes vas az üllőn. Harmatos nyárvégi reggel már ott jártam a beregben. Lábam gyorsan odatartott, hol tegnap hagytuk a malmot. Csorgón csergedezve csorgott, a kereke fürgén forgott. Oly jól tudta, mi a dolga, mintha száz éve ott volna. Hol van az éjjeli csoda? Örletőknek semmi nyoma. S a hatalmas álommalom nem nagyobb, mint a kobakom.
hát egyszer csak minyamányi otterem malom csodálni. Átgázoltak vasszigonnyal, maguk gyártották bizonnyal. Rozsdás szigony a kezükben, halvacsora az ezükben. Martban döfködik a halat, hát havaj egy fenn is akad. Ahogy járnak ott fels alá, egyszer csak a malom megáll. Keresvén a baj okát ott, láttunk egy iszonyú rákot, amilyen senki se látott. Úgy beült a kis malomba, mintha a molnára volna. Az ollója fél tenyérnyi, bajsza vége farkát éri. Malmunk farkával csapdossa, ollójával mind mardossa. Szerencse, hogy Mányi s Minya cseppet sem volt Nyányi Minya. Szigonnyal hamar kidobták, s egy nagy kővel lenyomtatták. S amíg Minya tüzért szaladt, rőzsét gyűjtöttünk az alatt. Megjött a szén egy csuporban, fát raktam rá, legugoltam. S addig fújtam, míg a lángja meg nem perzselt a falánkja. Aztán a rákot kiszedtük, a kő alól tűzbe tettük, megsütöttük, és megettük. Én kaptam az egyik ollót, még sohasem ettem olyan jót. Mányinak jutott a másik, Minyának a fogavásik. Neki csak a farka jutott, s nagymérgesen hazafutott. Ha te is eljöttél volna, tál neked is jutott volna. Ha nem a bajsza, a lába, nem jöttél volna.

aranyszőrű bárányka. No lám, a hajnali pirkadatban egy parasztlegény indul útnak. Beváltani szerencséjét, megtalálni feleségét. Édesapja szomorúan marasztalja, de mint hiába, meg se hallja. 7 napon s 7 éjjelen át bandukolt a legény, míg nem egy birkanyájhoz ért. Be is állt nyomban, s közben furujáján játszott vígan. Könnyű dolga volt nagyon, leheveredett, s egész nap csak furujázott a napon. Néha ránézett az állatokra, majd vissza a kék égboltra. De aztán egy napon a legény csodát látott. Furujaszóra ropta a bari, kinek szőre aranytól fénylik, vakít. Lassan eltelt egy év, s a gazda a kisbojtárt kifizetné. Ám a fiúnak a pénz nem elég fizetség, csak a báránykát szeretné. Megkapta az aranyszőrűt, csak mendegéltek ketten. Élvezték a hegyet, völgyet, s közben jó barátok lettek. Mikor elfáradtak, s megpihentek volna, éppen előttük termett egy helyes kis falucska. Be is kéreckedtek egy házba, ahol vendégül látta őket Maris, a lányka. A kislány szemét a bárányról levenni nem tudta, addig forgolódott éjszaka, míg nem odament, s megfogta. Hajnalban a legény talpra ugrott, és egyből rájuk csodálkozott. Nem tudni miért, Mariska a bárányról nem tudta levenni kezét. Sírva panaszolta a fiúnak, hogy ő biz a bárányhoz hozzáragadt. Apja anyja siratta nagyon. Mi lesz veled, édes lányom? De a legény mást nem tehetett, vitte csak magával mindkettőt a rengetegbe. Pár nap múlva új faluba értek, hol tolongott a nép a téren. Furujázott a legény szépen s hangosan, mire Maris és a bari táncra perdült nyomban. Már is előpattant egy néni a lapátjával, hogy megkergesse mind a hármat. Utolérte, s megsuhintotta a lányt, de hozzáragadt ő is, meg a hosszú nyelű lapát. Így aztán 4-en járták a vidéket, míg egy másik faluban a templomhoz értek. A pap azt gondolta, ez csak tréfa lehet, netán az ördög bújt beléjük örökre. Megy fabottyát feléjük legyinti, hozzáér a kofához, s rögtön odaragad ő is. 5-en mentek immár tovább, szomorúan vándoroltak erdőn s mezőn át. Egyszer csak a legény egy királyi várat pillant meg épp. Odahúzza esze s szíve, nosza fel is kerekednek. Magas volt biz a vár, tornya is vagy 100. Na de mit hallanak az udvaron? Szomorú a király kisasszony. Egész állónap itatja az egereket, s az öreg király sem tudja már, mit évő legyen vele. Na de gondol egyet a kis bojtár. Én bizony megnevettetem ám, s ott teremnek mind az 5-en rögvest a királyi teremben. Játszik lelkesen furujáján a legény, közben a bárány perdül fordul, s követi őt minden lány s fiú. Táncol már az egész udvar, vidámsággal telik meg a sok orca. És csodák csodájára egyszer csak felnevet a király szépséges leánya. Olyan hangosan mulat, hogy a király egyből a terembe rohan. Béget a bari,
Táncol a Maris, boldogan ropja már külön a kofa, a pap is, táncra perdül hamar a lányka, vezeti őt szíve párja, a bojtárka. Rájuk néz a király, és ígéretét betartva, országát és lányát a legénynek adja. Látom, fiam, melletted boldog lesz az ara. Így csinálta meg a bojtár legény a szerencséjét, s lett boldog és igazságos király

Szervusztok, gyerekek! Revicki Gábor vagyok, és most Csukás István bácsi egy meséjét fogom elolvasni nektek. A címe Mirmur, a gólkirály. Egy pamut gombolyag gurult be a szobába a félig nyitott ajtón. Mirmur, a kandúr szaladt utána, rugdosta, és telitorokból kiáltozott. Passzold le! Lőd kapura! Gól! A kis csacsi kíváncsian nézte a virágtartóról, előre hajolt, hogy jobban lásson, de Mirmur nem törődött vele. Folytatta a rudosást és az ordítozást. A kis csacsi nem bírta tovább a hallgatást, megkérdezte. Mit csinálsz, Mirmur? Mirmur fokhegyről válaszolt. Focizok, én vagyok a gólkirály. A kis csacsi nem értette egészen, de nem akart teljesen tudatlannak látszani, és bólintott. Nagyon szeretett volna játszani ő is, de Mirmur olyan fölényesen viselkedett. Gólkirály, gondolta magában. Én még sosem voltam gólkirály. Megvárta, míg Mirmur közelebb jön, és megkérdezte. Ezt ketten nem játszhatják? De, felelte Mirmur, te leszel a közönség. Jó, mondta örömmel a kis csacsi. Mi csináljak? Maradj a helyeden és kiabálj, felelte Mirmur. Mit kiabálja? Kérdezte a kis csacsi. Mirmur türelmetlenül válaszolt. Hát azt, hogy passzod le, meg lőd kapura, meg gól, ennél egy kicsit ugrálhatsz is. Most támadásba lendülök, folytatta Mirmur, és újra elkezdte rúdosni a pamut gombolyagot, rohangált vele ide-oda a szobában. A kis csacsi meg elkezdte kiabálni, hogy passzold le, lőd kapura, gól! És ugrált a virágtartó. Egészen érdekes játék ez, vigasztalta magát. Majd jól megfigyelem, és legközelebb én leszek a gólkirály. A sok rúgdosástól a pamut gombolya kezdett meglazulni, a szál vége kicsúszott. A kandúr azonban annyira beleélte magát a játékba, hogy nem vette

0: észre. És bizony egyszer csak teljesen kibomlott a gombolyag, és Mirmúr belegabajodott. A szál rátekeredett mind a négy lábára, hogy moccanni sem bírt. A kis csacsi nem értette, de azért lelkesen kiabált.
1: Passzod le! Lőd kapura!
0: Mirmúr megzavarodva ráncigálta az összekuszálódott pamutot, szeretett volna kiszabadulni, de csak annál jobban belegabajodott. A kis csacsi teletrogból bíztatta.
1: Gól!
0: És egy kicsit ugrált hozzá. Mirmúr nagyon dühösen nézett, és rámordult a kis csacsira.
1: Samu,
0: hagyd már abba ezt a buta kiabálást! A kis csacsi megsértődve elhallgatott. Így is jó, gondolta magában, én el is hallgathatok, és nézni kezdte a csillárt. Mirmúr egyre dühösebben rángatta, húzgálta a pamutot, de nem tudott belőle kiszabadulni. Végre fáradtan, csüggetten leült a földre. A kis csacsi odapillantott, de aztán tüntetően újra a csillárt kezdte bámulni. Mirmúr vékony, könyörgő hangon megszólalt.
2: Segíthetnél, hallod?
0: A kis csacsi ránézett. Úgy gondoltam, folytatta Mirmúr, hogy megkereshetnéd a szál végét. A kis csacsi megsajnálta. Olyan ügyefogyott volt a kandúr képe. Lemászott a virágtartóról, és keresgélni kezdte a szál végét.
1: Megvan,
0: szólt.
2: Bohozd ki,
0: kérte Mirmúr. Legközelebb ugye én is lehetek gól király, kérdezte a kis csacsi, és kibogozta Mirmúrt. Mirmúr ránézett, hogy nem csúfolódik-e, de a kis csacsinak nagyon barátságos arca volt. Igen, mondta Mirmúr, legközelebb te leszel a gól király, én pedig csillant fel a szeme, gólzsák leszek a híres kapus. Egymásra nevettek. Majd Mirmúr sietve összenyalábolta a pamutot, és kiszaladt vele a szobából.
3: Csukás Mese Rádió.
4: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
5: Sziasztok, kedves gyerekek! Szolnoki Péter vagyok, és most én mesélek nektek. Lázár Ervin, metró mese. A metrószerelvény begördült a remízbe, hogy megérdemelt éjszakai nyugovóra térjen. A kocsik fáradtan nyújtózkodtak, ellazították rúgóikat, egy-két álmos pillantás után a szemük is bekoppant. Csak a 336-os kocsi figyelt éberen, mintha a több órás gurulással még nem járt volna le a szolgálata. Ajtói lélegzett visszafojtva várták, hogy a remízmester egy gomnyomással becsukja a kerekeken gördülő kaput, s odakintről eloltsa a villanyt. A mély fekete remíz éjszakában azonnal izgatott sugdolózás kezdődött. Hurrá, én győztem! Sisterekte diadalmasan az első ajtó.
6: Az korán sem biztos, mondta a harmadik. Na, mondd a számot.
5: 79.
7: Lemaradtál. Kettővel megelőztelek, örvendezett a második ajtó. Rajtam 81 ember járt át az utolsó fordulóban.
6: 81? Hát az lehetetlen.
5: Hitetlenkedett a harmadik.
6: Akkor rajtam miért csak 44? Biztos, hogy jól számoltál?
7: Csak nem képzeled, hogy csalok.
6: Hát akkor te győztél. Ha csak az utolsó ajtó meg nem előzött.
7: Hé, utolsó ajtó, miért lapítasz? Nem lapítok én, mondta durcásan az utolsó ajtó. Te nyertél, minek beszéljek fölöslegesen? Azért csak mondd meg az eredményedet, mondta nagykegyesen a győztes.
5: Az utolsó ajtó, mintha nem hallotta volna a felszólítást, hallgatott.
7: Na, mondd már, sürgette most már mind a három társa.
5: 1, mondta alig hallhatóan az utolsó ajtó.
7: Mennyi? Ámuldoztak a többiek, és nem tudták visszatartani a nevetést.
5: 1?
7: Na hát,
5: mondhatom, szép eredmény. Nagyon szégyelte magát az utolsó ajtó. Azt azért vegyétek figyelembe, hogy ennek az egynek ferde volt az orrsövénye. Hogy micsoda? Kérdezték a többiek, és átvillant rajtuk, lehet, hogy a kudarc megzavarta szegény utolsó eszét. De nagyon jól állt neki, folytatta a habókos utolsó ajtó. Nehogy azt higgyétek, egy cseppet is rontott az arcán ez a picike hiba, sőt, ettől lett nagyon bájos a szabályos, szép meccésű orra. A szeme mandulavágású, a színe opálkék.
8: Az opál nem is kék,
5: szakította félbe a második ajtó. Nem baj, akkor is opálkék volt a szeme, mondta határozottan az utolsó ajtó. És vidámság lakott a szemében. Látszott rajta, a szomorúakat egy-két szóval meg tudja vigasztalni. Sőt, szó sem kell, csak rájuk néz, és huss, már is elröppen a szomorúság. A többiek erőlködve próbáltak felidézni valakit a saját utasaik közül, de csak egy ellibbenő hajfonat, egy lábikra, egy kabátszárny.
9: És milyen volt a haja?
5: Kérdezte az első ajtó. Milyen lett volna? Szőke. Fehér blúzban és sötétkék szoknyában volt. A keze finom művű, keskeny.
8: Nem is emlékszel a kezére?
5: Már hogy ne emlékeznék, amikor olyan volt a keze, mint egy ékszer. És meg is simogatott.
8: Megsimogatott?
5: Azt hiszem. Mi az, hogy azt hiszed? Most megsimogatott vagy nem? Amikor kiszállt, könnyedén megérintett.
8: Á, az csak véletlen volt, biztos kapaszkodott, mondta az első ajtó.
5: Szerintem simogatás volt, mondta a második.
6: És hol szállt föl? Kérdezte a harmadik.
5: Az Arany János utcai megállóban.
6: És meddig jött?
5: Sajnos csak a Kálvin térig. Nagyon reménykedtem benne, hogy kispesti, de nem. Ott lakhat valahol a Kálvin tér környékén.
6: Mit mondtál? Milyen blúzban volt?
5: Fehér. Fehér fodros blúzban. Amikor kiszállt, le nem vettem a szemem a blúz a fehér foltjáról, hogy minél tovább láthassam. S ja, igen, a járása. A járása is szívmelegítő volt. Elnéztem volna ítélet napig. A négy ajtó hallgatott. Lecsukódott a szemük, s ha jól tudom, aznap éjjel valamennyien a fehér blúzosról álmodtak.

0: A jaguár és az eső. Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
1: Egyszer éjszaka olyan meleg volt egy kunyhóban, hogy az emberek kimentek a szabad ég alá. Faágakra akasztották a függőágyakat, és ott aludtak. A jaguár, ahogy vadászni indult, legelőször a kunyhót járta körül. Látta, hogy az emberek kint alszanak a függőágyakban, a kunyhó ablaka, ajtaja meg tárva nyitva. Annyira meglepődött ezen, hogy nyomban visszafordult. Ekkor találkozott össze az esővel. Mi áradban vagy, jaguárkoma? Kérdezte tőle az eső. Ráijesztek az emberekre. Esőkoma, válaszolta büszkén a jaguár. Nem félnek ám tőled az emberek, mosolygott az eső. Nem-e? Húzta félre az orrát a jaguár. Menj szépen, és bújj el a kunyhójuk mögött, majd meghallod, hogy mennyire félnek. Az eső megfogadta a jaguár szavát, elrejtőzött a kunyhó mögött a bokrokban. A jaguár meg tele szívta a tüdejét levegővel, és énekelni kezdett. Ahogy felhangzott az éneke, az emberek megfordultak a függő ágyakban, és így beszélgettek. Hallod, mondta az egyik. Hallom, felelte a másik. Jaguár. Holnap elejtjük, mondta ismét az egyik. Jó prém lesz belőle a tarisznyánkra, válaszolta a másik. Aztán mind a ketten tovább aludtak. Az eső ott a bokrok mögött jót nevetett magában. Visszament a jaguárhoz, és elmesélte, amit látott, meg hallott. Nagyon megharagudott erre a jaguár, dúlt-fult mérgében, de az eső így szólt hozzá. Most bújj el te, jaguárkoma. Miért bújnék? Kérdezte értetlenül a jaguár. Majd meglátod, mondta az eső, és már el is tűnt a jaguár szeme elől. A jaguárnak erősen furdalta az oldalát a kíváncsiság, oda lopakodott a függőágyak közelébe, és lehasalt a bozótba. Az eső meg magához parancsolt a fegyvereit, a szelet, a felhőt, a villámot és az égzengést, aztán szabadjára engedte őket. Azon nyomban feltámadt erre a szél, dörögni kezdett, cikázott a villám, a zápor pedig valósággal ömlött, zuhogott az erdőre. Az emberek kiugráltak a függőágyakból, hanyat homlok szaladtak be a fedél alá. A jaguár szégyenszemre összehúzta magát, és úgy elbújt a bozót legmélyére, hogy az eső meg se tudta találni. Akkor aztán jót kacagott az eső, visszaparancsolt a fegyvereit, a szelet, a felhőt, a villámot és az évzengést. A jaguár meg, amint csapzott, vizes bundával előmászott a bozótból, bizony egyetlen szót sem szólt már, hiszen ő is megijedt az esőtől.
0: A jaguár és az eső című mesét hallottátok.
2: Csukás Mese Rádió. Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége. Szép álmokat mindenkinek. Volt a mesés este. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.

csukásmese rádió. És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altató dalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukásmese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

0: Csukás Mese Rádió.
1: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
2: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.

Sugárzsmezserádió. És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukásmeserádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukásmeserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

0: szemed és a szád. Csukd be a szemed és a szád.
1: A Csukás Mese Rádió őrzi az álmod. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!